0: korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvost köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
3: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit ezen alkalomból, ami azt gondolom, hogy sokunk életében a szeptember mindig egy évfordulót jelent.
2: Igen, itt a különböző tipikus őszi megbetegedésekről beszélgetünk majd itt a következő percekben. Minek is van itt ilyenkor a szezonalitása, hogyha használhatjuk ezt a szót?
3: Az ősz beköszöntével nem a hideg idő önmagában okozza a megbetegedések megjelenését, hanem az, hogy a közösségek újra benépesülnek, többet tartózkodunk zárt térben, legyen az gyerek felnőtt, és könnyebben terjednek a kórokozók. Szeptembertől kezdve fokozatosan emelkedik a légúti megbetegedések száma, a fertőzések száma, ez főleg a gyerekközösségekben indul el nagyon jól és gyorsan, a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban. Tehát milyen tipikus betegségekről beszélhetünk ősszel? Leggyakrabban találkozunk a felső légúti vírusfertőzésekkel. Ezek felsorolom, mert valószínű, hogy ismerősek ezek a kifejezések már, hogy rinovírusok, adenovírusok, koronavírusok és enterovírusok jelennek meg. A koronavírusok az biztos, hogy ismert mindannyiunk előtt, hiszen a COVID ebbe a csoportba tartozik. Milyen tüneteket látunk? Elkezd folyni az orrunk, torokfájás, köhögés, hőemelkedés vagy mérsékelt láz indul. Indul az influenza, bár ez jellemzően a késő ősszel tetőzik, illetve aztán január-februárban van a csúcspontja, de már ebben az időszakban is felüti fejét az influenza. Milyen tünetekkel? Hirtelen kezdett magas láz, egyik nap nem volt még semmi, vagy reggel még nem volt semmi, délelőtt már szaladni kell a gyerekére az iskolába. Erős izomfájdalom, fejfájás, elesettség és a száraz köhögés. Ezek tipikus influenzás tünetek. A COVID-19 napjainkban is jelen van, és időszakosan emelkedő esetszámokkal jelentkezik. Amikor a COVID-járvány vége felé jártunk, akkor már köztudottá vált az, hogy ez a vírus velünk fog maradni, megszelídül olyan módon, hogy folyamatosan velünk van, folyamatosan tud betegséget okozni, időnként megváltozik, egy kicsit típust vált, akkor másikféle védőoltás szükséges, és mint az influenza tulajdonképpen némi szezonalitást mutat, tehát elérkezett a szeptember, az ősz, és ő is jelentkezett. Milyen tünetekkel tud mostanában jelentkezni a COVID? Láz, torokfájás, köhögés, fáradtság, ritkábban van szaglás és ízzavar, mint annak idején a járvány indulásakor, de a jellemző az, hogy ez a kimondottan száraz köhögés és a torokfájás, akkor gondolni kell arra. A torokkép is mutatja ezt, orvosok mi látjuk is, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Az RSV fertőzéssel folytatnám, mert ez egy nagyon durva dolog, különösen csecsemőknél és kisgyermekeknél jelentős. A tünetei a következők. Náthás kezdettel indul, sípoló légzés jelentkezik. Jön a szülő és egy ijesztő tünetet mond, ez a sípoló légzés, és ez valóban így is van. Nehezítetté válik a légvétel, hörkurut alakul ki, bronchiolitis, ami azt jelenti, hogy a legkisebb hörgőcskék gyulladnak be, és innen ered az az iszonyúan kínzó és meg nem szűnni akaró köhögés, ami a fulladásig, a hányásig terjed, addig fokozódik. És azért a hányásig, mert az agyban a hányás és az inger, a köhögés inger központ egymás mellett vannak. Ha valamelyik ingerületbe jön, az az ingerület átterjed a másikra, tehát egy köhögés társul a hányással, és nem a gyomrával van baj, hanem erről van szó, amit itt elmondtam. A következő, ami egy jellemző dolog, és tulajdonképpen egész évben velünk van, de a szezonalitás jegyében streptokokusz nagyon szeret szeptemberben jelentkezni, és gyorsan át tudja adni egymásnak a populáción belül, főleg a gyerektársaság. Ez egy baktérium okozta fertőzés, a streptokokusz baktérium okozza. A tünetei magas láz, erős torokfájás, és gennyesek a mandulák, ha belenézünk a gyerek torkába, egészen ijesztő tud lenni. De ehhez társulnak a nyaki nyirokcsomó duzzanatok is. Tehát a vizsgálatnál megtaláljuk a duzzadt nyirokcsomókat. Ezek bizony fájni is tudnak. Általában itt nem kíséri köhögés, de akár lehet is. Szövődménye az viszonylag gyorsan jelentkezik, a középfülgyulladás. Sokszor vírusfertőzés szövődményeként jelentkezik, amikor ugye az immunrendszer legyengül egy vírusfertőzésben, és akkor a jelenlévő baktériumok vígan támadnak. Megemlítem a streptokokusz fertőzéssel kapcsolatban a skarlátot, mert nem minden streptokokusz fertőzés esetén jelentkezik bőrtünet, de amikor bőrtünet jelentkezik, akkor azt mi már skarlátnak nevezzük, amely kiütés mosható, magától elmúlik, majd nem viszket, nem fáj, de egy jellemző tünet, amikor egy gyennyes toroképet lát az ember, és indulnak ezek a bőrkiütések, amelyek lágyékhajlatban, orcákon jelentkeznek, és aztán úgy végigterjed az egész testen, akkor már teljesen biztos lehet az ember abban, hogy egy streptokokusz okozta fertőzésről van szó, és ez aztán a terápia mienségét is alapvetően meghatározza. Milyen fertőzés okoz még ebben az időszakban problémát, amit időnként elfelejtünk, mert régen volt, de most eljött az ősz? Hát ilyen a kéz lábszájfájás betegség. Tünetei: a láz, a szájban fekélyek kezdődnek, és a tenyéren, talpon is hólyagos kiütések jelennek meg, de testszerte elszórtan jelentkezhetnek hólyagos kiütések, és nem feltétlenül a szájban lévő elváltozással indul a kép. Szerencsés, ha azzal indul, mert akkor rögtön arra gondol az ember a lázzal kísért tünet mellett, hogy miről van szó, de előfordul, hogy atipusosan indul, tehát először a testen van egy-két olyan bizonytalan hólyag, amit csípésnek minősítenek, és hát nem tudjuk, hogy mi csíphette meg. Ugye nagyon sok csípés nem lehet Magyarországon, hiszen olyan pók nincsen, ami kivéve azokat, amiket egzotikus helyekről behoznak, amelyek mérgezőek lehetnek és ilyet okoznak. Ugye a kullancscsípés, azt már sokszor beszéltünk ebben a műsorban is, hogy egy tipikus jellegzetes köralakú girlandos kiütéssel hagy nyomot a fertőzött kullancs, ellenkező esetben egy kullancscsípés egy tűszúrásnyi vagy színes gombos tűfennyi látható kiütéssel jelentkezik, de hát ez a betegség aztán a tenyéren, talpon is, aminek aztán a lefolyás során egy hámló tenyér és talp alakul ki.
2: Hogyha hámlik valakinek a tenyere, az milyen, ettől függetlenül milyen más betegségre utalhat?
3: Tehát a streptokokusz fertőzés során szövődményként alakul ki ez az elváltozás, hogy lemezesen válik le a tenyéren, talpon a bőr felső rétege, de ez ekcéma esetén is előfordulhat, de akkor nincsen mellette ilyen kísérő tünet, hogy láz, és hát a hólyagos elváltozások a szájban, szárnyák a hátján, illetve hát különböző anyagok okozta kiszáradást, tehát lúgok, amik elsősorban a lúgok okozta behatást, mosószerek okozta behatást, nem feltétlenül kell, hogy valaki legyen allergiás tekintetben, de nyomodhat egy ilyen, úgy hívjuk ezt, hogy kontakt ekcíma, tehát találkozott azzal az anyaggal, kontaktusa volt azzal az anyaggal, ami egy bőr elváltozást tud okozni, ilyenkor is előfordul. De télen, amikor ugye minden a hideg hatására kiszárad, nem csak a növények, hanem mi is, tehát kénytelen vagyunk a bőrünket ápolni, arcunkat, ajkunkat, kezünket, gyakori kézmosás után különösen érdemes ezeket a kézvédő kenőcsöket használni, és akkor elkerülhető, hogy egy durva hámlás alakuljon ki.
2: És ha folytatja doktornő itt a sort a szezonális betegségektől, akkor mi az, amit az ősz tartogathat?
3: Hát nem csak a szeptember, az októberre is ugye átterjednek ezek a fertőzések, a gyomorbélrendszeri fertőzésekkel folytatnám, amelyet általában vírusok okoznak leggyakrabban, a rotavírus, norovírus és egyéb enterális vírusok, ezek orvosi meghatározással így kapták meg a keresztnevüket, de előfordulnak a baktérium okozta hasmenések is, hányás hasmenés és a szalmonellát szeretném megemlíteni, amely szinte tulajdonképpen folyamatosan velünk van, de bizonyos szezonalitást mutat, és ennek nyilván megvan az oka, hogy egy szezonalitás ki tud alakulni egy betegség típus kapcsán, hiszen az immunrendszer állapota az, ami meghatározza, hogy most hányan betegszenek meg, hányan képesek ellenállni. Folytatnám a gyomorbélrendszeri fertőzéseket a tünetekkel. Változatos tünetek, és a változatosságot annak a tüneteknek a mélységére értem, mert lehetnek nagyon enyhék és nagyon durvák is. A hányás, a hasmenés, a hasi fájdalom, és hát a sorozatos hányás és hasmenés következtében a folyadékvesztés az, ami jelentős problémát okozhat.
2: Itt ugye a felső légúti megbetegedések kapcsán is több tünetet felsorolt a főorvosnő, és voltak azért, amik átfedésben voltak, volt, amikor egy-egy speciális tünet ugye utalhat annak a típusú megbetegedésnek a jelenlétére, amit a szülők, amit mi laikusok talán nem feltétlenül tudunk hova helyezni, ezért is érdemes ugye az orvost felkeresni, mik azok a élethelyzetek, amikor mindenképp orvoshoz kell fordulni, illetve itt a egyen-egyenként is a felsorolt betegségek jellemzőiről, lefolyásukról, kezelési módokról folytathatjuk itt a beszélgetést.
3: Igen. Tehát lényeges az, hogy hogyan különböztethetjük meg ezeket a betegségeket, mert vannak banális dolgok, és vannak, amikor az indulásnál hasonló tünetek vannak, de mégiscsak van különbség, és akkor már érdemes orvoshoz fordulni. Tehát hogyan különböztethetők meg? Például az egyszerű nátha, ez a leggyakoribb, ugye ezzel találkozunk leggyakrabban, és legtöbbször is, és leginkább is, és legtöbben ezt tudják elkapni, hiszen együtt vagyunk, sokan vagyunk együtt, egy tüsszel és már beviszi a levegőbe a kórokozót, és akkor azt beszippantjuk, indulhat is a dolog. Egy egyszerű nátha az általában lassan indul, és elsősorban orrtünetekkel. Nem feltétlenül kell, hogy láz jelentkezzen. Tehát ez egy egyszerű dolog. Ezt azt gondolom, hogy nem feltétlenül igényel orvosi segítséget. Ezt a szokásos otthoni praktikákkal nyugodtan lehet kezelni.
2: Mik legyenek ezek a házi praktikák, hogyha itt egy picit felsorolhatjuk, vagy emlékeztetőül így szívünkre helyezni, doktornő?
3: Banális dologról van szó, tehát egyszerű, kézenfekvő az orrunk, itt van, mindjárt kezelni kell az orrot. Nagyon jó ormosó folyadékokat lehet kapni, amelyeket bátran, többször naponta, akár több napon keresztül lehet használni, anélkül, hogy a nyálkahártya károsodna. Ezekben általában nincsen hatóanyag, hanem egy sima olyan folyadék, amivel nagyon jól ki lehet tisztítani az orrjáratot, és hogyha ezt az elején elkezdjük, akkor a nyálkahártya megúszza azt, hogy mélyek rétegei begyulladjanak, vagy esetleg lejjebb húzódjon a torokba, alsó légutakba a fertőzés. Tehát ezt bátran, naponta, többször érdemes átmosni az orrot. Kisgyerekeknél, akiknél az orrjárat szűk és nehezebben ürül, nem is tudnak orrot fújni még, vagy nem hatékonyan tudnak orrot fújni, az sem mindegy, hogy ugye amikor orrot fújunk, akkor az egyik orrukat érdemes bezárni, aztán a másikat fordítva, de ellenkező esetben egy olyan pumpa funkció indul el a fülkült felé, hogy azt a váladékot, ami tele van kórokozóval, szépen bepréseljük a hallójárat felé, és akkor jön egy egyszerű náthából és jön a fülfájás, a középfülgyulladás. Tehát ez az ormosás, azt szerettem volna még elmondani, hogy interneten léteznek nagyon jó videófelvételek arról, hogy egy kicsi gyermeknek is hogyan lehet hatékonyan átöblíteni az orrjáratait. Ezt a szülők figyelmébe szoktam ajánlani, és általában segítség is. Mi, amit szájon keresztül érdemes adni? Ilyenkor mindig valami forró italt, C-vitamint, a C-vitamint azt mindig hűvös italban adjuk be, magas citrustartalmú ivófolyadékokat használjunk. Kezdjük el az almát enni, ami az egyik nagyon jó vitaminforrás ősszel különösen, de aztán egész évben rendelkezésünkre áll, illetve a déli gyümölcsök alkalmazása. És hát én azt gondolom, hogyha egy ilyen dolog van, akkor érdemes a maszkot használni, nem csak a Covid idején, meg durva fertőzések esetén, hanem ilyenkor is érdemes föltenni, akár utazásnál, hogy saját magunkat védjük, vagy a többieket védjük. Úgyhogy ezeket a tanácsokat tudnám így gyorsan megemlíteni.
2: Ugye ezek a náthára vonatkoztak elsősorban, de vannak olyan betegségek, amik már azért komolyabb orvosi kezelést igényelnek, hogy a teljes gyógyulási időről mit mondhatunk el itt a többi említett betegség kapcsán.
3: Igen. Még egy kicsit végigmennék ezeken a betegségeken, amelyek ugye jelentkeznek, és egy-egy tünetet kiemelnék az indulásnál, hogy már a beteg is, illetve a hozzátartozó, a család is gondoljon arra, hogy egyszerű vagy bonyolultabb dolog történik. A következő az influenza, amit szeretnék megemlíteni. A beteg gyakran meg tudja mondani, hogy mikor kezdődött. Tehát néhány óra alatt elkezdett a feje fájni, egész pontosan meghatározza. Tehát az előző tünetek ugye megvan, és akkor ez a pontos kezdete a betegségnek. A streptokókusz gyulladás, amiről elég sokat beszéltem az előbb, magas lázzal indul, erős a torokfájás, jellemzi, hogy szinte a nyálát nem tudja lenyelni, annyira fáj a torka, és általában köhögés nincsen. Az előző két betegségnél ilyen köhécselés lehet, hiszen csorog le a váladék, és ilyen ingerköhögés van. Az RSV fertőzés, ami egy nagyon durva, nagyon erős fertőzés, és nem csak a kicsiket, hanem egy másik korosztályt is érinti, de tulajdonképpen az egész populációt, ha valaki elkapja, nagyon sokáig, hetekig, akár 3 hétig is aktívan tud köhögni. A csecsemők, kisgyerekek mellett az időseket említeném meg, mert esendőbbek, az immunrendszerük hasonlóan működik, mint a kicsi gyermeké, egy kicsit alul működik, és szeretnék itt zárójelben megemlíteni egy olyan lehetőséget, hogy RSV-vel kapcsolatban van védőoltás is. Gyomor-bélhurut. Hát ugye vezető tünet a hányás, vagy a hasmenés, vagy mind a kettő együtt. És akkor egy kicsit a lefolyási időkre térnék át. A betegségeknek, ezeknek a betegségeknek, amikről az előbb szó volt, átlagos a lefolyása. Egy nátha esetében például 7-10 nap. Egy influenza esetében, ami nem hatalmasodik el, ott akár 1-2 nap alatt is le tud csengeni egészen jól a dolog. A Covid esetében legalább egy hétről beszélünk. A streptokókusz fertőzés esetében egy 7-10 nap, és a kéz, láb, száj, fájás betegség esetében is ugyanez a 7-10 nap a jellemző. Nyilván a végső tünetek azok tovább tartanak, de akkor már nincs fertőzésről szó. Hasmenés esetén változó, kinek milyen a lehetősége, hogyan tudja a folyadékot pótolni, mennyire képes gyorsan kiszáradni. Általában a hányás hasmenéses betegségek esetén egy 2-7 napról beszélünk a lefolyást illetően. És akkor most a kezelésre térnék át, mert ez is egy olyan dolog, amit már rögtön az elején a család el tud kezdeni, ha észleli a tüneteket, és ahogy elmondtam, az irányt is meg tudja jelölni. Vírusos betegségek esetén nagyon fontos a pihenés, megfelelő alvásidő biztosítása, a folyadékpótlás, a láz és fájdalomcsillapítás, az orrtoalett, amit az orrmosást kihangsúlyoztam, megfelelő levegőpárásítás. Itt egy mondat erejéig kitérnék arra, hogy az őszi betegségek esetén, illetve hát a légúti betegségek esetén bármikor is kezdődik az, érdemes biztosítani a levegő megfelelő páratartalmát. Léteznek hidegpárásító készülékek, amelyek nem meleg párát juttatnak a levegőbe, hanem a vízrészecskét juttatják olyan százalékban a levegőben, hogy az a nyálkahártyának jó kíméli a nyálkahártyát, mert egy száraz levegő az nagyon kiszárítja a nyálkahártyát, a nyálkahártya nem győz annyi nyálkát termelni, hogy védeni tudja a nyálkahártyát, ezen keresztül a szervezetet, úgyhogy ennek az egyszerű levegőpárásításnak is létjogosultsága van. Bakteriális fertőzésekben az orvosi vizsgálat alapján általában antibiotikumra van szükség, de ez nyilván az orvosi vizsgálat a tünetek birtokában történik meg, hogy a diagnózist felállítsa az orvos. Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb őszi légúti fertőzés vírusos eredetű. ezért nem kell rögtön az antibiotikus terápiára gondolni, és nem kell azt kérni. Nagyon sokszor a szervezet erői sokkal jobban tudnak koncentrálni, ha például van egy induló vírusfertőzés, van egy hőemelkedés, esetleg egy-egy lázkiugrás. A szervezet azzal védekezik, ezekkel a kórokozókkal szemben, a vírusokkal szemben, hogy megemeli az alaphőmérsékletet, és ezek a kórokozók nem tudnak olyan vígan szaporodni ebben az esetben. Tehát a szervezetünk részéről a hőemelkedés, a láz, az egy jó dolog. Nem feltétlenül kell azonnal csillapítani egy hőemelkedést, vagy egy 38-5-ig tartó lázat.
2: A lázzal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról egy későbbi műsorunkban részletesen szólunk majd. Hamarosan pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolci csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal az őszi szezonális megbetegedések témakörében.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Magyar Erzsébet felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal, és itt az imintiekben szóltunk arról, hogy különböző vírusos bakteriális megbetegedések esetén mikor érdemes, mikor szükséges orvoshoz fordulni, de lehetnek olyan tünetek, amikor tényleg nagyon fontos az időfaktor, és talán egy-két napot sem célszerű, vagy nem szabad várni. Mik ezek az esetek, doktornő?
2: Igen, ahogy az őszi szezonális betegségekről beszéltünk az előző részben, ezeknek a többsége enyhe lefolyású. Azonban vannak olyan tünetek, amelyek esetén mielőbbi orvosi vizsgálat. Egyes esetekben sürgős ellátás szükséges. És akkor végigmennék ezen a gondolatsoron. A nátha, a felső légúti vírusfertőzés. Általában enyhe betegség, de orvosi vizsgálat javasolt akkor, ha 3 napnál tovább fennálló magas lázról van szó, főleg a kicsi gyermekek és az idősek esetében indokolt ez. Egyéb tünet, amikor nagyon fontos a vizsgálat, ha nehéz légzés lépett föl, fulladás érzésről beszél a beteg, mellkasi fájdalmat jelez. Jelentős elesettség észlelhető az általános állapotában. A kiszáradás jeleit mutatja, ez fejfájás, elesettség, aluszékonyság, nagyon-nagyon rossz közérzet. A tünetek javulása után, ha újra rosszabbodnak a tünetek, akkor is szükséges az orvosi vizsgálat. Illetve, hogyha 10-14 nap után sem javul a beteg, mindenképpen lássa orvos. Tehát ez egy enyhebb betegség esetén, a nátha esetén érvényes. Következő az influenza, amely különös figyelmet igényel, melyek azok a tünetek. A légszomj, a gyors, nehezített légzés, zavartság, aluszékonyság, tartósan magas láz, amely nehezen csillapítható, mellkasi fájdalom, kékes ajka, körmök, itt már a keringés is érintett, a folyadékfogyasztás képtelensége. Gyermekeknél figyelmeztető tünet, hogyha nem ébreszthető, megfelelően, könnyen bealszik, nem fogad el folyadékot, sírás könnyek nélkül, tehát az elesett nagyon gyenge, még sírni sincs igazán ereje. És a vizeletürítés

utaló panaszok. Tehát nincs elég levegő, ezt mondja a beteg. A mellkasi nyomás vagy a fájdalom. Ez ugyanaz, mint a COVID járvány elején volt, ugyanazok a kiemelkedő tünetek, a zavartság, a tartós magas láz, és a súlyos általános állapotromlás. Ezekben a betegségekben, és itt a COVID-nál is, kiemelt figyelmet igényelnek a krónikus betegek, a várandósok, az idősek, az immunhiányos személyek, és hát nyilván a egészen kicsi korosztály, a csecsemők. Az RSV fertőzésről egész sokat szoktunk beszélni, mert nagyon durva betegség. A kisgyermekeknél az egyik legfontosabb veszélyeztető tényező és veszélyjelző tényező a gyors légzés. A bordaközök behúzódása légvételkor. Orrszárnyi légzés, mint a pillangó szárnya, úgy mozog az orrszárny. Nem kap elég levegőt, nincs elég levegő, azt mutatja. Sípoló légzés. Etethetetlenség, akármivel kínálja, nem akarja elfogadni, nem bír enni egyszerűen. Kiszáradás, gyorsan ki tudnak száradni, a kékes elszíneződés az ajkakon, nem kell, hogy durva legyen, egy halvány, vagy az ajkak körüli halvány kékes elszíneződés. A csecsemőknél akár rövid légzés kimaradás, ezt úgy hívjuk orvosi nyelven, hogy apnoé is előfordulhat, ami sürgős ellátást igényel. A streptokokkusz fertőzés, a torokgyulladás esetén mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt, hogyha magas láz és erős torokfájásról van szó, a nyelési nehezítettség rögtön jelentkezik, ha a gyermek még a nyálát sem tudja lenyelni, annyira fáj a torka. Belenézünk a torkába, nagyon durván vörös gyulladt. A nyak is duzzad, hiszen a nyaki nyirokcsomók is képesek elég tetemesen megduzzadni, begyulladni. Akár légzési vagy hangképzési nehézség is jelentkezik. Tehát nagyon belekedt, és nem tud meg se szólalni. A sürgősségi tünet, hogyha fulladásérzés vagy légúti akadály gyanúja van, akkor azonnal futni kell. Középfülgyulladás esetén figyelmeztető tünetek a következőek. Nagyon erős fülfájdalom, ezt nem lehet nem észrevenni, főleg éjjel jelentkezik, visítva sír a szegény gyerek, és a felnőtt is azt se tudja, hova tegye a fejét. A fül mögötti duzzanat, ha ilyet tapasztalnak, nagyon fontos megmutatni. A fülkagyló elállása, ez együtt jár a fülkagyló mögötti duzzanattal, itt már azt jelenti, hogy itt nagyon sok területbe gyulladt, nem csak a középfül. A tartósan magas láz, egyensúlyzavar, itt már a belső fülben dolgozó egyensúlyszervet is érintette a folyamat, és hogyha a váladék a belső fülből a dobhártyán keresztül az egy rés nyit magának, roncsolja a dobhártyát, és folyik a füle a betegnek. Ez lehet gennyes, véres váladék, nagyon ijesztő, menni kell azonnal orvoshoz. A kéz-lábszájfájás betegség esetében ugye általában enyhe lefolyású a betegség, ha szerencséje van az illetőnek. De orvoshoz kell fordulni akkor, ha a gyermek nem tud inni, fájdalmas szájsebei vannak, emiatt nem tud inni, és hát a kiszáradás jelei is viszonylag gyorsan jelentkezni tudnak. Magas a láz, és több napig fennáll. Idegrendszeri tünetek jelentkeznek, amik a következőek. Erős fejfájás, nem tudja a fejét sem mozgatni, ez tarkókötöttséget jelent, nagyon komoly tünet, és hát a tudatzavar nem kevésbé. Akkor most a hányással, hasmenéssel járó fertőzések esetében mik a legnagyobb veszélyek? Hát a legnagyobb veszély a kiszáradás, és ennek a figyelmeztető jelei a következők. Csecsemőknél és kisgyermekeknél száraz a nyelv, szájszárasságot mond, ha tud már beszélni, sírás könnyek nélkül, beesett karikás szemek, ritka vagy elmaradó vizelet, amint említettem az előbbiekben is, és nagyon vágyadtak ezek a gyerekek, akiknél a kiszáradás elindult. Felnőtteknél szédülés, gyengeség, vérnyomás esés, és hát itt is a csökkent vizelet mennyiség, ami mutatja, hogy kiszáradásról van szó. Azonnali orvosi vizsgálat javasolt véres széklet esetén ismételt csillapíthatatlan hányás

0: más esetén, amikor tényleg nem lehet megállítani az otthoni praktikákkal sem. Zárójelben elmondom, hogy nagyon jó és nagyon jó segítség az, hogyha elkezd hányni egy beteg, legyen az bármilyen korosztályból, nem itatom meg őt egy pohárral, bármennyire is szomjas, mert az biztos, hogy rögtön ki fog jönni, összeugrik a gyomra a megterhelő folyadékmennyiségtől, és akkor provokálja a sorozatos hányást. Ilyenkor azt kell követni, hogy 5 perc egy kávéskanál folyadék, 5 perc egy kávéskanál folyadék, és ez legalább 3-4 óra hosszán keresztül. Jelentős mennyiségű folyadékot lehet így pótolni, és az a folyadék bent marad általában, és megfordul a hányás. Nagyon sokszor el tudjuk kerülni ezzel a kórházat is. Abban az esetben, hogyha erős hasi fájdalom jelentkezik, akkor is meg kell mutatni ugye a beteget, tudatzavar esetén pedig természetes, hogy menni kell az orvoshoz. És hát van néhány olyan igazán jellemző tünet, amikor nagyon sürgős orvosi vizsgálatra van szükség. Ezeket felsorolnám emlékeztetőül, és hozzá lehet gondolni az akut induló betegséghez is. Nehéz légzés vagy fulladásérzés van, menni kell az orvoshoz. Kékes bőr vagy ajakszín, úgy szintén. Tudatzavar, zavartság, eszméletvesztés, görcsroham, mentőt hívni, azonnal minél hamarabb orvoslásra. Súlyos kiszáradás esetén nem csillapítható magas láz, tarkókötöttség, amit elmondtam, hogy a fejét nem tudja a beteg fordítani, az orvos a vizsgálatnál tudja, hogy mit kell keresni, és megteszi ezt a mozdulatot, és rögtön kiderül, hogy nagy a baj. Pontszerű nyomásra el nem halványuló bőrkiütések jelentkeznek. Ez egy súlyos szepszis, mérgezésnek a tünete. Ilyenkor nem lehet egy órát sem veszíteni. Orvosnál az a követendő protokoll mindenki számára kötelező, ha ilyen tünetek jelentkeznek, azonnal el kell kezdeni a rendelőben történő kezelést. Vannak megfelelő gyógyszerek erre, amit azonnal alkalmazni kell, és biztonsággal beszállítható ilyenkor a súlyos állapotú beteg természetesen mentővel, rohammentővel a megfelelő sürgősségi osztályra, ahol a további kezelést folytatni tudják, és a nagyon súlyos szövődményt, akár még a halált is el lehet kerülni. Tehát ez egy nagyon fontos bőrtünet. Ha hirtelen kialakuló állapotromlásról van szó, nem lehet várakozni. Néhány gondolatot összefoglalnék a szülők számára, mert ez érdekes dolog, és nagyon fontos a gyermekek esetében. A gyermek általános állapota gyakran többet elárul, mint a láz mértéke. Egy jókedvű, megfelelően ivó, játszó gyermek, akinek akár magas láza van, mondjuk 39 vagy a fölötti, lehet kevésbé veszélyeztetett, mint egy bágyat, aluszékony, folyadékot elutasító gyermek mérsékelt lázzal. Ezért mindig az összképet érdemes figyelni, nem csak a figyelmeztető tüneteket az őszi fertőzéseknél, de egyáltalán a betegségek esetén. Az őszi szezonális betegségek többsége enyhe lefolyású, azonban vannak olyan tünetek, amelyek esetén mielőbbi orvosi vizsgálatra van szükség, az egyes esetek sürgős ellátásra szorulnak. Ilyenek ugye a nátha, a felső légúti vírusfertőzés, általában enyhe betegség, de orvosi vizsgálat javasolt akkor, ha 3 napnál tovább fennálló magas lázról van szó, ami 39 fok fölötti lázat jelent. Nehéz légzés, hulladásérzés, mellkasi fájdalom, jelentős elesettség, kiszáradás jelei. A tünetek javulás után újra jelentkeznek, ez is egy fontos tényező. És akkor, hogyha 10-14 nap után sem javul a beteg. Influenza esetén különös figyelmet igényel a légszomj, a gyors nehezített légzés, zavartság, aluszékonyság, tartósan magas láz, mellkasi fájdalom, a folyadékvesztés. Gyermekeknél nem ébreszthető megfelelően, azt mondják, hogy olyan jót alszik, hát hagy aludjon még, de nem, mert ha beteg, időnként fel kell ébreszteni, ha másért nem azért, hogy folyadékot kapjon. Vagy hogyha képtelen folyadékot elfogadni, sírás könnyek nélkül, és hát a kiszáradás jele ugye a vizeletürítés. Covidnál ugyanazok a kardinális tünetek vannak, mint a Covid fertőzések idején. Az vezető tünetek itt is a légzésre, az oxigénhiányra, mellkasi nyomásra gondolok, a tartós magas lázra. A krónikus betegek, várandósok, idősek, csecsemők, immunhiányos betegeknél mindig egy gondolattal hamarabb kell arra sort keríteni, hogy orvosi vizsgálat történjen. Az RSV vírusfertőzés, gyors légzés, csúnya köhögés, sípoló köhögés, orszárnyi légzés, de nem csak a kisgyermekeknél, hanem bárkinél. És hát a csecsemőknél a légzés kimaradás az ugye életveszélyt jelent. Streptokokkozta gyulladások esetén a magas láz, az erős torokfájás, amikor nyelési nehezítettség van, menni kell az orvoshoz. Főleg, ha nyálát sem tudja lenyelni, annyira fáj a torka.
1: Ugye itt az előző mondatokban összefoglalta a doktornő azt a nagyon sok fontos és hasznos tudnivaló tünetet, amiről itt az elmúlt órában szó volt. Itt a fertőző képességről, hogyha még szólunk néhány gondolatban, hogy mikor, meddig fertőzhetnek mindezek a betegségek, illetve milyen idézőjelben szabályokról beszélhetünk a közösségbe való visszatérés tekintetében, hiszen ugye, hogy el is hangzott, szeptemberben megkezdődött a tanév, a nevelési év, bölcsödékbe, óvodába, iskolába, mikor térhet vissza a gyermek. És még ehhez a kérdéshez hadd tegyük hozzá ugye azokat a gondolatokat, amit a szeptember hónapjában tapasztalt, mit lehet elmondani esetszámok tekintetében, hogyan indult a tanév nevelési év itt az első hetekben ilyen szempontból.
0: Tehát akkor folytatom azzal, hogy ami egy lényeges kérdés, hogy mikor mehet vissza a közösségbe a gyermek. Egy általános szabály. A gyermek akkor mehet újra a közösségbe, hogyha legalább 24 órán keresztül láztalan. Az általános állapota jó, képes részt venni a napi tevékenységekben. Ha rosszul érzi magát, akkor fölöslegesen van az iskolában, netán még fertőz is. Hasmenés hányás esetén a tünetek megszűnését követően javasolt még legalább 24-48 óra várakozás, hogy stabilan jól van, nem fog újraindulni a dolog. Az elhúzódó orfolyás vagy enyhe köhögés önmagában nem feltétlenül indokolja az otthonmaradást. Mi befolyásolja, hogy kinél milyen súlyos lesz a betegség, ugye ez is fontos. Itt számos tényező játszik szerepet, az életkor, a csecsemők, az idősek, a sérülékenyek, az alapbetegségek. Ezek mind meghatározzák azt, hogy ki mikor engedhető vissza a közösségbe. De a fertőző képességgel kapcsolatban az előző gondolatok, amiket összetettem, azt gondolom azok az érvényesek. Mit tudunk tenni, hogy ne legyünk betegek? Tehát egy picit a védekezésről, a legjobb immunerősítés sem csodaszer, hanem az egészséges életmód. Aki hallgatta már velem a riportokat, az tudja, hogy nem vagyok a multivitaminok híve, hanem az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás, évszaknak megfelelő táplálkozás, amivel be tudjuk vinni azokat a vitaminokat, amelyek ellenálló képességünket biztosítják. Kerüljük a zsúfolt helyeket, a védőoltásokat ne felejtsük, gondoljunk már az influenza elleni védőoltásra, de más védőoltás is lehetőségként rendelkezésünkre áll, akár a tüdőgyulladás elleni védőoltás idősebb korosztály részére. És hát a megfelelő közösségi higién és viselkedés, a gyakori kézmosás, amikor szükséges, tegyük meg, nagyon sokat jelent, sok betegséget elkerülhetünk vele, illetve ezekben a cseppfertőzéses időszakokban ne szégyeljünk maszkot viselni, nagyon hasznos. Ugye a gyermekközösségben természetes velejárói a őszi betegségek a közösségeknek, hiszen összekerülnek és egymásnak átadják. A legtöbb megbetegedés ugyan enyhe lefolyású és maradéktalanul gyógyul, de a tünetek korai felismerése segít abban, hogy megfelelő időben, megfelelő módon gyógykezelésre kerüljön sor, és hát az otthoni praktikákat ne felejtsük el, mert nagyon sokat tehetünk már a kezdeti tünetek elején a súlyosbodásért, a betegség elhatalmasodása ellen. A megelőzés ugye mindannyiunk számára jelen van, éljünk vele. Én azt gondolom, hogy ezek voltak azok a leglényegesebb elemei az őszi betegségnek, amiket itt sikerült felsorolni. Talán túl sok is volt, de nem tudom megállni, hogy a lényeges dolgokat redukáljam, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, amit kinek mi a fontos, jegyezze meg, és remélem, hogy segítséget tudtam adni abban, hogy az őszi betegségeket elkerülje, a járványos betegségeket el tudja kerülni, óvja az egészségét. Kívánok ehhez mindenkinek sok sikert, és tényleg nagyon jó egészséget.
1: Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük a hasznos tanácsokat. Úgy gondolom, hogy sok olyan gondolat elhangzott, ami a jobb ismeretek megszerzését, illetve az odafigyelést is erősíti itt sokunkban, úgyhogy nagyon köszönjük a tájékoztatást dr. Magyar Erzsébet felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvosnak. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték, a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstopa jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték, a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szeméthalomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bocán Viktor, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! 2022 óta 9 országban csinálnak egy kutatást, tehát van adatmennyiségük. Ha jó volt a hipotézis, abból arról ki fog rajzolódni egy trend. Mire kíváncsiak, amikor pénzügyi kutatást csinálnak ebben a 9 országban, mert van egy kakútojás is, az Mexikó.
2: Igen, én is jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Valóban most már idestova 5 éve végezzük ezeket a pénzügyi kutatásokat, és a kutatásnak a fő célja az, hogy megértsük az emberek pénzhez való viszonyát, a preferenciáikat, és azt, hogy milyen a pénzügyi tudatosságuk. Ezt 9 országba végezzük el egyébként rendszeresen. Ezek azok az országok, ahol egyébként a Provident valamilyen formában jelen van. És ahogy említette, igen, Mexikó kakukktojásnak tűnik így a tengeren túl, de egyébként a tengeren túl ott vagyunk Ausztráliába is, és így azt mondom, hogy Közép-Kelet-Európán kívül a balti államokban, mint Észtország, Lettország, vagy Litvánia például, úgyhogy van egy széles körű kitekintésünk. Természetesen itt Magyarországon mi a magyar fogyasztókra fókuszálunk. Itt fontos elmondanom, hogy nem csak feltétlenül a Provident célcsoportjára, általában szeretnénk megérteni azt, hogy a magyar embereknek milyen a pénzhez való viszonya, milyen a pénzügyi tudatossága, milyen a pénzügyi rezilianciája, hogyha úgy tetszik, de nekünk segít az is nagyon sokat, hogy azt is megértjük, hogy más országokban, más kultúrában, kicsit más gazdasági környezetben ez hogyan néz ki, és ezekből tudunk trendeket rajzolni, előrejelzéseket megfogalmazni, illetve hát ami a legfontosabb, a szolgáltatással kapcsolatos akciókat, fejlesztéseket, és a pénzügyi edukációs programunkat is milyen irányba vigyük tovább.
1: Nagyon más mondjuk egy lett ember hozzáállása a pénzhez, mint egy mexikói ember hozzáállása a pénzhez. Végül is valami jószágot fog rajta mind a kettő venni.
2: Igen, azt gondolom, hogy a fogyasztási célokba olyan típusú azonosságot szoktunk tapasztalni, hogy ha ezt szeretném leegyszerűsíteni, az ügyfélkörünknek az egyik része, például ők valamilyen váratlan kiadást szeretnének menedzselni, ezzel szeretnének egy váratlan helyzetet áthidalni, még megvan azoknak a fogyasztóknak is a csoportja, ahol egy tudatos és előre tervezett hitelt cél megvalósításához vesznek kölcsönt igénybe, tőlünk vagy bárkitől. Hogyha Mexikót nézzük, az egy nagyon érdekes hely olyan szempontból, hogy ott például a kutatás nagyon szépen rávilágított arra, hogy az megkérdezetteknek, és minden országban egy 1000 fős reprezentatív mintáról beszélünk, nagyságrendileg, statisztikailag a plusz-minusz 3%-os hiba határon belül, így végezzük el ezeket évek óta, és a mexikói emberek, azok a 18 és 70 év közöttiek, akiket online kérdőivel megkérdeztünk, például arra a kérdésre, hogy az elmúlt 12 hónapban vette föl hitelt, több mint 60%-uk igen. Tehát a hitelfelvételi kedv az nagyon magas, ezzel szemben, és válaszok lett országra is, Magyarországon ugyanez például 26% lenne. A letteknél hozzánk képest egy kicsit magasabb, nagyságrendileg az egyharmaduk az venne fel kölcsönt a pénzügyi szektorból, legyen az bank vagy nem banki pénzintézet.
1: Mi az, ami a hitelfelvételi kedvet inkább meghatározza? A kényszer, amikor napi kiadásokra kell hitelt felvenni, a családi szokások, a hiteltermékek minősége, olcsósága, átláthatósága, vagy a józan belátás, hogy van, amit célszerűbb hitelből finanszírozni, mint mondjuk eladni a házat.
2: Én azt gondolom, hogy mindezek összessége egyébként, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag egy szempont dominálna. Valóban, ahogy mondta is, kérdezte is, nagyon-nagyon sok szempontot figyelembe vesznek a fogyasztók, ami egyébként látjuk a kutatásból, hogy országonként akár a kulturális környezetet figyelembe véve, vagy a gazdasági környezetet figyelembe véve eltérhet, de azért azt látjuk, hogy van olyan is, amikor mondjuk a fogyasztónak átmeneti pénzügyi gondjai vannak, tehát szüksége van a hitelre, nem tudná máshogy megfinanszírozni azt a hitelcélt, de van olyan is, amikor ez megfontolt belátás alapján ugyan lehet, hogy tudná saját forrásból finanszírozni, de azt gondolja, hogy praktikusabb, ehhez inkább egy kölcsönt igénybe vennie, amikor rengeteg szempontot vesz figyelembe a fogyasztó, és itt azt szoktuk tapasztalni, hogy nem csak az árazás nézi, ami első ránézésre evidens lehetne, hanem rengeteg egyéb szempontot figyelembe vesznek, akár a futamidő hosszát, az, hogy mennyi a teljes visszafizetendő, az, hogy milyen egyéb kapcsolt szolgáltatások vannak, és hogy mennyire egyszerű átlátható mondjuk egy kölcsönszerződés.
1: Mennyire kell egy kölcsönszerződést egyszerűvé tenni, amikor a világ körülöttünk elég bonyolult?
2: Én személyesen abban hiszek, és ez különösen szerintem a pénzügyi szektorra igaz, hogy egyszerű, és amennyire csak lehet, nagyon transzparens termékekkel kell jelen lenni. Ha úgy tetszik, én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy szeretném azt, hogy embernyelven érthetőek legyenek a kölcsönfelvételek.
1: Ha az ember látott már egy hitelszerződést, akkor az sok oldal tud lenni, a betűk meglehetősen aprók, a mondatok meglehetősen bonyolultak, és hogyha az ember átrágja a tízszeri olvasást, akkor persze megérti, de nagyon kevés ember szokta tízszer elolvasni a szerződést. Annyira egyszerűvé kell tenni, hogy beférjen egy A4-es lapra, és bárki megértse?
2: Én nagyon szeretném, hogyha így lehetne. Természetesen vannak szabályozói elvárások, hogy mit kell kommunikálni az ügyféllel egy kölcsönfelvétel előtt akár, vagy a kölcsönfelvétel kapcsán, gondolhatnék itt az általános szerződési feltételektől elkezdve nagyon-nagyon sok tájékoztatási anyagra, és ezek, ahogy mondta, ezek nagyon hosszúak tudnak lenni. Például nálunk akármennyire törekszem, nálunk is bizony 8-10 oldalról legalább beszélünk, ez függhet egyébként a kölcsön terméknek a kategóriájától is. Egy elzállók kölcsönnél nekem is volt hozzá szerencsém, szó szerint 50 oldalt írtam alá, és ezzel nem túlzok. És értelemszerűen ebbe benne volt az összes olyan dolog, amit egyrészt praktikus az ügyfélnek tudni, meg azok a dolgok is, amiket kötelezően a szolgáltatónak el kell mondania, de ezen felül én abba hiszek, és a vállalatunk is abba hisz, hogy az is nagyon fontos, hogyha ha kell ennek legyen egy kivonata, és amennyiben ez lehetséges, olyan a szolgáltató, vagy olyan a szolgáltatás, akkor legyen meg az az emberi kapcsolat is benne, amikor valaki el tudja ezeket nekem, és azért szoktam azt mondani, embernyelven magyarázni, hiszen a pénzügyi edukáltsága a fogyasztóknak azért az nagyon különböző tud lenni, és ez nem egy magyar sajátosság. Ezt mindenhol látjuk, hogy van, aki ezekre fogékonyabb, van, aki otthonosabban mozog a pénzügyi világba, de vannak, akiknek kell az a segítség, még ha el is olvassa, hogy valaki elmagyarázza nekik, hogy de ez mit jelent pontosan. Mert azt viszont látjuk, hogy a nap végén minden fogyasztó ugyanannyira kíváncsi, mennyire engedhetem ezt meg magamnak, valóban ez a legjobb konstrukció, ami az igényeimnek megfelel, és ehhez bizony kell az a széles körű megértés.
1: Hogy lehet a fogyasztóknak elmagyarázni azt, hogy mindig mindennek lesz kockázata, egy hitelfelvételnek is mindig van kockázata, mert nem tudom, hogy holnap lesz-e munkám, nem tudom, hogy holnap megbetegszem-e, nem tudom a jövőt. Hogy lehet a fogyasztókat edukálni abban a tekintetben, hogy ezeket a körülményeket megértsék, és ezek tudatában merjenek fölvenni hitelt? Amikor a jövőt önök se látják nyilvánvalóan.
2: Én azt gondolom, hogy minden pénzügyi szolgáltatónak alapvető érdeke az, hogy a pénzügyi edukáltságot, a pénzügyi oktatást segítse, és lehetőleg annyira informált fogyasztókkal működjön együtt, akik felelős döntéseket képesek hozni a kölcsönfelvételnél. Én azt szoktam mondani, hogy ha felelős hitelezésről beszélünk, hogy felelős hitelezést azt csak felelős fogyasztókkal tudok megvalósítani, bármennyire is törekszem erre egyébként én, mint vállalat. És akkor itt jön ennek az a része, hogy az ügyfélnek meg kell adni minden olyan információt, és minden olyan kérdést föl kell tenni nekik, ami rávilágít arra, hogy ezeket a kölcsönöket ők valóban megengedhetik maguknak. Benne van akár az a minimális mozgástér is, ha mégis valami váratlan történik vele, akkor is képes lesz ezt a kölcsönt fizetni, tehát nem teljesen elmenni természetesen a falig. Értik az, hogy amennyiben mondjuk valami váratlan dolog történik, egy váratlan pénzügyi nehézségnek, vagy egy visszafizetési probléma kapcsán milyen lehetőségeik vannak, az milyen kötelezettségekkel jár. Tehát én azt gondolom, hogy minden kölcsönkibocsátónak alapvető érdeke az, hogy ezt a teljes körű tájékoztatást az ügyfélnek megadja, hiszen az ügyfél így fog tudni felelősen dönteni.
1: Ugye, nagyon sok országban dolgoznak, és nem minden ország az Európai Uniónak a tagja. A külső pénzügyi szabályozó környezet az nagyon befolyásolja azt, hogy milyen termékekkel lehet a piacra lépni, és hogy az ottani embereknek milyen a hitelhez való hozzáállása?
2: Bizonyos mértékig természetesen befolyásolja. Én erre úgy szoktam tekinteni, hogy a szabályozó által elvárt törvényi előírások azok adnak egy keretrendszert a működésnek, és természetesen ezeket kötelezően mindenkinek be is kell tartani. Ugyanakkor ezen a keretrendszeren belül ügyfél preferenciák azok, amik dominálnak. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy két egyébként teljesen azonos szabályozói környezetben is lehet egy picit más a működés, hiszen a működésnek az ügyfelek elvárásaihoz kell, hogy igazodjon, de természetesen maga az, hogy mit vár el a szabályozó, az nagyon sok esetben befolyásolja a szolgáltatónak a működését is, és nagyon sok esetben ez egyébként pozitív tud lenni, hiszen a szolgáltatókat rábírja arra, hogy bizonyos standardoknak megfeleljenek, és ez segít egyébként az ügyfélnek abban, hogy azok a különböző termékek, amik elérhetők a piacon, számára jobban átláthatóak legyenek, és könnyebben összehasonlíthatóak legyenek. De még egyszer kihangsúlyoznám azt, hogy ezen a keretrendszeren belül nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az adott piacon, az adott ügyfélkörnek mire van igénye, és hogyan néz ki a piaci verseny, mi az, ami működik egy piacon, és mi az, amire talán a fogyasztók kevésbé affinisak.
1: Van olyan, hogy a piacon egy termékről kiderül, hogy a fogyasztók igazából nem erre gondoltak? És ha igen, akkor miért van túl bonyolult?
2: Láttunk már ilyet, tehát láttunk olyan termékeket, amik megjelentek, és utána szép lassan eltűntek, vagy egy termék fölfutott, és utána viszont a kereslet csökkent rá. Én azt gondolom, hogy ezt pont a fogyasztás, a fogyasztó preferenciája befolyásolja. Azért a legtöbb vállalat azt leszokta kutatni a potenciális ügyfélkörében, hogy mik azok a termékek, mik azok a szolgáltatások, ami az ügyfelek igényeivel találkozik, de az ügyfelek igényeire sem szabad úgy tekinteni, mint egy állandó konstans igényre, hiszen a világ változik, az ügyfelek is változnak, az életkörülményeik változnak, és ez egyébként egy jó dolog, mert idézőjelben arra kényszeríti, olyan irányba tolja a szolgáltatókat, hogy folyamatosan fejlesztenek, és ezeket a fejlesztéseket ügyféligények alapján tegyék meg. Például ebben a pénzügyi wellbeing kutatásunkban is az egyik dolog, amit szeretnénk folyamatosan megérteni, hogy mi a kölcsönhöz való viszonya az állampolgároknak. Mi az, amit inkább preferálnak, ha van valami, amire mélyebben kíváncsiak, esetleg valami, amitől tartanak, ezeket mind-mind figyelembe tudjuk akkor venni, amikor terméket és szolgáltatást fejlesztünk.
1: Amikor a kölcsönhöz való viszonyt kutatják, akkor van olyan kérdés, amire igazán kíváncsiak? Mondok egy példát, lehet, hogy teljesen mellélövök, hogy a fogyasztó mere egyáltalán elköteleződni egy pénzügyi szolgáltató mellett, hiszen hogyha tőle vesz föl kölcsönt, akkor az egy hosszú távú kapcsolat lesz. Vagy ilyen típusú kérdéseket néznek?
2: Átvitt értelemben egyébként ilyeneket is nézünk, tehát van rengeteg direkt kérdés, ahol pontos számszaki adatokat kapunk, de egyébként a különböző kérdések, a különböző válaszok között igyekszünk kutatni az összefüggéseket is. Azt azért már nagyon régóta látjuk, hogy a pénzügyi szektor és maguk a kölcsönök is olyanok, ahol a bizalom az nagyon-nagyon fontos, a bizalom alapja pedig a jó megértés. Éppen ezért szoktuk azt kutatni, hogy mennyire értik általában a kölcsöntermékeket, mennyire értik azt, hogy mik azok a szempontok, amit egy felelős kölcsönfelvételnél figyelembe kell venni, de ugyanannyira fontos azt is, hogy értsük azt, hogy mik az ügyfeleknek a változó preferenciáik. Mennyire az ár, mennyire a gyorsaság, mennyire az átláthatóság, vagy éppen egy kölcsön futamideje, hogyha már szóba került, ez kerül előtérbe, hiszen ügyfelenként ez eltérő lehet, vannak olyanok, akik például nem szeretnének hosszabb távon pénzügyi elköteleződést, mint amennyire szükségük van, tehát nekik lehet, hogy egy rövidebb futamidő mondjuk jobban testhez álló, mint mondjuk egy, nem tudom, 20 éves jelzáló hitel, és ezeket mind-mind értenünk kell, mert így tudunk akár mi, akár bármilyen más szolgáltatást, illetve terméket fejleszteni.
1: Azt látják a kutatásokból, hogy az ügyfeleik, a fogyasztók fejlődnek-e abban, hogy megértsék például azt, hogy egy kölcsönnek ára van. És hogy ez az ár, ez nem mindig ugyanakkora, attól függően, hogy valaki mondjuk a futamidőre lő-e, vagy valaki a kamatra lő-e, vagy mire lő. Fejlődnek az ügyfelek?
2: Ebben hála Istennek azt tudom mondani, hogy fejlődünk. Nagyjából ami a fogyasztók számára, és hogyha kifejezetten kölcsönökről beszélünk, transzparens szokott lenni, a teljes hitel díjmutatónak a mértéke, illetve a kamat mértéke, az transzparens. Ezeket minden szolgáltatónak meg kell jeleníteni, ez a reklámozásokban is nagyon markánsan, láthatóan jelen kell, hogy legyen.
1: Ott van mindig, hogy THM, ennyi.
2: Így van. Ugyanakkor talán abban fejlődnek most már a fogyasztók, hogy nem csak ezeket a szempontokat nézik, hiszen önmagában egy THM vagy egy kamat nem feltétlenül írja le az összes olyan például árazáshoz kapcsolódó kérdés, aminek az ügyfélnek kérdése lehet, hiszen ugyanannyira fontos az, hogy mekkora lesz mondjuk a heti vagy a havi törlesztő részletnek a mértéke. A futamidő végéig összesen mennyit fizetek vissza? Mi történik akkor, hogy én előtörlesztek? Mi történik akkor, hogyha ha valamiért késedelembe esek? Ezek mind-mind olyan kérdései az ügyfeleknek, amit ők szeretnének tudni, mielőtt meghozzák a végső döntést. Tehát azt látjuk, hogy az ügyfelek egyre inkább nem csak és kizárólag mondjuk a THM mértéke alapján határozzák meg, hogy számukra mi a megfelelő kölcsön, hanem ezeket az egyéb szempontokat is figyelembe veszik, hogy például mennyi lesz a teljes visszafizetendő, mire a futamidő végére ér.
1: Van abban eltérés az önök operációs területén lévő országok között, hogy mennyi a pénzintézeti szektoron kívüli magánkölcsönök, szomszédtól, rokontól aránya, ahhoz képest amennyit a pénzügyi szektortól vesznek fel az emberek?
2: Igen, ezt minden országban látjuk egyébként, hogy akkor, amikor valaki kölcsönt szeretne fölvenni, akkor nem mindig legelőször egy bankra vagy egy pénzintézetre gondol. Ez országonként egyébként eltérő, például a családnak itt nagyon-nagyon fontos szerepe van, és a kutatásainkból is kijön, hogy azok, akik kölcsönt szeretnének igényelni, nagyságrendileg a országonként ez ugyan eltérő, de mondhatjuk azt, hogy a 10%-uk az például igyekszik családon belül megoldani. További 9%-uk az a baráti ismerősi körbe. Tehát először megszokták azt nézni, hogy és ez a kultúra és a család teljesítő képessége alapján mennyire tudom én ezt a saját környezetemben megoldani, és amikor ezt nem tudja megoldani, de olyan is van, amikor kifejezetten nem így szeretné megoldani, mert mondjuk nem szeretné azt, hogy nem szeretné bevonni a rokonait, nem szeretné esetleg a hitelcélt megosztani velük, akkor jön az, hogy a bankokra és a pénzintézetekre gondolnak, de ez a családon belül úgy mondom, hogy informális hitelezés, ez minden országban elég erősen jelen van, és itt vannak egyébként különbségek, ez például Mexikóban sokkal magasabb, mint Közép-Kelet-Európában, ahol a családok is sokkal nagyobbak jellemzően, a családok nagyon erősen összetartóak, ott ez markánsabban megjelenik, mint mondjuk, ha mondhatok egy példát, Csehországban mondjuk, ahol maga ez a családfogalom is egy kicsit máshogy jelenik meg, illetve van egy nagyon heterogén és egy nagyon-nagyon széles pénzügyi szektor, és azért hoztam Csehországot pont példának, mert ott is a klasszikus banki hitelezőkön kívül az úgynevezett nem banki pénzintézetekből gyakorlatilag egy nagyságrendileg egy ilyen 100 különböző és különböző szolgáltatással, különböző módon működő vállalat létezik, tehát nagyon-nagyon-nagyon szertágazó az a lehetőség, ami mondjuk az ügyfeleknek elérhető. És az is igaz, hogy minél szűkebbek ezek a lehetőségek, tehát így a formális hitelezés kapcsán, ez annál inkább, mert az igény az megadott, annál inkább előtérbe helyezi azt, hogy akkor az informális családi kapcsolatokon belül szeretnék megosztani, de bizony megjelenhet a nem legális hitelezés kérdése is akkor, amikor ez semmilyen forrásból nem megoldható.
1: Nem legális alatt, mint uzsorázást értünk, hát az egy büntetőjogi kategória. Vagy az, amikor az ember kölcsönt ad, és olyan kamatot határoz meg, tehát mi az, ami nem legális? Tulajdonképpen semmi nem legális, amikor a kölcsönt akarok adni, hát ez egy pénzintézeti tevékenység.
2: Így van, ez egy pénzintézeti tevékenység, és fontos, hogy ez szabályozott keretek között mozogjon. Azért, hogyha évtizedekre visszamegyünk, akkor bizony minden országban láttuk azt, hogyha ezeket legális, szabályozott módon a piacon jelenlévő és a teljes spektrumot lefedő szolgáltatókkal nem megvalósítható, akkor bizony ezek az illegálisan működő emberek, szervezetek is előkerülnek. Én hál' Istennek azt tudom mondani, most már 2,5 évtizedes pénzügyi tapasztalattal a hátam mögött, hogy ez egyre inkább szűkül, egyre inkább elenyésző, és ezért is nagyon fontos az, hogy minden országban, minden piacon legyenek olyan pénzügyi szolgáltatók, akik a teljes spektrumot le tudják fedni, és kvázi ezen nem is adnak teret az ilyen illegálisan működőknek.
1: Ez egyes országok pénzügyi rendszerének fejlettsége, például az, hogy sok más típusú szolgáltató legyen, ez mindig jó az ügyfeleknek? Mert ez egyrészt választási lehetőséget ad, másrészt meg rontja az átláthatóságot. Tehát annyi minden van a piacon, hogy az ember nem tudja, hogy hova forduljon.
2: Igen, ebben teljesen igazán szerintem kettős ez a kép. Tehát egyrészt az nagyon fontos, hogy legyen választási lehetőség, és ezen belül még külön kihangsúlyoznám a versenynek a szükségességét. A verseny az egy jó dolog. Minél több szolgáltató van, minél inkább idézőjelben meg kell, hogy küzdjenek az ügyfelek kegyéért, annál jobban fejlődnek a szolgáltatások, annál több innováció van, jó tesz az árversenynek, tehát csupa olyan dolog, ami egyébként találkozik az ügyfelek igényeivel. Ugyanakkor, amikor ez meg már túl sok, akkor jöhet talán a bőség zavara, amikor a fogyasztó úgy érzi, hogy kicsit eltévedt, és kell neki, itt jön vissza a pénzügyi tudatosságnak a kérdése, kellenek neki azok az irányító mankók, hogy abból a nagyon nagy választékból, ami elérhető neki, milyen szempontok alapján tudja kiválasztani azt, hogy számára melyik a legtesthez állóbb.
1: Mit gondol arról a népi okosságról, hogy igazából annak jó hitelt fölvenni, akinek nincs is rá szüksége?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy van is, meg talán nincs is alapja ennek a közmondásnak. Tehát itt választanám ketté, hogy vannak azok a típusú fogyasztók, csak hogy a közmondásnak is így igazat adjak, akik egyébként tervezetten egy nagyobb kiadás finanszírozására vesznek igénybe kölcsönt, és egyébként jól kalkuláltan úgy gondolják, még ha más forrásokból meg is tudná oldani, mégis a kölcsön mellett dönt, mert úgy gondolja, hogy számára ez a helyes döntés, ez a kifizetődő. Ennek nagyon sok oka lehet, az is lehet, hogy például nincs olyan likvid tőkéje most, mert befektette valahova, és annak a hozama az mondjuk magasabb, mint amit a kölcsönre fordítana, vagy éppen annyira kedvezményes kölcsönök vannak, hogy ez most így sokkal jobban megéri, mint hogyha a saját pénzét használná. Tehát valóban létezik ez a kategória is, és itt a közmondásnak igaza van. De vannak olyan élethelyzetek is, amikor akár átmenetileg is ez előfordulhat, amikor az ügyfél ezt nem tudja megfinanszírozni. Hogy csak egy példát mondjak erre. Azt azért látjuk ezekből a kutatásokból, hogy a háztartásoknak nagyjából 50%-a, és 18 és 70 év közötti célcsoportok lettek megkérdezve, úgy érzik, hogy ugyan tudnak gazdálkodni a keresetükből, de ez a kereset a hó végére már elfogy, és nagyjából további 28% az, aki azt mondja, hogy semmilyen megtakarítás nem tud eszközölni. Tehát azokban az esetekben egyébként, amikor az ügyfél nem tud megtakarítást eszközölni, de mégis megjelenik egy igény, elromlik, legyen ez tervezet, vagy elromlik mondjuk a mosógép,
1: a nyár közepén csinálni kell valamit,
2: akkor bizony föl fogja venni ezt a kölcsönt, és ez az, amikor így a közmondástól eltérően neki ténylegesen erre szüksége van, hogy én szeretem azt a példát mondani, hogy elromlik a hűtőgép mondjuk, benne áll a sok élelmiszer, és akkor bizony nagyon gyorsan lépni kell, és lehet, hogy azt abba a hirtelen időpillanatban saját forrásból nem tudja megoldani, nincs ideje rá, hogy 3 hónapig takarékoskodjon, mert összetudná talán azt a pénzt szedni.
1: Kiszámolja, hogy a világ legdrágább mortadelláját most kidobja, és az mennyibe fog kerülni, vagy felvesz egy gyors kölcsönt, megvan a hűtő, és megmarad a mortadella.
2: Abszolút.
1: Amikor egy piacon kedvezményes állami termékek jelennek meg, ennek mondjuk önök örülnek, vagy nem örülnek? Mert ez nem a versenyt szokta segíteni, ez azt jelenti, hogy a versenyzőknél valami kedvezőbbet dob piacra az állam.
2: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy megvan annak is a helye, és amikor az állam felelős módon idézőjelbe avatkozik be a pénzügyi szektorba, tehát ott, ahol erre nagy társadalmi igény van, ott, ahol erre akár a nyomottárú termékre, szolgáltatásra szükség van, az tud nagyon jó is lenni. Egyébként akár a pénzügyi szektornak, a szolgáltatóknak is ez tud jó lenni, hiszen attól függetlenül, hogy valami nyomottáras, ez csak az ára. Ezen kívül van még rengeteg termékparaméter, amiben a szolgáltatóknak változatlanul versenyeznie kell. Például ki tudja ezt jobb ügyfélkiszolgálással, gyorsabban, transzparensebb módon nyújtani. Ez lehet mondjuk egy akár államilag szabályozott nyomottáras jelzálog hitelnél, ez ugyanúgy megjelenhetnek ezek a szolgáltatói különbségek, és ez változatlanul katalizálja a versenyt. Ugyanakkor, amikor ez hosszú távon működik, ugyanazt nem mondanám, hogy elvesz az innováció, vagy ellustítja a piacot, de az fontos, hogy a szolgáltatók azok versenyezni tudjanak, és ez nem csak a szolgáltatás minőségbe, ez ugyanúgy az árba is benne van. De én ettől függetlenül azt mondanám, hogy nem tudnám azt mondani, hogy ez egy ördögtől való dolog lenne az államtól, hiszen valószínűleg ezek kutatás alapon fogyasztói igényekkel találkoznak. Sokkal inkább az fontos, hogy még akár az ilyen típusú termékeknél is a szolgáltatók keressék meg azokat a szolgáltatási pontokat, ahol az ügyfél élményt azt javítani lehet.
1: Mi lesz az ügyfél élmény 2026 után? Mesterséges, intelligenciás agentekkel fogok beszélgetni, és a végén könyörögni fogok, hogy kapcsoljon már egy embert. Mi lesz ez az ügyfél élmény? Lesz egyáltalán személyes találkozás?
2: Én személy szerint hiszek a személyes találkozás erejében, és ezt nem azért mondom egyébként, mert természetesen a Providennek a működése az a személyes kapcsolatokra, a személyes találkozásokra épül. Ezt sokkal inkább azért mondanám, mert a bizalom, főleg a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, az egy nagyon fontos dolog marad. Vannak nekem olyan nagyon jó barátaim, akik mondjuk fintekkel foglalkoznak, és voltak olyan koncepciók is, hogy egy időn túl eltűnnek majd a klasszikus bankfiókok, egy időn túl már nem úgy fogunk működni, hogy két ember leül egymással szembe, és átbeszélik a kölcsönfelvételnek a paramétereit, hanem minden online, emberi beavatkozás nélkül fog
1: ott
2: történni.
1: A mobiltelefonomon fog minden történni.
2: És ugyan a digitalizáció az elindult, és a szolgáltatások egyre inkább ebbe a digitális irányba mennek, ennek rengeteg praktikus oka van, talán egyszerűbb és gyorsabb így az ügyfeleket tájékoztatni, költséghatékonyabb, a fogyasztó is a fotele kényelméből a mobiltelefonjával megteheti, viszont egy dolog, én azt gondolom, a kérdésre válaszolva nem fog eltűnni. Az emberi beavatkozásnak a szükségessége az ugyanúgy fontos lesz, hogyha én mondjuk én ebbe elakadok valahol, vagy nem értek valamit ebbe az online kitöltés kapcsán, akkor valakihez fordulni tudjak, aki ezt nekem képes és hajlandó embernyelven elmagyarázni, mert a nap végén mindegy, hogy milyen formában hitelezünk, az nagyon fontos, hogy a fogyasztó megértse, hogy miről szól az a termékszolgáltatás, ami mellett ő esetleg szeretné letenni a voksát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az emberi vonal az ott marad, lehet, hogy átalakul, lehet, hogy a kontaktcentereknek, mondjuk a telefonos operátoroknak a jelentősége fog megnőni, lehet, hogy maga a személyes kiszolgálás, az mondjuk nem az első lépésben, hanem egy későbbi ponton igény alapon fog megjelenni, de én azt gondolom, hogy ez sosem fog eltűnni teljesen, és sem a digitalizáció, sem az AI nem fogja teljes mértékben soha átvenni az ember erejét, vagy az emberi beszélgetés erejét, mert csak két ember között tud kialakulni bizalom. Én azt gondolom, hogy gép és ember között lehet megértés, lehet információt átadni, de valószínűleg bizalom nem fog kialakulni. Az pedig nagyon fontos a fogyasztónak ahhoz, hogy a végén úgy érezze, hogy minden információ birtokában tudatosan és felelősen döntött.
1: 2022 óta csinálják. Viharos időszakot éltünk át, volt nekünk devizahiteles válságunk, aztán volt egy olyan inflációs szakasz, amikor 15-20% körül volt az infláció, aztán volt egy olyan szakasz, amikor senki nem akart fogyasztani, mert nem tudta, hogy mi lesz, aztán most van egy olyan szakasz, amikor mindenki azt látja, hogy ha csökken az infláció, akkor nem ma veszem meg, hanem holnap veszem meg, mert holnap akkor biztos olcsóbb lesz a termék.

0: éppen eltolnak, és ezt az egyes gazdasági ciklusukba nagyon jól szoktuk látni, például egy nagyon magas inflációs környezetben általában ez azt a hatást szokta kiváltani a fogyasztóból, hogy átgondolja a kiadásait, és azokat a kiadásait, amik éppen nem időszerűek, elhalaszthatóak, azt akár megfontolja, hogy akár később tegye meg. Most azt látjuk, hogy látjuk az első pozitív jeleit a gazdaság előre mozdulásának a fogyasztói bizalmi indexen keresztül, és ez a fogyasztói bizalmi index régen még úgy néztük, hogy általában 12-24 hónapra előre mutatta, hogy mi történik majd, tehát ekkora késés volt nagyságrendileg a mutató változása és a tényleges fogyasztás növekménye között, ez jelentősen lerövidült. Ma már inkább azt mondanám, hogy amikor a fogyasztási bizalmi index elmozdul, akkor nagyságrendileg ilyen 6 hónapon belül már látni lehet az, hogy a fogyasztás az vagy élénkült, vagy éppen visszaesett egy kicsit. Mi most a fogyasztás élénkülését látjuk egyébként.
1: Nagyon érdekes adatai vannak a Magyar Nemzeti Banknak is, meg a gazdaságirányításnak is. Nagyon elképesztő mennyiségű tartalékaik vannak az embereknek állampapírban például, iszonyú mennyiségű pénzt. De nagyon sokan vannak olyanok is, akik nem tudnak kifizetni egy mosógép elromlást. Az önök adatai szerint hogy alakulnak a vagyon folyamatok Magyarországon? Egyáltalán lehet-e általában erről beszélni, amikor nincs két egyforma család?
0: Igen, mint ahogy mondtam korábban, a mi kutatásunk alapján ez az 1000 fős reprezentatív minta, és ez nagyságrendileg az előző években is hasonló volt némi pozitív vagy éppen negatív elmozdulással. Nagyságrendileg azt látjuk, hogy az ügyfeleknek, bocsánat, nem ügyfeleknek, a fogyasztóknak a nagyságrendileg fele nem képes megtakarítást eszközölni a hónap végére, tehát semmit nem takarít, megfeléli a fizetését. Még nagyságrendileg 28%-uk az, aki valamilyen csekély megtakarítást mégis el tud érni. Tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a felnőtt lakosság közel 80%-a az nagyjából a hónapon belül föléli a keresetét, vagy ha marad is belőle valamennyi, a csekély mértékű, például egy nagyobb cél, vagy egy váratlan helyzet finanszírozására nincsen pénze, és azt látjuk, hogy nagyságrendileg a lakosság egyharmada rendelkezik legalább 6 hónapra megfelelő tartalékkal. A többieknek ez nincsen. És ezt úgy szoktuk jellemzően nézni, hogy mekkora pénzügyi rezilianciája a társadalomnak, akkor, hogyha valami váratlan dolog történik, akkor mennyi tartalékkal rendelkeznek, és ez a tartalék mennyi ideig elég, és erre mondtam azt, hogy a kutatás azt mutatta, hogy nagyságrendileg az egyharmaduknak van akkora tartaléka, ami mondjuk a 6 havi jövedelmével azonos, vagy azt meghaladó mértékű.
1: Kire kell ilyenkor mondjuk egy nem bank providentnek lőnie, akinek nincs megtakarítása, mert valószínűleg ő fog megszorulni, vagy akinek van megtakarítása, és esetleg annyira pénzügyileg tudatos, hogy valami új cél érdekében kölcsönt vesz föl. Kire lőnek ilyenkor?
0: Mind a két célcsoport megjelenik, mert attól, hogy nincsen megtakarítása valakinek, ettől egyébként még lehet nagyon tudatos fogyasztó. Tehát én azt gondolom, hogy őket sem szabad kirekeszteni, és nagyon fontos az, hogy a pénzügyi bevonás az meg tudjon valósulni. Ami szerintem a két különböző célcsoport között ugyanakkor azonos kell, hogy legyen, hogy mindegyik esetben az ügyfélnek meg kell, hogy legyen az a képessége, hogy ezt a kölcsönt, ezt vissza tudja érdemben fizetni. Tehát, hogy tisztában legyen azzal, hogy az állandó kiadásai mellett azokat is jól fölmérve, a bevételeit figyelembe véve, azok a törlesztő részletek, a kamatnak a mértéke, a futamidőnek a hossza, a teljes visszafizetendő, ezek ne csak az igényeivel találkozzanak, de biztosítsák azt is, hogy ő ezt ténylegesen képes érdembe visszafizetni, mert egyébként, ha nincs is megtakarítása, ha ez a pénzügyi tudatosság, ez megvan, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó és egy nagyon fontos célcsoport.
1: Tudnak abban segíteni, hogy racionálisabbá tenni egy ügyfélnek a pénzügyi művelet.

0: kereteit, a kezelését. Arra gondolok, hogy például van egy garázsa, amit nem használ, de évek óta ott áll üresen, akkor mondhatják neki azt, hogy Pista bátyám, ha ezt kiadná, akkor abból lenne mondjuk 100 000 forint bevétele, és akkor annyival kevesebb hitelt kéne fölvenni. Vagy ez olyan magánügy, amiben egy pénzügyi szolgáltató már nem megy bele. Pedig látja, hogy hogy lehetne racionálisabbá tenni a pénzügyi folyamatokat.
1: Akkor erre hadd válaszolj egy kicsit saját szemszögből, hogy mi ezt hogy csináljuk a Provident pénzügyi ZRT-nél. Van egy nagyon széles körű társadalmi felelősségvállalás programunk, aminek egyébként az egyik zászlós hajója a pénzügyi tudatosságot célzó programok. Azon kívül, hogy nagyon-nagyon erősen foglalkozunk a pénzügyi edukációval, és például ilyen felméréseket is pont azért csinálunk, hiszen a programunkat is úgy tudjuk frissíteni, úgy tudjuk jobban testre és ügyféligényekre szabni, hogyha folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy pontosan mi az, amire igénye van az ügyfeleknek vagy a fogyasztóknak, mik azok a dolgok, amit jobban vagy inkább kevésbé értenek. De emellett megjelennek olyan elemek is, hadd mondjak egy konkrét példát, van egy úgynevezett nyugdíjas akadémiánk is, ahol kifejezetten például a szépkorúaknak szeretnénk pénzügyi ismeretek, pénzügyi eszközök kapcsán számukra releváns információkat átadni, hiszen vannak olyan korosztályok, akik például ezt az általános iskolába, vagy a középiskolába, de akár főiskola egyetemen is, ezzel nem találkoztak, vagy pont az életkoruk miatt a pénzügyi piac akkor még nagyon máshogy nézett ki. Tehát, hogyha visszamegyünk nagyon-nagyon régre, 30-40 évvel ezelőttre, akkor volt mondjuk egy darab pénzügyi szolgáltató Magyarországon, ők csak azt ismerték, és csak azokat a szolgáltatásokat. Tehát akkor, amikor már bankkártyákat használnak, amikor már mobiltelefonról lehet fizetni, amikor már digitálisan a telefonomról akár befektetéseket is meg tudok tenni, akkor nagyon fontos az, hogy a fogyasztóknak a naprakész tudása is ehhez meglegyen, értsék azt, hogy ezt hogy tudják jól igénybe venni, értsék azt is, hogy mire figyeljenek oda, például a kiberbiztonságot, hogyha így kiemelném. Tehát kifejezetten foglalkozunk a Nyugdíjas Akadémia keretében ezzel a korosztállyal is, de például, amit mondott példát, egy kicsit más példát hozok válasznak, van egy kiskert programunk is, ahol például az öngondoskodást szeretnénk előtérbe hozni, ha nem is garázsról szól majd a példám, de például ha a fogyasztónak van mondjuk egy kiskertje, ami megműveletlen, akkor nem csak, hogy segítünk nekik, hogy például, ha ott a háztáit megtermelni, akkor piacra kevesebbet kéne menni, mennyivel több maradna a családi kasszába, de még segítséget is nyújtunk nekik, például ebbe a programnak a keretébe elmondjuk nekik, hogy tudja azt a palántát hatékonyan nevelni, palántákat adunk nekik, tehát igyekszünk abban segíteni, hogy például egy-egy kihasználatlan lehetőséggel, mint mondjuk egy megműveletlen kert, hogy tudja a pénzügyi helyzetét javítani. Úgyhogy ez egy kicsit hasonló példa, mint a garázsos. És amire a mi szolgáltatásunk kapcsán nagyon büszke vagyok, nekünk van egy nagyságrendileg 1600 fős területi hálózatunk, a kereskedelmi tanácsadóink, akik ott vannak azokba a mikrokörnyezetekbe, ahol egyébként az ügyfeleink élnek. Tehát ők is ott élnek, jól ismerik az ügyfeleinket, a személyes jellege miatt a szolgáltatásnak van ennek egy emberarca is, és tudunk reagálni az olyan, nem véletlenül hívjuk őket tanácsadónak, az olyan helyzetekre is, amikor mondjuk tudunk nekik segíteni, nem feltétlenül direktbe a kölcsöntermékhez kapcsolódóan, de olyan általános tanácsokkal, amik összességébe az ő pénzügyi helyzetüket például javíthatják, vagy stabilizálhatják.
0: De hol lehet megkeresni egy tanácsadónak a költségét? Ha jó az a tanácsadó, akkor az egy drága dolog, mert meg kell fizetni. A kamatban kell megkeresni a költségét? Az egyéb feltételekben? Ahhoz képest, mint aki mondjuk nem csinál tanácsadást, nem csinál semmilyet, hanem mondjuk online csinál mindent.
1: Értelemszerűen ennek a tanácsadásnak, az emberi munkaerőnek, ennek van egy költség, amit különböző féleképpen szoktak beárazni egyébként a vállalatok, a szolgáltatók. Ezt meg lehet jeleníteni egyébként a kamat mértékébe is, de van olyan is, mint például a mi esetünkben, amikor ez egy külön opcionális szolgáltatásként van.
0: Tehát meg lehet venni.
1: Igény, ezt meg lehet venni. Mm. Tehát például, hogyha a Provident pénzügyi ZRT-ről beszélek, akkor van klasszikus átutalásos termékünk. Azoknak, aki lehet, hogy nem igényli azt, hogy ez a tanácsadás meglegyen, nem igényli azt, hogy az otthon a kényelmében történjenek például a visszafizetések, hanem ő bemegy, mint egy klasszikus fiókba. Ugyanakkor van egy opciális kiegészítő szolgáltatás is, hogyha valaki ezt máshogy szeretné, nem én szeretnék oda elmenni, szeretném, hogy nekem legyen egy kirendelt kolléga, aki kvázi, mint kicsit ilyen privát bankár, személyes tanácsadó jelleggel nekem 0-24-ben rendelkezésre álljon, akkor az ügyfélnek megvan ez a lehetősége, és ezt opcionális szolgáltatás keretében díjak mentén megteheti. Tehát én azt gondolom, hogy a szolgáltatók erre különféleképpen reagálnak, de az automatizáció mögött a szolgáltatásoknál egyébként jellemzően azért az szokott megjelenni, hogy a vállalatok ilyenkor megfontolják azt, hogy minél kevesebb emberi erőforrást alkalmaz, annál költséghatékonyabb tud lenni a működése. Viszont itt kell megtalálni azt az egészséges egyensúlyt, hogy a hatékony szervezeti működés mellett a fogyasztói bizalom az ne sérüljön, és hogy amiben én hiszek, amit már kifejtettem korábban, a fogyasztói bizalom kialakulásánál és annak a megtartásánál szükség van emberi kapcsolatokra is.
0: Örül egy pénzügyi szolgáltató, amikor a pénzügyi tudatosság mondjuk olyan szintre fejlődik, hogy a közgázos diákok a megjelenő diákhitelt azonnal arbitrálják, mert hogy meglátják, hogy egyébként ezt a pénzt, ha fölveszem, máshol beteszem, kapok 3% kamatot. Vagy nem erre való volna tulajdonképpen. De hát ez a racionális magatartás.
1: Igen, klasszikusan nem erre találták ki, ahogy ön is mondta, de én egyébként nem gondolom, hogy ez ördögtől való lenne. Én a saját, pont ezt a példát én láttam a saját fiamnál is, hogy már ilyen irányba jártak az agytekervényei, azért döntő többségében azt látjuk, hogy van egy meghatározott hitelt cél, egy meghatározott helyzet, aminek a finanszírozására veszik igénybe a kölcsönt, tehát sokkal ritkább esetben befektetési céllal, de hogyha egy konstrukció egyébként annyira kedvező, akkor akár egyébként ez befektetési célt is szolgálhat, vagy direktbe, amikor közvetlen ezt a kölcsönösszeget forgatják bele valamibe, de indirekt módon is egyébként, amikor a javait, jószágait, megtakarítását nem használja föl, mert azt máshol jobb hozam mellett tudja mondjuk kamatoztatni, vagy éppen eszközökbe áll, és hogy ahhoz ne kelljen hozzányúlni, azért veszi a kölcsönt igénybe. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettő megjelenik, de azért a klasszikus az nem változott, hogy az esetek túlnyomó többségében ez egy meghatározott hitelcélt szolgál, és nem annyira befektetési jelleggel.
0: Más, nagyon a provident ügyfélköre, mint a lakossági banki hitelezési ügyfélkör? Vagy mindenki ugyanazt próbálja megszerezni?
1: Ha demográfiailag vizsgáljuk a kérdést, vagy akár jövedelem szempontjából is, akkor azt gondolom, hogy a Providentnek az ügyfélköre az teljes mértékben leképezi a magyar társadalmat. Értem ez alatt azt is, hogy vannak közöttük szerényebb jövedelemből gazdálkodó ügyfelek is, de olyan ügyfelek is egyébként, akik bármelyik kereskedelmi banknak is ugyanúgy lehetnének az ügyfelei, ők például olyan alapon választhatnak minket, hogy mondjuk milyen gyors a kiszolgálási idő, milyen a kiszolgálásnak a minősége, stb. Ilyen értelemben én nem látnék nagy különbséget. Ahol talán különbség az megjelenik, és akkor itt talán a küldetésünket hoznám példának, ami a pénzügyi bevonásról szól, hogy mi nagyon sokszor igyekszünk megadni azt a lehetőséget ügyfeleknek, akik például még hitelmúlttal nem rendelkeznek. Tehát mondjuk a központi hitelinformációs rendszerben még nincs egy pozitív rekordjuk, ami segíteni a hitelfelvételt. Mi ezt a kezdeti bizalmat például meg tudjuk adni nekik, hiszen nagyon sokan egyébként még ma is kiszorulnak a klasszikus hitelezésnek a világából. Mi nekik igyekszünk egy folyosót nyitni, hogy oda bekerüljenek, és például itt azt szoktam elmondani, hogy amikor annak idején kikerültünk főiskola egyetemről, az ember először fölcsapta, hát még annak idején még a jó állás hirdetéseket a HVG-be találta az ember. Kinyitottam, megnéztem, milyen álláshirdetések vannak, és az összes azt mondta, hogy minimum 3-5 év szakirányos tapasztalat. És akkor ott áll a pályakezdő, azt mondja, hogy jó, de adja meg nekem valaki azt a kezdeti bizalmat, hogy én meg tudjam szerezni aztán azt a 3-5 év szakirányos tapasztalatot, és én azt gondolom, hogy például az egyik dolog, amit a Provident kifejezetten csinál, hogy a pénzügyi bevonáson keresztül mi kinyitjuk ezt a folyosót, természetesen minden törvényi előírásnak megfelelően nekünk ugyanazoknak a jövedelem, arányos törlesztő részletszabályozás és egyéb prudenciális dolgoknak meg kell megfelelnünk, mint mármelyik más bank, ahol mi talán rugalmasabbak vagyunk egy kicsit, hogy amennyiben felelős módon az ügyfélnek a kölcsön kihelyezhető, akkor ezt a kezdeti bizalmat mi igyekszünk neki, és ezt a kezdeti lehetőséget ezt neki nyújtani.
0: Mi az elvárható nem fizetési arány? Mi az, amire azt mondják, hogy ez rendben van?
1: Erre nehéz azért egy exakt számot rakni, természetesen minél jobb a portfólió nulla minősége.
0: Legjobb, nyilván mindenki visszafizet mindent.
1: Az annál jobb, hiszen én azt szoktam egyébként mondani, egy rossz hiteldöntés, az nekünk fáj elsősorban közvetlen anyagilag, tehát nekünk elementáris érdekünk az, hogy minél tájékozottabb és minél jobb minőségi fogyasztókkal dolgozzunk együtt. Mi nem feltétlenül egyébként, ha mondhatom így, NPL-be, a klasszikus nem fizető arányba szoktuk nézni a portfóliunk minőségét, mi a bruttó veszteséget szoktuk nézni. Ez azért fontos, mert nálunk a szolgáltatásba bele van kódolva az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy átmeneti nehézsége az bizony adódhat egy ügyfélnek. Mire gondolok itt? Az ügyfél visszafizeti, de például lehet, hogy azt mondja, hogy most ebben a pillanatban nem tudom megoldani, de hogyha 2 hét múlva kijön a kedves kolléga, 2 hét múlva mindent rendezek. Mi ezt igyekszünk rugalmasan kezelni, egyébként ezt extra költségek nélkül, hogyha az ügyfél mondjuk az otthonszolgáltatásunkat vette igénybe, és az ügyfél a nap végén vissza fogja fizetni, lehet, hogy mondjuk a 16 hónapos futamidő az 16 és fél hónap lesz, de ettől független az ügyfél visszafizette. Mi ezt nézzük bruttó veszteség alapon, és ez a bruttó veszteség egyébként a Providentnél is abszolút abban a mértékben mozog, mint bármelyik kereskedelmi banknál, tehát nagyságrendileg az ügyfeleinknek olyan alig több, mint 10%-a az, ahol ez a futamidő környékén valahol nem valósul meg.
0: A euró bevezetéssel ez a piac egyszerűsödni fog, bővülni fog, változatosabb lesz, hogyha az majd egyszer megtörténik, ezen gondolkodnak már? Mert annyi fog történni, hogy euróba fogunk fizetni, de hát elvileg a jövedelmünk ugyanakkora marad.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nem gondolnám, hogy maga a fizetőegységnek a mértékegysége az befolyásolna fogyasztói szokásokat. Tehát azt gondolom, hogy ez nem kéne átalakítson semmit, és most is működünk olyan piacokon, ahol egyébként az euró a fizetőeszköz, nem látunk fogyasztási preferenciákban semmilyen különbséget. Olyan országokban is működünk, ahol ugyan a helyi valutát megtartották, Romániát tudnám ilyen példának mondani. Ha valaki járt Romániába, bármit akart venni, akkor gyakorlatilag minden árat euróba tüntetnek föl, viszont lejben fizetnek. Tehát valahol az összehasonlítás mértékegysége, mondanám azt, hogy az euró, ugyanakkor a fizetőeszköz a mai napig a lej maradt. Nem nagyon látjuk, hogy ez a fogyasztási szokásokat befolyásolná. Azt gondolom, hogy ez a gazdaságnak más szempontok miatt lehet esetleg érdeke, de én nem gondolom, hogy a pénzügyi szektort ez olyan mértékben megmozdítaná. Egy dolgot tudnék csak elképzelni értelemszerűen, akkor, amikor valaki külföldi devizában vesz mondjuk egy kölcsönt igénybe, és hát nem kell visszamenni túl hosszan, itt volt 2008-2009, akkor nagyon fontos, hogy azt is értse, hogy bizony az árfolyam ingadozás az önmagában egy kockázat. Tehát például, hogyha eurónk lenne, akkor mondjuk euró árfolyam miatti kockázattal egy fogyasztónak nem kéne kalkulálnia, de például az nem változna meg, hogy ugyanúgy, hogyha mondjuk dollárba vagy svájci frankba venné föl, akkor az nem tűnne el, csak a volatilitás kapcsán mondjuk nem egy svájci frank forint, hanem egy svájci frank euró volatilitást kellene, hogy kövessen.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Bocsán Viktor, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Jack az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszánineni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszánineni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. A Duna vízhozama új negatív rekordot dönthet, a paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van. Ezt írta a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán kiemelve, a megépített fenékküszöb eddig 300 milliárd forint villamos energiatermelést mentett meg. Kapitány István kiemelte, a fenékküszöbnek köszönhetően a paksi atomerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás és vízhozam mellett is biztonságosan tud működni. A három blokk továbbra is megfelelő teljesítményen működik, a negyedik blokk tervezett éves karbantartása pedig a menetrend szerint zajlik. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest. Ez olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát, a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztés és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd 300 millió forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer részeként időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd forintot folyósítottak, írja az Agrárközgazdasági Intézet. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra 29%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
2: Az időjárásról.
3: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: Nyolcadik fejezet. Hírnök a más világról. A diák habozva állt a sok fényes nagyúr előtt. Talán nem értetted meg? Kérdi apafi.
1: Megértettem, kegyelmes fejedelem.
0: Nos, akkor bátran, rajta. Kornis, adj még neki egy kis elme erősítőt.
1: Bársonyruhás aprót töltött a rongyos koldusnak. Csak egy percig habozott, a másik percben eszébe jutott, hogy mesélt ő nekik valamikor a más világról Dobos bácsi. Mese, mese, mes kenyeret, hát ha ez a mese még kenyérré válnék.
0: Felséges fejedelem, így szólt felbátorodva, miközben a kutyája vígan veregette a farkával. Élt egyszer két szomszéd magyarországi faluban két pap. Az egyik katolikus, a másik protestáns. Mégis mind a ketten igen jó barátok voltak, mert mind a ketten szerettek vadászni. S ha elválasztotta a külön dogma, összehozta őket a közös vadászterület. Az ő barátságuk különben nem állott egyébből, mint veszekedésből, s nekik is éppen az volt a kedves témájuk, amiről az urak vitatkoztak a felséged mai ebédjénél. Örökkön örökké azt feszegették, mi van a más világon. A kálvinista pap is mást állított, a katolikus is. Mind a kettőnek nagy fantáziája volt, s a saját hite szerint bútorozta be a túlvilágot. A kálvinista pap majdnem ugyanazt állította, amit az öregebbik uraság. Boér uram az öregebbik. A plébános körülbelül úgy beszélt, mint itt a fiatalabbik főúr. Néha egészen belemérgesültek, s a két szent ember öklével verdeste az asztalt, hogy meggyőzze egyik a másikát az ő hitének valóságáról. 15 évig folyt nagy hévvel, tűzzel ez a szellemi erőlködés, de természetesen nem lett semmi eredménye. Egyszer a plébánosnál disznótor volt, a vendégek közt ott volt a kálvinista pap, s mint egyébkor ma is a más világról disputáltak. De a vendégek, kik már könyv nélkül tudták a két pap minden körömnyi állítását, argumentumát, meglehetősen unták a dolgot, mit észrevett a házigazda. Canis mater, hagyjuk el most az egészet, majd megtudom, ha magam is ott leszek a más világon. Esküdj meg, kiáltá izgatottan a kálvinista pap, hogyha hamarabb találsz meghalni, eljössz nekem megmondani, melyikünknek volt igaza. Ha te is megígéred, Miska, mert Miskának hívták a kálvinista lelkészt. Esküszöm, hogy eljövök hozzád halálom után, papi hitemre fogadom. Én is esküszöm, itt a kezem rá. Elmegyek hozzád, és megmondom az igazat. A vendégek mosolyogtak, hogy milyen ünnepélyesen fogadkozik a két disputáns. Ej, tiszteletes uraim, a halál még messze van? Vegyük még előbb hasznát ennek a világnak is. Kocincsunk, mulassunk. Mulattak, vígan voltak egész 10 óráig éjjel. Akkor is vidám zsibajjal, pajkos nevetéssel oszlottak szét, ki gyalog, ki kocsin, ki szánon, az szerint ahol lakott. A kálvinista tiszteletes utolsónak ült fel a szánnyára, s még lekiáltott onnan tréfásan. Áll hát a fogadás? Áll. A plébános az utolsó vendéget is látván kihajtani a kapuból, befordult az ambitusról, elimádkozta ott bent az esti imáját, és lefeküdt. Alig aludott egy órát, midőn egyszerre arra riadt fel álmából, hogy valaki megszörgeti a külső ablakot. Hideg borzongás futotta át tagjait, pedig hozzá volt szokva az éjjeli felköltésekhez. Az ajtó fölött egy szegen lógtak a temetőkert kulcsai. A szög e pillanatban magától esett ki a falból, s a kulcsok kísértetiesen csörömpölve gurultak az ablak közbe. Ki az? Kérdi a plébános felugorva és papucsaiba bújva.
2: Én vagyok, Miska,
1: felelte odakünn az ismert hang. A plébános az ablakhoz lépett, és félrevonta a függönyt. A kálvinista pap állt odakünn. Visszajöttél? Mi bajod történt?
2: Meghaltam,
1: felelte a kálvinista pap tompa, nyöszörgő hangon, és eljöttem neked megmondani,
2: hogy a más világon se úgy nincs, ahogy én mondtam, se úgy nincs, ahogy Te mondtad. Ámen.
1: A plébános ajkain ott lebegett a felelet, ugyan ne beszélj bolondokat, Miska. De a szót megfagyasztotta az a körülmény, hogy az alak egyszerre eltűnt az ablak alól, mint a szellem. Sem a hó nem ropogott a lába alatt, sem a lábnyomai nem látszottak benne, pedig a holdvilág szépen odasütött. A kakasok éjfélt kukorékoltak. A plébános vacogó fogakkal bújt a dunyha alá, s reggelig kitörte a forró láz. De még jobban reggel, mikor a gazdasszonya jelenti, főtisztelendő uram, nagy szerencsétlenség esett. Mi történt? A kálvinista tiszteletes úr szánja, amint az este innen elment, olyan szerencsétlenül borult fel a hegyszakadéknál, hogy úr is, kocsis is lezuhantak a mélybe, és szörnyet haltak. Hát én azt gondolom, fölséges fejedelem, végzi a koldusdiák meséjét, hogyha igaz az, amit a más világról jött hírnök mondott, a két vitatkozó főúr közül egyiknek sincsen igaza. Igazad van, kiálta apafi, a történet igen szép és tanulságos, meg vagyok vele elégedve. A főúraknak is tetszett. Okos fiú, jegyzé meg Boér Kristóf nevetve. Legyőzött bennünket, én megadom magam. Egy szóval, nem kapnak kegyelmetek kardot. Igaz is, ki kapja most már a kardot, a fejedelem ajándékát? Istenemre, ki más, mint e fiú, mondá a fejedelem.
3: Úgy látszik, nem a mese tetszett meg apafinak, gúnyolódott halkan Béldi, hanem a fölséges cím,
1: amivel a fiú csiklandozta. De hiszen szép volt és találó a mese is, felelte a szomszédja, Incédi.
2: Ugyan-ugyan, vágott közbe az udvari bolond, hiszen éppen azt mondta, amit a tudós. A tudóst kinevették vele, a tudatlantól akceptálják. Ilyen a világ.
1: Tanúk, uraim, szólalt fel apafi. A kardot annak ígértem, akinek igaza lesz a két úr közül. Egyiknek sincs igaza, úgy dönté el a fiú. Legyen hát ővé a kard, mert neki van igaza. Íme, vedd a kardot.
2: Felséges uram, hogy kössem én azt, mondta a koldusdiák szerényen, e rongyokhoz. Apafi elnevette magát. Valóban szánalomra méltó volt a fickó kinézése, nyomban intett a szekretáriusának. Vigye ki és öltöztesse fel előbb csinosan.
1: Alig lehetett ráismerni, midőn visszatért ismét. Takaros szürke dolmány, zöld nadrág volt rajta, a lábán szattyán csizma, kezében szürke báránybőrkalpag kék nyelvvel. A hajdani és a mostani csatlósok viseletéből válogatta össze ott künn a várnagy. Igazán jól festett a legényke.
2: Na most már nesze a kardod, mondta neki Kornis apród.
1: Még most sem köthetem fel, felséges fejedelem.
2: És miért nem? Kérdi apafi, majdnem bosszankodva.
1: Mert kardot csak nemes ember viselhet. Én pedig nem vagyok az.
2: Általános hahota támadt, maga a fejedelem úgy nevetett, hogy könnyei is potyogtak.
1: Istenemre, ilyen agyafurt fickóval még nem volt dolgom.
2: Ugye örmény vagy? Ne is mondd, hogy nem örmény vagy, hanem vagy az, mert abban a hitben akarok meghalni, hogy az voltál.
1: No, ez jól adja, urak. Hol van Naláci, uram? Menjen be kegyelmed a kancelláriába, és Isten neki, állítson ki egy nemes levelet. A piktor oda át van a másik szárnyban, a fejedelem asszonynak fest valami almáriumot. Elő kell hivatni, hadd diktáljak neki egy nemesi címert.
2: A piktort csak ugyan legott előkerítették. Gabcsa Gábornak hívták, hosszú, nyurga legény, olyan sunyi arccal, hogy bizonyosan bankót csináló lett volna, ha lett volna már akkor bankó.
3: Hivatni kegyeskedett, nagyságos uram?
2: Mit dolgozol?
3: Amarantusz virágokat festek a nagyságos fejedelem asszonynak.
2: Hagyd abba most azt!
3: De nem merem ám instálom, mert a fejedelem asszony...
2: Asszony, nem asszony! Az ország dolga előbbre való. Egy címert festesz rögtön.
3: Mit fessek belé?
2: Egy nagyon fáradt utast, egy fickót zöld mezőben.
3: Nagyságos uram,
2: Nem lehet a fáradtságot lefesteni?
3: Nem lehet lefesteni?
2: Persze, hogy nem lehet.
3: Persze, persze,
1: mondá elszomorodva.
3: Embert lehet, de hogy el legyen fáradva, az a nehéz, az a lehetetlen.
2: Akkor hát hagyjuk ezt prédikátumnak. Hogy is hívnak csak, fiú?
1: Veres László.
2: Tehát legyen fáradi Veres László, s eredj, fesd le a helyett a fehér kutyáját zöld mezőben.
1: Egy jó óra múlva behozták készen a nemes levelet is, a címert is. A fejedelem alákanyarintotta nevét az egyiknek, s figyelmesen megnézte a másikat.
2: Ez a kutya, szavamra mondom, úgy néz ki, mintha kecske lenne. Az embernek szinte kedve támad megfejni. Miféle kutyát festettél ide, te bolond?
3: De már mindegy. A kecske is jó állat. Adjátok oda a suhancnak, aztán ki kell kergetni a palotából, mert még saját fejemet is elkéri.
2: Hisz nem bolond?
1: Tört ki önkéntelenül Béldi Györgyből.
3: Hogy érti ezt, kegyelmed?
1: Fordult hátra a híres árulkodó Kendefi János.
2: Úgy, hogy egy ilyen ügyefogyott utasnak, felelte Béldi bátran. Nehéz lenne cipelni útközben.
1: Azután hozzátevi Incédihez hajolva.
2: Hogyne, mikor egész Erdélyországnak is túlságos teher.

0: 9. fejezet. A kincs. Most már úr lett volna Veres László, csinos ruháját utcahosszat megbámulták a gyulafehérvári lányok, hát még a kardja hogy csörömpölt, hanem mit ért mindez, ha a zsebben nem csörgött semmi. A kutya örökségéből már a legutolsó dénár is elfogyott. Hát bizony, csak megint le kell szállani az uraságból, a jó emberektől kéregetni. S az ebben a ruhában százszorta nehezebb, mint előbb volt. Aztán végre is nemes ember inkább meghal, de nem koldulhat. Megállt az utcákon, és a homlokát törülgette. Tűnődött, ne forduljon-e vissza a fejedelmi várba, hogy ott apafi elé jutva térdre vesse magát, vegye be valami udvari szolgálatba, hiszen olyan jó szívvel volt iránta. Csak ugyan visszament a fejedelmi lakhoz, de az őrök nem akarták beereszteni a kapun. Mit akar? Bemenni a fejedelemhez. Megbolondult. Hogy jut ilyesmi eszébe? Hiszen ott voltam ezelőtt egy fél órával. Egy ragyásarcú őr csúfondárosan megpirongatta. Még hagyján, hogy nem azt kívánja, hívjuk le a fejedelmet ide a kapu alá, mert beszélni akar vele. Hát rább az agarakkal, nagy jó uram. A fejedelem nem a bécsi császárám, akinek a háza keresztül járó az egyik utcáról a másikra. Tanulja meg, kiről beszél. Egy fiatal fickó, aki a kapu előtti gömbölyű kövön ült, kíváncsian fordult a beszélő felé. Aztán volt kent Bécsben, Istok bácsi?
1: Már hogy ne lettem volna, ha voltam.
0: Hogy azt mondják, ott vannak még csak nagy házak.
1: A házak nagyobbak, de már a kertek kisebbek. Egy szóval, a többi aztán minden kisebb.
0: Az emberek is?
1: Azok is.
0: De a verév csak nem kisebb.
1: Az is kisebb.
0: Hát a mi Istók bácsi.
2: Az öreg katona, a vén katonák már 200 előtt is hazudtak, dühösen rivalt rá.
1: Kisebb, ha mondom. Azon felül ott a méheket pányván legeltetik. Olyan kicsinyek a kertek, mint a kalickák, s hogy a méhek át ne szálljanak a szomszéd kertbe, vékony cérnákra vannak a köpűhöz kötve.
0: Ejno, csodálkozott a suhanc elgondolkozva, hogy milyen ostoba a világ Gyulafehérváron túl.
2: Veres László még mindig ott állott a kapunál.
1: Mit vár még?
2: Várom, míg nyájasabb lesz.
1: Erre aztán egyszerre csupa nyájasság lett Istók bácsi. Mi a kívánsága, édes fiam?
2: Hogy legalább azt mondja meg kegyelmed, mi módon lehetne a fejedelemhez jutni.
1: Csak egy módja van. Teleki Mihály uramnál kell feliratkozni audienciára.
0: Merre lakik Teleki uram?
1: Az is itt a palotában.
0: Akkor hát eresszenek Teleki uramhoz.
1: Az lehetetlen, mert Teleki uramhoz meg sehogy sem lehet bejutni.
2: Elszomorodva fordult meg, s amilyen feszesen, kevélyen lépkedett innen jövet egy óra előtt, épp hogy csüggeten, lehorgasztott fejjel bandukolt most. A nap már lement volt, szürke szoknyát váltott a világ, hogy csak hamar feketét öltsön fölébe. Vándorlegények bús figyelmeztető jele. Hol alszol az éjjel? A piacon a kofák kezdték összeszedni a sátorfájukat, s az el nem fogyott tordai pecsenyét és a gyümölcsöt nagy kosarakba gyömöszölték. Az illat megcsiklandozta csábítón az új nemes orrát. Kedve lett volna odamarkolni és elfutni, de hogyan tehesse azt ezzel a karddal? Erőt vett magán is, tovább vánszorgott. A traktérről kacéran integetett felé a himbálózó boróka csomó. Két cigány gyerek elébe szaladt, a hegedűjét cincogtatva.
3: Parancsoljon velem is szép nótácskát, nemzetes vitéz lovag úr!
1: Szaladjatok el innen, purdék, mert ha kihúzom a kardomat, a fejetek szalad el a nyakatokról.
2: Sietve lépdelt odább egy szűk sikátoron át, a város alsó részébe fordulva, hol nagy tűz lehetett nem régen, mert kormosan, csonkán meredeztek hosszú darabon a házfalak. Egy fekete mező volt ez, Szénné vált gerendák és szarufák hevertek szanaszét, imit amott egy-egy üszökhalom, melyet az eső megcsapdosott és összevert rongyot, üvegdarabot, hamut, földet, cserepet, megolvat vasat együvé. A szél megszedte magát pernyével, s röpködött vele a város fölött. A fehér kutyának, mely Laci mellett poroszkált, a leeresztett lompos farka olyan fekete lett, mintha befestették volna. Néhol oda dörzsölődött a gerendákhoz, starka foltokat kapott. Az bizony komolyan kecskének készül, hogy a címerbeli portréjához hasonlítson. Nincs szomorúbb, mint az ilyen elpusztult utca. Száz jel mutatja még, hogy itt kevéssel azelőtt nyájas otthonok voltak. Itt egy szakajtó, amott megégett bölcsőnek darabja. A kis kertben, melynek a füve leperzselődött, öreg fák között áll egy puha gyeppatka. Bekedves kis fészek lehetett. A fekete mező egyik falánál törpe szilvafa maradt meg épnek, míg a gyümölcs is ott van rajta megpörkölve, összezsugorodva. Laci legutt észrevette a szilvafát, hiszen ez valóságos kincs, gondolá, s mohon hozzálátott a szilvaevéshez. Bizaz nem igen lehetett ízletes, mert hol van még a szilva érés ideje? De az éhes gyomor nem okoskodik. Laci annyiba vette, mintha aszalt szilvával csillapítaná éhségét. A kutya ez alatt úgy tett, mintha csontokat keresne, szaglált, turkált és kapart. Egyszerre fölnyihogott, majd üvölteni kezdett, Laci hosszalat meg vissza ugyanarra a helyre. Hívsz, kedves kutyácskám, ugye oda hívsz? Mit találtál? Csontot találtál? No, majd mindjárt oda megyek, hanem még hadd egyem előbb. Megyek, megyek, no, ne vuníts hát! Majd ketten keresünk aztán itt magunknak éjjé szállást. Hát, amint odament, káprázat-e, álom-e, az ott ült a két hátsó lábán, mint egy guggoló ember, s az első két lábával egy a pernyésföldből előkapart üstöt fogott át, mintha féltékenyen őrizni. Az ezeregy éjszaka minden regéje igaz már, ha az igaz, amit a két szeme látott, pedig kétszer is megtörülgette. Az üst tel is, de tele volt aranypénzekkel, drágaságokkal, csatok, gyűrűk, násfák, gyémántok, gyöngyök és smaragdok csillogtak bent vakító pompában. Soha ennyi kincset egy rakáson. Fölsikoltott örömében, azután remegve nézett körül, ha nem látja-e valaki. Egyetlen lélek sem járt a leégett város részben a romok között. Az est leszállt, minden egyforma színű lett, házak, fák összeolvadtak, csak a réten fehér lett egy ezüst csík, a maros vize folytott csendesen. Fent pedig az égbolton kibújt a felhőrongyok közül a fényes lámpa, most az egyszer olyan, mint az Aladdin lámpája. Laci lehajolt az üsthöz, fel akarta szedni tartalmát, de nem lehetett, mert mozdulni sem bírt a teher alatt, és helyesen volt, ahová elrakhassa. Amint ott turkált közte, halálos verejték csurgott a képéről. Jobban szerette volna, ha nem annyi. Megrettent a saját szerencséjétől. Mit csináljon ő most? Mihez kezdjen? Hideg borzongás futott keresztül tagjain, s úgy érezte, nem fog tudni megmozdulni helyéről. Itt roskad össze, itt hal meg. A felét visszaöntötte a kincseknek, de megint visszavett abból egy marékkal. No, még egy marékkal, és még egyel? Nem. Ezt a nagy aranyköszöntyűt itt nem hagyhatom, de ezt a topázt sem. Ismét azon vette magát észre, hogy a katlan kiürült. Újra vissza kellett raknia a fölösleget. Nehezen vált meg tőle. Még csak néhány perc óta lett nábob, és már is kabzsi. A pénzzel együtt kapja az ember a pénznek betegségeit. Milyen könnyedén osztotta meg eddig útszéli koldusokkal filléreit, s most milyen nehezen válik meg egy nagy vagyonnal annak másik felétől. De mégis engednie kellett az észszerűségnek, mert kalapjában csak nem vihette a kincseket, hiszen azok végre is nem az övéi. Ő csak egyszerűen a megtaláló. Meg lehet, nem él már, elpusztult az, aki azokat ide elásta, aki igényt tarthatna rájuk, de az ellenkező sem lehetetlen. Laci megnézte holdfénynél az aranyakat. Mind Lipót ideje beliverés, még nem is lehetnek régen a föld alatt.
0: Azért hát ott maradt a kincs fele az üstben, visszatette helyére úgy, ahogy volt, aztán behányta földdel, megtaposta, és pernyét szort rája. Melléje pedig karót szúrt, hogy visszajöhessen érte.
2: Izgatottan fordult vissza. Azt hitte, lázas nyugtalansága rögtön elmúlik, mihelyt a romokat elhagyja, de a nyugtalanság vele ment azon túl is. Ott ült a penészes aranyokon. Az izgatottság annyira kimerítette, hogy alig bírt vánszorogni a fáradtságtól. Leült egy kőre egy alacsony ház előtt, s vágyat fejét a kutyája hátára támasztotta.
0: Kedves kutyácskám, te most úrrá tettél, te vagy az én gondviselésem.
2: Simogatta, veregette szeretettel, s az olyan okosan, szomorúan nézett rá, mintha sajnálná.
1: Fogjátok el! Fogjátok!
2: Hangzott föl egy pillanatban a csöndes utcán, s szaladó emberek róbaja hallatszott közeledőben. Laci szíve megdobbant, felugrott ijetten, azt gondolta, őt kergetik, s lélekszakadva kezdett futni a város felé. Hanem egyszerre csak megállította a leghatalmasabb ösztön. Az utca olyan részébe jutott, ahol a levegőnek pecsenye illata volt. A kocsma mellett volt ez, melynek nyitott ajtaján át illant ki a konyha csábító gőze. Oda rontott be Laci pihegve.
0: Ilyetében észre sem vette, hogy az utcai fenyegető zaj vidám kúrjongatásokba csapát. Nem akartak senkit elfogni, csak a fejedelem pajkos apródjai kergetőztek.
2: Az aranymedvében, mert így hitták a híres gyulafehérvári kocsmát, lévén a kocsmárosok ősapjainak nagy szimpátiája a ragadozó állatokhoz, többnyire ezek nevére keresztelték vendéglőiket, később azután a kocsmárosok is megszelidültek, de roppant lassan. A medvéből vagy tigrisből századok folyása után farkas lett, még később megelégedtek a bikával is, ma már a griff és a sas is jó nekik. Ám bár hiszen nálunk tulajdonképpen a sas, az igazi ragadozó állat. Hát mondom, az aranymedvében nagy feltűnést keltett az új vendég, aki úgy rontott be, mintha kergetnék. A vendégek, néhány nemes úr, akik egy asztal körül ültek és vacsoráztak, vidám beszélgetésbe eredve, abba hagyták a diskurzust. A kocsmáros, Nagy Gergely uram pedig hirtelen fölvágta a báránybőrsipkát a fejére, ami azt jelentette nála, hogy ő most úr akar lenni.
0: Na mi az? Szólt oda mogorván.
1: Enni akarok, lihegte a vendég.
4: Azt hittem, neki akar az úr szaladni a falnak. Aztán a jó járatban levő ember hallja kegyelmed, meg szokta billenteni a süvegét, ha valahová belép.
2: Az egyik a játékosok közül közömbösen jegyzi meg.
4: Kiukadt a zsebe, nagy jó uram, ha jól nézem. Valami csecsebecséket hullajtgat el.
2: Laci ilyet mozdulattal hajolt le a földre, amint látta, hogy a smaragdok és gyémántok kipotyognak, s végiggurulnak a földön. Nyilván úgy kellett történnie, hogy a futásban kiukadt a mente zseb a nagy tehertől.
4: Bátran felszedhette különben, mert senki sem ügyelt rá. Még Nagy Gergely sem, kitől négyszer is meg kellett kérdeznie félénken, lesz-e valami ennivaló.
5: Az, amit magával hozott,
2: viszonzál végre Nagy Gergely kegyetlen flegmával.
0: Hiszen ha hoztam volna, hát nem kérnék.
4: No már, én pedig nem adhatok semmit.
0: Pedig édes örömest fizetném.
2: Kihúzott a zsebéből egy aranyat, s fölhaigálta a tenyerén.
4: Hiába ingerkedik Kend azzal a sárga csikóval, mordult fel Gergely gazda. Ételt a Herkó Páter sem kap ma, mert itt csak a vadászuraknak főztünk. Azt, amit ők lőttek. Különben miféle szerzett hékám?
0: Nemes Fáradi Veres László vagyok.
4: Á, rikkantott fel Gergely. Kedd hát az atyám fia, akit ma tett meg a fejedelem Koldusból nemesnek. Látom, aranyat is adott ő nagysága. Persze, van neki bőven.
2: Tette hozzá keserű gúnnyal.
4: Ha elfogy, ad az ország.
2: A vadászurak is mind hallották már, ami a várpalotában történt.
4: Minden pletyka gyorslábon jár, de hát még az udvari pletyka. Nosza, egy pár perc műve volt fölugrálni, sparolát váltani a jövevénnyel. Hát miért nem szólasz, komám, hogy te is vérbeli vagy? Mert az nem tesz semmit, hogy még nagyon is nedves a kutya bőröd.
1: És borszagú? Vágott közbe a másik úr.
6: Az csak annyit jelent, hogy te ős vagy, mi meg pusztán ivadékok. Azért, ha úgy tetszik, ülj le az asztalunkhoz, cimbora. Egyél, igyál velünk.
2: Azzal leültették az asztalfőre, elébe tolták az ételt-italt, vetélkedve, mint ahogy szokás, mikor valakinek a jelenléte által nagyon meg vannak tisztelve.
1: Én Naláci Farkas vagyok, mutatta be magát egy barna pörge bajszú. Ez itt Vér István, amaz Petki Gábor, Kovasóci Miklós. Most már ösmersz bennünket, egytől egyig víg fickók vagyunk. Vadásztunk egy kicsit, és az elejtett zsákmányt megfőzettük, megsüttettük Gergely gazdánál. Az hát ingyen megy. A bort azonban az fizeti, akinek valamennyin között a legkevesebb pénze van. Mert már mi ezt így szoktuk. Remélem, nincs semmi kifogásod ellene.
2: Laci mosolyogva rázta meg fejét, hogy nincs semmi ellenvetése.
7: Szemtelen a fickó, mondta halkan Petki Kovasócinak, mert ha nem lenne az, nem fogadta volna el.
1: No, én még teszek vele egy próbát, sukta vissza Kovasóci.
2: Míg ő mohón evett ivott, ez alatt a fiatal urak ott folytatták, ahol elhagyták. Vadászkalandokat mondtak el, tücsköd bogarat összehordva hazudtak retteneteseket. Szerencséje Báró de Manxnak, hogy még akkor nem egzisztált, mert elbújhatott volna előttük.
6: Vér Istvánnal az történt, hogy egyszer a retyezáton egy veszekedett nagy sasmadár ráült a puska csövére, le kellett ráznia előbb, hogy aztán kényelmesen lelőhesse.
2: Még csodálatosabb eset a Kovasóci Miklósé, aki elé egy nyúl csörtetett, amin a prózsamál felül. Aztán, mikor éppen rácélzott, nemhogy elszaladt volna a bolond, hanem megállt vakmerően a két hátulsó lábára, fölemelte karcsú testét egyenesre, mint a majom, és a bal lábával megfenyegette. Mire megborzongott Kovasóci, s ilyetten ejté ki kezéből a gyilkos fegyvert.
6: Laci elnevette magát a fenyegető nyúl históriáján.
1: Kikérem magamnak a gúnyos nevetgélést, kiálták Kovasóci dühösen, s úgy vágott a falhoz egy cserépkancsót, hogy annak ezer felé frecsegtek szét a porcikái. Nekem elég tétel kell.
2: A cimborák mind felugráltak csillapítani a dühöngőt. Ugyan, ugyan, egészen kidagadt a nyakad, vörös vagy, hiszen nem sértett meg senki.
1: Dehogy nem, látom az arcán, a szemein, veres uramnak, hogy nem hiszi, amit mondtam. Aki pedig nekem nem hisz, azt követelem,

0: kis játékot, hogy új oldaláról ösmerje ki az új nemest. Alkalmasint még ostoba is, jegyzi meg Petki Gábor, majd erre nézve én próbálom ki. Aztán fennhangon így szólt. No hát akkor, szent a béke, azt mondja Veres László, hogy hiszi a nyúl dolgot, adjatok kezet egymásnak. Hanem most aztán te is mondjál egy vadászkalandot, új cimbora. Úgy van, halljuk, mi már mindnyájan elbeszéltünk egyet-egyet. Nem vadásztam én sohasem. Tesz is az valamit olyan embernél, mint te. Hisz a más világon sem voltál, mégis el tudtad mondani a fejedelemnek, hogy ott mi lesz, mi nem lesz. Aztán, ha vadászkalandod nem esett még, tudom esett egyéb. Valami csak történik mindenkivel. Isten neki, mondá Veres László. Akkor hát, elbeszélem a dolgomat a medvével. Halljuk, halljuk, de igyunk előbb. Kocintottak, s Laci elkezdte nagy figyelem közt.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmen a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A kocsos gyümölcskertész. Szent Péteresen. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
0: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsodabaúj Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán vasárnap az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű műemléki védelem alatt álló református templom, megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, hangsúlyozta a miniszter. A református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett a tűz. A lángokat a tűzoltók megfékezték, a Borsodabaúj Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. A Tiszánineni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint az 1953 óta műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt, mai formáját 1784-ben elnyerő templom különleges értéke, a mellette 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka emléke. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re és 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter elmondta, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, második projekt a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk. Elsőként Váradi Zsolt lelkészt hallják.
2: Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most az égnek meredő üskös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Beszélgetünk vele a terveikről is.
2: 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
1: Aztán vendégünk lesz Katona Viktória, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója, hiszen az MRS gyűjtést indított a radostjáni templom újjáépítéséért.
3: Ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze. Országos szinten is egy olyan múzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy a Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forinttal támogatja a gyülekezetet. Pál Sándort, az alapítvány vezetőjét kérdezem majd.
4: Azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állam megóvás, vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Végül hallhatják majd Koncvágási Katalint, a Magyar Református Nőszövetség országos elnökét is. A nőszövetség ugyanis úgy döntött, hogy a közelgő díjátadó eseményük persejpénzét ők is a szombaton leégett radostjáni templom javára ajánlják fel.
5: A nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban tehát a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk majd. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sírtak az emberek a vasárnapi istentiszteleten, amelyen a lelkész nem is tudott prédikálni Radostyánban a szombati tűzeset után. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb teljesen elpusztult a tűzben. A gyülekezeti teremben tartott istentisztelet után együtt nézték meg a még füstölgő romokat, és együtt imádkoztak gyülekezetükért a jelenlévők, mondja Váradi Zsolt lelkész. Abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Egy néhány évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rekonstrukció megtörténhessen. A következő percekben Váradi Zsolttal, Radostyán református lelkipásztorával beszélgetünk. Hogyan értesült a templomukat ért tűzesetről? Hol volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
2: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi évfolyam találkozón voltunk Selmecbányán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fákja a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
1: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
2: Hát könnyeimmel küzdködtem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az Urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett éreznünk.
1: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a templom mellé?
2: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén. A falu összes házából szinte látszik a templom. Ott őrködött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most egy égnek meredő üskös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk, hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottuk-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
2: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet, ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
1: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
2: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól. Akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
1: És akkor most a vizsgálat előtt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, hát mindenki vizsgálódik?
2: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő négy templomfal.
1: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezeti tagokkal?
2: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
1: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett, gondolom valaki itt kereszteltek, itt volt a házasságkötés, a konfirmációja, és a többi.
2: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell érni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
1: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
2: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg a harang, mindez az enyészeté lett. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
1: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott fölkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról, gondolom, másról beszélt, mint eredeti?
2: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és ez alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme, majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
1: És akkor ez a tervük, ugye, ahogy újraépítik a...
2: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épült templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van a mi veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radosnyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radosnyáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radosnyáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
2: Köszönöm szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radosnyáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
1: Na most lehet, hogy túl részletkérdés, de hogy lehet újraépíteni egy ilyen műemlék templomnak az elégett részét egy fénykép alapján, ezt lehet rekonstruálni, vagy vannak tervrajzok több száz évvel ezelőttről, ami segíthet egy építésznek, vagy tud erről a munkára valamit, hogy ilyenkor ez hogy zajlik?
2: Fénykép alapján nehéz lenne, de ez a templom pár évvel ezelőtt újult meg, és a barokk külső formából kibontakozott egy középkori templom, középkori bejárattal, feskó maradványal. Teljes műemléki terv dokumentációnk van, rendelkezésre áll a toronyról is, az utolsó kis csapolás, meg a gerenda összekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a falszerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
1: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
2: Hát, nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni egy év, vagy maximum két éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt, vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota, aztán minél hamarabb. Már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy hogy bírják majd a tetőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
1: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
2: Mindendig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson a mi küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
1: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
2: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
1: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelentett önnek, mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
2: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értük át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig ha tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Váradi Zsoltot, Radostyán református lelkipásztorát hallották. A beszélgetésünk apropója az volt, hogy szombaton leégett a radostyáni református templom tetőszerkezete, és a templomban mennyezetkazetták az orgona, a karzat, a padok, és a templom mellett különálló harangláb is elpusztult a tűzben. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított. A www.jobbadni.hu portálon önök is támogathatják a templom újjáépítését. Erről beszélgetünk hamarosan Katona Viktóriával, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szeméthalomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: millió forint adomány már összegyűlt a radostjáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutatómentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa. Katona Viktóriát, az MRS ügyvezetőjét kérdezem. Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostjáni református templom újjáépítéséért?
2: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
1: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn kora délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
2: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze.
1: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
2: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt

0: adni .hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom.
1: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a feljárásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
0: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van, fent a honlapunkon ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
1: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
0: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen. És majd a továbbiakat látjuk.
1: És akkor még az merült fel bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostyáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesmiben tudtok-e így segíteni?
0: Most jelenleg a kárfelmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre, azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentő csoportunknak, úgyhogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most ez biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.
1: Egyébként lelkészként mit gondolsz erről, hogy ez milyen érzés lehet egy gyülekezetnek, lelkésznek?
0: Hogy én se tudtam könnyek nélkül nézni a videót, mert hát ugye az a szakrális tér, ahova hazajárunk, ez olyan, mint hogyha az otthonunk égne le. Szempillantás alatt semmivé lenne, tűzmartalékává válna az az otthon, ami számunkra kedves és becses, hiszen nem csak vasárnaponként, hanem a gyülekezeti réteg alkalmakon sok emlék, sok csodálatos megtérés történet, sok új megújult lélekkel való találkozásnak a helyszíne, és én csak ahhoz tudom lelkipásztorként hasonlítani, mint hogyha leégne a lakóterem. Az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig egy műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radostyáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre. Ugye ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan muzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radostyáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokoltá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van, tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek-e a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kellene kicserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
0: Igen. A tudásanyagunk és képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését, mint például most, hogyha minden igaz, és már finisben vagyunk a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen, a leendő lelkipásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogyha esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy-egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
1: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a Radostyányi gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat.

0: a Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a radostyáni gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
1: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a radostyáni templomról, bizony nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisül, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a harangtorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú harangtorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 millió forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Te is segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk, több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásával is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állammegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
0: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye térre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt még be lehessen fedni.
1: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy a alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 millió forintot.
2: A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a radostyáni gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin, országos elnök, az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük.
0: Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindeyné Tüdős Kláráról elnevezett díját adó eseményük persely pénzét azt a radostyáni templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindeyné Tüdős Klára díjátadó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence persélyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség van, annak a persejpénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radoscsánba történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként, vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radoscsáni testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetésen keresztül és a szeretetszolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is, ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdetünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a persejes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
0: De egyébként ez mindig így van a diátadókon, hogy valami célt keresnek, amit tudnak így együtt közös teherviseléssel vállalni?
3: Igen, minden diátadón így volt. A harmadik éve az, hogy a minden évi Kárpát-medencei imanap liturgikus összeállítóit kiemelten is támogatjuk, illetve megpróbáljuk még inkább kiemelni ezt az imanapot és ezt a közös szolgálatot, hogy a zsindelyné díjátadóra az adott egyházkerületre fókuszálunk jobban. Tavaly például a szerbiai magyar reformátusok állították össze az imanapi anyagát, ők voltak a vendégeink, tavaly előttek például a felvidékiek, ebben az évben a sor az éppen a dunántúli testvérekre érkezett, ezért ők vannak kiemelve, úgymond, de most természetesen egy ilyen helyzet kapcsán egyértelmű az, hogy a tiszáninneni testvéreinkre is gondolunk, és őket is szeretnénk minél jobban kiemelni, hogy minél nagyobb közösség lássa meg egyházon belül és kívül, hogy milyen tragédiával kell szembenézniük, miben kell élniük, honnan kell felállniuk és újra kezdeniük, és ebben mindannyiunk imádságos segítsége, illetve adakozása nagyban el kell.
0: Nem csak, hogy ezt a diátadó persei adományát ajánlják majd föl, hanem arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségét, hogy ők maguk is hirdessenek a saját közösségükben gyűjtéseket. Ezt miért teszik meg, és esetleg van-e már önfelé visszajelzés, hogy ezt meghallották a nőszövetségek, és tud esetleg arról, hogy akkor ezek meg is történnek?
3: Teljesen természetes kezdeményezés volt a Nőszövetség elnökségének részéről, nem az első ilyen kezdeményezés. Tegnap este gyakorlatilag lett ez meghirdetve, és igen, épp egy tiszáninneni gyülekezettől és nőszövetségi vezetétől már érkezett visszajelzés, hogy örömmel vették és csatlakozni fognak ehhez a adakozás hirdetéshez. Tehát ahogyan említettem, ez ennek az adakozás felhívásnak az első lépése lesz, hogy az Országos Nőszövetség felajánlja ezt a persejes adakozást, és ehhez kérjük, hogy csatlakozzanak a testvéreink a gyülekezeti közösségekben is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy olyan összeállítást hallottak, amelyben három különböző szervezet mondta el, hogy ők hogyan segítik a radoscsányi gyülekezetet a sajnálatos tűzeset után. Először Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották, aztán Pál Sándorral, a Te is segíthetsz támogató alapítvány alapítójával, vezetőivel beszélgettem. Végül Koncvágási Katalint, a Magyarországi Református Egyház Nőszövetségének országos elnök két hallották.
4: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
4: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszáninneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszáninneni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemlékezésre. Védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték, a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstopa jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. A nyári asszály a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re és 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás beruházás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Több mint 2 millió forintot nyert a Nemzeti Tehetség Program legutóbbi pályázatán a Váli István Református Cigány Szakkollégium. A projekt most zárult. Ebben képzéseket, workshopokat szerveztek, a támogatott egyetemi hallgatók középiskolákba látogattak el, hogy megismertessék a szakkollégium lehetőségeit, és megjelent az intézmény online évkönyve is. A Váliban most is több mint 30 diák tanul, a 2026-2027-es tanévre is benyújtották a tehetséggondozó pályázatot. Mindenről Kis Andrea szakmai vezető tájékoztatott.
2: 25-ben bent volt egy pályázatunk, ez a pályázatunk sikeresen nyert, és ez zárult augusztus 31-el. A roma szakkollégiumok tehetséggondozása volt a fő témája, mire 2 050 000 forintos támogatást kaptunk a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Ez ugye szeptembertől indult, tehát mindig egy tanévetől el fel, és ennek a programnak a lényege a hátránnyal induló tehetséges hallgatók hátránycsökkentése volt, valamint hallgató jó példákkal a következő generációknak a továbbtanulásra motiválása. Ennek megfelelően tartalmazott a programunk képzéseket, középiskolás programokat, a meglévő hallgatókkal tutori rendszert, 4 településre látogattak el a hallgatóink, Berettyóújfalu, Sárospatak, Karcag és Kisújszállás, és hogy a köztudatosításunk meg minél jobban eljussanak az eredmények, illetve motiváló legyen egyéb fiatalok számára, és az évkönyvünk idén is meg tudott jelenni. A teljes programban 250 fiatal vett részt, és a középiskolások közül 200-an vettek részt benne. Ez duplája, mint az előző években, amikor volt ilyen programunk, és bent van még a pályázatunk, természetesen az idén is beadtuk, és várjuk, hogy nyerni fog-e.
1: Ősszel beindul a rendezvény szezon a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A szakrális épület kulturális és konferencia központként is működik, az elmúlt években már kiépítette visszatérő közönségét. Elsősorban komoly zenei koncerteknek tudnak ideális helyszínt biztosítani, több népszerű hangverseny sorozatot folytatnak a Kodály Filharmóniával és a Filharmónia Magyarországgal. De lesznek újabb alkalmak, például a Szólj be a papnak csapatával közösen szervezett Tabuk beszélgetés sorozatban is. Részletek Tóth Matolcsi Lászlótól, az Egyetemi Templom kulturális igazgatójától.
3: Nálunk is úgy van ugye az évtervezés, mint a színházakban, vagy az iskolákban, hogy szeptembertől indítjuk tulajdonképpen mindig úgymond az évadot. Nagyon változatos programkínálattal készülünk ismét. Szeretnénk folytatni több olyan programsorozatot, ami már az eddigi években is jól bevált. Így például folytatódik a Tabuk sorozatunk, aminek az első beszélgetését október 5-ére tervezzük egy nagyon izgalmas témában, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. Ugye igyekszünk olyan témákat elővenni, amik érdeklik is az egyházit, meg a szélesebb társadalmi közvéleményt is, és amikről esetleg kevesebb szó esik, akár mondjuk hivatalos fórumokon. És hát folytatódnak a zenei sorozataink, ugye az Egyetemi Templom legnagyobb erőssége talán az a zenei élete. Amit már ismerhet a debreceni komoly zene iránt érdeklődő közönség, az az Akadémia Klasszika Bérlet, amit a Kodály Filharmónia Debrecen hirdet meg most már éves rendszerességgel. Ennek 4 koncertje is lesz az évadban nálunk, az első az már novemberben. Újdonságként egyébként az idei évtől a Kodály Kórus koncertjeinek is helyet ad az Egyetemi Templom. 3-szor fognak hozzánk érkezni majd ebben a következő évadban. Úgyhogy ezzel is bővül a zenei repertoárunk. A másik, most már mondhatom, állandó partnerünk a Filharmónia Magyarország, ami ugye egy országos szervezet. Nekik is tulajdonképpen a bázisuk mi vagyunk Debrecenben, és ismét hirdettek egy 3 alkalmas bérletet hozzánk. Nyilván az adottságaink behatárolják a lehetőségeket, és én úgy látom, hogy ez főleg a koncert élet és a konferencia élet felé viszi el a templomot alapvetően, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyéb típusú programokat ne tudnánk megvalósítani.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok. Október 6-a van, nemzeti gyásznap. Az aradi vértanúk, 13 magyar honvédtiszt, 12 tábornok és 1 ezredes kivégzésének évfordulója, akiket 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük a napot 6 óra 40 perctől. Sakk lesz a témánk, mégpedig a magyar sakkválogatott szövetségi kapitányával, Balogh Csabával beszélgetünk, aki azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek a világbajnokságon, ugyanis 7-ek lettek. Az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról is beszélgetünk vele. Tartsanak velünk, töltsük együtt a reggelt!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele második részéből a 26. verstől a 29. versig a következőképpen. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenet és olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenet és olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most gyermekei, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ámen. Kedves rádióhallgatók, Isten igéje a reggeli készülődésünkben így igazít el minket a mai napunkra. Maradjatok meg ő benne, maradjunk Jézus Krisztusban. János 26. versében ezt mondja: ezeket írtam nektek azokról, akik megtévesztenek titeket. Ez egy figyelmeztetés. A keresztény életben mindig voltak olyan hangok, amelyek megpróbálták eltéríteni az embereket az igazságtól. És ma sincs ez másképpen. Nagyon sokféle tanítás vesz körül bennünket. Az interneten, a közösségi médiában, könyvekben, beszélgetésekben, videókban rengeteg vallásos és lelki tartalommal találkozunk. De attól, hogy valami vallásosnak hangzik, még nem biztos, hogy biblikus. Ezért nem elég az, hogy valaki azt mondja, én hiszek Istenben. A kérdés az, mit hisz Istenről? Mit hisz Jézusról? Mit hisz a bűnről, a kegyelemről, a megváltásról? János azért ír, hogy megvédje a hívőket a megtévesztéstől. És ez ma is fontos. A 27. versben János ezt írja: az a kenet pedig, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. János itt a Szentlélek munkájára utal. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk tanítókra, lelkipásztorokra, vagy Isten igéjének magyarázatára. Azt jelenti, hogy a keresztény ember végső tanítója és vezetője Isten szent lelke, aki az igén keresztül vezet bennünket az igazságban. Ezért nagyon fontos, hogy amikor Bibliát olvasunk, ne csupán információt akarjunk szerezni. Ne csak azt kérdezzük, mit jelent ez az igevers, hanem azt is: Uram, mit akarsz ma nekem mondani ezen keresztül? Lehet, hogy Isten megmutat valamit, amin változtatnunk kell. Lehet, hogy bátorít, lehet, hogy megfed, lehet, hogy megnyugtat, lehet, hogy egy olyan ígéretet ad, amelyre éppen szükségünk van. A Szentlélek Isten igéjén keresztül formálja a szívünket. És elérkezünk az egyik legfontosabb mondathoz: maradjatok meg ő benne. Milyen érdekes, hogy János nem azt mondja: legyetek mindig erősek. Nem azt mondja: oldjatok meg mindent. Nem azt mondja János, hogy soha ne legyenek problémátok, hanem azt: maradjatok meg ő benne. Ez a keresztény élet egyik legfontosabb titka. A Krisztussal való kapcsolat nem egyszeri döntés, amely után már nincs szükségünk rá. Nap mint nap szükségünk van rá. Tegnap is szükségünk volt rá, ma is szükségünk van rá, holnap is szükségünk lesz rá. És ez nem gyengeség. Ez a hit természetes állapota. Ahogy a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni a szőlőtőtől elszakadva, úgy mi sem tudunk Istennek tetsző életet élni Krisztustól elszakadva. Maradj meg ő benne. Maradj meg ő benne, amikor örömöd van. Maradj meg benne, amikor fájdalmat hordozol. Maradj meg ő benne, amikor választás előtt állsz. Maradj meg ő benne, amikor nem érted Isten útját. Maradj meg ő benne, amikor imádságodban nem érzel semmit. Maradj meg ő benne, amikor úgy érzed, hogy elfáradtál. Mert nem az érzéseink tartják meg Krisztust, hanem Krisztus tart meg bennünket. János így folytatja, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ez a keresztény reménység egyik nagy igazsága. A történelem nem céltalanul halad. Nem egyszerűen egyik nap követi a másikat. Van egy végső találkozás. Jézus eljön. Ez egyszerre lehet komoly figyelmeztetés és hatalmas reménység. Figyelmeztetés, mert arra kérdez rá, készen van-e a szívünk? És reménység, mert aki Krisztusban van, annak nem félnie kell az Úr eljövetelétől. János azt mondja, bizalmunk legyen. Milyen csodálatos szó, bizalom. Nem azt mondja, hogy amikor Krisztus eljön, akkor majd arra gondolunk, elég jó voltam, elég sok jót tettem, elég sokat imádkoztam, elég hibátlan volt az életem. A keresztény ember bizalma nem saját teljesítményén alapul. Krisztusban van a reménysége. Ezért ma is azt mondhatjuk, Uram, nem a saját igazságomban bízom, hanem Te benned. Aztán így folytatja János, ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Itt János egy nagyon fontos dolgot kapcsol össze. Hit és élet. A Krisztusban való hitnek látható következményei vannak. Ha valaki valóban Krisztushoz tartozik, annak az életében idővel megjelenik Krisztus jelleme. Nem tökéletességet jelent. A hívő ember is hibázik. A hívő ember is elbukik, vétkezik, néha türelmetlen, néha önző, néha kimond olyat, amit később megbán. De van egy különbség. Nem akar végleg a bűnben maradni. Visszatér Krisztushoz. Bocsánatot kér, újra feláll. Újra követi az Urat. Ezért kérdezzük meg magunktól. Látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látszik-e a beszédemen, a családommal való bánásmódomon? A munkahelyemen? Abban, ahogyan azokat kezelem, akik nem értenek velem egyet? Abban, ahogyan megbocsátok? Abban, ahogyan a nehézségekhez viszonyulok? A Krisztusban való élet nem maradt láthatatlan. Talán nem tudjuk, mit hoz a mai nap. Nem tudjuk, milyen hírt kapunk. Nem tudjuk, milyen beszélgetés vár ránk. Nem tudjuk, milyen próba érkezik. De egy dolgot tudhatunk. Krisztus ugyanaz marad. Maradjatok meg ő benne. Ne a körülményeidben bíz, ne a saját erődben bíz, ne az emberek ígéreteiben bíz. Kapaszkodj Krisztusban. Mert ha Krisztusban maradunk, akkor nem csak a mai napra kapunk erőt, hanem van reménységünk arra a napra is, amikor ő megjelenik. És akkor nem kell szégyenkezve állnunk előtte, hanem bizalommal tekinthetünk rá. Mert aki Krisztusban van, annak van reménysége. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra a sokféle hang és tanítás között, hanem szent lelked és igéd által vezetsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk benned. Megmaradjunk benned akkor, amikor kísértés ér, megmaradjunk benned, amikor elfáradunk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor vétkezünk, kérünk, adj bátorságot a megtéréshez. Amikor örömünk van, segíts, hogy neked adjunk hálát. Őrizd meg bennünket az igazságban, és segíts, hogy életünkben is látható legyen, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük azt a reménységet is, hogy egy napon újra eljössz. Add, hogy akkor bizalommal állhassunk előtted, mert nem önmagunkban, hanem benned bíztunk. Kérünk, segíts, hogy ezen a mai napon is igédben, imádságban és engedelmességben megmaradjunk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszáninneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszáninneni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. A nyári asszály a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén, 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakkválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni. De végül a négy tábla összesített eredménye 2-2-es döntetlen lett. Így a magyar válogatott a hetedik helyen végzett. Ez így is jobb egy hellyel, mint az előzetes kiemelés. Balog Csaba, a magyar sakkválogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek. A hetedik helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról és a jövőről is. A beszélgetőtárs Hegedűs Márk volt.
2: Mielőtt a sakkolimpia eredményeiről és történéseiről beszélnénk, engedje meg egy személyes kérdést. Az ön személyével kapcsolatban hogyan érintette önt a szövetségi kapitányi felkérés és feladat?
3: Én már 2017-18-ban voltam egyszer szövetségi kapitány, mert 16-ig játékos voltam, és utána, mikor a profisaktól visszavonultam, akkor ott 2 évig egy olimpián, meg egy Európa bajnokságon voltam, és 2024-ben volt a budapesti sakkolimpia, és azután lejárt az akkori kapitánynak a szerződése, és akkor ismét megtaláltam a Magyar Sakkszövetség, hogy lennék a kapitány. Igazából a játékosokkal mindig is jó kapcsolatban voltam, együtt is versenyeztünk többikkel, válogatottba is, és igazából mindig közel állt hozzám, hogy valamilyen formában segítsek, amikor már nem játékosként, akkor is. Úgyhogy 25-ben elfogadtam, és akkor tavalyi Európa-bajnokság után meg igen, mentünk az olimpiára.
2: Akkor forduljunk rá az olimpiára. Hogyan választotta ki a csapattagokat, akikkel nekivágtak az olimpiának? Ha megtenné esetleg, hogy mindenkiről mond egy-egy gondolatot, hogy miért őt tartotta alkalmasnak a csapatba, akkor azt szerintem

0: előtt 47 éves, tehát ő már nagyon régóta egyik legbiztosabb tagja a válogatottnak, most már itt félig visszavonultan is, még ugye korábban világbajnoki döntőt játszott, több mint egy évtizeden keresztül a világranglistán a top 10-be tartozottak, amit azért nem sokan mondhatják el magukról, tehát ugye a magyar sakkozás mindenképpen egyik legnagyobb alakja, talán Portis Lajos mellett, tehát ő is, amíg még nem jelenti be végső visszavonulását, addig rá is mindenképpen nagy szüksége van a csapatnak, és a Gledura Benjamin volt a harmadik, aki fiatal egy játékos, szintén, hogyha elkapja a fonalat jó formában, akkor nagyon magas szinten tud játszani, és neki is igazából ilyen alap szerep jut a válogatottban. Tehát ők hárman voltak a biztosak, és akkor utána pedig volt egy keretünk, akik közül egy-két játékos kellett kiválasztani, egy alapból és ugye egy tartalékjátékos, de hát azt nem lehet tudni előre, hogy a tartalék az valóban tartalék lesz, vagy a végén még neki jut a komolyabb szerep is, ahogy ez történt is most az olimpián, tehát a két játékos az végül a Bánusz Tamás lett, aki a előző Európa-bajnokságon is végül mellette döntöttem. Nagyon jó csapatember, ő is külön, mint annak idején én is voltam, hogy amikor a válogatott esemény van, akkor igazából, tehát sokkal jobban előrébb helyezi a válogatottat, mint a egyéni versenyeket, sokkal jobban fölkészül, sokkal komolyabb munkát végez el előtte, és emiatt az eredmény is meg szokott lenni. Biztam benne, hogy most is az olimpián, hát együtt edzőtáboroztunk, edzettünk még, de sokat készültünk, hogy most is elvégezte a munkát. Élőpontszám alapján nem ő jött volna, de így mindent figyelembe véve úgy gondoltam, hogy ahogy neki is egyértelműen helye van a csapatban, és a ötödik játékos pedig a Duding Lab orosz származású játékos, akik már 4 éve a családjával Magyarországon laknak. Tavaly 25 decemberében ő nyerte meg a magyar bajnokságot, nagyon jó játékkal, fiatal, tehát az szintén nagyon fontos szerep, hogy sajnos a csapat többi tagja már nem annyira. Tehát a Peti 47-37, a Bánusz Tomi, Ricsi is 30, Benjamin is 27, úgyhogy hát jobb lenne ilyen 20 évesekkel, csak sajnos Magyarországon nincs olyan nagy lehetőség, mint mondjuk Üzbegisztánban vagy Indiában, úgyhogy jelenleg. Viszont nagyon jó, hogy van a Gleb, aki ezt a fiatal nyers erőt hozza a csapatba teli optimizmussal és energiával, és amellett olyan stílusa is van, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon sok partit is tud nyerni, úgyhogy ezért döntöttem mellette, hogy hát ha vele is jókor meg fog kifogni az olimpiának.
1: És róla még beszélünk külön, mert az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, gondolom, az, amikor neki sikerült az aktuális világbajnokot legyőzni egy partiban, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy kérdés még visszamenőleg egy kicsit az ön szövetségi kapitányi munkájára. A most felsorolt csapatból, ha jól számolom, akkor két olyan játékos van, Raport Richard és Léko Péter, akivel ön csapattárs volt Hajdanán, és 2014-ben ezüstérmet szereztek együtt sakkolimpián. Milyen érzés velük most így dolgozni, hogy ők még a aktív játékosok, és ugyanúgy küzdenek egy sakkolimpián, ön pedig már más szerepben, de mégiscsak csapattársa ezeknek a játékosoknak?
0: Igen, hát ez így jobban ismerjük egymást, tehát az mindenképpen megkönnyíti a munkát. Érdekes, főleg úgy, hogy azért nálam van idősebb, tehát a Peti, a Léko Peti idősebb, tehát így ilyen szempontból kicsit furcsabb, hogy ő már a 2002-es olimpiai ezüstérmes csapatban is játszott, amikor én még messze voltam a válogatottból, és amikor már rég visszavonultam, ő még akkor is játszik, tehát ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy nálam idősebb játékos még játékos, a Ricsinél ilyen szempontból ez kevésbé, hogy én azért idősebb vagyok nála, és akkor ez úgy a normál folyamat, hogy amikor én még visszavonulok, akkor ő még játszik. A Benjivel is együtt játszottunk 16-ban, de kapitányaként most tavalyi EB-n, meg most először voltunk olimpián. Az megkönnyíti tényleg, ez fontos szerintem, hogy a játékos és a kapitány jól ismerjék egymást. Én annak idején a Léko Petivel nagyon sokat éveken át dolgoztunk is együtt, úgyhogy az fontos tudni, hogy a saját játékosainknak mik a előnyei, gyengeségei, mikor érzi jól magát, milyen ellenfelek ellen kevésbé jó, tehát az szerint lehessen tanácsot adni nekik, és az a tapasztalat, amit korábban gyűjtöttünk, azok ebben mindenképpen segítenek.
1: És elfogadják az ön Intel.

0: Melyit? Tehát mondjuk, ha azt mondja Lékó Péternek, hogy ma, nem tudom, te leszel a tartalékos pihenő, nem tudom, most volt-e ilyen mostanában, ez csak egy fiktív példa, akkor azt ő gond nélkül elfogadja?
1: Igen, persze, tehát az, az általában úgy mindenki nyitott a pihenés felé, inkább a fordítottját kell elfogadni, hogyha valaki pihenni szeretne, de mégse tud. Úgyhogy, de persze végül elfogadják, tehát ebből egy most se volt vita, korábban se volt vita, hogy mindenképp pihenni akart volna, de nem kapta meg a szabadnapját, mert lenne. Ugye mindenkinek nem csak a partik nagyon nehezek, hanem aznap este már elkezdődik a készülés, kijön a párosítás reggel 10-kor, azután reggel még egy 4 órát készülni, tehát itt ilyen napi 10-12 órákat kell sakkozni, teljes maximális odafigyelésre és nyomás alatt, meg nagy tét mellett. Tehát ez elég hamar lefárasztja az embert, és nehéz a legjobbat kiadni magából, hogyha nyilván nem 100%-os, és akkor ezért várható, hogy szokták jelezni a játékosok, hogy most már kéne egy pihenőt, de hát ugye egy tartalék van csak, tehát egyszerre csak egy embert lehet kihagyni, és az úgy néha rossz felhívott, hogy a játékosba, hogy hiába kéri, nem kapja meg a pihenőjét, de nem volt probléma ebből most sem.
0: Mennyire sikerült kihozni a legjobbat mindenkinek magából? 7. helyen zárták most ezt a sakkolimpiát. Ha összevetjük a 2 évvel ezelőtti budapesti sakkolimpiával, akkor ez jobb hely. Mennyire elégedett ezzel a 7. helyen?
1: Igen, hát múltkor 11-ek lettünk. Ami érdekes, hogy hát ugye nyilván alapból a számokból ítélve nyilván sokkal jobb a 7. helyezés, viszont hát jó, nehéz nagyon egy ilyen olimpiát értékelni, mert 2 évvel ezelőtt Budapesten az olimpián ott végig a legjobbak között játszottunk, sokáig érmes helyen álltunk, de nagyon nehéz ott is maradni, mert hát jó, hogyha folyamatosan minden nap ott a világ legjobb csapataival mérkőzünk, akkor egyszerűen végére elfárad a csapat és felőrölnek minket. Tehát a csapat összességében jobban játszott 2 évvel ezelőtt, és végig elő volt az élbolyba, és csak végén pehesre alakult úgy, hogy 10-ből is kiszorult, pedig tényleg az éremre is megvolt minden esély. És most pedig ehhez képest az eredmény jobb lett, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor nagyon közel voltunk az éremhez az utolsó fordulóban, viszont a csapat sokkal rosszabbul játszott, azt így utólag be kell látni. Tehát csak a Dudding Lab volt, aki óriásit játszott, és a tábláján aranyérmet is szerzett, ő lett az egész olimpia legjobb teljesítménye, 10-ből 8 ponttal, és ő húzta hátán a csapatot, mindenki más pedig küzdött, nagyon küzdött, de nem tudott igazából kiemelkedőt mutatni. Mindenki más vesztett is az időpontszámból, azt is jól mutatja. Viszont ennek ellenére ott volt a kezünkben gyakorlatilag az esély, hogy dobogón végezzünk, és hát igen, nagyon bosszantó, hogy nem sikerült vele élni. De a számokat nézzük szigorúan, akkor játszhatott volna, egy jobban kellett volna játszanunk, viszont egyszerűen az volt, hogy a 11 fordulóból összesen 12 játszmát vesztettünk, ami nagyon sok. Tehát annak idején, mikor ezeket az ezüstérmeket értük el, akkor ilyen 1-3 partit vesztettünk, és akkor valaki majd úgy is nyer a csapatba, mivel meg lesz a csapatgyőzelem. De hát úgy, hogy 11 fordulóból 12-t vesztettünk, tehát gyakorlatilag mindig meg kellett fordítani a meccset, amihez mi nem vagyunk hozzászokva se ahhoz, hogy ennyit vesztünk, se ahhoz, hogy ennyit kell nyerni, mert mi mindig így ilyen stabil csapat voltunk, ahol sok a döntetlen, viszont valaki mindig nyer. Most ehhez képest valaki mindig vesztett, és kettőnek meg kompenzálni kellett azt. Hát ez nehezítette meg a dolgunkat, meg ezért is nem jöttek ilyen nagyobb arányok győzelmek, ami meg a holtversenyes számításainkat tette tönkre, tehát most is a 4-től 7-ig végeztünk, de 7. helyen zártunk végül, mert a legrosszabb volt a számításunk, az a baj, hogy azt ilyen 2,5-másfeles győzelmekkel azt a holtversenyt eldöntő számításokat ezt tönkre vágja, tehát ahhoz minél nagyobb arányú győzelmek lett volna szükség, de hát úgy nem lehet, hogyha egy nem. Két meccs maradt, ahol nem vesztettünk valakit, a 11-ből és 9-en vesztettünk, tehát ez nagyon sok volt.
0: És mi lehet ennek az oka ön szerint, hogy most nem ment együtt a csapatnak olyan jól, mint máskor?
1: Mindenki akart, mindenki felkészült, sokat edzőtáboroztunk, de valahogy ez az a baj, nem lehet sokba garantálni a jó formát, tehát ugyanúgy, ahogy a Gerbnél se számíthattunk rá, hogy most mindenkit meg fog venni, a többieknél se lehetett számítani arra, hogy most nem fog úgy menni. Mindenki igazából megteszi a kellő fölkészülést, de nincs semmire garancia. Igazából egy-egy lépés, ami eldönt egy eredményt, tehát mindenkinél elmond, mindenkinél elővehető egy-egy parti az egész olimpiáról, ahol valami hibát vétett, és hogyha azt nem követi el, akkor mondjuk egy teljes ponttal jobban végez, és akkor már az egész eredményt abszolút egyénileg is pozitívan lehet értékelni. Úgyhogy tényleg apróságok döntenek csak ilyenkor.
2: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakk válogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni. De végül a négy tábla összesített eredménye 2-2-es döntetlen lett. Így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Balogh Csaba, a magyar sakk válogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek. A 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A beszélgetőtárs Hegedűs Márk volt.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor itt az Európa Rádióban híreket mondunk. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin műsorral várjuk Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben érte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közlemény rovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szemét halomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. Fél nyolckor hírekkel jelentkezünk. Azt követően a gyülekezet építésről szólunk.
2: A körülmények, a történelmi adottságok azok jelentősen változtak, és az egyháznak be kell rendezkednie arra, hogy egy folyamatosan változó világban végzi el a küldetését, de alapvetően a gyülekezet építés lényege nem változott, ugyanis az egyház alaptevékenységei, ami miatt egyháznak méltó nevezni, az lényegileg mind a gyülekezet közösségében zajlik.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma október 6-a van, a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat. A Bruno ófelnémet eredetű férfi név, jelentése barna, barna medve. A Renáta latin eredetű női név, jelentése újjászületett. Most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba, nézzük, mi minden történt a múltban október 6. napján. 1849-ben, október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. 1926. október 6-án Budapesten felavatták a Battyányi örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. 1289. október 6. napján született Vencel magyar király, harmadik Vencel néven cseh és lengyel király. 1459-ben október 6-án született Martin Behaim felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. 1863-ban e napon született Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. 1889-ben e napon Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1936-ban e napon Münchenben hosszas betegeskedés után meghalt Gömbös Gyula, aki 1932-től Magyarország miniszterelnöke volt. 1937-ben, október 6-án halt meg Borostyánkői Mátyás vendéglős, a budapesti Mátyás pince alapítója. 1941. október 6-án halt meg Kabos Gyula színész, komikus. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. 1949-ben e napon született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes férfi tagja. 1395-ben október 6-án Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. 1848-ban e napon Bécsben kitört az októberi forradalom, a harmadik bécsi felkelés. 1908. október 6-án az osztrák-magyar monarchia kormánya bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 1910-ben e napon halt meg Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója. 1973-ban, október 6-án született Szekeres Adrien énekesnő. 1977. október 6-án hunyt el Kormos István költő, író, műfordító. 1995-ben e napon hunyt el Mándi Iván Kossuth díjas író. 2017-ben e napon halt meg Nepp József, Kossuth díjas rajzfilmrendező, a Gusztáv sorozat és a Mészka család fűződik a nevéhez. Október 6-a Egyiptomban a fegyveres erők napja, hazánkban pedig az aradi vértanúk emléknapja. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

harmóniában élni. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk úgy rátalálni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalónk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent. Harmóniát Istennel. Harmóniát magammal. Harmóniát másokkal. Önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogad fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszánineni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszánineni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a gyülekezet építés alapjai nem változtak, mondta rádiónknak Gál Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára, aki kiemelte, hogy a körülmények, a történelmi adottságok viszont igen, így az egyháznak be kell rendezkednie arra, hogy egy folyamatosan változó világban végzi küldetését. Gál Sándorral Búzás Bori beszélgetett.
2: Ha gyülekezet építésről beszélünk a mai világban, azért lehet, hogy ez most már teljesen mást jelent, mint pár száz évvel ezelőtt, amikor még megvolt talán az, hogy egy-egy közösség összejött Isten nevében, és a feladatuknak azt tűzték ki, hogy templomot építsenek. Ma a templomokat már nem feltétlenül kell építeni, de gyülekezetet annál inkább, mert egyre kevesebben vannak benne. Ezt hogyan lehet itt a tanszéken átadni a fiataloknak? Milyen elméleti tudást kaphatnak itt a Debreceni Református Tudomány Egyetemen, mikor kilépnek az egyetem kapuján?
3: Az első nagyon fontos megállapítás az az, hogy nem szembe menve a feltett kérdéssel, de a gyülekezet építés lényegét tekintve semmit nem változott. Tehát a kereszténység megalakulásától kezdve a harmadik évezred elején járunk. A körülmények, a történelmi adottságok azok jelentősen változtak, és az egyháznak be kell rendezkednie arra, hogy egy folyamatosan változó világban végzi el a küldetését, de alapvetően a gyülekezet építés lényege nem változott, ugyanis az egyház alaptevékenységei, ami miatt egyháznak méltó nevezni, az lényegileg mind a gyülekezet közösségében zajlik. Itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen ez egy nagyon egyszerű és fontos megalapozás a hallgatók számára, amikor a gyülekezet építés tárgyat tanulhatják az egyetem falai között, hogy jegyezzék meg, rögzítsék magukban, hogy ezek az alaptevékenységek, az ige hirdetése, a diakónia, az egyház fegyelem, az egyház kormányzás, a sákramentumok kiszolgáltatása is, hát azok a tevékenységek, amelyekkel gyakorlatban vagy elviekben találkozunk, azok mind a gyülekezet keretein belül zajlanak. Az, hogy van-e egy gyülekezetnek temploma vagy

és nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapelvek ismerete, az egyház működésének az ismerete, és ennek az ismeretnek a komolyan vétele az, ami felhatalmaz bennünket arra, hogy gyülekezet építők legyünk, vagy azok maradjunk. A gyülekezet építés során tehát nem csodajelentségek történnek, hanem azok a dolgok mennek végbe, amelyek a kereszténység 2000 éves története során végbe mentek. Bizonyos területek elvékonyodva, mások megerősödve. Ez mindig a kor vizsgálatából kiderül, hogy mi az a terület, amelyet az előttünk levő nemzedékben elhanyagoltak, vagy mi magunk kezdünk elhanyagolni. Erre nézve egyébként mindig vannak kijelzők. Például az új felekezetek, szekták, új vallási mozgalmaknak a létrejötte, ezek mindig azért jönnek elő, mert a, mondjuk ezt így, a református egyházban, vagy a történelmi egyházakban valamelyik alaptevékenység alábbhagy. Vagy minőségileg, vagy mennyiségi tekintetben nem kap elég figyelmet. És akkor ezek a megalakuló kisebb közösségek, nem is biztos, hogy egyháztestekké növekvő közösségek, felhívják az egyház figyelmét arra, hogy mondjuk az irgalmasság gyakorlása alábbhagyott az egyházban, vagy az ige hirdetésnek nem a mennyisége, hanem a minősége. A tartalmi intenzitása nem megfelelően alakul, vagy nem megszólítóak az ige hirdetések. Ebben az esetben előállnak az emberek, és előállítanak másokat, akik vagy valóságosan, vagy csak látszólag megszólító, vagy megszólító jellegű ige hirdetéseket végeznek. Tehát visszatérve az alapkérdésre, a gyülekezet építésnek az alapelveit igyekszünk megismerni, azokat az elemeket, amelyekből egy adott társadalmi közösségben, egy adott egyháztársadalmi közösségben, gyülekezetben, azzal jól gazdálkodva és nagy odaadással, odaszánással lehet végezni a gyülekezet építő munkát. Ezzel szemben van egy alapelv, amely a modelleket próbálja felemelni. A mikorunkban, ebben a nemzedékben elég gyakran hallunk sikeres egyházakról, sikeres gyülekezetekről az egyházunkon belül is, és ezeket lemodellezzük. Nyilvánvalóan definiáljuk azt a jól működő gyülekezetet, amelyik éppen a szemünk előtt van, és akkor a modelleknek nyilván megvannak a leírható számszakilag, cselekvési terv alapján, lelki vonatkozásában leírható paraméterei. Ebben egy óriási veszély húzódik, mert amikor modellé alakítunk egy gyülekezetet, és egy másik gyülekezet megpróbálja ezt a modellt önmagára alkalmazni, akkor kiderül, hogy az egyház titkának a része az, hogy minden gyülekezet lényegileg ugyanaz, mint a másik, de megvalósulásában, formációjában nem fér bele. Vagy nem fér bele, mert nagyobb teret, több embert, nagyobb intenzitást igényel, vagy túl nagy a keret. És akkor ebből olykor szégyenletesen ki kell mondani, hogy még nevetséges szituációk is kerekednek, hogy valamelyik gyülekezet modellértékűvé minősít egy másikat, egy másik, ráadásul másik egyházból, másik kultúrából érkező, egyébként ott ragyogóan működő gyülekezet építési rendet, gyülekezeti életet, és bizonyos területeken talán jól tudja alkalmazni, de aztán kiderül, hogy az egész gyülekezetre nézve ez nem megvalósítható, hanem egy béklyót tett magára. Azt hitte, hogy ezzel egy nagy inspirációt kap, azt hitte, hogy készen kidolgozott utakat, irányokat nyer, és kiderül, hogy mivel minőségileg azonos a keresztény elgondolás abban az egyházban, ebben az egyházban, abban a gyülekezetben, ebben a gyülekezetben, de mégsem szabad magunkra venni annak az embernek a kabátját, aki megjelenésében testesebb, vagy sokkal kisebb, mert nem tudunk belebújni a kabátjába. Tehát ez a nagyon fontos gondolat, amit talán megoszthatok a hallgatókkal, hogy nem a modelleknek az átvétele az, ami segít, hanem azok a bibliai, teológiai alapelvek, amelyeket a Biblia korában, vagy a Biblia keletkezését közvetlenül a megalakuló gyülekezetekben megalakuló keresztény egyházban megfogalmaztak, írás értékű, tehát szentírás magaslatú, illetve a teológia történetében, az egyház történetében egy-egy ponton erre az írás alapú alapelvrendszerre nézve újra fogalmaztak, megtisztítottak, megerősítettek, előhoztak. Ezekből próbáljuk összeállítani azt a gondolatsort, azt a tanmenetet, amely alapján mindenki a batyujába viszi magával az alapelveket, a bibliai instrukciókat, azonosul vele, megkeresi az adott
társadalmi közegben azokat a sajátosságokat,

0: amelyeket csak ő ismerhet fel, és mert ő van ott azon a helyen, és abban az időben ő hivatott, neki van megbizatása Istentől, neki van felhatalmazás az egyház hatóságtól, az egyház főhatóságtól arra, hogy legyen szíves abban a faluban, abban a városban az Isten által lefektetett alapelvek, normák alapján feltalálni, megkeresni azokat az irányokat, méreteket, aktivitásokat, amellyel a gyülekezet nagyon sajátosan épül, úgy sajátosan, hogy közben az egyetemes egyháznak a része, mert minden gyülekezet magában hordozza teljes egyház lényegét, ugyanakkor egyetlen gyülekezet sem jelentheti ki magáról, hogy ő a teljes egyház.
1: Ahogy Esperes úr említi, hogy fontos az, hogy megtalálják a helyi specifikus dolgokat a lelkészek, tehát ezt ugyanem itt tanulják meg, hanem amikor megérkeznek az adott gyülekezetbe, akkor ott ismerik meg az adott települést, a hagyományokat, és ahhoz tudják aztán igazítani a gyülekezet építési munkájukat. De amikor olyan településre kerülnek, amely egyértelműen előregedő, és sajnos elég sok ilyen település van ma Magyarországon, akkor ők hogyan tudnak a gyülekezet építésben helytállni?
0: Az egyetemen az ismeret mellett azért igyekszünk az érzékenységet felébreszteni a hallgatókban, akik már is kollégáink, csak idő kérdése, hogy néhány hónap, néhány esztendő telik el, és akkor együtt vagyunk a terepen. Hogy hogyan lehet egy adott településen, felismerve az előbbi beszélgetés alapján az adottságokat, hogyan lehet jól végezni, helyes módon végezni a gyülekezetépítést. Itt nyilvánvalóan arra gondolunk, hogy előregedő településekről van szó, ahol nem születnek gyerekek, vagy nagyon kevés létszámú gyerek születik, nem maradnak ott a fiatalok. Erre nézve sem a csüggedésnek az irányát kívánjuk megrajzolni a kollégák, a hallgatók számára, hanem azt a felismerést, amihez hozzájutnak ebben a gyülekezetben, vagy ezen a területen, azt bátran merjék alkalmazni. Ha egy településen, egy gyülekezetben javarészt, vagy majdnem kizárólagosan csak idősek vannak, akkor az evangélium ereje, a Krisztus szabadításának az üzenete, pásztorolásnak a kötelezettség az éppen úgy fennáll és érvényes, mint egy úgynevezett több nemzedékes gyülekezeti közösségben, ahol vannak kicsik, gyermekkorúak, ifjak, középkorúak és egészen idősek. Itt azt a nagyon fontos szempontot kell definiálni, határozottan kimondani, hogy itt egy életkorát tekintve egy érett társaságról van szó, és ahogyan egy családon belül a nagymama beteg ágyához, vagy az ágyához nem ugyanolyan indulattal, sebességgel, szándékkal, nem ugyanolyan étrenddel közelítek, mint a csecsemő ágyához, hát ezt tudomásul vesszük, mert a csecsemőhöz talán gyorsabban oda kell lépni, mert sír a csecsemő és türelmetlen, és az ő bébi ételét azt megfelelő hőmérsékleten nagy odafigyeléssel kell elkészíteni és odaadni. Egészen másképpen lépek oda, már ha itt a táplálkozás példáját vettük egy kamaszhoz, aki hamburgert szeretne enni. A hamburgerre már nyilván egy idős nemzedék nem igazán pályázik, mert a fogyaszthatósága, meg egyáltalán az ízlése más, és egész más a közép nemzedéknek a táplálkozási szokása, az idősek és a fiatalok közötti nem középuton, de egy teljesen más formációban jelenik meg. Tehát nem az a dolgunk, hogy akkor megállapítottuk, hogy itt csak idősek vannak, és vége van a világnak. Hát nincs vége a világnak, hanem ott van bennem az ismeret, amit megszereztem az egyetemen, a gyülekezetépítés alapelvei, ezek közül nyilván azokat aktivizálom, amelyek aktivizálhatók egy érettebb nemzedék számára, olyan programokat, olyan napszakokat kijelölve a közösségi alkalmakra, amelyek élhetőek. A mai világban, a mai országban, a mai nemzedékben, annak ellenére, hogy a komfort lehetőséget tekintve sokkal nagyobb lehetőségeink vannak, mint 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtt, mégis az embereknek a biztonságérzete az megborulni látszik. Hogyha egy településen, gyülekezetben csak idősek vannak, vagy javarészt idősek vannak, akkor nem esti bibliórát kell meghirdetni 6 órakor a sötétben, azért, mert így szoktuk 100 vagy 200 évvel ezelőttől, vagy 300 éve, hanem azt mondjuk, hogy délelőtt 10 órakor, amikor még mozgásképes, eleven friss tudatában van, programot jelent a számára, befogadó ez a réteg, és tulajdonképpen így lehet kialakítani azt a gyülekezeti arculatot, amely annak a gyülekezetnek a sajátságos arculata, amelyikben a gyülekezet tagja is, meg a szolgálattevő is, a lelkipásztor vagy a munkatárs is jól érzi magát, mert hát milyen nagyszerű dolog szerdán délután 10 órakor találkozni a gyülekezet közösségében azoknak, akik képtelenek vagy nem tudnak eljönni mondjuk egy esti gyülekezeti alkalomra.
2: A gyülekezet építés alapjai nem változtak, mondta rádiónknak Gál Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára, aki kiemelte, hogy a körülmények, a történelmi adottságok viszont igen, így az egyháznak be kell rendezkednie arra, hogy egy folyamatosan változó világban végzi küldetését. Gál Sándorral Búzás Bori beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: فنتشر.
1: نيوز اورا. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap délután kormányzati és egyházi képviselők tájékozódtak Radostyánban, ahol a leégett református templom helyreállításának összehangolt előkészítéséről egyeztettek. A közösség megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Váradi Zsolt lelkipásztor a református.hu-nak elmondta, a megmaradt templomfalakat még a téli időszak előtt szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a tiszáninneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy az érintett államtitkárságok, a tiszáninneni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. A vasárnapi helyszíni látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő is, aki már a tűzeset estéjén felkereste a helyszínt. Sári Zsolt államtitkár a kormány nevében arról biztosította a helyi református közösséget, hogy minden segítséget készek megadni a templom mielőbbi újjáépítéséhez. A cél, hogy az épület ismét betölthesse egyházi és kulturális szerepét. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozott időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter elmondta, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól. Fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban, a szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
1: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: 1440. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 90. Zsoltár, 12. vers. Egyszer egy asszony álmot látott, melyben egy angyal a következő üzenetet közölte vele. Erényeit jutalmául 1440 font érkezik a számládra minden reggel egyetlen kitétellel. Minden nap végén el fog tűnni a számládról a fel nem használt egyenleg. Nem viheted át a következő napra, és kamatozni sem fog. Ugyanakkor másnap reggel újabb 1440 font kerül átutalásra. Olyan eleven volt az álom, hogy amikor az asszony felébredt, magyarázatért fordult az Úrhoz. Isten erre megmutatta neki, hogy minden reggel 1440 percet kap. Összesen ennyiből áll 24 óra. Azért annyira fontos, hogy mihez kezd ezzel az egyenleggel, mert ez minden, amiből gazdálkodhat. Neked is van egy hasonló számlád. Az a lényeg, hogy minden nap végén örömmel és elégedetten tudj visszatekinteni, és azt lásd, hogy bölcsen fektetted be az aranyat érő időd. Valaki egyszer ezt mondta, az idő Isten ajándéka, amit pedig kihozol belőle, az a te ajándékod Istennek. Mennyire igaz? A Zsoltáros így írt, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. 90. Zsoltár, 10-es, 12-es és 17-es versek.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként az imádkozásról, az imádságról lesz szó. Katona Béla, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztora lesz a vendégünk.
2: Nekem az a meggyőződésem, hogy az imádság az a kapcsolatról szól. Ugye úgy szoktuk tanítani a konfirmandus gyermekeket, hogy az imádság az Isten gyermekeinek a mennyei atyával való beszélgetése. És nekem az a belső meggyőződésem, hogy ahogyan egy jó szülő-gyermek kapcsolat működik, ugyanígy kellene, hogy működjön Isten és ember kapcsolata is.
1: Ezt követően Török Pétert, a fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskola pedagógusát kérdezzük az iskolában zajló sportéletről.
3: Ez egy összetett csapatmunka nálunk. Hárman fogjuk ezeket a sportmozgásokat, vagy magát a sportot. Jó magam, a lány röplabdát koordinálom.
1: Kedves hallgatóink, az iménti vendégek társaságában várjuk Önöket, Kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Millás reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az imádság nem csupán egy különleges alkalom része lehet, hanem mindennapi kapcsolatunk Istennel. De mit is jelent valójában imádkozni? Hogyan születik meg bennünk egy-egy imádság? És hogyan válhat az imádság a mindennapjaink részévé? Katona Bélával, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával Bekfi Mária beszélget.
2: Az igazi imádság behatol a hétköznapokba, átjárja a legegyszerűbb és legbonyolultabb élethelyzetet is, hogy mindent, amit teszünk Isten nevében és az ő dicsőségére tegyük, vallja ez Katona Béla nyíregyházi református lelkipásztor, aki fontosnak tartotta azt, hogy az imádság az év minden napjára elkerülhessen minden gyülekezetbe akár, és minden gyülekezeti taghoz, hiszen írt erről egy imádságos könyvet, ami valóban az év minden napjára ad nekünk egy imádságot. Hát talán meglepő lehet az a kérdés, honnan jön az ötlet egy lelkipásztornak, hogy az imádságról írjon egy könyvet, de szerintem ez lehet, hogy sokaknak is ott bujkál a fejében, csak nem biztos, hogy meg is tudja alkotni. Hát önnél hogyan jött ez az ötlet és a megvalósulás?
3: Minek írni egy imádságos könyvet, amikor mi reformátusok tudunk imádkozni? Körülbelül ez volt az első gondolatom, amikor egy felülről való indítatást éreztem arra, hogy készítsek egy imakönyvet. 2017-et írtunk, amikor úgy éreztem újra és újra, hogy az Úristen indít engem arra, hogy készüljön általam egy imakönyv. De valahogy úgy voltam az egésszel, hogy valójában a reformátusoknak nem nagyon vannak imakönyvei. Katolikusokról tudunk, igen, ott elég sok imakönyv van, forog kézen közön, de mi reformátusok nem erről vagyunk híresek egyáltalán. És jó darabig ellenálltam ennek az egész gondolatnak. Persze bevallom, hogy kicsit hasonló volt a helyzet, mint annak idején a lelkészi elhívásom kapcsán is. Én mindenféle egyéb dolgot akartam, én leginkább focista akartam lenni, nem szerettem volna lelki pásztor lenni. Láttam a gyülekezetem lelkészét, hogy mit meg hogyan végez. Én teljesen azt tartottam magamról, hogy totálisan alkalmatlan vagyok valami ilyesmire. De az Úristen, amikor akar valamit valakivel, szerintem meggyőzi az embert. Na, így voltam annó a lelkészséggel, így lettem én egy egyszerű kis falusi család egyszerű tagjaként lelki pásztor, és ez az imádságos könyv is így jött össze. Igazából hosszú folyamata van ennek, ha belegondolok. Először is tényleg így volt, hogy az Úristen egy olyan enyhén belülről megindított bennem egy gondolkodást ebbe az irányba. Aztán meg voltak olyan mozzanatok, amelyek tovább segítettek ebben. Az egyik az volt, amikor az egyház megye lelkészi karának jelentős részével elvonultunk Berekfürdőre, hogy ott a Megbékélés háza az egy központi helye református egyházunknak országosan is, itt a Tiszántúlon meg különösképpen. És volt egy olyan program, amelyben Fekete Károly püspök úr annó a Hirdesd az igét program keretein belül kereste az egyházmegyei lelkészekkel a kapcsolatot. És ennek keretén belül, azt már nem rémlik pontosan, hogy hány napra, de szerintem legalább két napra biztos, hogy elvonultunk az itteni csapattal, és elhangzott egy olyan mondat püspök úr szájából, hogy imakönyvek dolgában nem állunk túl jól. Hát sok mindenről volt szó ott azon a hétvégén, vagy hétközben, már nem is emlékszem pontosan, hogy is volt, de hazajöttünk, és én az Úristennek azt mondtam, hogy Uram, azt a mondatot nekem mondtad? És akkor jó, még mindig úgy voltam vele, hogy jó, forgattam a szívemben, imádkoztam érte, hogy akkor most tényleg engem igazán ilyesmire akar az Úristen rámozdítani, hogy írjak egy imakönyvet. És akárhogyan is próbáltam szabadulni ettől a gondolattól, az volt, hogy visszatért belém újra és újra, éreztem, hogy ezt nem lehet letenni. És amikor úgy megadtam magam az Úrnak, és azt mondtam, rendben van, Uram, oké, de fogalmam sincs, hogy mit akarsz, milyennek akarod, hogyan legyen, akkor még intenzívebben imádkoztam és gondolkodtam ezen az egészen. Azon kezdtem el tépelődni, hogy jó, akkor rendben van, Uram, hogyha te azt gondolod, hogy írjak egy imakönyvet, akkor ez hogy nézzen ki? Mert tényleg nem nagyon van nagy mennyiségű imakönyv a református egyházunkban, sőt, emlékszem arra, hogy püspök úr úgy fogalmazott egyszer, hogy a Szikszai György féle keresztényi tanítások és imádságok óta úgy számottevő imakönyv nem is jött létre. Pedig nyilvánvalóan létrejött, mert a Szikszai fél az 1700-as évek vége felé született, tehát már bőven 200 évvel ezelőtt, és van néhány imakönyve egyházunknak, de nem túl sok. Na, én is ezen kezdtem el gondolkodni, hogy akkor milyen legyen, hogy nézzen ki, hány imádság legyen benne. Most írok 30 imádságot, vagy 51 százat, 200-at. Jó, de akkor az hogy lesz? És igazából az Úristen abba az irányba mozdított engem, hogy hát a hívő ember, ha igazán komolyan veszi a hitét, akkor naponta olvassa az igét, és naponta imádkozik. Akkor értettem meg, hogy itt nem nagyon érdemes más irányba gondolkodni, mint abban, hogy az év mindennapjára kellene írni egy imádságot. És így kezdett el letisztulni bennem ott 2017 év vége felé a gondolat, hogy igazából 366 imádságot kell megfogalmazni, ami hát emberileg is komoly kihívás. Másrészt egy persze egy picit azon is gondolkodtam, hogy na akkor ezek most formára hogy nézzenek ki, mert ugye ha az egyik imádság 5 sor, a másik meg 25, akkor az nem lesz túl jó. És az az érdekes, hogy év végéhez igazán közeledve teljesen kialakult bennem a gondolat, hogy egyforma hosszúságúak legyenek ezek az imádságok. És hát tudom, hogy az imádságot nem centire mérik, de ha ezt az imakönyvet valaki kinyitja, és utána néz, akkor kis túlzással az összes imádság a hajszára egyforma centire. Jó, lehet, hogy karakterre van néhány eltérés, de úgy igyekeztem ezt összehozni, hogy hosszúságra körülbelül egyformák legyenek.
2: Hogyan írunk meg egy imát? Amikor leül az ember és imádkozik, mondjuk és azt úgy ül le, hogy papírra is veti, többször átnézi-e, megszerkeszti-e, vagy leült, és akkor megszületett egyből az a január 1-i íma például.
3: Na hát az én életemben ez úgy nézett ki, hogy, sőt úgy néz ki a mai napig, meg ezt megelőzően is, hogy jó ideje egy koránkelő típusú ember vagyok, és amikor felébredek, akkor első dolgom egy rövidet imádkozni, majd elolvasni azokat az igehelyeket, amelyeket a bibliaolvasó kalauz javasol. Mindkettőt el szoktam olvasni minden reggel. Mindkettőhöz van egy-egy magyarázat, azt is elolvasom. És vannak még egyéb kegyességi irodalmi alkotások, áhítatos könyvekre gondolok. Abban az időben a Cseri Kálmán Kegyelem harmatját azt több éven keresztül olvastam, de Csendes percek, Mai ige, meg egy-két ezekhez hasonló, abban az időben minden napom reggele indításához hozzátartozott. És amikor ezeket megtettem, akkor mindig arra törekedtem, hogy amit olvastam, abból igyekeztem legalább egy gondolatot kiírni. És amikor mindegyiket elolvastam, az igéket is, a magyarázatokat is, az áhítatokat is, akkor vettem elő a laptopot. Elő egy Word dokumentumot, és akkor ott igyekeztem ezeket az engem megérintő gondolatokat úgy imádsággá formálni. És az volt az emberi technikám, hogy minden nap csak egyet. Szóval nem akartam én ezt nagyon elkapkodni, hanem arra törekedtem, hogy napi egy legyen, semmi több.
2: Akkor 365 napig készült.
3: Így van.
2: Ez az imádságos könyv.
3: Abszolút, így van, és még egy nagyon érdekes momentumot hadd áruljak el, hogy senkinek nem beszéltem erről. Még a feleségemnek se, akivel pedig egyébként mindent megosztok, akivel tényleg csodálatosan jó kapcsolatban vagyunk, és azért nem mertem vele megosztani, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok egy kitartó ember. És ha én azt mondom évközben, hogy megírtam 100 imádságot, 150-et vagy 210-et, az lehet, hogy jól hangzik, de az még messze van a 366-tól, és úgy nézett ki az egész, hogy 2019. január 1-én az akkor még 4 tagú családunk a délelőtti istentisztelet után ebédnél éppen beszélgettünk, és hát nyilván sok mindenről, kicsit a tavalyi évről is mindig szoktunk beszélgetni, meg az elhangzó ige hirdetés üzeneteiről, és egyszer csak bedobtam a családom tagjai közé, hogy én megírtam egy imakönyvet. Na, el lehet képzelni, hogy a feleségem mit kérdezett, és hogy reagált erre. Második kérdés az volt, hogy mit csináltam, mert az első kérdés az úgy hangzott, hogy és mit titkolsz még? Természetesen ez egy nagyon jogos és logikus feleségtől való kérdés, és mondtam, hogy drágám, semmit nem titkolok, az ég világon, csak nem mertelek beavatni ebbe az egészbe, pont amiatt, hogyha netán kudarcot vallok, akkor ne kelljen pironkodnom miatta. És akkor az volt az érdekes, hogy persze elkezdtünk ott egy picit beszélni a családtagokkal erről az egészről, és mondtam nekik, hogy nekem volt egy ilyen indítatásom felülről, és azt is elárultam nekik, hogy a mostani pillanatig nem tudom, hogy amúgy lesz-e ebből egy imakönyv. Csak én azt éreztem újra és újra, hogy az Úristen erre indít. Na, innentől kezdve pedig azt mondhatom, hogy az Úristen felhasználta a szükséges emberi eszközöket. Néhány nappal később dr. Gál Sándor Esperes úr meglátogatott bennünket. Eljött megnézni, hogy vagyunk, beszélgettünk, és hát egyszer csak eljött az a pillanat, amikor én mondtam, hogy amúgy írtam egy imakönyvnek való anyagot, nem tudom, hogy kinek, mikor, mire lesz jó, vagy bármire használható lesz-e, és ő azt mondta, hogy küldjem már át neki, hogyha nem titkos, és átküldtem az általam begépelt Word dokumentumot, és nagyon rövid időn belül jelentkezett Esperes úr, és mondta, hogy ez jó lesz, szerinte avassuk be püspök urat is. Meg is történt. Ő is belenézett. Ő is néhány hét múlva jelentkezett. Ő azt mondta, hogy ó, ez egészen jó, szerinte kiadásra méltó, viszont olyan jó lenne, hogyha egyházunk kiadója, a Calvin kiadó adná ki. De ha nem adják ki, akkor az egyházkerület akkor is majd kiadja. Hát ez bőven reményemen felül volt ez az egész, ami ott röviden pár hét alatt lejátszódott, mert ez tényleg körülbelül február közepére, még a Calvin kiadó vezetője, Galsi Árpád is megcsörgetett, és azt mondta, hogy igen, belenézett, szerinte ez kiadásra méltó anyag. Na, innentől viszont lelassultak a dolgok. Elmondhatom, hogy 4,5 év telt el, mire tényleg könyv lett belőle. Most ezt be lehet tudni a Covidnak, vagy nem tudom minek még. Viszont elkészült, tehát én nem olyasmi vezérelt, hogy gyorsan ekkor ennyit meg annyit, hanem elkészítettem, és akkor oda bíztam az Úristenre, hogy amit ő gondolt, azt hozza ki belőle. Tehát igazából 23. augusztusában került kiadásra.
2: 2026 az imádság éve a Magyarországi Református Egyházban. Imádkozni sokszor azt gondoljuk, hogy mindenki tud, de miért fontos az, hogy minden nap imádkozzunk? És sokszor nem biztos, hogy a megtanult, bemagolt imádságokkal, hanem valóban a saját szavainkkal, vagy akár az ön által megírt imádságot felhasználva is imádkozzunk.
3: Nekem az a meggyőződésem, hogy az imádság az a kapcsolatról szól. Ugye úgy szoktuk tanítani a konfirmandus gyermekeket, hogy az imádság az Isten gyermekeinek a mennyei atyával való beszélgetése. És nekem az a belső meggyőződésem, hogy ahogyan egy jó szülő-gyermek kapcsolat működik, ugyanígy kellene, hogy működjön Isten és ember kapcsolata is. Na most ez az Úristenen soha nem múlik, mindig rajtunk múlik. Az a kérdés, hogy mi szeretnénk-e, akarnánk-e, vagy óhajtunk-e vele jó kapcsolatban lenni, egy ilyen igazi, bensőséges, közeli, szoros kapcsolatban lenni az Úrral. És az imádság, meg az igeolvasás pontosan ennek a két eszköze. Igazából amúgy pont emiatt is adtam rá egy kicsit nehezen a fejemet, hogy írjak egy imakönyvet, mert szerintem mindenki másképpen imádkozik. Sőt, azt is gondoltam, meg ki is merem mondani, hogy akárki tudna valami hasonló imakönyvet írni, hogyha a saját ima életét egy kicsit mondjuk elkezdené ráncba szedni, akár olyan értelemben, hogy leírja az imáit. Szerintem tőlünk reformátusoktól egyébként olyan tényleg igazán idegenszerű, hogy leírjuk az imáinkat, viszont ez ad egyfajta fegyelmezettséget, hogy nem terjengünk össze-vissza, ami nem baj, hogyha sokat beszélünk valahol az imádságainkban, bár persze pont az Úr Jézus mondta, hogy nem a hossza számít az imáinknak, de az tény, hogy sokszor elkalandozunk az imádságainkban. Ezt a mi gyülekezetünkben is, amikor szoktunk ilyenről beszélni, akkor őszintén felvállalják többen is. Én is mondtam, hogy természetesen ez a lelki pásztorral is előfordul, de talán ha valaki esetleg az én imádságos könyvem alapján szeretne imádkozni, az lehet a jó benne, hogy meglehetősen egyszerű embernek tartom magam, és viszonylag egyszerűen és világosan szeretek fogalmazni. Tehát persze megvannak a teológiai ismereteim, én is oda jártam a teológiára, meg magam is gyakorlom azért napi szinten az igében való elmélyülést, de egyszerűen megfogalmazni, azt nem feltétlenül tudja mindenki. Szerintem nekem úgy többé-kevésbé sikerül, úgy viszonylag egyszerűen, a hétköznapi ember számára érthetően megfogalmazni ezeket az imádságokat, és igazából ilyen típusú visszajelzéseket kaptam már, hogy milyen jó, hogy hát ezt tényleg bárki imádkozhatja, akár a több diplomás, akár a 8 osztályt végzett ember. És igazából ez a lényeg szerintem, hogy egyszerűen és őszintén tudjuk odavinni a dolgainkat az Isten elé. Van egy idézet, ami pár éve nagyon beleégett a szívembe, ezt Spurgeonnek tulajdonítják, ő mondta, hogy Isten nem a szövegeinket nézi, hanem a szívünket. És ez szerintem vitán felül így van. Nem a szövegeink nagy ívűsége, nyelvtanilag mindig helyes tökéletessége a lényeg, hanem hogy őszintén ki tudjuk-e mondani azt, ami bennünk van.
2: Október 5-e és 11-e között pedig imaláncot szerveznek a magyar reformátusok. A református egyház invitálta a gyülekezeteket, hogy vegyenek részt ebben az egyhetes imaláncban. A nyíregyházi kertvárosi református egyházközség részt vesz ebben, és egy héten keresztül alkalmakat szerveznek, és az imádságra fókuszálnak. Akár még mondjuk egy-egy ebből az imádságos könyvből való ima is előkerülhet ezen a hét során? És milyen programokkal várják a gyülekezeti tagokat?
3: No, hát bevallom, hogy erre nem gondoltam, hogy ez az ima könyv is előkerüljön ilyen formában. Keddenként estére 18 órai kezdettel mindig Isten tiszteletet tartunk a gyülekezetben, és évek óta a Zsoltárok könyve van porondon nálunk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerre vagyok könnyű meg nehéz helyzetben, mert persze előfordul, hogy egy-egy Zsoltárról több keddi alkalmat is megtartok, de általában nem kell azon gondolkodnom, ugye, hogy melyik igéről prédikáljak. Na most az Úristen úgy adta, hogy éppen ezen az október elejé kedden a 90. Zsoltár lesz az alapige. Nagyon meg is örültem, amikor néhány hete ezt elkezdtem nézegetni, hogy akkor hogyan is alakul, hiszen a 90. Zsoltár az egy nagyon lényeges része, akár énekileg, akár a Bibliából olvasva reformátusságunknak. Mózes imádsága szerintem nagyon jó lesz Mózes imájára egy picit jobban odafigyelni, abban elmélyülni. Én magam is várom, hogy milyen üzeneteket kapok az Úrtól, és igyekszem majd azt átadni a jelenlévő gyülekezeti tagoknak. Egy nappal később, szerdán ugyancsak 18 órától egy filmklubos alkalmat szeretnék tartani. Van egy olyan amerikai film, aminek az a címe, hogy Imával nyert csaták. Láttam ezt a filmet valamikor, és mély nyomot hagyott bennem. Újra szeretném megnézni még addig az alkalomig. Nekem annyi maradt meg, amikor hosszú évekkel ezelőtt megnéztem ezt a filmet, hogy milyen nagyszerű, amikor valakik úgy élnek, hogy a mindennapjaiknak teljesen természetes része az Istennel való kapcsolat és az imádkozás. És valahol szeretném is, hogyha a filmet követően beszélgetni is tudnánk a jelenlévőkkel. Ez a célom, hogy erre bátorítsam a jelenlévőket, meg esetleg a bennünket hallgatókat is, hogy ha nem jönnek közénk, akkor is nézzék meg ezt a filmet, és próbáljanak azon gondolkodni, hogy nincs az az élethelyzet, amely ne érdekelné az Úristent. Legyen az jó, örvendetes, boldoggá tevő, vagy fájdalmas, szomorú szenvedéssel teli, az Úristen mindig mindenkor meg lehet szólítani. És annyira jó lenne, hogyha nem csak akkor, amikor igazán gondjaink vannak, akkor keresnénk az Urat, hanem egy ilyen alapbeállítottsága lenne az embernek. Éppen pár napja voltam úgy, hogy készültem egy szolgálatra, és találtam egy olyan idézetet, ami nagyon megtalált. Szó szerint nem is tudom elmondani, de a lényeg az, hogy ott hibázik nagyon sok ember, hogy úgy gondol az imádságra, mint amit ha belefér a napjába, akkor beletesz, ha nem, akkor nem. Közben pedig úgy kellene rá gondolnunk, mint életünk alaperősségére. És azóta magam is még mélyebben próbálok ezen gondolkodni és ebben élni, hogy tényleg az igazi erőssége az életünknek maga az Úr és a vele való kapcsolat. És ezt nekünk egyen-egyenként kellene megélni, meg aztán családban, majd gyülekezetben, és ennek áldásai biztos, hogy a környezetünkre is kihatnak. Nos, aztán, ha sikerül megnéznünk gyülekezetünkben ezt a filmet és beszélgetni róla, akkor az azt követő napon, csütörtök este pedig egy imaórát tervezek, ahol egy kis éneklés, igére figyelés és közös imára hívom a jelenlévőket, vagy szeretnék minél többeket megszólítani olyan tekintetben, hogy merjünk bátran, hangosan imádkozni. Na, ebben vagyunk még gyengék, ahogy én elnézem, reformátusok, pedig alapból azt hiszem, hogy sok imádkozó embere kell, hogy legyen gyülekezeteinknek, vagy legalább legalábbis ez a reménye egy lelki pásztornak, de kevesen mernek igazán megszólalni, hangosan könyörögni egy-egy ilyen élethelyzetben. Mi ezt már gyakoroljuk egy ideje a gyülekezetben, de van még hova fejlődnünk bőséggel e dologban. És aztán a vasárnapunk pedig úgy néz neki, hogy egy zenés istentisztelet lesz a 10:30-kor kezdődő istentiszteletünkön. Debreceni fiatalok fognak közénk érkezni, az első lépés nevet viselő zenekar, akik megkapják az egész istentiszteletet szolgálatra, hogy így mondjam. Van közöttük egy lelki pásztor is, a nagy erdei gyülekezet tagjai ezek a fiatalok, és igehirdetéssel, valamint énekkel, énekekkel fognak közöttünk szolgálni. Úgy találtam rájuk egyébként, hogy a Reformátusok lapjában néhány hónappal ezelőtt talán éppen a vezetőjük nyilatkozott, és szoktam keresni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudom kapcsolni a gyülekezetünkhöz egyik-másik olvasmányomat, és az Úristen ezt így adta, hogy eljött ez a pillanat, amikor azon gondolkodtam, hogy vajon lehetne egy olyan alkalmunk, amikor mások közénk jönnek ilyen tekintetbe, akkor ők rögtön eszembe jutottak, és fel is vettem velük a kapcsolatot, úgyhogy ha Isten éltet, akkor egy ilyen zenés istentiszteletünk lesz, amelyet szeretett vendégség fog követni.
2: Biztatunk mindenkit, akár a Kertvárosból, akár Nyíregyháza más részéről, hogy vegyenek részt ezeken az alkalmakon, és sok sikert kívánunk hozzá.
3: Nagyon szépen köszönjük, és tényleg örömmel és szeretettel várunk másokat is, nem csak a megszokott gyülekezeti tagjainkat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona Bélával, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk. A riporter Bekfi Mária volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola széleskörű technikumi, valamint szakképző iskolai képzéseket biztosít nappali és felnőtt képzési formában, de emellett az intézmény vezetése és testnevelői arra is figyelmet fordítanak, hogy a megfelelő sportágak képviselve legyenek az intézményben. Török Péter pedagógus aktívan részt vesz az intézmény sportéletének szervezésében és a diákok versenyekre való felkészítésében. Széles Szabolcs beszélgetését hallják.
2: Minden oktatási intézmény nagy hangsúlyt fektet a sportokra, hiszen a fiataloknak a tanulás mellett azért mozogni is kell, és mint tudjuk, épp testben, épp lélek, ez a fő irányvonal. A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskolában Török Péter tanár úr ennek az egyik koordinátora, hogy az ottani fiatalok, akik tanulnak, azért különböző sportágakban és eseményekben részt vehessenek, a Magyar Diák Sport Szervezetén keresztül is. És ugye itt, ha már ezt a szervezetet említettem, akkor ennek köszönhetően is az intézmény testnevelőinek azért van egy olyan menet, egy olyan tervezési menet, amely az egész tanévre kihat, szeptembertől teljesen júniusig. Tanár úr, hát nézzük meg akkor, hogy hogyan áll össze az intézményben lévő gyerekeknek, fiataloknak, pontosítok, a sport élete.
3: Ez egy összetett csapatmunka nálunk a Móricz Zsigmond Szakképzőiskolában. Hárman fogjuk ezeket a sportmozgásokat, vagy magát a sportot. Molnárné Musa Melinda tanárnő, aki a lányoknál a ritmikus sportgimnasztikát, illetve ugye mindig próbálunk új elemeket beemelni. Fiúknál most például a súlylökésnél az atlétikát koordinálja. Molnár Norbert kollégám a fiú labdarúgó csapatot, illetve a fiú futszál csapatot. És ugye jó magam a lány röplabdát koordinálom. Isten igazából ez

0: Keretünk belül természetesen edzésre, és már úgy negyedik alkalommal fogjuk majd megrendezni tavasszal a legnagyobb tornánkat, a lányoknak ezt a röplabda tornát, amit Móricz lány röplabda tornának hívunk. Ugye nem sokára kezdődnek nálunk a nyílt napok, gondolunk azokra a vidéki iskolákra is, és azokra a vidéki röplabdás intézményekre, akik nagy szeretettel és testnevelő kollégák csinálják ezeket a foglalkozásokat. Célunk az, hogy belássanak a tanulók a mi intézményünkbe, hogy egyrészt milyen szakmákat oktatunk, és a sporttal is próbáljuk őket motiválni, hogy válasszanak bennünket. Nyitott kapulány röplabda tornát szervezünk már második alkalommal. Tavaly 4 iskolát sikerült felkérni, el is fogadták a meghívásunkat, várjuk őket szeretettel. Jánmajtisról az általános iskolát Kölcséből, innen a Fejegyarmatról a Kisdeákot, illetve a Bárdos Lajos Görög Katolikus általános iskolát.
1: Tanár úr hozott magával egy diákot, akit hamarosan a hallgatók majd megismerhetnek, hiszen vele is fogok beszélgetni, úgy hívják, hogy Török Tímea, és röplabdázik. Timi ezek szerint kiemelkedik röplabdában a többiek közül?
0: 13-os volt tavaly, és hogy említettem, 5 éve álltunk össze amatőr szinten röplabdázni. Ő az egyik pallosa ennek a csapatnak, tehát ő visszamenőleg már ugye velük kezdtem el magát a amatőr lány röplabdát, és én kértem fel az iskolába, hogy jöjjön, legyen szíves akkor egy pár gondolattal ugye bemutatni. Most megint visszajött hozzánk, azért van itt, hiszen beiratkozott kereskedőnek, és szintén folytatja tovább a csapatban a tevékenységét.
1: Ha visszagondolunk az elmúlt hosszas évekre, hiszen tanár úr sem most kezdte a szakmát, sem a sport élet irányítását, akkor milyen eredmények azok, amelyekre méltán joggal büszkék lehetnek az ott dolgozó pedagógusok vagy diákok, hiszen az ilyen érmeket, kupákat, okleveleket, emléklapokat az intézmény mindig jól látható helyre szokta kitenni, és megmutatja azoknak is, akik éppen csak érdeklődőként betekintenek az épületbe, és ellátogatnak az iskolába.
0: Ezt meg kell mondani, hogy a 32. alkalommal rendezzük meg, decemberben, mindig december első szerdáján iskolánk legnagyobb tornáját, a Móricz kupát. Tehát azért a szám már magáért beszél, ugye a 32. alkalommal. Egy teremlabdarúgó tornának indult, aztán, ahogy említettem, az előzőekben átváltott ugye futszára. Ugye 30 évvel ezelőtt, több mint 30 évvel ezelőtt a környék szakképzőiskolájában a testnevelő tanárokban megfogalmazódott azt, hogy építsünk egy ilyen tornarendszert, és meghívásos alapon szoktuk a környező középiskolákat, illetve a helyi középiskolákat meghívni. Hát szó se róla, ugye, hogy nekünk a legnívósabb rendezvény, tényleg sokat készülünk rá, kisebb-nagyobb eredményekkel. Megmondom az őszintét, az elmúlt időszakban annyira nem sikerült ugye az élmezőnyben végezni, na de hát egyik korosztály váltja a másikat, és reméljük, hogy azért még érünk-e szép eredményeket. Az elmúlt években azért sokszor felemelték a srácok azt a kupát, illetve az aranyérmet a nyakukban, tényleg bátran mutatták.
1: Magyarországon, hogyha nézem a csapatsportokat, a futball szerintem a legnépszerűbb, nyilván a stadionok hozzájárulnak, sokan ki tudnak ülni, szurkolni családostul, viszont az intézményben melyik a legnépszerűbb sportág a fiatalok körében?
0: Természetesen, amire ugye a legnagyobb lélekszámban fiúk vannak az iskolában, a labdarúgás, hogy a környező vidéki településeken többségük focizik. Innen tudunk meríteni mi is. Azért mondtam, hogy bekapcsoltuk a másik sportágat, ugye a rányröplabdát meg, amire érdeklődés volt, de most, ahogy folytatjuk tovább az atlétikán belül, meg szeretnénk említeni a súlylökést, megpróbáljuk a lányoknál a gerelyhajítást, tehát dobószámokban is próbálunk nyitni a gyerekek felé, hogy hát, hogyha elnyerjük tetszésüket, maga eleve egy nehéz sportág, ami az atlétikában a dobószámok, illetve összetett, ugye fizikailag és technikailag is nagyon jól kell koordinálni a testet, és reméljük, hogy siker. Lesz.
1: Azért gondolom, az nagyon jó, hogy ott van az intézmény mellett az a sportcsarnok, ami az intézményhez tartozik, tehát megvan az a helyszín, ahol a fiatalokat lehet képezni a különböző sportágakban.
0: Így van, azért, hát ugye a városnak a legnagyobb tornacsarnoka, én ahogy mondom, legnagyobb szentélye hozzá tartozunk, ugye sportember erről. Tényleg így beszél, én is ugye évtizedek óta benne vagyok, egyrészt mint sportoló, vagy mint most sportoló, illetve edző és testnevelő tanár. Nagyon jó sportudvarunk van, tehát van egy külső bitumenes pályánk, távolugró résszel rendelkezünk, súlydobó szektorral rendelkezünk, illetve a szakképzési centrum igyekszik mindenben támogatni bennünket, tehát a sportfelszereléseink azok igen jók, és a 21. századon megfelelőek.
1: Igazgatóra beszéltünk a felnőtt képzésről, és ha már felnőtt képzés, akkor az intézmény indított sportedzőit és fitness-wellness instruktori képzést. Tanár úrnak is megvan itt a szerepe, hiszen az ideérkező már felnőttek, hogy ezekben a képzésekben vehetnek részt. Mennyire népszerűek, és mi az, amit amit itt elsajátíthatnak mindazok, akik jelentkeznek.
0: Két képzéssel indítottunk, ahogy említetted, ugye a fitness wellness instruktőrrel, illetve a sportedzővel. A sportedzőnél két szakirányt lehet választani, a sportedzői végzésben egy

0: a labdarúgás, a másik a kézilabda. A fitness wellness képzés 2 évig tartott, meg szoktuk hirdetni, csak nincs annyi rendkezés, hogy folytassuk tovább, így a sportedző felé kacsingatnak. 5. éve folyik felnőtt sportedzőképzés, most is jelentős létszáma, 24 fővel iratkoztak be. A képzés, ugye említettem, 2 szakágat fog szépen lefedni, az egyik a labdarúgás, a másik a kézilabda. Itt aztán végig a sportági edzés elmélettől, a sportági szakismereteken keresztül, a terhelés élettanul anatómián keresztül, végig a sportág specifikus képzésekig igyekszünk mindent lefedni. Illetve legnagyobb lélekszámban, én megmondom az őszintén, a gyakorlatnak örülök, hogy gyakorlatban eljárnak edzésre hozzám, Fehérgyarmatra, illetve a környező településeken, aki a focit választ, koordináljuk a megyei településekkel, itt, illetve a járási településekkel, hogy ott látogassanak el edzésre.
1: Aki 2 év alatt elvégzi a sportedzői képzést, utána ebben a szakmában egyébként ki is próbálhatja magát, el tud helyezkedni, vagy elhelyezkedhet, és akár egy utánpótlás csapatot is tud edzeni.
0: Tud edzeni, mivel sportedzői végzettséget kap, érettségire épülő, tehát ezt mindenféleképpen hangsúlyozni kell, hogy érettségi bizonyítvánnyal lehet jelentkezni, 2 éves képzés. Természetesen, ha tovább akarja folytatni a sportági szakirányoknak megfelelően az MLS-nél, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, illetve az MKS-nél, a Magyar Kézilabda Szövetségnél, ott még ugye edzői tanfolyamokon részt kell venni, de hogyha valaki tényleg amatőr szinten úgy gondolja, hogy ő belevág, és szeretne csinálni csapatot vidéken, járási településeken, vagy netán Fehérgyarmaton, el tud vele kezdeni dolgozni, de széles paraméterben lefedi a kormányrendelet alapján a sportedző végzettség a elvégezhető feladatokat, tehát itt lehet fitness termet üzemeltetni vele, lehet még horgászegyesület vezető is, tehát itt hirtelen, ami eszembe jutott belőle, fejemben nincs még azért a törvény, de széles skálával lehet vele erőszkedni.
1: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk nagyon sikeres sportrendezvényeket és nagyon eredményes diákokat, akik a különböző sportágakban vagy egyéni sportszámokban az intézmény hírnevét tudják öregpíteni a sajátjuk mellett.
0: Köszönöm a meghívást!
2: Török Pétert, a fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskola pedagógusát hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 147. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Lelkipásztorként sok emberrel beszélgetek, olyanokkal is, akiket a világ nehéz embernek vél. Van, aki alig néz a másik szemébe. Van, aki mogorvának tűnik. Van, aki mindenkit távol tart magától. Van, aki mindig támad, mielőtt őt támadnák. És van, aki annyira bezárkózott, hogy már azt sem tudja, hogyan kellene megnyílni. Régebben talán én is könnyebben mondtam volna valakire, hogy ilyen a természete. Ma már egyre ritkábban gondolom ezt. Mert amikor az ember leül velük beszélgetni, lassan kibomlik egy történet. Egy gyermek, akit soha nem öleltek meg. Egy kislány, akinek mindig azt mondták, hogy semmit sem ér. Egy kisfiú, aki rettegve hallgatta esténként a veszekedéseket. Valaki, akit megvertek. Valaki, akit megaláztak. Valaki, akit cserben hagytak. És egyszer csak megértjük, hogy nem mogorva lett, hanem túlélő. Olyan, mint egy sündisznó. A tüskéi nem azért nőttek, hogy másokat bántson. Azért nőttek, hogy őt többé ne lehessen bántani. És milyen fura. Ami előbb megvédte, később sokszor már el is választja az emberektől. A tüskék távol tartják azt is, aki szeretni szeretné. Távol tartják azt is, aki segíteni próbálna. Sőt, néha még Istentől is elrejtik a sebeket. Pedig a gyógyulás nem ott kezdődik, hogy megtanuljuk ügyesebben rejtegetni a fájdalmat, hanem ott, amikor végre merjük megmutatni. Nem könnyű újra feltárni a sebeinket. Fáj. Nagyon fáj. Viszont Isten nem azért tárja fel a sebeket, hogy újra megsebezzen bennünket, hanem hogy végre meggyógyíthassa azokat. Hiszen ő az, akiről ezt hallottuk az igében, meggyógyítja a megtört szívőeket és bekötözi sebeiket. Nem letagadja a fájdalmat, nem azt mondja, hogy lépj túl rajta. Nem siettet. Először lehajol, kitisztítja a sebet, bekötözi és szeretetével lassan új életet ad. Talán ma is sok sündisznó él körülöttünk. Lehet, hogy éppen az a munkatárs, az a szomszéd, az a családtag, vagy talán mi magunk. Érdemes néha nem a tüskéket nézni, hanem elgondolkodni azon, vajon milyen sebek rejtőznek mögöttük. És ha felismerjük a saját sebeinket, ne féljünk Krisztus elé vinni őket, mert nincs olyan mély seb, amelyet az ő kegyelme ne tudna megérinteni. Nincs olyan régi fájdalom, amelyet ne tudna átformálni. Nincs olyan összetört szív, amelyet ne tudna újjá teremteni. A világ gyakran megtanít bennünket tüskéket növeszteni. Jézus pedig arra hív, hogy lassan újra merjünk szeretni. Mert az ő szeretete erősebb minden sebünknél. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivitelezéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, ezt közölte a pénzügyminisztérium. Közleményükben felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot, április 18-ától határozatlan időre meghosszabbították. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest. Ez olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd 300 millió forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer részeként időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd forintot folyósítottak, írja az Agrárközgazdasági Intézet. A nyári asszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, vélik legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re és 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést. Ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban, a szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk. Elsőként Váradi Zsolt lelkészt hallják.
2: Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most hogy égnek meredő üskös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
1: Beszélgetünk vele a terveikről is.
2: 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
1: Aztán vendégünk lesz Katona Viktória, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója, hiszen az MRS gyűjtést indított a radostjáni templom újjáépítéséért.
3: Ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze. Országos szinten is egy olyan múzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy a Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forinttal támogatja a gyülekezetet. Pál Sándort, az alapítvány vezetőjét kérdezem majd.
4: Azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állammegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Végül hallhatják majd Koncvágási Katalint, a Magyar Református Nőszövetség országos elnökét is. A nőszövetség ugyanis úgy döntött, hogy a közelgő díjátadó eseményük persejpénzét ők is a szombaton leégett radostjáni templom javára ajánlják fel.
5: A nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban tehát a szombaton leégett radostjáni templommal foglalkozunk majd. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sírtak az emberek a vasárnapi istentiszteleten, amelyen a lelkész nem is tudott prédikálni Radostyánban a szombati tűzeset után. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb teljesen elpusztult a tűzben. A gyülekezeti teremben tartott istentisztelet után együtt nézték meg a még füstölgő romokat, és együtt imádkoztak gyülekezetükért a jelenlévők, mondja Váradi Zsolt lelkész. Abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Egy néhány évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rekonstrukció megtörténhessen. A következő percekben Váradi Zsolttal, Radostyán református lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Hogyan értesült a templomukat ért tűzesetről? Hol volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
3: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi évfolyam találkozón voltunk Selmecbányán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fáklya a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
2: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
3: Hát könnyeimmel küzdöttem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett érezni.
2: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a templom mellé?
3: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén. A falu összes házából szinte látszik a templom. Ott törzsödött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most hogy égnek meredő üskös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
2: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk, hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottak-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
3: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet, ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
2: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
3: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól, akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
2: És akkor most a vizsgálat alatt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, hát mindenki vizsgálódik?
3: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből, pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő 4 templomfal.
2: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezeti tagokkal?
3: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
2: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett, gondolom, valaki itt kereszteltek, itt volt a házasságkötési konfirmációja, és a többi.
3: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell élni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
2: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
3: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg a harang, mindez az enyészeté lett. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
2: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott fölkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról beszélt, mint eredeti?
3: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és az alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
2: És akkor ez a tervük, ugye, ahogy újraépítik a...
3: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épült templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radostjáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
2: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radostjáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radostjáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
3: Köszönünk szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radostjáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
2: Most lehet, hogy túl részletkérdés, de hogy lehet újraépíteni egy ilyen műemlék templomnak az elégett részét egy fénykép alapján, ezt lehet rekonstruálni, vagy vannak tervrajzok több száz évvel ezelőttről, ami segíthet egy építésznek, vagy tud erről a munkára valamit, hogy ilyenkor ez hogy zajlik?
3: Fénykép alapján nehéz lenne, de ez a templom pár évvel ezelőtt újult meg, és a barokk külső formából kibontakozott egy középkori templom, középkori bejárattal, feskó maradványjal. Teljes műemléki terv dokumentációnk van, rendelkezésre áll a toronyról is, az utolsó kis csapolás, meg a gerenda összekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a faszerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
2: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
3: Nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni egy év, vagy maximum 2 éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt, vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota, aztán minél hamarabb. Már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy hogy bírják majd a tetőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
2: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
3: Mindendig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson a mi küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
2: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
3: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
2: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelentett önnek, mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
3: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értük át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig ha tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Váradi Zsoltot, Radostján református lelkipásztorát hallották. A beszélgetésünk apropója az volt, hogy szombaton leégett a radostjáni református templom tetőszerkezete, és a templomban mennyezetkazetták, az orgona, a karzat, a padok, és a templom mellett különálló harangláb is elpusztult a tűzben. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, a www.jobbadni.hu portálon önök is támogathatják a templom újjáépítését. Erről beszélgetünk hamarosan Katona Viktóriával, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz. A templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forintgyengülést. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A miniszter kiemelte, a gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, a harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. A miniszter közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte Vitézi Dávid. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrár Kárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye.
0: Az időjárásról.
4: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Millió forint adomány már összegyűlt a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutatómentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa. Katona Viktóriát, az MRS ügyvezetőjét kérdezem. Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostyáni református templom újjáépítéséért?
2: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
1: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn kora délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
2: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze.
1: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
2: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek, másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom.
1: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a felajánlásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
2: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van fent a honlapunkon, ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
1: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
2: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen. És majd a továbbiakat látjuk.
1: És akkor még az merült fel bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostyáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesmiben tudtok-e így segíteni?
2: Most jelenleg a kárfelmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre, azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentő csoportunknak, úgyhogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most ez biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.

0: hogyha leégne a lakóterem, az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Úgyhogy ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig egy műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radostjáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre. Ugye ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan muzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radostjáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokoltá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van, tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek-e a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kellene kicserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
0: Igen. A tudásanyagunk is, képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését, mint például most, hogyha minden igaz, és már finisbe vagyunk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a leendő lelki pásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogyha esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy-egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
2: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a radostjáni gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat.
1: A Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a radostjáni gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
3: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a radostjáni templomról, bizony nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisül, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a harangtorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú harangtorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 millió forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Te is segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk, több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásával is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állagmegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós

0: interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye télre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt még be lehessen fedni.
1: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az, az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy a alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 millió forintot.
2: A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a Radoscsányi gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin, országos elnök az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük.
0: Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindeyné Tüdős Kláráról elnevezett díját adó eseményük persely pénzét azt a radoscsányi templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindeyné Tüdős Klára diátadó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence persélyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség van, annak a persejpénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radoscsányba történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként, vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radoscsányi testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetésen keresztül és a szeretett szolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is. Ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdetünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a persejes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
0: De egyébként ez mindig így van a diátadókon, hogy valami célt keresnek, amit tudnak így együtt közös teherviseléssel vállalni?
3: Igen, minden diátadón így volt. A harmadik éve az, hogy a minden évi Kárpát-medencei imanap liturgikus összeállítóit kiemelten is támogatjuk, illetve megpróbáljuk még inkább kiemelni ezt az imanapot és ezt a közös szolgálatot, hogy a Zsindeyné díjátadóra az adott egyházkerületre fókuszálunk jobban. Tavaly például a szerbiai magyar reformátusok állították össze az imanapi anyagát, ők voltak a vendégeink, tavaly előttek például a felvidékiek, ebben az évben a sor az éppen a dunántúli testvérekre érkezett, ezért ők vannak kiemelve, úgymond, de most természetesen egy ilyen helyzet kapcsán egyértelmű az, hogy a tiszáninneni testvéreinkre is gondolunk, és őket is szeretnénk minél jobban kiemelni, hogy minél nagyobb közösség lássa meg egyházon belül és kívül, hogy milyen tragédiával kell szembenézniük, miben kell élniük, honnan kell felállniuk és újra kezdeniük, és ebben mindannyiunk imádságos segítsége, illetve adakozása nagyban elkél.
0: Nem csak, hogy ezt a diátadó persei adományát ajánlják majd föl, hanem arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségét, hogy ők maguk is hirdessenek a saját közösségükben gyűjtéseket. Ezt miért teszik meg, és esetleg van-e már önfelé visszajelzés, hogy ezt meghallották a nőszövetségek, és tud esetleg arról, hogy akkor ezek meg is történnek?
3: Teljesen természetes kezdeményezés volt a nőszövetség elnökségének részéről, nem az első ilyen kezdeményezés. Tegnap este gyakorlatilag lett ez meghirdetve, és igen, épp egy Tiszán inneni gyülekezettől és nőszövetségi vezetétől már érkezett visszajelzés, hogy örömmel vették és csatlakozni fognak ehhez a adakozás hirdetéshez. Tehát ahogyan említettem, ez ennek az adakozás felhívásnak az első lépése lesz, hogy az Országos Nőszövetség felajánlja ezt a persejes adakozást, és ehhez kérjük, hogy csatlakozzanak a testvéreink a gyülekezeti közösségekben is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy olyan összeállítást hallottak, amelyben három különböző szervezet mondta el, hogy ők hogyan segítik a radostyányi gyülekezetet a sajnálatos tűzeset után. Először Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották, aztán Pál Sándorral, a Te is segíthetsz támogató alapítvány alapítójával, vezetőivel beszélgettem. Végül Koncvágási Katalint, a Magyarországi Református Egyház Nőszövetségének országos elnök két hallották.
4: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radosnyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radosnyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral beszélgetünk a Kultúra mai adásában.
2: Próbálunk még egy picikét lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolít. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt, sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
3: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddig mesett, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallják.
2: Próbálunk még egy picikét lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolított. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt, sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
1: Krisztina, főszervezőként hogyan összegezni a 4. Arszakra Fesztivált?
3: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddig besett, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Hát bele lehet menni a programokba, részleteibe, és ugye az egészet az Értető Lélek Alapítvány indítatására még másik 20 civil szervezet, de a nagy intézményekkel, önkormányzattal, felekezetekkel együtt és iskolákkal együtt gyakorlatilag az egész város benne volt, és ez meg is látszott. Mindenki megmozdult lényegében, ami nekem még megelőzően a egyes műsorok méltatása előtt, ami nekem a nagy meglepetés volt és nagy öröm, hogy nagyon sok iskola kapcsolódott be, és ez nem azt jelentette, hogy egy-egy programot előadtak valahol, hanem az egész iskola. Tehát iskolákban volt megrendezve például egy ikonfestészeti kiállítás, ami azt jelentette, hogy hozzá tettek egy műsorszámot, meg még köszöntések, meg virág, meg, és az egész iskola ott volt, hallgatta. Tehát mindenki részt vett benne. Nekem ez annyira meglepő volt, és ugyanezt tapasztaltok a Fáj iskolába, ugyanezt a Szent Imrébe, ugyanezt a Jezsuba, ugyanezt a Reforma Lévaiba és ugyanezt a Fráterbe. Tehát az iskolák így készültek fel, hogy nem csak egy-egy előadás vagy egy szereplés, hanem az egész iskola tulajdonképpen átadta magát ennek az Asztakra Fesztiválnak, és végtelen nagy megtiszteltetésnek tekintették, hogy ebbe ők bekapcsolódhattak. De említhetem még most nem csak a egyházi iskolákat, de bekapcsolódott meg például a Ferenci Technikum, tehát ők nem egy egyházi iskolák, és olyan műsort adtak, ami igazán nagyon beleillett az Asztakra gondolatiságába és lelkiségébe. És akkor, ha programokra térünk ki, akkor tehát nem lehetetlen felsorolni, de ami egyedülálló volt például a zarándoklat, a miskolci zarándoklat, azért az országosan egyedülálló, sehol nincs egy városban, kisebb, vagy hát ilyen miskolc méretű városban 40 templom, ezt a 40 templomot végigjárták ökumenikus szellemiséggel, és mindenhol megtisztelő fogadtatásba részesültek. Tehát ez azt jelenti, hogy a templomok is felkészültek arra, hogy ott zarándokok fognak megjelenni, és megkínálták, hol ezzel volt, ahogy kis pálinkával, vagy bármivel, megköszöntötték, énekkel köszöntötték, szentbeszéddel köszöntötték, tehát ez egy újszerű dolog, mert ez eddig nem volt, csak elmentek, aztán ahol fogadták őket, jó, és mentek tovább. Tehát ez egy egész más volt. De az egész Asztakra Fesztiválnak a lelkisége és a hangulata is más volt. Tulajdonképpen a maga program összeállítás is úgy történt, hogy csak a legmagasabb szint lehetett. És hát azokban is azért. Tehát irodalmi programok voltak. Akkor a egyedi program volt például a Petrás Mária és Máger Ágnes kerámia és képzőművészeti kiállítása. Akkora siker volt, hogy sorba álltak nem csak az ajtó előtt, hanem a múzeum előtt, hogy bejuthassanak. Ahhoz is kapcsolódott Petrás Máriának egy olyan műsora, ami lélegzetelállító volt. Tehát egyszerűen az az erő, amit az a zenekar sugárzott, az a megtartó erő, a magyarság múltját kifejező erő, egyszerűen a döbbenet volt, rengetegen voltak. Tehát
2: azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum is kitett magáért, hiszen nem csak, hogy ezeknek a programoknak helyet adott, segítette ezek megszervezését, hanem ugye visszatélő programunk most már évek óta az Asztakra műtárgya, amit szintén a Herman Ottó Múzeum választ, kimutat be, előkészíti, promózza. Tehát én azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum most már egy olyan stabil helyszíne az Asztakra Fesztiválnak, amire támaszkodhatunk, és ami nagyon sok izgalmas lehetőséget kínál számunkra.
3: És ha már helyszín, akkor azért mindenképpen említsük meg az akadémiát, Miskolci Akadémiai Bizottságot, mert nagyon sok program ott zajlott, aztán a második Rákóczi Ferenc könyvtárat, aztán a templomokat, aztán a zenepalota, a művészetek háza, tehát olyan helyszíneket is sikerült megszerezni, amik hát azért vonzották a maga a helynek a szellemisége, és vonzotta az embereket, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt az önkormányzat meg az egyetem rendelkezésükre bocsátotta térítésmentesen, mert ezt lehetetlen lett volna kifizetni, különösen akkor, amikor a pályázati pénzünket nem kaptuk meg, az Asztakrára vonatkozó pályázati pénzünket, úgyhogy így azért nem volt egyszerű megszervezni, hiszen számtalan költség van, nyomdaköltségtől elkezdve reklám, vagy az szereplőknek az utazási, tehát nagyon, nagyon sok olyan költség van, amit muszáj mindenféleképpen előteremteni, akár honnan, de így együttműködnek a civil szervezetek, és ezt meg tudjuk azért oldani még akkor is, hogyha nem kapjuk meg azt az összeget, ami erre vonatkozott.
2: Még egy említés erejéig a helyszínekhez visszatérve, volt egy új helyszínünk, ami eddig nem, a Szeleta Park, ahol nagy-nagy szeretettel vártak bennünket, kezdeményezték, hogy csatlakoznának az Asztakra Fesztiválhoz. Ott is volt egy rendkívül sikeres koncertünk Vihula Mihajló gitárművésszel, miskolci énekművészekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy vasárnap délután már az Asztakra Fesztivál utolsó napján, vagy az Asztakra fesztivál vége felé. Azt gondolom, hogy ott is sikerült egy nagyon jó hangulatú alkalmat, egy teljesen telt házas alkalmat produkálni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hiszen maga a Szeleta Park is egy különleges helyszín, egy kincs, ha lehet mondani, a Bükk kapujában, és bár egy picikét elgondolkodtató volt, hogy milyen jellegű programot tudunk a Szeleta Parkba vinni, azért mégis azt gondolom, hogy jó döntés volt, jó választás az, ami történt, és hogy kellőképpen izgalmas helyszínként tudott működni a Szeleta Park.
1: Voltak olyan produkciók is, amik kifejezetten a fesztiválra készültek, íródtak?
3: Nem, volt, igen. Én pont azt most akartam, hogy ha már program, akkor menjünk bele a programokba egy picit részletesebben is. Hát nekem nagy várakozásom volt a nyitókoncert, de nagyon sok várakozásom volt. A nyitókoncert azért, mert a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítványnak egy versenyén kiválasztottunk Ágival együtt 4 versenyzőt, akik megnyerték a saját kategóriájukat, és a Jancsó Dórival és a Kovács Gáborral, meg a Nagy Nándorral, na meg Regő Zsoltékkal egy fantasztikus ilyen fiatalos műsort csináltak, amitől egy kicsit aggódtam, hogy a közönség azért inkább konzervatív, meg hát ugye a püspökök ott voltak, a püspökatyák, hát gondoltam, hogy hát ha ők esetleg valahogy mást vártak volna, de nagyon sikeresen sült el, és nagyon, hát igazán olyan dalokat választottak, és óriási sikerük volt ezeknek a fiataloknak. És akkor hát hirdettünk zenei pályázatot, aminek a felelőse Orosz Tokár Edina volt, és olyan hihetetlen színvonalon tudta lebonyolítani ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy hát ha kitaláltuk ugyan, de ha nekem kellett volna ezt végigcsinálni, biztos, hogy nem tudom, de Edinában egy rendkívül jó szervezőt, egy kiváló művészt találtunk, aki minden művész elfogadja, és kértük a zeneszerzői pályázatot, 10 zeneszerző, 13 pályázatot adott be, ami mindegyik alkalmas a nagy közönség előtti bemutatásra, és lényegében a záró konferencián, vagy a záró rendezvényünkön, a gálán, a alkotásokból 4 új alkotást mutattunk be, és nagy sikerrel lényegében, és ugye azért ez azt jelenti, hogy Miskolcnak a kulturális kincseit ezek az alkotások gazdagítják. De ugyanígy volt szavaló verseny, tehát több olyan öntevékeny és alkotó munka kapcsolódott ehhez, amit ugye a nagy közönség észre sem vesz, mert ez mind a háttérbe zajlik, csak már az eredmények jelennek meg. És hát az nagyon meg kell dicsérni, mert például a versmondó verseny az már évek óta megy, nehezen indult, de oly sokat fejlődött, hogy én magam meglepődtem, mikor a gyerekek kiálltak a záró rendezvényen a verseket elmondani. Ott is a nyertesek mondták el, de gyönyörűen egy egész kisgyerek olyan hosszú verset, olyan gyönyörűen mondott el, hogy nagyon nagy eredmény volt ez tulajdonképpen. Ez mutatja, hogy a sok fáradozás az évek óta, összegyűlt tapasztalat, meg a tanulási folyamat azért az nagy eredményeket tud hozni. Ez, mint említettem, is egy felbecsülhetetlen kincse Miskolcvárosnak.
2: Amit nagyon szeret a közönség, és azt gondolom, hogy az idén is rendkívül hangsúlyos volt, és sok-sok sikert hozott, azok a templomi koncertek. A templomi koncertek lényege az, hogy tulajdonképpen az emberek nagyon szívesen hallgatnak komoly zenét, vagy bármilyen muzsikát igazából a templomokban, hiszen maga a millió is elmélyülésre, egy kis elgondolkodásra, befelé fordulásra, áhítatra késztet, és akkor, hogyha ez kiemelkedő zenei alkotásokkal és kiemelkedő alkotók bemutatóival párosul, akkor ez minden bizonnyal még magasztosabb, még felemelőbb. Úgyhogy az idén éppen a nagy érdeklődésre tekintettel a zsinagógában tartották azt a koncertet, vagy tartottuk azt a koncertet, ami korábban a zsidó imaházban volt, miután mindig még a Csilláron is csüngött a közönség, ezért most a zsidó templomba, a zsinagógába vittük be ezt a koncertet, ott is telt házzal zajlott, ez is egy nagyon érdekes, egy vidám koncert volt, nagyon élvezte a közönség, de lehetne szinte felsorolásszerűen említeni az összes templomhoz kapcsolódó koncertet. Ezek között több az belvárosi evangélikus templomban volt, és hát tulajdonképpen különböző helyszíneken, és akkor most Krisztina biztos fog beszélni arról a koncertről, a miskolci szimfonikusok adtak a belvárosi evangélikus templomba, ami egy egészen fantasztikus, különleges élmény volt Máger Ágnes festőművész javaslatára.
3: Amit előtte azért megemlítenék, mert nekem nagyon szívügyem volt, a Krédó együttesnek a koncertje. Én az őket nagyon vártam, mert hát ugye ők a nehéz sorsuk miatt volt ez a nagy várakozás bennem, hogy ugye Ukrajnában háború van, és hogy ők pedig kárpátaljai zenészek, hát már van, aki nem ott él, de van, aki onnan jött, mindenki sírt a templomba. Tehát olyan koncertet adtak, ami hát ugye ima énekek, meg ilyen hazafias énekek, meg az a elszakítottság, meg ennek a kifejezésé, hát döbben, meg se lehetett szólalni, igaz, hogy zene után mindig nagyon nehéz megszólalni, de ott el lehet mondani, hogy egész templom sírt. Aztán ugye a Flak Antalnak is különleges volt a koncertje a Vasgyári Szent István templomba, azért, mert hát egyrészt hihetetlen nagy szereplőgárda volt, legalább 150 ember, aki szerepelt, és Flak Antalnak a szerzeményét, saját szerzeményeit, amit a Assisi Szent Ferenc 800 éves évfordulója alkalmából írt, és ennek a bemutatója volt, ős bemutató nagyon kiváló művészekkel. És akkor ugye, ami a csúcsa volt tulajdonképpen az egésznek, ez az evangélikus templomba a Kim André Arnézen Requiem for Solate című darabja, hát az egy döbbenet volt, tehát egyszerűen már fel is vetettem, mert ezt a szimfonikus zenekar adta elő, három miskolci kórus, és egy művésznő, egy nagyon kedves miskolci művésznő, Zamatocki Floriana, ő volt a szóló énekes, ennek olyan hangzása volt, hogy ez valami csoda volt. Tehát ez egy gyászének lenne elvileg, de az egészet úgy adták elő, hogy a reménység látszott belőle, tehát nagyon a reményt és jövőt adok nektek mottóhoz igazodott az egész, mert mégis nem egy temetési dráma volt, hanem az életnek, tulajdonképpen az életnek a jelzése, hogy azért mindig van remény. Ez is nagyon szép volt. Aztán Regő Zsolt. Ha Regő Zsolt ő szól, akkor az biztos, hogy ott akármi történik, ott biztos, hogy jó koncert lesz. Aztán Gergely Péter Pál, hát tudjuk, hogy ezek mind Miskolc kiemelkedő zenei személyiségei, tehát meghatározó személyek a városban. Hát ő olyan igényességgel adott előképp kantátát, szóló énekesekkel, szóló zenészekkel, fantasztikus nagy siker, mindenhol teltház volt, minden koncertünkön, úgyhogy nagyon-nagyon sokat jelentett ez a koncertsorozat, meg ez az egész Arszakra Fesztivál.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikor Ágnes kommunikátorral.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Most folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral.
2: Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Szokták mondani, hogy ez egy folyamat, hogy szinte még véget sem ér az előző, de már a következő tervei is megvannak, így van-e ez most is? Vannak-e esetleg tervek, ötletek, lesz-e következő Miskolci Arszakra Fesztivál?
3: Én nagyon szeretném hinni, hogy igen. Nehéz elszakadni egy ilyen nagyívű programtól, amiben már ilyen rengeteg sok munka van, sok év munkájával, tapasztalataival építgettük ezt a programsorozatot. Ugye nagyon nehéz erről lemondani, hogyha lehet így mondani, még akkor is, hogyha ez rengeteg munkával, rengeteg törődéssel, nagyon-nagyon sok fáradtsággal jár, de akkor is az ember azokat a pillanatokat, amik ezeket a sikereket hozzák, azért nagyon nehezen tudja elengedni, vágyik rá mindenképpen, meg hogy tegyen valamit a városért, az emberekért, hogy adjon ezekkel a koncertekkel, ezekkel a programokkal, ezekkel a lehetőségekkel. Évelején kezdjük ezeket a programokat szervezni, úgyhogy ha vannak is sejtések vagy gondolatok ezzel kapcsolatban, azért ez még nincs az útján, azt kell, hogy mondjam, hanem mi még szeretnénk egy kicsit lubickolni ennek a sikerében, például ezzel a beszélgetéssel is. Úgyhogy azt gondolom, hogy még egy kicsikét arra fókuszálunk, hogy tudjuk még ennek a fesztiválnak az utóéletét egy kicsit egyengetni. Gondolok itt például arra, hogy nyitott a fesztivál több kiállítást is, a már emlegetett Petrás Mária és Máger Ágnes kiállítást, az Arszakra műtárgya bemutatót, de ugye visszatérő programunk is, említettük már a saját szervezésű kiírásainkat, pályázatainkat, így képzőművészeti alkotások készítésére is mindig írunk ki pályázatot, abból pedig nyílt egy kiállítás a Feledi Házban, a Miskolci Galéria Feledi Házában, ahol a tárlat még látogatható, tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezeket a kiállításokat még megnéz. Ugyan nagy sikerű megnyitói tárlatvezetései voltak ezeknek az anyagoknak, tényleg nagyon nagy volt az érdeklődés, de hát azt gondolom, hogy Miskolcon azért él még mindig vagy 150 ezer ember, tehát hogy remélem, hogy sikerül még ezekre a kiállításokra bevonzani nézőket, hogy ők még azért nézzék végig ezeket az anyagokat, mert mindegyik különleges a maga nemében, mindegyik kiemelkedő alkotás. Akár csak arra a gyűjteményre gondolok, amit fiatal alkotók, vagy a pályázó alkotók, nem csak fiatalok vannak közöttük, ugye, sőt, határon túli alkotók is vannak közöttük, a Feledi Házban bemutatnak, vagy Petrás Mária zseniális kerámiái, tényleg elbűvölőek, már Máger Ágnes festményeiről nem beszélve, akit miskolciként azt gondolom, hogy Miskolc díszpolgára, nagyon szeretik a miskolciak, tehát tényleg, ha megmozdul, ha szól valahol, ha jelen van, akkor az nagyon sokakat vonz, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az anyagokat mindenképpen érdekes még nézegetni, de ezen túl még más anyagokat is kiállítottunk az akadémián, például Dobos Klára, aki folyamatosan megfotózza az Arszakra Fesztivál, az ő képeiből készítettünk rollapokat, amiket kipakoltunk, hogy egy kicsit az Arszakra hangulatába be lehessen kóstolni, és még más anyagok is gyakorlatilag láthatóak voltak a fesztivál idején, és van, ami még mindig látogatható.
2: Azt hozzátenném, az előbb beszéltem erről a Requiem von Zolaté előadásról, ezzel a döbbenetes erejű előadásról, viszont nem mondtam be a karmestert, aki egy nagyon híres ember, és ide eljött, ide Miskolcra, Szabó Sipos Máté volt a karmester, tehát őt országos hírű zenész, és fantasztikusan vezényelte ezt a hatalmas nagy zenekart, a szimfonikusokat, meg a három hatalmas kórus, tehát ott

0: voltak. Ez a Máger Ágnes albuma, a Szent és Profán című album, ami Máger Ágnes munkásságát foglalja össze, és ezt az Éltető Lélek Alapítvány adta ki, és az Életfa Alapítvány finanszírozta, mert ez egy rendkívül drága kiadvány, és hát mindenki nagyon örült neki, mert hát ugye megjelent Ágnesnek ez az alkotása, életútja tulajdonképpen, a festői múltja, ami hát azért felbecsülhetetlen érték itt Miskolcon, de nem csak Miskolcon, ugye a templom festései, meg a keresztútnak a különböző falvakba, városokba, templomokba vannak elhelyezve, úgyhogy meg itt Miskolcon és a Jezsuita gimnáziumban, tehát ő egy olyan életművet tud magáénak, amit mindenféleképpen be kell mutatni, úgyhogy ez a könyv is be lett mutatva, ajándékba kapták sokan, megismerhetik ezáltal. Aztán a Kolorista című album, ez szintén egy miskolci, nagyon közismert, nagyon szeretett, sok embert megmozgató és sok ember lakásában ott levő album. Ennek a bemutatója is volt, aztán a folyóirat bemutató, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a kiadványa, a Miskolci Keresztény Szemle, amellett Gróf Lajosnak a kiadványai, amit ő rendszeresen most a reformátusokról írt egy kötetet, előtte a katolikusokról, tehát a nagyon nagy széles palettába volt az irodalmi műsor is. De még egyet hozzátennék, a Cikora Ági bekapcsolódott az Ártér programmal. Na hát ez én szerintem az egyik legjobb Ártér volt, annak ellenére, hogy azt végig nem hallgattam, de olyan témát vetett fel, amit szerintem a mai világban egy rendkívül fontos téma, hogy esik szét a világ, meg a föld el van szennyezve az egész, és ott volt egy fiatal ember, majd ezt Ági jobban elmondja, nekem annyira tetszett az ő mondani valója, mert természetvédelemről volt szó, és ezt a természetvédelem szót ő felcserélte teremtésvédelemmel. És ez teljesen más fogalom, mert ugye ebben nem csak a természet, az ember, az ember alkotó ereje, a fejlődő képessége, a tehetsége, a jövőbe vetett hite, tehát ez olyan széles kört foglal fel, hogy ezt azt tanácsoltam, hogy mindenki a természetvédelem helyett ezt a teremtésvédelem szót használja, mert ez fejezi ki azt a környezetet, amiben tulajdonképpen élünk, és amit meg kell óvnunk a jövő nemzedék számára.
1: Rendkívül izgalmas az számomra, hogy folytatódik ugye az Ártér találkozások sorozata novemberben két alkalommal és decemberben egy alkalommal keddenként. Lesznek majd Ártér találkozások, most a jövőről beszéltünk, de a jelenről, a múltról és az időről, az idő fogalmáról, ami ugye valamennyi fogalomhoz kapcsolódik, arról még beszélgetni fogunk Ártérben. És ha már Krisztina említette ezt a fiatal embert, ő a Mirehu munkatársa volt, egy olyan környezetmérnök, aki gyakorlatilag a munkatársaival együtt egy nagyon izgalmas dologgal rukkolt elő. Ők az idén támogatói, főtámogatói voltak az Arszakra Fesztiválnak, és 800 könyvet adományoztak, üzenetekkel, amik arról szólnak, hogy ezeket a könyveket óvjuk, védjük, hasznosítsuk újra, ne dobjuk ki a könyveinket, hanem próbáljuk mások számára még elérhetővé tenni. Úgyhogy mi a székeken kiraktuk ezeket, vagy a székekre kiraktuk ezeket a könyveket, hazavihették a látogatók kvázi ajándékként az Arszakra Fesztiválról, és ez a megmozdulás még folytatódik, hiszen vannak még könyveink, és az Akadémiai Bizottság székházában a következő ártérbeszélgetéseken még hozzá lehet ilyen régebbi kiadású könyvekhez jutni, aminek a nagy része bizony nagyon izgalmas és különleges kiadvány, remek regények, tehát nagyon, nagyon jó könyvek vannak gyakorlatilag ebben a gyűjteményben, úgyhogy akik ártérbe jönnek, azok ilyen ajándékkal is távozhatnak majd. Két dolog van még, amit én mindenképpen megemlítenék. A fesztivál nyitásaként volt egy szimbólumokról szóló konferencia, ami azt gondolom, hogy szintén megmozgatta a közönséget, hiszen ennek a tárgya rendkívül izgalmas volt, és egy mondat,

0: Mondattal említeni még a Nemzetiségek Napját, mert ilyen még nem volt az Arszakra Fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos kezdeményezés, talán tudjuk majd folytatni a jövőben.
1: Tehát én azt gondolom, hogy lelkeség és innováció ez együtt volt ebbe az Arszakra Fesztiválba, és még, hogy ennyi program, mert mondták, hogy ez rengeteg program. Rengeteg, de nem volt szívünk egyet sem lemondani, mert ezek önként jelentkeztek. A jövő pedig már rengetegen jelentkeznek a jövő évi koncertre, és nem akármilyen dobásokkal. Szóval én már most meg vagyok lepődve rajta.
2: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallották.
3: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk.
1: A mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallhatják. Remélem, hogy velünk tartanak.

0: református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Nagy tiszteletű Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
3: Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvidott nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel ugyanebben az igében megtalálható.
2: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
3: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, példának a munkáját, a Biblia fordítását azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Baújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
2: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
3: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak. És hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az Abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
2: A szabóújji református ifi nap délelőttjén nagy tiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi kerti református egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
4: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagy tiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf, és így tovább. És megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
2: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized táblatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
4: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a magyar református egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károli családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, család életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és a mi hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. A Károli Gáspárnak, a kis Szenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jól lett Károlinak az élete vége felé vagyunk, a kis Szenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És az majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
2: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említették, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
4: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelki táplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igei idősorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néznek meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
2: Ugye a szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
4: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhetnek meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hogy hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinté, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártya tartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
2: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
4: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiatalok, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat. Ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágán, hogyha meglátok egy, én focisztam 19 évig, és kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8 kötőjel 15 ezer forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 ezer forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 ezerért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van, óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics Jézus kezében, ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság Kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe is, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezik az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az Abaúji Református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő idő óta nem volt az Abaúji Egyházmegyében egy ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai

0: A Göncön elkészült, kézzel írott Biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál, Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatón Kesperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisverdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
1: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
0: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonnál Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
1: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
0: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog, meg hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
1: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
0: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifi óránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje, már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
1: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokban, ha lehet egy ilyen személyes kérdésem, mint beszélgetésünk végén?
0: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a dicsőítő zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szerete, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadás

és előkerült az Istennek a tenyerén és az elől-hátul körbezáró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte, nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk el, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

0: Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés, hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az érintett államtitkárságok, a Tiszán inneni református egyházkerület és a Radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Ceti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás Esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Egy teljesen új képzést, dicsőítő tanfolyamot szervezett az Országos Református Cigány Misszió. A velük kapcsolatban álló, a zenész szolgálatban rendszeresen résztvevő roma testvéreknek szólt a lehetőség, az ország minden tájáról várták a jelentkezőket. Az a cél, hogy a kurzuson elsajátított tudást saját gyülekezetükben, közösségükben, a mindennapokban és az ünnepi alkalmakon is tudják kamatoztatni. Ehhez kapcsolódva tervezik, hogy regionális dicsőítő napot is tartanak. Hétvégén, október 10-én Budapesten lesz egy ilyen alkalom, ahol a képzés résztvevői is bemutatkoznak. Kocsis István, a testvéri szolgálat és cigánymisszió felzárkózási referense, megbízott osztályvezetője tájékoztatott.
3: Idén elkezdtünk egy dicsőítés-fejlesztési folyamatot. Nagyon ügyes és nagyon elkötelezett cigány származású testvéreink vannak, akik a különböző alkalmainkon, vagy akár saját gyülekezetükben, közösségükben zenélnek, és ezért elindítottuk ezt a dicsőítés-fejlesztési folyamatot, ami egyrészt eredményezte azt, hogy ők is kicsit megerősödtek a szolgálatban, lelkileg, illetve a zenei vonalon is. Eredményezte azt, hogy elkészült 5 dalnak a hangfelvétele, amit ki tudunk ajánlani, küldeni, hogy alkalmakon, istentiszteleteken, ha éppen nincs zenész, akkor ezeket lehet együtt énekelni. Eredményezte azt, hogy elkészült 5 dalnak a klipje, amit folyamatosan rakunk ki a Cigány Misszió Facebook oldalára, illetve YouTube csatornájára. Héten fog megjelenni az utolsó, azért, mert hogy október 10-én egyfajta záró eseményt szervezünk Budapesten, a Józsefvárosi Református Egyházközség templomában, október 10-én szombaton 17 órától. Egy dicsőítő estre várjuk az érdeklődőket, testvéreket, ahol amellett, hogy bemutatkoznak, bizonyságot tesznek a dicsőítő csapatunk tagjai, amellett áhítatra is sor kerül, és a napot egy szeretett vendégséggel fogjuk zárni. Most is az ország teljes területéről szólítottunk meg, tehát Laktól Hajdúböszörményen át Olaszpiszkáig nagyon sok helyről érkeznek a dicsőítők.
2: Az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva október 5-e és 9-e között rendezi meg az idei kollégiumi könyvtári napokat a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára. A programok között különleges előadások, könyvbemutatók, ingyenes kurzusok is várják az olvasókat és az érdeklődőket, és a korábbi évek népszerű kezdeményezését folytatva teáért lehet könyvet cserélni. Gáborik Judit a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának olvasószolgálati osztályvezetője tájékoztatta rádiónkat.
4: Idén a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára igen színes programkínálattal készül a kollégiumi könyvtári napokra. Ez mindig egybeesik az országos könyvtári napokkal. Az idei év központi témája az optimizmus, és a szlogen pedig így szól, az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. A programok 4 fő terület közé csoportosulnak, a megoldás központúságra fókuszálnak, a közösségi hálóra, a fenntartható reményre és a léleképítésre, és mi is igyekeztünk ehhez csatlakozni, ezért ennek jegyében szerveztük meg a hét programját. Október 6-án egy különleges területtel, a kórházpedagógiával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 7-én szerdán 2 programmal is készülünk, Csak tiszta forrásból, ezt a címet viseli, az az előadás, amely a kézirattári és a levéltári kutatásról szól. Délután pedig azokat az érdeklődőket várjuk, akik az irodalomterápia iránt érdeklődnek, egy kis léleképítésre vágynak. Itt is a téma ugye az optimizmus, ezt az optimizmus Séfer Erzsébet szövegeiben fogjuk keresni. A hét folyamán minden nap délelőtt 11 órától és délután 3 órától olyan kis továbbképzéssel várjuk az érdeklődőket, amelyek bemutatják a könyvtárunk digitális szolgáltatásait, és elmaradhatatlan kísérője a kollégiumi könyvtári napoknak a könyvbörze.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Szentpéteresen.
3: Főrelézet.
2: Házasságon innen.
3: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esetleg.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
8: Mikor Erdélybe átjöttem a királyhágónál, majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű gajain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzadtam. Medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó mihelyt kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemmel semmi sem jutott eszembe, önkéntelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépett fa keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. Meg vagyok mentve, kiálték fel, hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s alátaszítani a fát. A medve nem jöhet oda. Így is lett. A mackó utánam rohant, fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton. Én, a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet! No, és mi történt aztán? Kérdék, és lélegzett folytva hallgatták. Istennek ajánlottam a lelkemet. De hát a medvék mit csináltak? Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek. Ah! Ó, hát ilyen feleletre nem számítottak. Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket. Ejnye, kiáltál Laci nyakába esve, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket. Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled. Lefőztél cimbora, beismerjük. Kovas Óci a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No tehát te bebizonyítottad. Egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket, és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor. Sorba kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a felett tréfa. Késő éjfél utánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Vér István: megöregedett az idő, fizessünk, és ígyük meg a Szent János áldását. Kovasóci Petkivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne méltányos nem hozni többé zavarba a szegény verest, hanem abba hagyni a tréfát, és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga veres hozta elő. Bizony, már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, kifizet, aztán oszoljunk. Hadd lássuk, kifizet? Megszúrta ez a megjegyzés Kovasócit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni. No hát, próbáljuk meg. Nagy Gergely uram, fizetünk. Hej fiúk, mennyi pénz van nálatok? Kié a legkevesebb? Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s oda tartotta csörgetve. Ebben 120 arany van. Nálam is van vagy 100, mondá Petki, és kiszorta az asztalra a zsebei tartalmát. Veres Laci mosolyogva jegyzé meg. No már akkor látom, hogy nem én fizetek. Hogy? Kiálták csodálkozva. Miből látod? Miből? Hát mert nálam sokkal több pénz van. S kiönti a dolmánya egyik zsebéből az aranyakat és drágaságukat, úgyhogy mindnyájuknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára. Hiszen ez... rengeteg pénz, szörnyűködik Vér István. Van annak, aki meg nem issza, felelte Laci tréfálkozva. Majd sóbálványá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláci farkas. Vald be, hogy bolondát tetted ma a fejedelmet.
3: Mivel?
8: Azzal a kopott ruhával.
3: Laci nevetett, de nem felelt semmit. Mikor kimentek a kocsma ajtón, odafordult a fiúkhoz. Ki ad nekem közületek éjjel szállást? Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el.
8: Hány órakor kelsz? Kérdé Petki.
3: Korán, mert tovább megyek innen.
8: Hová mégy?
3: A testvérbátyámat keresni.
8: Hol van a te testvérbátyád?
3: Nem tudom, de fel kell őt találnom.
8: Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyulafehérváriak, amiknek a fele igaz volt. Az a fele tudnélik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kiukadt zsebbel. A gyerekek apró tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drága kövek voltak. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híresztelés, úgyhogy ő nagysága maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várban néhány ilyen talált kövecskét. A legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyulafehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült. Felhajszolta az egész város gyerekeit, hol találták, merre találták a kincseket. Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni. Míg végre déltájban, amint az aranymedve ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igaz gyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatalember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebe kiukadt, s abból ilyenek hultak a földre. De bizaz nem nagyon törődött velük, csak úgy immel-ámmal szedegette fel.
3: No most már csak azt kellett kitudni, ki volt az a fiatalember.
8: Olyan kisvárosban, mint Gyulafehérvár nem maradhatott sokáig titokban. Az éjjeli cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki Petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dűltek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemes embernek. Hát ebből aztán nem volt nehéz megszűni a többit. Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség. Hol venne a diák annyi kincset? Lopta tám valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek. A fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat. Mind jobban-jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi. De akkor mit keresett itt? Ej, hát mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak? Feleséget. S ha már feleséget keresett, kire vethette volna vajon a szemét másra, hanem a hatalmas Teleki Mihály uram szép hajadon leányára. Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is sült, hogy a fenséges királyfi csak ugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették. Bezzeg meggyűlt a baja Istok bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé a királyfi hollétét kipuhatolni.

0: Tizedik fejezet. Nesselrót Ágnes. Laci Bécsnek vette útját. Ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban. Mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart. Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták útközben. Kolozsvárra jutva arról értesült, hogy Leopold császár most nem sokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény második Lajosnak a Cselepatakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult, azaz, hogy még rosszabb történt vele. Mindig volt egy mostoha apja, Bécsben. Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról. Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek látára ma sebesebben dobog minden magyar szív, bizazon nem sok néznivaló volt. Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falakkal és bástyákkal övezve csak három kapuja volt. A Váci kapu, a mai Váci utca végén. A Hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, s a Kecskeméti kapu, a mai Kálvin tértáján. Az emeletes ház ritkaság, a piaristák épülete volt a legszebb, legnagyobb háza Pestnek. A többi számos kolostor alig jöhetett figyelembe. A mai megyeháznak még semmi nyoma. A Károly kaszárnya helyén üres tér volt, ahol tavaszkor pocsolya állott, melybe kedvükre kurutyolhattak a békák. A plébánia templom már akkor is megvolt, és a fennhéjázó katedrále nevet viselte. A jámbor nyárspolgárok abban a hitben éltek, hogy ez a legszebb épület a világon. Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesselrót Tamás uram, aki mindenáron ki akart magáért tenni. Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán, mely éppen azon a helyen állt, ahol a mostani városház, hogy miként kellene fogadni a császárt úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön, mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13.430 rénusi forint. Fölszólalt az egyik bátor magyar polgár. Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélra vezetőbb lenne, ha a polgármester uram ő kegyelmét fölakasztanánk a Váci kapura, ahonnan ő felsége jönni fog. Elérnénk mindent, mert ő felsége nagyon meg lenne lepve. A nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe. Nagy hahota támadt. Nesselrót uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársa gúnya és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hal mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így azután Nesselrót uram olyan fogadtatást csinált ő felségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háramlik majd kitüntetés, rendjel, akkor nem érdemes élni a világon. Bizony háromlott volna, ő felsége már bizonyosan bele is jegyezte a Nesselrót nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve. De az ádáz végzet, az is a forradalom javára dolgozott már. Nem engedte, hogy a Nesselrót hő óhaja teljesedjék. A legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá. Lehetséges-e ez? Igen. Mégpedig maga Nesselrót uram volt a sors kezében az eszköz. Ő vele esett meg, hogy amint a főségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva, özönnel nyújtogatták az érkező király felé, ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és mindennemű dekorációért, 2000 rénusi forint, ő kegyelme azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva, mikor már éppen a rendjelt várta, 2000 forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt ő felsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogyha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia. De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben, hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet, s ez Nesselrót kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon. Nesselrót Ágnes a legkülönbb hajadona volt akkor Pestnek, termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelídség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszer teszebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribűnre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők ki fejjel, ki háttal a hegyes kövezetre zuhantak. Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapura egy szép, fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban, úgy szólván esés közben derékon kapta a halálra ijedt lányt. Ágnest még hallotta a deszkák recsegését, látta dűlni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott, és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele. Aléltan maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpölygött végig a tömegen, mint az áradat a kiáltás. Jön! Jön! Majd amerre jött, felzúgott a földrengető vivát. 400 bandérista lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szemet csukva maradt. A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a földre terítette, hogy reál fektesse. A zűrzavarban és tolongásban azonban majd agyon taposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjába kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával. Babó János uram, mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna bizaz ezzel a lelkülettel a nemes csizmadi a cébe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár bevonulását ment volna nézni. Látott ő annál különb urat is. Tököli Imre uram ő nagyságát. Még a leányait sem eresztette ki. Jó is volt. Legalább rögtön ápolásba vették Ágnest. Fellocsolták, melegített zabzacskokkal életre kényszerítették. Kinyitotta a szép beszédes szemeit. Hol vagyok? Kérdé bágyattan. Itt van, jó emberek közt, felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését. Ne ijedjen meg, nincs semmi baja. Hogy kerültem ide? Hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen. Leszakadt az ülőke, kisasszony. Én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész. Jaj, Istenem, a néném! Kiáltott fel ijedten. A Franka néni! Ja, Istenem! Emlékszem már! Mi lett a nénikéből? Nem tudom, felelte a lovak kedélyesen. Csak gondolom, hogyha a bordáit nem is, de legalább az orrát minden esetre betörte, mert nagyon magasan ültek. A gyermek leányka, mert valóságos feslő bimbó volt még, zokogásba fakadt, s keservesen siratta. Jaj, édes, kedves Franka néni! Örüljön, kisasszony, mondta az egyik szabó leány, aki Ágnes körül sürgött, hogy maga megmenekült. Mire Ágnes, mintha akár éppen Franka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének. Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értem tett, sohasem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálásan lesz lekötelezve ezért. Ó, bárcsak a nénémet is megmentette volna.
1: Én csak önt láttam, kisasszony. Pedig mellettem ült szegényke, felelte Ágnes naívul.
2: Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint az utas a mezőn, ki millió fű között, ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl.
1: Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jelez, hogy túl csinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen, fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy Nesselrót Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani. Így, egyszerre.
2: Rideg pillantást vetett lovagunk felé.
1: Rosszabbul van? Kérdi az természetes aggodalommal. Köszönöm. Sőt, inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni.
2: Elkísérem, kisasszony.
1: Nem szükséges, szólt hidegen, elutasítón, de csak hamar megbánta, mert rögtön hozzátette szeliden. Megszólnának, uram.
2: Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára.
1: Istenem, ezt értem teszi, sopánkodott a leány. Már most hogy adom én azt meg kegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram.
2: No bizony, nevetett fel a kedélyes úrfi. Hát egy kontraktust ad róla, jó lesz?
1: Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, s én nagy zavarban vagyok. Megálljunk csak! Mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába.
2: Valamit ott felejtett talán, kérdi az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle.
1: Én Nesselrót Ágnes vagyok, a polgármester leánya. Följegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az reám nézve.
2: Jól van, kisasszony, elfogadom ezt a papírost. Emlékül. Ám bár úgy is emlékezném én erre a fél órára örökké.
1: Nem, nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmetnek mi a neve, hogy én is megőrizzem? Kérdi aztán kissé szégyenlősen.
2: Fáradi Veres László.
1: A kapunál elváltak, balra ment Ágnes a Dunaparton hazafelé, mert Nesselróték ott laktak valahol a török császár leányának a háza mellett.
2: Laci pedig a hullámzó néptömeg közé keveredett, hisz itt van most boldog-boldogtalan, az egész ország. Hát, ha megtudhatna valamit a testvéréről, vagy ha talán össze is jöhetne vele.
1: Ó, beragyogóra színezte ki lelke ezt a találkozást. Gyulafehérvártól egész idáig ez volt egyedüli álma, ébren, alva, azaz, hogy alva minden éjjel összetalálkozott Pistával, mindenféle tarka viszonyok között. Egyszer, mint koldus találta útfélen fekve, líceum kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott, Pista, Pista! S felébredt. Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva, egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva, itt nyugszik Veres István. Máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta. Egy szóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éjjeli tündérek rendesen elejébe hozták, vagy szomorú, vagy jó helyzetben, a saját szeszélyeik szerint. De a nappali tündérek lassú népség, nehéz csizmában járnak, nem csak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a Pista hollétét, pedig mennyire vágyott már utána. Milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki, nemes ember vagyok, s azon felül gazdag, úrrá teszlek téged is. Van pénzünk, hál' Istennek, busásan. Ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért. Megveszünk egy kastélyt, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron, befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba Dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk.
2: Ó, beszép lesz, begyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak, bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink. Hanem a második utunk se lesz ám unalmasabb. Talált ki, no, Pista, hová megyünk a hinton, aztán? Ó, benehéz fejed van, hát hová mennék egyebüvé te golyhó, mint hogy beállítunk csengősen, bongósan Debrecenbe, a Szilágyi professzor uram udvarára. Ha még ott virít az a kedves jószág, aki valamikor a kartkötőt adta. De hát azután, fogja kérdezni a Pista, no hát azután is lesz még valami. A harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod, mert ezt már csak én tudom, merre lesz. S utána nézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Bizaz már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta. Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon. Miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta, mert az is nagy mulatság. Hogy mégis jobb lenne talán, ha már Dobos néniéket a kastély udvarán fogadná a szép Szilágyi Magdaléna, mint háziasszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni. A szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi. Úgy bizony, a Magdáért megyünk el legelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hát, ha még Ágnes is ott lenne, a szép Nesselrót Ágnes, ha ő mondaná üde nyájas hangjával, Isten hozta Dobos néni, s megölelni, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könyperegne végig a ráncos arcukon. Úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk. Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nem csak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit. Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt. Az emberek csak azért hullámoztak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak. A pompát, a császár kinézését bizony nem volt elől, mikor az ábrázatokat osztogatták. A nádas dilovának csörgős pokrócát, az Eszterházi mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír, vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs. Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, akitán hírt mond Pista felől, de az óriás emberseregben egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta Rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében. Szíve nagyot dobbant, keresztül törte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúk szemére hágott. Rozsomák uram! Kiáltá, és hozzáfutva bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak. Az visszafordult mogorván és végignézte. Miféle magaviselet ez? Mit akar?
3: Hát nem ismer már, Rozsomák úr!
2: Elment az esze, mordult rá Amaz bosszúsan. Én nem vagyok Rozsomák.
3: Nem Rozsomák, szólt ez kétkedő ámulattal. De hát ki akkor?
2: Én gróf Bercsényi Miklós vagyok.
1: Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogat,

0: gondolta magában. Ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé néhány aranyat. Ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül. Hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a Nesselrót Ágnes név fölé. Én, alulírott, kötelezem magam Veres Lászlót holtomiglan híven szeretni. Akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesselrótékhoz. Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát, amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön, s nyájasan kérdi. Nem lát Óbuda felől egy lovas embert? Az én szemeim gyöngék kissé. Senkit se látok, egy csepp porfellek sincs az úton, gróf úr. Miért szólít grófnak? Hát nem mondta nagyságos uram tegnap, hogy gróf Bercsényi? Kérdé megütődve Laci. Én? Felelt azt szemmeresztve. Én Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns. No, hála Istennek, rikkantott fel Laci, csak hogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi. Mit, hát nem ösmer?
1: Nem én, uram. Kicsoda ön?
0: Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel. Tudja, mikor a nyulat megettük?
1: Nem voltam én ott soha, felelte Rozsomák idegenül, de a félre ismerhetetlen őszinteség hangján.
0: A bátyámat, a Pistát magával vitte Bécsbe, folytatta Laci habozva.
1: Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy Bercsényi nevű grófhoz, tette hozzá némi kevésséggel, de nem is ösmerem azt a grófot.
0: Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát.
1: Teringette. Nem értem, ha csak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet, vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember. Nézze csak meg, kérem, jön-e már az a lovas?
0: A lovas most sem jött, minél fogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, otthagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól. De hát ki volt akkor az a Rozsomák? Két embere vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat? Ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy Rozsomáknak hívják? Megfoghatatlan rejtének látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal. E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit Rozsomák várt. Tajtékzó lovának patkói szikrázva csattogtak a köveken. Rögtön körülállták udvari szolgák, a lovak kantárját fogva. Szálljon le sebesen is, ne is öltözködjék át, ő felsége már türelmetlenül várja. Egy fél óra múlva csomagolni kezdett az udvar. A déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott második Rákóczi Ferenc megszökött a bécsújhelyi börtönből, s Lengyelországba menekült. Minden nap egy futár jött a császár után Bécsből. Az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, minden nap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat. A mai rossz hírt hozott. Az utolsó Rákóczi szabadon van. Sápadtan jártak, keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakályok a málhákat rakták a társzekerekre. A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpölygött a sokat jelentő hír. S ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténként nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől. Mindenki hitte, hogy piroslani fog. De Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesselrót Ágnes válaszával. Csak két szót írt, de az sokat ért. Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel. Láttam, megtartom. Felsikoltott örömében, bánta is ő most, hogy rá

0: Kóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter esetlője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
0: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az érintett államtitkárságok, a tiszánineni református egyházkerület és a radostyáni egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András a tiszánineni református egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát, és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Denko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem nagyon tudunk túl sok pozitív fejleményről beszámolni, az orosz-ukrán háború is, most már ő 4,5 éve tart, a Közel-Keleten is mindig történnek események, és ugye az amerikai-iráni szembenállás, illetve a térség konfliktusa most már szintén hosszú ideje tart. Ez a két terület, illetve ez a két konfliktus góc jelenleg milyen kapcsolatban van egymással, melyik hogyan hat a másikra?
2: Rendkívül szoros a kapcsolat, az első az olajárak miatt, hiszen az 50-60 dollár körüli olajárakból lett egy 100 dollár feletti olajár a március után. Hogyha megnézzük a grafikonokat, akkor egy hatalmas ugrás van márciusban, az olajárakban, és azóta van egy hullámzás, tehát van, amikor akár 120 dollárig is felmegy, aztán 100 dollárra visszanéz, de jóval magasabbak az átlagárak, mint a Irán elleni amerikai-izraeli támadás előtt, és ez nyilván hatással van az orosz-ukrán háborúra, hiszen Oroszországnak ez egy jelentős bevételi többlet. Különösen úgy, hogy ugye a Urász, tehát az orosz egyik legfontosabb orosz olajtípus ára, amit mi is veszünk, annak az ára általában alacsonyabb volt. Az elmúlt éveket, évtizedeket nézzük, mint a Brent, a nyugati mértékadó olajnak, a olajtípusnak az ára. Ugye ez egy más típusú olaj is, tehát a mi olajfinomítőnk eleve erre vannak optimalizálva, de még olcsóbb is volt. Tehát volt, hogy 20-25-30 dollárral hordonként. Ez egy nagyon jelentős különbség. Az utóbbi időszakban először zárult ez a zolló, és ahogy egyre nagyobb igény lett az orosz olajra, főleg Indiában és Kínában, ugye mert kiestek a közel-keleti források, drágább lett az Urász, tehát az orosz olaj, ami mondom hagyományosan történelmileg olcsóbb, mint az egyéb olajtípusok, vagy a legtöbb fontos egyéb olajtípus, ami egy jelentős extra bevételt jelent Oroszországnak, most 10 dollárral drágább. Tehát 102, most az adás előtt néztem meg, 102 dolláron állt a Brent, 114 dollárral, 12 dollárral drágábban állt az Urász. Amit egyébként mi is megérzünk, hiszen mondom, ez a fő, még mindig ez a legfontosabb olajtípus, ami bejön Magyarországra, ugye a száz halombolattai olajfinomítóba.
1: Összességében az oroszoknak ez a helyzet mennyire kedvező? Hogyha persze lehet azt kedvezőnek nevezni, hogy azért az ukrán drónok okoznak problémákat Oroszország területén is.
2: Ez egy rendkívül kedvezőtlen év volt sok tekintetben az oroszoknak, főleg ha a frontvonalakat nézzük, illetve a stratégiai mélységi csapásokat nézzük. Tehát nagyon sok negatívum történt Oroszország tekintetében. Az orosz kalkulus azt tekintve, hogy beveszik ebbe az évbe a Donbasszt, ez már biztos, hogy nem fog megtörténni, sőt, a Donbassz északi részén az oroszok inkább kiszorultak, egy Liman nevű stratégiailag fontos várost az ukránok gyakorlatilag felmentettek az orosz ostrom alól. Tehát van rengeteg negatívum, de ez ellensúlyozza ez a pozitívum. Az, hogy nagyobb szüksége van a világpiacnak az orosz olajra, hajlandó érte többet fizetni, és ez többletbevételeket jelent az orosz költségvetésre. Az oroszok nagyon sokat vesztettek az ukrán légihadjárattal. Olajfinomítók elleni, sőt olajexport kapacitások is estek ki. Tehát Oroszország most kevesebb olajat termel, mint az elmúlt években, szinte bármikor. De a kevesebb is több, mert magasabb az ár. Tehát, hogyha megnézzük a veszteségeket és a nyerességeket, akkor még így is negatívumban vannak sok tekintetben az oroszok, ha ezt az elmúlt évet nézzük, de ez a negatívum nem akkora, mint sokan gondolják.
1: Pont nem kényszerülnek térdre.
2: Nem kényszerülnek térdre, ráadásul van még egy nagy pozitívum, hogy a Patriot PEC-3-as elhárító rakéták, légvédelmi rakétáknak a hiánya. Ami azt jelenti, eleve mindig több volt az orosz találatok aránya annál, mint amit az ukránok meg a nyugati média mondott. Tehát itt azért volt egy optimizmus, ezt azért lássuk be. Tények azért fontosak, ennél többször találtak, tehát nem, csak a 90%-os elhárítási ráták általában nem voltak igazak.
1: 80 körül inkább?
2: Nehéz megmondani, de 70-80 körül általában, de ez is olyan, hogy hullámzik, mikor, mennyi, tehát azért nagyon nehéz egy évre megmondani, de az, hogy 90 az valószínűleg túlzás volt, meg a 90 fölöttiek, de most gyakorlatilag nincs, vagy nagyon kevés, ami a ballisztikus rakétákat illeti, nagyon kevés PEK-3-asa van Ukrajnának, nagyon ritkán vetik be őket, és ez azért van, mert a Közel-Keleten azért elég szabadon használták el az Emirátusok, Szaúd-Arábia, Kuvait, ezek az országok nagyon sok rakétával rendelkeztek, de nagyon sokat el is lőttek, nem is mindig feltétlenül indokoltan, és ugye ők a prioritás az Egyesült Államok számára, most nem Ukrajna, tehát ha szállítani kell rakétákat, akkor nyilván a saját csapatok, légvédelme az első, Izrael szintén, mondjuk Izraelnek vannak saját légvédelmi rakétái, de mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok szintén kiemelten fontos, hogy ezek közeli, Katar, közeli barátai az Egyesült Államoknak, és Ukrajna csak ezek után jön. Tehát ez is egy hatás. Tehát szerintem van egy gazdasági hatás, meg van egy katonai hatás, ami gyengíti Ukrajnát. Úgyhogy egyébként más területeken, mondjuk a Starlink lekapcsolása az oroszok részére, az nagyon nagyot hatott, és pozitívan Ukrajna számára, meg az haderőnek az átszervezése is. Az ukrán haderő az most hatékonyabb, mint egy-két évvel ezelőtt volt, tehát ezek pozitív hatások, de ezeket jelentős mértékben ellensúlyozta a közel-keleti háború negatív hatás sorozata.
1: Mennyit billenthet át a mostani helyzeten, hogy Vlagyimir Putyin elnök támogatottsága még szilárdabb, ugye az Egységes Oroszország párt nagy fölénnyel győzött néhány hete?
2: Hát egy olyan választáson, ami semmilyen szempontból nem nevezhető szabadnak, nyilván van jelentősége. Tehát azt nem lehet mondani, hogy az orosz népnek egy jelentős része ne állnak a jelenlegi orosz elnök mögött.
1: Maximum nem olyan arányban, mint a végeredmény.
2: De valószínűleg nem olyan arányban, mint a végeredmény. Ugye talán 57-58% lett a vége. Hát én azt mondanám az elnök választásokra, hogyha visszamegyünk az előző elnök választásokra, aztán 87% lett. Nem emlékszem rá pontosan, de hát ezek fogalmazók úgy a tervezőasztalon született eredmények. Tehát Oroszországban nem... Tehát az, hogy teljesen figyelemen kívül hagyható a népakarat, az nem igaz. Az, hogy egyáltalán nincs ellenzék, az így ebben a formában nem igaz, bár a jablokot nagyon sorosan korlátozták. Ugye az egyetlen egy olyan pártot, ami a háború kérdésében más álláspontot képvisel, mint a kormány. De hát azért ez egy hihetetlenül korlátozott folyamat volt, és nagyon valószínű, hogy bele is nyúltak az eredménybe. De ezekkel a zárójelekkel együtt is azt lehet mondani, hogy az orosz társadalomban megvan még az a kellő támogatás sajnos a háború mögött, ami lehetővé teszi, hogy Vlagyimir Putyin folytassa ezt a egyébként szerintem maga által is hibának tartott háborút, már lassan 5. éve.
1: És nagyobb sebességre kapcsolhatja, tehát fordíthat a háborúra több erőforrást, több pénzt, és akár mondjuk nagyobb segítséget kérhet a szövetségeseitől, Észak-Koreától, vagy másoktól?
2: Ugye nézzük meg az orosz gazdaság elmúlt évi adatait. Tehát eleve lassult megint az orosz gazdaság, aminek van egy olyan oka is, hogy az ukránoknak a légihadjárata az százalékosan mérhető a GDP-ben. Ezt még Putyin is elmondta Valdajban. Ő 1%-ot mondott, én nem fogom tudni mennől, hogy ez valószínűleg inkább kevesebb a valóságnál, hogy ez mennyire pontos, de hát azért hihetünk, hogy ez a mérce, tehát ennél csak több lehet, mint amit Vlagyimir Putyin mondott, tehát az a negatív hatás, ami az orosz gazdaságot érte. De azért a fundamentumok, hát hogyha európai szinten nézzük, a 20% körül, vagy 21% körül orosz államadósság, hát a legjobb európai ország, vagy a legalacsonyabb államadósság a rendelkező európai országok, Luxemburg, Észtország, ezek vannak nagyjából ebbe a kategóriába. Ugye a magyar az, nem tudom, 76-77 körül van, és ezzel még az Európai Uniós átlag alatt vagyunk. Csak azt mondom, hogy az oroszoknak van még lehetősége pénzt bevonni, akár saját, ugye belülről, Oroszországon belülről. Miért? Mert nem folyik ki annyi pénz Oroszországból. Ezt mindig elfelejtjük, hogy a szankciók ugyan nagyon komolyan hatnak Oroszországra, de rengeteg pénzt vittek ki Oroszországból a szankciók előtt. Sok-sok 10 milliárd eurónyi pénz, amit részben elsíboltak, az ment ki Nyugat-Európába, nyugati bankokba, nyugati ingatlanba, nyugaton elköltött életbe. Az orosz elit az olasz rivierán, a francia rivierán, Spanyolországban szórakozott. Tehát itt nagyon sok pénz nem megy ki az országból, amit részben ugye befektetnek, részben mehet az államadósság finanszírozása, valamennyit azért valószínűleg csökkentettek a korrupción is, különösen a Védelmi Minisztériumban, tehát az összképet kell nézni. Az a probléma, én azt látom, hogy nagyon sokan kiragadnak egy-egy dolgot, hogy most mennyivel csökkent mondjuk az orosz olajfinomításnak a volumen, ez igaz? De a másik részét nem nézik meg, hogy még milyen lehetőségei vannak az orosz gazdaságnak. És van, aki összeomlásról beszél, van, aki arról beszél, hogy nem fájnak a szankciók, de fájnak a szankciók, de nem is omlik össze Oroszország. Fájnak az ukrán légi csapások, nagyon súlyosak, az olajfinomítás tekintetében tényleg kilométeres sorok voltak, de nem omlik benne össze Oroszország. Tehát ezt a szürkeséget nagyon ritkán lehet érzékelni, sajnos a nagy nemzetközi lapokban, hogy nem ez, és ezért van az egyébként, hogy egy idő után meg átesnek a ló túloldalára. Oroszország összeomlik, vagy nem omlik össze, még akár 5 évig folytatja a háborút.
3: És milyen helyzet Ukrajnával? Ukrajna meddig bírja?
2: Hát ugye ez itt a nagyobb kérdés. Ugye Ukrajna már régen nem bírná, ha nem lenne nyugati segítség. Tehát a nyugati katonai és gazdasági segítség nélkül, akármilyen hősiesek is az ukránok, meg akármennyire összeszorított foggal küzdenek, ezt már nem bírták volna. És ez a másik része onnan, amiről kevesebbet beszélünk, mert a nyugati médiák tele voltak azzal, hogy hogyan égnek az orosz olajfinomítók. Az elmúlt pár hétig nem nagyon jelent meg az, hogy mi semmisül meg Ukrajnában. Egyébként ez a frontra is igaz, hogy nagyon sokat beszélünk az orosz veszteségekről, és keveset az ukránról. Ami nem ad egy reális képet arról, hogy valójában mi folyik. Tehát például beszélhetünk erről, az elmúlt hónapokban az ukrán eszközveszteségek hónapra nagyobbak, mint az orosz eszközveszteségek. Nem mindegy, de visszatérve a gazdasághoz. Gyakorlatilag az ukrán acélipart, ami egy jelentős lába volt Ukrajnának, azt megsemmisítették, pontosabban leállt. Ugye az acéliparnál, én nem vagyok acélipari szakértő, de az újraindítása a kohóknak az se egy egyszerű dolog, meg nagyon sokba kerül, de valami meg is semmisült. Tehát nem csak leállt, hanem fizikailag is megsemmisült. Ugye a mezőgazdaságnál nem lehet ezt megcsinálni, nem lehet a mezőgazdaságot megsemmisíteni, de azt nagy nehézé lehet tenni, hogy ez az export kikerüljön a világpiacra, és az oroszok ezt elérték. Tehát miközben égtek az olajfinomítók, meg elszálltotta egy fedele egy nagy tartálynak, ugye ez a kép szerintem sokaknak megvan, miközben ez történt, és az oroszok már tényleg komoly problémákat okoztak az ukránok, eddig Ukrajnában két nagyon fontos gazdasági területet gyakorlatilag megbénítottak az oroszok. És ez sok 10 milliárd dolláros kiesés. Ugye Ukrajna így is a nyugattól, főleg Európától függött, mert az amerikaiak már nem kívánnak bele több 10 milliárd dollárt adni a költségvetési pénzből, amit adnak egyébként, az amerikai támogatása szűnt meg teljesen, de nem az a nagyságrend, mint az európai. De volt ez a láb is. Tehát a nyugati segély meg volt azért saját ukrán termelés. Most ezt lökték ki az oroszok, és még lehet rosszabb is. Talán itt ebben a stúdióban beszéltünk arról 25 végén, hogy a háború utolsó szakasza a legrosszabb. Hát ez most látszik.
3: És ez az utolsó szakasza egyáltalán?
2: Abban az értelemben az utolsó szakasza, hogy ugye 4,5 év telt el, én nem hiszem, hogy 2-3 év még ebből hátra van. Tehát meg sok tekintetben azt lehet mondani, hogy látjuk a rendezés alapjait. Egy ideje már látjuk, ilyen értelemben már új nagy meglepetés nem lesz, tehát az oroszok nem foglalják el Kijevet, az ukránok meg nem verik ki az oroszokat az országból. Tehát ilyen értelemben ez egy hosszan elhúzódó utolsó szakasz, de nem látom azt, hogy egy radikálisan új szakasz lenne, akármelyik fél megfordítja. Ugye most hónapokkal ezelőtt arról beszéltek nagyon sokan, hogy Ukrajna megfordította a háború menetét, abban az értelemben, hogy ez a rendezés, ez valószínűleg erre fog kifutni, hogy megosztott Ukrajnára, ebben az értelemben semmiképpen nem fordította meg a háború menetét, de Oroszország sem fordítja már meg. Tehát én nem látom azt, hogy Oroszország azt az eredményt el tudja érni, sőt, ezt nem látom már 22 ősze óta.
3: Tehát, hogy nagy területi változások már nem valószínűleg.
2: Én nem látom azt, hogy sok 10 000 négyzetkilométeres területi változások lesznek, több 100 négyzetkilométer, lehet pár ezer négyzetkilométer, lehet, az ukránok most vettek vissza szeptemberben nettóba körülbelül 4 és 500 négyzetkilométer közötti területet, ez most nettó nyeresége Ukrajnának, ilyen nem volt 22 ősze óta. De ez nem fordítja meg a háború menetét. Ez Limantól északra egy jelentős ukrán győzelem, és sajnálatos módon nem egy csatán múlik a háború, hanem azon, amiről az előbb is beszéltük, a gazdasági részéről, az attríciós részéről, ami demográfiai attríciót is jelent, Ukrajnában sokkal súlyosabb, mint Oroszországban, és a katonai helyzet az önmagában csak egy pillanatkép, a nagy kép az ez, hogy valójában a két ország hátországa hogy áll, mennyire stabil, Ukrajna egyre nagyobb mértékben függ a nyugati segélyektől, egyre nagyobb mértékben függ attól, hogy mennyi ember tudnak behozni. Ugye az ukrán emberi erőforrások előbb merülnek ki, mint az oroszok, meg a technológiától. Tehát ami Ukrajnát a haderő átszervezése mellett megmentette ebbe az évben nagyobb nem hogy vereségektől, hanem győzelmeket is hozott, az a technológiai hullám, amin éppen Ukrajna ült. Ugye egy olyan hullámon ültek, ami nekik kedvezett. De ez a hullám, ugye a hullámoknak sajnos az a tulajdonság, hogy nem tartanak körökké, ez már lefele megy, mert az oroszok adaptálódnak, és most az oroszok vannak hullámba, főleg a sugárhajtású drónjaik a Gerán 4, Gerán 5-ösök által, amire persze jön majd az ukrán válasz, az elhárítónak, a sugárhajtás felállítónak, de akkor az oroszok majd egy nagyobb sugárhajtóművet raknak bele, még gyorsabbat, és így tovább. És ez a harc, ez folyik, de az attrició közben a kisebbet sújtja jobban, és ez Ukrajna.
1: Az látszik-e, hogy meddig éri meg folytatni a Vlagyimir Putyinnak ezt a háborút, vagy mi lehet az a pont, vagy akár mi lehet az a fordulat, amely áttörést jelenthetne a háború lezárásához, vagy a tárgyalások érdemi megkezdéséhez?
2: De ugye Ukrajna meg a Nyugat már tárgyalni akar régen, tehát ez az oroszokon múlik, hogy ez a háború nem fejeződött be. Miért? Ugye már Oroszország, Vlagyimir Putyin papíron nem igaz, de papíron a háborút azzal kezdte, hogy megvédjük a két dombaszi szakadár köztársaság népét. Ugye minden évben volt előtte 20-30-40 volt, amikor 100 halott, ami nem kevés, nem bagatellizálni akarom, csak azóta meghalt 600 ezer ember, tehát ilyen jól sikerült a védelem. Illetve, hogy a műholdképeket nézzük, akkor a Donbass városainak többségét az oroszok lerombolták, azokat a városokat, amelyeket úgymond fel akarnak szabadítani. Még Mariupol, még Szoszó, tehát van, ahol 100% körüli a rombolás, tehát gyakorlatilag nincs épület, ami ne sérült volna, meg ezt nevezik felszabadításnak az oroszok, ugye Pokrovszk például. De hát ugye most kerül sor, vagy most fogják lerombolni az oroszok, ha ez így folytatódik, Szlavjanszkot és Kramatorszkot is. Tehát ilyen a felszabadítás, de akkor is az orosz legendáriumban ennek fel kell, hogy szabadítsák ezt. Tehát ez az egyik, hogy ez sikerül. Tehát beveszik a Donbaszt. Most nagyon lelassultak, ugye Limánnál mondom, vereséget szenvedtek, de ez nem zárja ki, hogy mondjuk a jövő évben valami történik, és sikerül. Ugye bejutottak a négy utolsó nagyváros, ugye Konstantinivka nagy része az már orosz kézben van, most Druskivka felé próbálnak menni, viszont mondom, északon, Szlavjansz környékén viszont visszaszorultak az oroszok. Tehát lehet ez, hogy elfoglalják a Donbaszt, és akkor rá tudja ütni Putyin a pecsét, tehát hogy ezért kezdtük a háborút, mondom, zárójel, nem ezért kezdték, vagy nem csak ezért, és akkor győztünk. Másik lehetőség, ugye itt Putyinon múlik nagy rész most már, vagy jelentős részben. Másik lehetőség, hogy olyan ajánlatokat kap nyugatról, tehát nem csak büntetést, de büntetést is, negatívot is, meg pozitívot is, hogy mit adunk pozitívba, akár szankciók ügyében, akár egy nagy kelet-nyugati rendezés ügyében, ami arcmentő lehet számára. Ez egy második verzió, ami leállíthatja ezt a háborút. Tehát akár a fájdalom, akár a haszonnak a potenciája. És a fájdalomnál mondjuk szerintem a katonai helyzet tudna érdekes lenni inkább, mint a gazdaság. Ugye azt megbeszéltük, hogy valószínűleg rövid távon nem lesz orosz gazdasági összeomlás. Csak egy példát akarok mondani. 22 tavaszán miért kezdett el Oroszország tárgyalni Ukrajnával? Ukrajna is, ugye ez volt a híres isztambuli folyamat. Fő ok az volt, hogy Gerasimov jelentette Putyinnak, hogy nemhogy nem tudjuk fenntartani a támadást Kijevnél, hanem az egész támadó csoportosítást elveszíthetjük. Ez volt az a híres pillanat, amikor az oroszok nagy lelkűen mondták, hogy a tárgyalások elősegítése, ismét idézőjel és zárójel érdekében visszavonulunk Kijevtől. Azért vonultak vissza, mert nem tudták tartani ezt a támadást. És akkor az orosz hadsereg azt mondta, hogy meg kell állapodni, különben baj lesz. Tehát az orosz hadsereg mondta ezt Putyinnak. Ha most az orosz hadsereg olyat mondaná, hogy meg kell állapodni, és nyilván az orosz hadseregtől félti leginkább a hatalmát Vlagyimir Putyin, akkor megállapodna, vagy elindulna a megállapodás. Csak nem látok ilyen szituációt.
1: A nemzetközi szereplők, a nagypályások közül tud-e még bárki hatni érdemben Vlagyimir Putyinra? Most ugye Friedrich Merz Kijevbe látogatott, üzent is Putyinnak, Donald Trumpnak nyilván valamivel azért közelebbi a viszonya Putyinnal, mint Joe Bidennek volt, de az elmúlt években azért ők se értek el áttörést, ráadásul a belpolitikájukra is kell figyelni, ugye Friedrich Merz pocsékulál Németországban, Donald Trumpnak jönnek a félidős választások, és akkor még ott van a Közel-Kelet és meg annyi más téma.
2: Igen, Merzhez képest még Donald Trump is kiválóan áll, azt hiszem pont duplája a támogatottsága az Egyesült Államokban, mert talán 18%-on áll.
1: A pártja és ő maga olyan 10%.
2: Igen, akkor még Donald Trump háromszor olyan jól áll, mint Merz, legalábbis ember személyt illeti. Tehát Én ezt mondom egyébként, ezért belpolitikai olvasata is van annak, amit Merz mondott. Az egyik az, hogy mi is készek vagyunk a tárgyalásra, hogy ezt nagyon határozottan elmondta Kijevben is. Ez egy kicsit olyan volt, mint Kennedy beszéde, hogy ez le kell rombolni a falat. Legyetek végre okosak, és hagyjuk abba ezt a háborút, mind a kettőnek jobb lesz, Mr. Putyin. Ez nem is Kennedy, talán régen volt, aki semmi is, számoljuk fel a falat, zárjuk le a háborút. Valamilyen szimbolikus gesztus akart ez lenni szerintem Merz részéről, ezek a mondatok, amiket Kijevben elmondott. És ez befele is szólt, hogy igenis tárgyalunk az oroszokkal, mert Vejdelék azzal támadják, hogy viszik ki a pénzt Ukrajnába, de nem támogatják az oroszokat. Tehát szerintem ez az európai kép, hogy az európaiak mennyire ki tudhatni Putyinra, ugye, mert ez volt a kérdés. Az európaiak nem tudnak annyira Putyinra hadni nyilván, mint az amerikaiak és a kínaiak. Tehát, hogyha sort kéne felállítani, kire hallgat leginkább Putyin, az első, az szerintem Xi Jinping, utána Donald Trump, és az európaiak valahol
3: a fasorban?
2: A fasorban vannak, de nyilván Friedrich Merz meg Németország a fontosabbak között van. A britek az vörösposztó az oroszoknak, tehát szerintem le se ülnének velük. Meg ott vannak még a franciák nyilván. Tehát ez a sorrend nagyjából.
3: Ugye a franciáknál is közeleg az elnök választás.
2: Hát ugye az is egy, és az oroszok már csak, bocsánat, hogy visszautalok, hogy miért nem hagyják abba az oroszok, mert reménykedhetnek abba, hogy lesz egy olyan európai változás, ugye Merz, ahogy ő mondta, akkor 10%-on áll, a pártja 18%-on, az AfD 32%-on, akkor bejöhet Le Pen. Tehát az oroszok reménykedhetnek abban, hogy egy olyan európai politika lesz, ami sokkal inkább nyitott arra, amit az oroszok kérnek, vagy mondanak, vagy követelnek. Én nem látom azt, mondom, hogy Xi Jinping meg a kínaiak rákényszerítenék az oroszokat a háború befejezésre. Miért? Mert ugyan vannak negatívumai ennek Kínára nézve, de sokkal több a pozitívuma.
3: Hiszen az amerikaiak figyelmét leköti.
2: Leköti? Hát meg a fegyverzet. Tehát nézzük meg, hogy hol. Tehát az európai-amerikai fegyvertartalékoknak, fegyverkészletnek egy jelentős része elégett Ukrajnába és most az Irán elleni háborúba. Az a légvédelmi rakéta, az a harckocsi, az a lőszer, ami ott már megsemmisült, vagy súlyosan megsérült, az nem tud menni Tajvanra, vagy nem tud menni Kínával szemben bárhova, a Japánba, Dél-Koreába. Tehát a nagy kép az ez, hogy ugye minden mindennel összefügg, ugye kérdezte az összefüggéseket, nem csak a közel-kelet függ össze az orosz-ukrán háborúban, hanem a távol-keleti feszültség is összefügg, és ha valaki nyertese volt ennek a háborúnak, akkor az Kína, mert az ő képességei nem degradálódtak, még a nyugati meg az orosz képességek degradálódtak, bár mondom, teszem hozzá, a drón technológiában nyilván az oroszok meg az ukránok élen járnak a világban, tehát nem mindenbe gyengültek az oroszok se, meg nyilván a nyugat is tanul Ukrajnától, de a legérintetlenebb szuperhatalom vagy nagyhatalom ebbe az egész válságot sorozatba az Kína. De, és nekik ez, ők már zárnák szerintem az iráni konfliktus, mert ugye az olaj miatt, az orosz-ukránt miért kéne zárniuk? De a kínai most voltam Pekingben, megmondták, hogy ők nem fognak az oroszokra nyomást gyakorolni, komoly nyomást semmiképpen sem.
3: Oroszország felszólította a diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Mekkora ennek a jelentősége, a súlya?
2: Szerintem ez a pszichológiai hadviselés, információs hadviselés része, az oroszok csinálják ezt már régen. De azért van mögötte valós fenyegetés is. A Kijevet megnézzük, 2024-ben voltam utoljára, a nappalok majdnem normálisak voltak Kijevben. Hidakon lehetett járni, nagyon ritkák voltak a nappali légitámadások, ez 25 folyamán már változott, 26-ra teljesen jellemzőek a nappali támadások, nincs olyan óra, amikor az ember nyugodt lehetne Kijevben, az éjszakák azokon nem lehet aludni. Aki legalábbis nem két vagy három emelet mélyen van, az hallja a szirénákat, hallja a robbanásokat. Tehát eleve nehéz egyébként diplomatának is nehéz lenni Kijevben, nem hogy egy átlag kijevi polgárnak, mert nyilván az éjszakákat nem alszik normálisan végig az ember, annak az évek során azért meg lesz az egészségügyi következménye, de ennél rosszabb most már a helyzet. Tehát a helyzet az, hogy régebben hetente volt átlagban egy-két halott, most ez napi szintre ment. Tehát a Kijevben sem láttunk ilyet a háború legeleje óta, hogy ennyire sok lenne a halott és a sebesült. És hogyha megnézzük a fotókat, amik az északi hídon, a déli hídon készültek, vagy a filmeket, Kijevben ugye a Dnyepert összekötő 8 híd közül 2 már találat érte, és úgyhogy a forgalom ott volt a hídon, ez nem éjszaka volt, legalábbis az egyik támadás az reggeli csúcsforgalomba készült. Csoda, hogy, vagy történt, csoda, hogy nem volt több, ha sok halott, 2 sebesültről beszélnek az ukrán források. Tehát az, ami mondjuk 1-2 évvel ezelőtt még természetes volt, hogy nappal 99,9%-ig biztos lehet benne az ember, hogy nem lesz semmi, az nagy megváltozott. Tehát ilyen értelemben pszichológiai hadviselés is, amit az oroszok csinálnak, csak raknak mögé tényeket is. Azt a tényt, hogyha valaki az utcára kilép, és egy hídon átmegy, akkor biztos, hogy az eszébe fog jutni az a fotó, vagy az a kép, amit sokan láthattunk, hogy belecsap ugye a híd kábeleibe, pilonjaiba az orosz cirkáló rakéta. Tehát azt mondanám, hogy Kijevre nagyon-nagyon nehéz hónapok várnak, még nehezebbek az elmúlt 1-2 hónapnál is, amik eleve rendkívül nehezek voltak.
3: A diplomaták, illetve azok az országok, amelyek még tartanak nagyköveteket, diplomáciai képviselteket Kijevben, hogyan reagálhatnak erre?
2: Hát ugye ez országfüggő. 22-ben, ugye februárjában sok ország visszavonta a diplomatáit, más országok meg nem. Ugye az invázió előtti hetekben az Egyesült Államok is kivonta ki ebből a diplomatái nagy részét. Én még nem láttam olyan hírt, hogy tömegesen hagynák el diplomaták Kijevet. Nyilván ez egy rendkívül rossz üzenet, főleg a szövetségesek részéről. Tehát Ukrajna szövetségesei részéről, ha a diplomaták elhagyják. De az, hogy családtagok, nem feltétlenül szükséges személyzet már nem megy vissza esetleg mondjuk egy eltávozásról, vagy nem hoznak be újakat a kiesők miatt, ez valószínű, és lehet, hogy a sérülékenyebb munkatársakat, idősebbeket, terhes hölgyet esetleg nem kiküldenek, tehát hogy ne jöjjön vissza, de nem, nincs ez tömegesen, de nem is ennek van a jelentőség. Annak van a jelentőség, hogy ez az orosz kampány hogyan hat Kijevre, ami nem csak Ukrajna politikai szíve, hanem gazdaságilag is nagyon fontos, és itt egy 3 milliós vagy 3 milliónál nagyobb lakosságú városról beszélünk, aminek ha sikerül a hídjait megbénítani, akkor az ország gazdaságát mérnek az oroszok egy nagy csapást. Miért? Ugye Kijevben 8 híd van a Dnyeperen, ebből 6 a közúti híd, egy vasúti, egy gyalogos, és akkor vannak kombinált hidak, ahol a metró, például 2 metróvonal van, ugye úgy, ahogy nálunk 2 metróvonal megy át a folyón, csak mind a 2 egy hídon, tehát nem alagútban. A híd az sebezhető a rakéták számára, tehát a metrót el tudják vágni, trolibuszok mennek át, a tömegközlekedést, meg magát az autós közlekedést, hogyha ezt heteken át napról napra megismétlik. És ugye itt vannak kábelhidak is, amik sebezhetőbbek, és most hogy jól láttam ezeken a filmeken, fotókon, akkor a kábeleket eltalálták. Az nem olyan, tehát nyilván ez is egy műszaki kérdés, de ha sorra érik a kábeleket egy kábelhídnál a támadásuk, az okozhat problémát. Az úttestet az be lehet foltozni, a kábeleket helyre rakni, az egy picit nehezebb, szerintem. Tehát itt lehet komoly probléma, és mondom, Kijev 1/3 van a balparton, az egy főleg lakótelepekből álló lakónegyed nagy részt, nem egy negyed, ez óriási, ugye milliós, és a 2/3 van a jobb parton, az a történelmi város negyed. Egyébként kicsit hasonlít is Budapestre Kijevbe, mert a jobb part, ez a történelmi rész, ez magasabb, ez egy dombokon van, és utána van a Dnyeper, ami szélesebb a Dunánál, kisebb folyó egyébként, de Kijevnél egyértelműen szélesebb, mert szigetek vannak, ártér van, tehát 1,5 kilométer hosszú hidak ezek nem 4-500 méteresek, mint a pesti hidak, és sebezhetők, tehát főleg a tömegközlekedést, tehát a metrót az biztos, hogy ki tudják lőni az oroszok, és akkor mondjuk egy nagyon fontos napi közlekedési eszköz szűnne meg a város két partja között, vagy a folyó két partja között.
3: Összességében a háborúra mekkora hatása lehet az ilyenfajta nyomásgyakorlásnak, és mondjuk Kijev szinte teljesen élhetetlenné tételének?
2: Egy fővárosról beszélünk, ami gazdaságilag is súlypont. Nyilván nem úgy, ahogy Budapest Magyarországon, vagy London az Egyesült Királyságban, mert 35 milliós lehetett Ukrajna a teljes körű háború előtt, és annak nagyjából a tizede volt Kijev. Most meg 25 milliós, és valószínűleg több, mint a tizede Kijev. De ez nem az ipari kapacitás. Mert nagyon sok gyárat, főleg felgyőergyárat hoztak Kijevbe. Drónösszeszerelő üzemeket. Miért? meg Kijevnek volt a legjobb légvédelme, és Kijevet politikai okokból Kijevet nem támadták annyira az oroszok. Mondom, Kijev belvárosa egy éve, amikor ott jártam, még gyakorlatilag teljesen épp volt. Na most már láttuk a Tudományos Akadémia épületével, mi történt, ugye hidakat nem támadták korábban, ezek újdonságok. Tehát szerintem nagyon súlyos hatásai lehetnek, ha ez így fennmarad hosszú távon, de ez is lehet, hogy ez csak egy üzenet az ukránoknak, hogy ne folytassátok így az olajfinomítók elleni csapásokat, ne támadjátok a moszkvai reptereket, ugye Zelenszky megfenyegette a moszkvai reptereket, és ezt én is láttam, mert 3 éve járok minden évben szeptemberben Kínába, és 3 évvel ezelőtt még Moszkva mellett repültünk, láttam a várost, 2 évvel ezelőtt már egy olyan 100 kilométerrel Moszkvától északra, most meg egy hatalmas évbe került el a kínai légitársaság Moszkvát, meg az orosz, a délebre és orosz részeket. Miért? Mert félnek a drónháborútól, és ez bizony kihathat a repterekre, és ha a 4 nagy moszkvai reptér megbénul, ez óriási csapás lenne viszont Moszkvára. Tehát lehet, hogy erről is van szó, hogy jelzik az ukránoknak, hogy kérem, ha arra készültök, amire mi gondolunk, hogy készültök, mondjuk az orosz repterek elleni támadásra, akkor készüljetek fel arra, hogy nem lesznek hidak Kijevben, vagy a krími híddal kapcsolatban ugyanez. Tehát itt egy csomó dolog a háttérben azért zajlik. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy a két fél gyűlöli egymást, akkor jól gondoljuk, de amikor azt gondoljuk, hogy a két fél nem beszél egymással, akkor rosszul gondoljuk.
3: Milyen válasza lehet erre az ukrán vezetésnek?
2: Hát az egyik válasz, amit mondtam, hogy mondjuk a moszkvai reptereknek a folyamatos támadása drónokkal.
3: Még intenzívebben?
2: Hát ugye támadták a reptereket, de azért ez nem volt folyamatos. Tehát gondoljuk azt el, hogy elég, ha egy drón megközelít egy nagy repteret, mondjuk a Seremetyev volt, akkor a gépek nem szállhatnak föl, és akkor egész napra borul a menetrend. Tehát nem kell, hogy becsapódjon. De mondom el, tehát ez azok a légitársaságok, amik repülnek Oroszországban, azok is egyre inkább elkerülik Moszkvát. Tehát azért ennek vannak gazdasági hatásai. Tehát lehet ez, nem tudjuk, hogy az oroszok, tehát én nem akarok itt találgatni, az biztos, hogy a két fél beszél egymással, ez 100%. Tehát lehet, hogy valamit üzentek az oroszok ezzel a hidak elleni támadásra, hogy ezt ne. Az is lehet, hogy valamit megbosszultak a hidak elleni támadásra, és lehet, hogy jön egy ukrán eszkaláció, és mondjuk a krími híd ellen látunk valami nagyon jelentős ukrán akciót, mert egyébként a kijevi hidak is mutatják, meg az atokai híd is mutatja. Az atokai híd az egy óriási túlélő az oroszok, mert 4 évet támadják, és még mindig áll. Egy nagyon rossz állapotban van, de még áll az a híd, hogy nehéz a hidakat megsemmisíteni. Nem tudjuk, de az eszkalálódás, tehát ez egy eszkaláció. Az eleve rossz helyzetben a hidak elleni ilyen mértékű támadás, az mindenképpen egy jel.
3: Volodymyr Zelenszkijnek mekkora a mozgástere ebben a helyzetben? Ugye nem rendezték meg az ukrán választásokat a hagyományos időben, most már nagyon hosszú ideje, további időszaka van ennek a ciklusnak. Mekkora az ő legitimációja az ukrán nép előtt?
2: Ugye beszéltünk arról, hogy mennyire népszerű Donald Trump vagy Friedrich Merz, hát Zelenszky népszerűsége is csökkent, de még mindig jóval népszerűbb a vezető nyugati politikusoknál, és azt nem kérdőjelezik meg Ukrajnában, hogy háborús viszonyok közt választásra nem tud sor kerülni. Ugye Fedorov volt védelmi miniszter, dobta ezt be, és el is vesztette a népszerűsége jelentős részét, tehát ez egy nyári eseménysor, amikor leváltotta az előző népszerű 35 éves, magas, jóképű védelmi minisztert Zelenszky. Véletlenül azért is, mert félt, hogy a vetétársa tud lenni, és a védelmi miniszter felvetette a választások lehetőségét, és akkor elpárolgott a támogatásának egy jelentős része. Mert az ukrán társadalom pontosan érzi, hogy nem lehet ezt meglépni, vagy a többsége az ukránoknak érzik, hiszen a napi életüket befolyásolja az orosz. Tehát amikor valaki azt szervezi meg, hogy legyen fűtőanyag, vagy mondjuk a dácsájába kimenekül a tér, akkor nem arról fog gondolkozni, hogy választani akarok most feltétlenül. Tehát amikor egzisztenciális kérdések vannak, és Ukrajnában egyre több ember számára az egzisztenciális napi kérdések a döntők, akkor nem erről fog gondolkozni. Én értem, az oroszok még segítenek is annak, aki nem akar választást Ukrajnában, és nyilván Zelenszky nem akarja megmérettetni magát. Miért? Hát ugye nagyon sok körülötte a botrány, ugye erről nem beszéltünk még, tehát gyakorlatilag a korrupcióellenes ügynökség körbelőtte már Zelenszkyt, tehát nem nagyon van körülötte olyan, akit valamilyen szinten ne érintett volna, legalábbis a pletykák szintjén ez a szertágazók, nem is egy korrupciós ügyek sorozata, tehát a kabinet főnökétől kezdve számos volt, miniszteréig, az amerikai nagykövetéig, és ezek személyes ismerősei, sokszor barátai Zelenszkinek.
3: Nem véletlenül mondta Ursula von der Leyen is Zelenszkinek, hogy a korrupció szintjét csökkenteni kell, meg is fagyott a levegő New Yorkban.
2: Hát ugye ez egy ideig tabu volt nyugaton, tehát egy évvel ezelőtt lehet, tehát 2025 nyara óta lehet erről beszélni. A korrupció szintje az nem igazán csökkent mondjuk az előző a Juschenko, vagy a Juschenko-Janukovics kormányhoz képest, talán, de az se biztos, de a Poroshenko kormányzathoz képest semmiképpen nem csökkent a korrupció szintje, csak átalakult. Tehát, hogy most nem Poroshenko és baráti köre, hanem Zelenszkiről nem tudunk, tehát azt vegyük ki, Zelenszkiről nincs hír, tehát róla nem szivárgott ki eddig semmi, de a baráti köre, hát az körbe van lőve, tehát nagyon-nagyon súlyos ilyen értelemben a politikai helyzete Zelenszkinek, és nem hiszem, hogy választást akarna, bár mondom, az ő támogatottsága még nem rendült meg olyan mértékben, mint mondjuk nyugati partnerei közül számosé.
3: Mekkora veszély annak jelenleg, hogy ez a mostani konfliktus a NATO-ra is átterjed, tehát akár egy orosz NATO szembenállás jön?
2: Ilyen értelemben ez az időszak legalább olyan veszélyes, mint a háború kezdete. Az volt a legveszélyesebb időszak, amikor még nem láttuk tisztán a játékszabályokat. Utána szerintem 22 után, 22 ősz után ennek a veszélye csökkent, 23, 24, 25 és 26-ban növekszik. A veszély részben azért, mert az oroszok is próbálják növelni a szabotás, meg egyéb hibrid támadásaik számát Európában. Ez volt korábban is, tehát 2007 óta tudunk, sőt előtte is orosz akciókról európai területen, de ez egy növekvő tendenciát mutat, és ebből lehet baleset. Persze nyilván az európai nyomás is egyre nagyobb Oroszországon, az árnyékflottán, ugye, meg elfogtak orosz hajókat, ebből feszültség támad. Mi van akkor, tegyünk, most forgatókönyvezzünk. Nem hiszem, hogy bármelyik fél nyílt konfliktust akarna. Oroszország sem akar nyílt konfliktust, mert azt hagyományos konfliktus lenne elveszteni. Ha nem hagyományos eszközökhez nyúlna, akkor meg a létatét lenne mindenki számára, de az oroszok számára. És ugye akkor nukleáris eszközökről beszélünk. Például Kaliningrádban alig van orosz katona. Baltikum mentén alig van orosz katona. Ezért se számítok arra, hogy egy nagy arányú orosz támadást tudna.

0: belemegy egy ilyenbe. Az oroszok direkt végeznek akár halottakkal is járható műveleteket, ugye ami Lipcsébe történt, hogyha több ezer kilónyi kerozin fölgyullad, akkor abban ártatlanok is meghalhattak volna, ugye a dróntámadáskor. Tehát nem direkt akarják, de lehet ebből baleset, és akkor valaki hozhat egy olyan döntést, ami után elindul egy beláthatatlan folyamat. Tehát én ettől tartok, hogy növekedett ennek. Tehát amire ki akarok lukadni, ahhoz képest, hogy mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt növekedett, szerintem ez a 22-es szint közelébe van, akkor is voltak olyanok, hogy az oroszok majdnem előttek egy brit felderítőgépet a Fekete-tenger fölött, amin legalább 30 vagy 20 brit katona volt.
1: Összességében egyébként az, hogy bizonyos kormányok azért a lakosságnak is adnak ilyen jellegű jelzéseket, hogy mondjuk akár készüljenek arra, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, még ha nem is valószínű, mennyire lett önbeteljesítő jóslat? Tehát mennyire szerencsés az, hogyha azt mondják, hogy halmozzanak fel mondjuk tartós élelmiszert? Néhány országban azért vannak erre jelek, illetve akár kormányzati nyilatkozatok is.
0: A Baltikumban, Lengyelországban vannak ilyen jelek.
1: De szerintem, Nagy-Britanniában is azért.
0: Hát igen, de mondjuk leginkább legkevésbé, tehát egy direkt támadás legkevésbé briteket fenyegeti, hiszen oda nem fog eltévedni egy drón. Ha ott csapódik be egy drón, akkor nem lehet azzal magyarázni, hogy eltévedt Lengyelországban, meg Baltikumban, még akkor is, ha nem eltévedt, akkor is lehet azt mondani, hogy eltévedt. És akkor mi meg elhihetjük, hogy eltévedt. Ugye ez is fontos, még ha tudjuk is, hogy az oroszok direkt csináltak valamit, amiben meghaltak emberek, van, hogy elkerüljük a konfliktust, mondhatjuk azt, hogy elhisszük, hogy nem direkt volt. Tehát azért mondjuk, ha Londonban történik egy ilyen, akkor nehéz. Akkor legfeljebb hát nem bizonyított, hogy az oroszok voltak. Tehát én azt mondom, hogy ezzel semmi gond nincs, hogy halmozzanak fel az emberek. Tehát ezekkel a tanácsokkal. Mert szerintem egyébként érdemes mindenkinek otthon tartani egy bizonyos mennyiségű túlélő készletet, mert akár még Magyarországon is lehet egy olyan hóvihar, hogy mondjuk 4 napig bizonyos településekről ki nem megy, mert senki meg nem megy, tehát nincs élelmiszerellátás. Nyilván nálunk ez nem nagyon jellemző.
1: De azért a stratégiai gondolkodás nem hiba.
0: Én szeretném, hogyha a magyar népesség jobban gondolkodna az ilyen dolgokról, tehát ne érezzük magunkat teljesen kényelmesen. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen veszély fenyeget Magyarországra különösen nem, mert mi nem vagyunk ebbe a zónába. Ugye melyik az érzékeny zóna a balesetek meg a provokációk szemszögéből? Azok, akik nagyon sok fegyvert adnak Ukrajnának, ott a határátkelők támadása, ugye Lengyelországon keresztül megy rengeteg fegyver, akkor a Lengyelország melletti határátkelőt vasutakat támadják már az oroszok. 100 méterre vagy 200 méterre a lengyel határtól. Meghalhat benne akár a lengyel oldalon is valaki szerencsét. Még akkor is az ukrán oldalon csapódott be egy srapnel, eltalálja, meghalhat egy lengyel vasutas, vagy egy lengyel átlagpolgár is. Nálunk azért ez így nincs meg Kárpátalja eleve nehezebben támadható. Sok ok miatt. De földrajzi okai is vannak, nyilván politikai ok már most kevesebb, de Kárpátalját kevesebbet támadják. De Románia, Lengyelország, a balti országok abszolút ott vannak a frontvonalon ebből a szemszögből. Részben azért is, mert az ukrán drónok is használják a balti légtér melletti orosz légteret, de még ukrán drónok is tévednek át, mert ugye Szentpétervárt, ahogy támadják. Tehát összességében azt mondanám, hogy oda kell figyelni. Tehát valós az a fenyegetés, hogy az oroszok részéről több művelet lesz Európában. Ennek az oka az, hogy azok az európaiak, akik erőforrásaikat az orosz műveletek elhárítására összpontosítják, vagy mondjuk a légvédelmi rakétáikat megtartják, mint Finnország. Ugye a finnek azt mondták, hogy nem adunk. De miért? Mert van orosz fenyegetés. Annyival kevesebb segítséget kap Ukrajna. Tehát itt viszonylag kevés befektetéssel ezeknek a műveleteknek, és egyébként itt gyakorlatilag eldobható, idézőjelben eldobható ügynököket alkalmaznak az oroszok, olyat, akinek mondták, hogy 5000 eurót kapsz, ha felgyújtasz valamit. Ezek nem kiképzett specnatos szuperügynökök, hanem valaki, aki a társadalomnak nem a csúcsán van, és 5000 euró, vagy 10000 euró, vagy bármi ilyen ígéret, az őt bevonni egy ilyen egyébként életveszélyes dologba. Tehát az oroszok ezt növelni fogják, mert olcsó ahhoz képest, hogy mekkora kárt okoz Európán belül, de más nyíltabb támadást én nem látok, mert egyrészt nagyon drága, másrészt a válasz olyan lehet, ami Oroszországnak nagyon sokba kerül.
1: A lengyelek ugye hagyományosan is nem kedvelik az oroszokat, de azért az utóbbi hónapokban, években az ukránokat sem annyira. Tehát azt lehet hallani, hogy azért akár a gazdasági szempontokat, ha nézzük, akár az elmúlt évek történéseit, már nem akkora az ukrán barátság Lengyelországban sem. Lehet ennek bármi jele?

0: jelentősége?
1: Mindenképpen van egy lengyel-ukrán feszültség, ennek egy része a történelem, egy része pedig az, hogy ki legyen a térség vezetője. És Ukrajna is törekszik erre a szerepre, meg Lengyelország is törekszik erre a szerepre, és nyilván Lengyelországnak azért gazdaságilag, meg lakosságban azért nagyobb erre a lehetősége. Ukrajna meg nyilván háborút folytat, és egy nagyon erős hadsereget épített ki, és mondhatja ezt, hogy ezért. Tehát van egy ilyen típusú versengés is, meg van a történelem is, és ezt a kettőt nem lehet kikerülni. Tehát én nem látom, hogy a lengyel kapcsolat azt az évet futja be, mint amit sokan reméltek 2022-ben, hogy itt akár még konfederáció is létrejött újra, ugye a régi lengyel konfederáció képeként, utóképeként, vagy történelmi párhuzamként. Tehát szerintem itt a viszony, és már most is rossz, ha esetleg a PISZ vagy a konfederáció kerül kormányra, akkor még rosszabb lehet. És ez látható, tehát az Ukrajna és a szomszédok közt több szomszéddal van nem annyira jó viszony. Ez nem javult az utóbbi időszakban. Mondjuk Magyarország egy kivétel, de mondjuk a szlovák-ukrán viszony se túl jó, de még a románokkal is vannak feszültség. Ott a legkevesebb egyébként, érdekes mondom, pedig a területi viták is, nagyon komoly területi viták is voltak.
2: Magyarország biztonsága hogyan alakulhat, illetve az új kormány stratégiája?
1: De két dolgot kell látni. Az egyik dolog az, hogy Magyarország a NATO és az EU tagja. Ergo, ha bármely NATO és EU tagot, mert ugye mondtam, hogy mi nem vagyunk olyan közvetlenül érintettek, de ha ott történik valami, és mondjuk az ötödik cikke életbe lép, akkor mi is ugyanúgy háborúban vagyunk, mint bárki más. Ezzel jár a NATO, meg az EU, amely egy védőernyő, de kötelezettségekkel is jár. Én nem, mondom, nem látok erre sok esélyt, de ezt nem lehet elkülönni. Ugye a másik dolog az, hogy vannak változások a magyar politikai irányban, aminek vannak pozitívumai, de rejthetnek veszélyeket is, ugye az oroszokkal kapcsolatban. Mert Oroszország eddig kesztyűskézzel bánt Magyarországgal, ez változhat. Tehát Kárpátalja kaphat akár sajnos több támadást, eddig szerencsére csak egy nagyobb támadás volt, de ez megtörténhet, mert Kárpátaljára is vittek egyébként komoly ipari kapacitásokat az ukránok Kijevbe. Kijev meg Kárpátalja volt a legvédettebb, ezért sok gyár oda ment, beleértve fegyvergyárakat is. Tehát ez is változhat. Meg Magyarország nem volt terepe azért az ilyen hibrid akcióknak, nem gyulladt föl egyetlen egy magyar gyár se, ugye még Lettországban, ugye Lengyelországban most egy Starlink központ égett le, tehát nem voltak ilyen akciók, ugye Csehországban a fegyvergyárrobbanás, ugyanez Bulgáriában, Magyarországon nem voltak ilyen nagyon látványos, nyilván az oroszok itt kémkedtek ezerrel, meg itt voltak az országban, de nem, a kinetikus műveleteket nem hajtottak végre. Tehát ezek változhatnak a következő időszakban.
2: Akár még fókuszba is kerülhet Magyarország, vagy ez azért majdnem, hogy kizárható?
1: Hát, nem valószínű, inkább ezt mondanám. Nem hiszem, hogy Magyarország Moszkva fókuszába kerülne, mert egész egyszerűen nem Magyarországon keresztül megy ez a rengeteg fegyver, ami Ukrajnába megy, ez Románia és Lengyelország. Nem Magyarország akadályozza adott esetben az orosz árnyékflottát, hanem mondjuk Észtország, meg a többi balti állam, meg a skandinávok, dánok. Tehát nem Magyarország a leghangosabb a Ukrajna támogatásában, nem mondjuk a britek. Tehát Magyarország, én nem látok olyan nagy változást, hogy Magyarország előrelépett volna, és azt mondaná az oroszoknak, hogy ide lőjetek. Tehát szerintem racionális a politika, meg kell őrizni az orosz energiahordozókat, ameddig lehet, ez abszolút magyar érték, még akkor is, ha most drágább egyébként az orosz olaj a sok éves átlagnál. Tehát már nem éri meg annyira a nyugatival szemed, de ez visszaváltozhat. Tehát ellátás biztonságokból is, nem csak anyagi, nem csak árokból fontos az orosz gáz meg az olaj, szerintem ezt a kormányzat igyekszik megtartani, de az is fontos, hogy azokat a konfliktusokat, amik kialakultak a NATO-ban meg az EU-n belül a szövetségeseinkkel, ezeket rendezzük. Tehát ez egy egyensúlyozás, ami nem egy egyszerű dolog, meg nyilván Ukrajnával is, elsősorban a kárpátai magyarok érdekében javítani kell a viszont, és nagyon reméljük, hogy amit Ukrajna megígért, azt végre fogja hajtani.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
2: Önök az elmúlt szűk 50 percben Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Most megköszönik figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyékben, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett vármegye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Mint írják, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba, írja a karitatív szervezet közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezet. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: A Bibliában különös hangsúlya van jelen a születés és a gyermekáldás.
3: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
1: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
4: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek, valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szövetőműben nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet szín előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a persejt, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
3: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
2: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván, elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlen falu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
3: Fiatalság?
2: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban újjászületvet értek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élő hitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadar falván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
1: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélt.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére oktatásra pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Emese.
2: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
3: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Új Szövetségben.
2: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
3: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtok, és apáról fiúra öröklődjön.
2: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
3: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony akár idősebb korában mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. És sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van, Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is. amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végülis megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
2: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
3: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
2: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
3: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk, ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe Éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
2: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
3: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek. Ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
1: Az elmúlt percekben Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai

0: Lőszavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is, meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam, nem mondasz anya egy mesét nekem is, mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkoznak, és élőszavas mesét hallanak.
1: Igen, látom, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
0: Hát ugye a népmese, azt mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
1: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatban is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
0: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző meseszereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint. És akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci, emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
1: A meseösvényen csapatokban dolgoztak. Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
0: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény, a csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát, itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a húzadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a húzadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
1: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak

0: hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá.
1: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúrákhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmus gyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életbe segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
0: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
1: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
0: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
1: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallottad, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
2: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Az érintett államtitkárságok, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Radostyáni Egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás Esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Ma országszerte több helyen is megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól. A fővárosban a parlament előtti Kossuth téren zászlófelvonással, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, az emléknap alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: 1440. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 90. Zsoltár, 12. vers. Egyszer egy asszony álmot látott, melyben egy angyal a következő üzenetet közölte vele. Erényeit jutalmául 1440 font érkezik a számládra minden reggel egyetlen kitétellel. Minden nap végén el fog tűnni a számládról a fel nem használt egyenleg. Nem viheted át a következő napra, és kamatozni sem fog. Ugyanakkor másnap reggel újabb 1440 font kerül átutalásra. Olyan eleven volt az álom, hogy amikor az asszony felébredt, magyarázatért fordult az Úrhoz. Isten erre megmutatta neki, hogy minden reggel 1440 percet kap. Összesen ennyiből áll 24 óra. Azért annyira fontos, hogy mihez kezd ezzel az egyenleggel, mert ez minden, amiből gazdálkodhat. Neked is van egy hasonló számlád. Az a lényeg, hogy minden nap végén örömmel és elégedetten tudj visszatekinteni, és azt lásd, hogy bölcsen fektetted be az aranyat érő időd. Valaki egyszer ezt mondta, az idő Isten ajándéka, amit pedig kihozol belőle, az a te ajándékod Istennek. Mennyire igaz? A Zsoltáros így írt, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. 90. Zsoltár, 10-es, 12-es és 17-es versek.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Október 6-a kedd van, amikor a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Mai magazin műsorunkban témánk lesz, hogy Nyíregyházán a Városháza Kródi termében rendezték meg szeptember közepén a 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzetközi Levéltári Napot, amelynek részeként egy helytörténeti pályázat eredményeit is kihirdették. A megmérettetésen külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító szakának első éves hallgatója. Vele és témavezető tanárával Pallai Katalinnal, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetőjével beszélgetünk hamarosan. Ezután témánk lesz, hogy a kisvárdai SC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatikai oktatásra, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Ebben az intézményben emblematikus pedagógusai a területnek, Berki Balázs és Lakatos Sándor. Velük is beszélgetünk magazin műsorunk első órájában. Ez tehát a kínálatunk 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Nyíregyházán a Városháza Kródi termében rendezték meg a 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzetközi Levéltári Napot, amelynek részeként egy helytörténeti pályázat eredményeit is kihirdették. A pályázatot több megyei és nyíregyházi intézmény közösen hirdette meg. A megmérettetésen külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanítószakának első éves hallgatója. A kutatásban és a dolgozat elkészítésében témavezetője Pallai Katalin, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője, a Pedagógia Pszichológia Tanító Óvodapedagógia Oktatási Intézmény vezetés tanszék docense segítette. Elsőként a felkészítő oktatóval Pallai Katalinnal, majd a díjazottal Karmacsi Jana Dórával beszélget Bekfi Mária.
2: Hogyan került kapcsolatba Dóra ezzel a pályázattal, és mikor született meg az ötlet, hogy induljon a nyíregyházi helytörténeti pályázaton? Miért tartották fontosnak, hogy kárpátaljai hallgatóként ott legyen ezen a programon?
3: Dóra a kutatási témáján keresztül került kapcsolatba ezzel a pályázattal. Már korábban is foglalkozott a Tiszakeresztúri gimnázium történetével, és annak a helyi magyar közösségben betöltött szerepével, hiszen ez volt a szakdolgozatának is a témája az alapképzésben. Ezért, amikor tudomást szereztünk a nyíregyházi helytörténeti pályázatról, úgy láttuk, hogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a munkáját szélesebb szakmai közegben is bemutassa. Az indulás ötlete az tulajdonképpen abból adódott, hogy a pályázat tematikája nagyon jól illeszkedett Dórának a kutatásához. Fontosnak tartottuk, hogy kárpátaljai hallgatóként is jelen legyen ezen a programon, mert ugye a helytörténet nem áll meg az országhatároknál. Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története, társadalmi és kulturális kapcsolatai sok ponton összefonódnak. Emellett számunkra, oktatók számára az is lényeges, hogy a hallgatóink megtapasztalják, hogy az általuk végzett kutatásnak van helye a tágabb magyar tudományos és szakmai nyilvánosságban is, és Dóra elismerése azt is megmutatja, hogy a kárpátaljai helytörténeti témák iránt Magyarországon is van szakmai érdeklődés.
2: Ön volt Dóra pályamunkájának témavezetője. Hogyan kezdődött a felkészülés, milyen forrásokból dolgoztak, és mi volt az a legfontosabb szempont, amire a dolgozat elkészítése során figyelni kellett?
3: A felkészülés már korábban is elkezdődött, hiszen Dóra egy ideje foglalkozott a Tiszakeresztúri gimnázium történetével. Amikor megjelent a pályázati lehetőség, akkor kezdtük el úgy formálni az anyagot, hogy abból egy önálló pályamunka szülessen. Kutatás során többféle forrást is használt, kutatott a Kárpátaljai Református Egyház levéltárában is, és emellett nagyon értékes anyagokat talált egykori pedagógusoknak a magángyűjteményében, akikkel mély interjúkat készített. És ebben a magángyűjteményekben nem csak dokumentumok, hanem régi fényképek is előkerültek, amelyek sokat segítettek abban, hogy az iskola múltját azt szemléletesebben is be lehessen mutatni. És természetesen a helyi sajtót, a vonatkozó szakirodalmat is használta. A legfontosabb szempont az volt, hogy a dolgozat ne csak az iskola történetének az eseményeit sorolja fel, hanem azt is megmutassa, hogy milyen szerepet töltött be ez az intézmény helyi magyar közösség életében.
2: Mik voltak a pályázatnak a feltételei ahhoz, hogy beleilledjen mondjuk ez a pályamunka, mert ugye ez egy nyíregyházi pályázat volt?
3: Igen, a pályázatnak helytörténeti jellegzetességei voltak, ugye helytörténeti feltételei voltak. Benne szerepelt, hogy az egykori történelmi Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjének a helytörténetével foglalkozhat. Külön szempont volt az iskola történet, illetve az oktatás történeti kutatások, és így csaptunk rá erre a témára, hogy Ugocsa megyére is meg volt hirdetve a pályázat, és úgy gondoltuk, hogy illeszkedik ehhez.
2: Miért tartották fontosnak éppen a Tiszakeresztúri gimnázium történetének feldolgozását? Mit tud hozzátenni egy ilyen helytörténeti kutatás a kárpátaljai magyar oktatás múltjának megismeréséhez? És ugye itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is az ekkori vármegyére is ez illeszkedhet, hiszen ez volt a pályázatnak az egyik feltétele.
3: Így van, azért is is tartottuk fontosnak a Tiszakeresztúri gimnázium történetének a feldolgozását, mert mindkettőnknek van személyes kötődése is az intézményhez. Dóra maga is a gimnázium tanítója, tehát belülről ismeri az iskola mai életét és mai közösségét. Nekem pedig családi kötődésem van Tiszakeresztúrhoz, hiszen édesapám onnan származik, és ő is ebben az iskolában tanult, így ez a személyes kapcsolat természetesen még fontosabbá tette számunkra a témának a feldolgozását, de közben természetesen végig arra törekedtünk, hogy a munka szakmailag megalapozott legyen. Egy ilyen helytörténeti kutatás jóval túlmutat egyébként egy egyetlen iskolának a történetén, hiszen az intézmény múltján keresztül azt is jobban meg lehet érteni, hogy hogyan alakult a kárpátaljai magyar oktatás, hogyan alkalmazkodtak az iskolák és a helyi közösségek a különböző történelmi és társadalmi változásokhoz, amelyek Kárpátalján, ugye és a történelmi Magyarország területén végbe mentek, és milyen szerepet játszottak az anyanyelvi oktatás megőrzésében. Tulajdonképpen egy iskola történetének feltárásával a kárpátaljai magyar közösség múltjának egy darabját is megőrizzük.
2: Nyíregyházának van-e már korábbról kapcsolata önökkel, a Rákóczi Egyetemmel vagy a kárpátaljai magyar oktatással? Ha igen, akkor milyen területeken jelenik meg ez a kapcsolat, és mennyire fontosak az ilyen együttműködések?
3: Igen, Nyíregyházával már korábbról is vannak szakmai kapcsolataink, mind az egyetemhez nagyon szoros kapcsolat fűződik, és a levéltárral is, elsősorban a Rákóczi Egyetem történelmi és társadalomtudományi tanszékén keresztül. Hallgatóink már korábban is részt vettek amúgy ezen a pályázaton is, és voltak közöttük díjazottak is, és az oktatóink is többen szakmai kapcsolatot ápolnak a nyíregyházi levéltárral. A mostani rendezvényen például Csatári György kollégánk, a történelem és társadalomtudományi tanszék oktatója előadást tartott, és ő folyamatos szakmai kapcsolatot is ápol a levéltárral. Ez jól mutatja, hogy az együttműködés az nem csak hallgatói, hanem oktatói és kutatói szinten is jelen van. És számunkra is nagyon fontosak az ilyen jellegű kapcsolatok, mert ezek adnak lehetőséget nekünk arra, hogy kárpátaljai hallgatók és a kárpátaljai oktatók is be tudjanak kapcsolódni a magyarországi szakmai vérkeringésbe, bemutassák a kutatásaikat, új kapcsolatokat építsenek, és hát közben visszajelzést is kapnak a munkájukról.
2: Ön hogyan értékeli Dóra külön díját? Mit jelenthet egy ilyen siker egy fiatal pályája elején álló tanítószakos hallgatónak, és ösztönözheti-e arra, hogy akár a későbbiekben is kutatással, helytörténettel foglalkozzon, tehát hogy ne álljon meg akár csak a tanítói szakma mellett?
3: Igen, én nagyon örültem Dóra külön díjának, mert ez nyilván egy egyértelmű szakmai visszajelzés arra, hogy a munkája az értékes és érdemes a folytatásra is. Egy pályája elején álló hallgatónak egy ilyen elismerés az különösen sokat jelenthet, mert megerősíti abban, hogy jó témát választott, és hogy a kutatásba fektetett munka és sok idő az valóban megtérül. Dóra ráadásul nagyon lelkes, és ami külön öröm számomra, hogy nem szeretné lezárni ezt a témát ezzel a pályamunkával, hanem ebben a tanévben nyert felvételt a mesterképzésünkre, és ott tovább kívánja folytatni a Tiszakeresztúri Gimnázium történetének kutatását, illetve az intézmény társadalmi szerepvállalását is. Nevelés-szociológiai szempontból is vizsgálja majd, hogy az iskola az milyen szerepet töltött be, és tölt be ma is a helyi közösség életében, hogyan kapcsolódik az ott élő családokhoz, a településhez, és hogy általában a helyi magyar közösséghez hogyan kötődik. Tehát ez a külön díj egy hosszabb szakmai munkának a fontos állomása lehet, én azt gondolom, és tanítószakos hallgatóként ennek különös jelentősége is van, hiszen a helytörténeti kutatás az nagyon jól összekapcsolható a pedagógusi munkával is. Egy tanító nagyon sokat tehet azért, hogy a gyerekek megismerjék a saját településük, a saját iskolájuk, a saját közösségüknek a múltját, és nagyon bízom benne, hogy ez az elismerés Dórát még inkább arra ösztönzi majd, hogy ezen az úton haladjon tovább.
2: Önnek, mint felkészítő oktatónak milyen érzés volt, hogy nyert a pályamunka?
3: Hát természetesen nagyon örültem, mert mindenképp egy pozitív szakmai visszajelzés a közös munkánkról.
4: Én Karmocsi Jana Dóra vagyok, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanítószakos EMA tagozatos hallgatója, és jelenleg a Tiszakeresztúri Gimnázium alsós tanítónője vagyok.
2: A 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzetközi Levéltári Naphoz kapcsolódó helytörténeti pályázatra jelentkeztél. Mit tudtál előzetesen erről a pályázatról, és miért érezted úgy, hogy érdemes benevezned?
4: A pályázatról a témavezetőm Pallai Katalin szólt, és ő küldte át a felhívást, és ő biztatott arra is, hogy érdemes lenne jelentkeznünk. A témával ekkor már korábban is foglalkoztam, és a Kárpátaljai Magyar Tudományos Diákköri Konferencián külön díjat is kaptam vele. Ezért én úgy éreztem, hogy érdemes lenne egy újabb szakmai megmérettetésen is bemutatni ezt a témát, és a pályázat témája nagyon jól kapcsolódott ahhoz, amivel már egy ideje foglalkoztam. Így úgy gondoltam, hogy jó lehetőség lenne arra, hogy az iskola múltját és közösségi szerepét egy szélesebb szakmai közönség előtt is bemutathassam. Emellett kíváncsi voltam arra, hogy a munkám hogyan állja meg a helyét egy ilyen pályázaton, és milyen szakmai visszajelzést kapok rá. Ezért végül örömmel vállaltam ezt a megmérettetést is.
2: A pályamunkád a Tiszakeresztúri gimnázium történetével és a kárpátaljai magyar oktatásban betöltött közösségi szerepével foglalkozik. Miért éppen ezt az intézményt és ezt a témát választottad? Ugye említetted, hogy jelenleg ott tanítasz, ezen kívül volt-e valamilyen személyes kötődésed is hozzá?
4: Igen, említettem, hogy a Tiszakeresztúri gimnázium tanítója vagyok, és talán épp ezért is kezdett el igazán érdekelni ez a téma, hogy milyen múltja is van ennek az intézménynek, hogyan alakult az évek során, és mit is jelent ez a helyi közösség számára. Munka közben nap mint nap én azt látom, hogy az iskola nem csak egy hely, ahol tanítás folyik, hanem a falu és a helyi magyar közösség életének is egy fontos része. Kíváncsi lettem arra, hogy régen is így volt ez, milyen szerepet töltött be az intézmény a különböző időszakokban, és hogyan tudott alkalmazkodni a változásokra. Ezért számomra ez a téma nem csak egy egyszerűen egy kutatási feladat volt, hanem egy olyan intézmény múltját dolgozhattam fel, amelynek én jó magam is részese vagyok, és ez végig nagyon személyessé tette számomra ezt a munkát.
2: Hogyan zajlott maga a program és a pályázat eredményhirdetése Nyíregyházán? Milyen érzés volt neked ott lenni, bemutatni a munkádat, majd megtudni, hogy külön díjban részesülsz?
4: Hát az eredményről már előzetesen e-mailben is értesítettek, hogy külön díjban részesülök, és meghívtak a Nyíregyházi díjátadóra. Már maga az értesítés is számomra egy nagy öröm volt, de igazán akkor, mondhatom úgy, hogy akkor vált valóságos ez az egész, mikor személyesen is ott lehettem ezen a rendezvényen, hiszen nagyon felemelő érzés volt belépni egy olyan közegbe, ahol ennyi elismert kutató és szakember volt jelen, és mondhatom, hogy különösen sokat jelentett az számomra, hogy tőlük vehettem át ezt a díjat. Számomra ez nem csak egy elismerés volt, hanem egy megerősítés is, hogy jól végzem a munkámat. Kicsit megható is erre gondolnom, hogy hiszen ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzám, és amely a saját iskola történetéről szól, és egy ilyen szép visszajelzést kapni egy igazán felemelő és megtisztelő érzés.
2: Mit adott neked ez a pályázat szakmailag, vagy személyesen? Megfordult-e benned, hogy a jövőben is foglalkozz helyt történeti, vagy a kárpátaljai magyar oktatás múltjához kapcsolódó kutatásokkal, és akár jelentkezz további itteni pályázatokra?
4: Nagyon sokat adott nekem ez a pályázat, szakmailag és személyesen is, ezt bátran mondhatom, hiszen egyrészt megerősített abban, hogy érdemes tovább foglalkoznom ezzel a témával, másrészt pedig nagy motivációt is adott. Különösen jó érzés volt megtapasztalni, hogy egy olyan téma, ami hozzá mennyire közel áll szakmai szempontból, ennyire értékes lehet. A díj pedig tulajdonképpen arra is ösztönzött, hogy bátrabban vállaljam fel a kutatásaimat, és ennek hatására is jelentkeztem a Fiatal Kutatók Konferenciára is, ami nem sokára lesz megrendezve. A témámat pedig a mesterképzésem folyamán is szeretném tovább folytatni. Nem csak a Tiszakeresztúri gimnázium történetét szeretném még részletesebben feltárni, hanem azt is, hogy az iskola milyen társadalmi és közösségi szerepet tölt be. Úgy érzem, ez a külön díj nem lezárt valamit számomra, hanem inkább megnyitott valamit, és elindított egy következő kutatási szakaszban.
2: Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan végzed a kutatásokat, mondjuk akár ezen a pályamunkán belül, akár régi pedagógusokat is felkeresel, régi diákokat, vagy csak a jelenre koncentrálsz?
4: Hát a pályamunkám oral history módszerre épül, és itten jelenlegi, és volt diákokat és pedagógusokat is érintett, tehát velük is személyesen interjút készítettem, és ez adja meg a pályamunkámnak az oszlopát, hiszen nem csak a jelenlegi helyzetet, hanem a múltbéli helyzetet is feltárom és foglalkozok vele. Továbbiakban pedig nem csak pedagógusokat szeretnék megkérdezni, és diákokat, olyan diákokat, akik nevezetesebben az iskolának a kimagasló diákjai voltak, hanem olyan diákokat, akiknek jelenleg is gyermekei, illetve dédunokái tanulnak tovább, és hogy ők nekik mit jelent az, hogy ebben az intézményben folytathassák tanulmányaikat, úgy gyermekeik vagy unokáik. Ezek a kutatások úgy folytak, hogy több ilyen alany személyes ismerősöm, és nagyon jó néven vette, hogy az ő intézményével is foglalkozom, hiszen ez nem csak az enyém. És nem csak levéltári adatokat dolgoztam fel, illetve iratbelieket, hanem magángyűjteményeket, ami úgymond egy kicsit betekintést is mutatott az egykori diákok vagy egykori pedagógusok személyes történetébe.
2: Van-e olyan része, amely valóban mondjuk vonatkozik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez is, tehát a régi nagy Magyarországhoz kötődik-e valami a kutatásodon belül, ami mondjuk pont azt eredményezte, hogy ebben a nyíregyházi helytörténeti pályázaton külön díjban részesülhetsz?
4: Hát, mint tudnillik, régen a Kárpát-medence is a nagy Magyarország területéhez tartozott, és úgy vélem, hogy épp ezért választották be a Tiszakeresztúli gimnázium történetét és közösségi szerepét, hiszen máig is megőrzi a Tiszakeresztúli gimnázium az identitását, és foglalkozik ezzel a témával, ünnepli a magyar ünnepeket, és pont ezért úgy vélem, hogy ezért is került be a helytörténeti pályázat díjazottjai közé, hiszen nem csak azok a pályamunkák, amelyek Magyarországot érintik, hanem a külhoni magyarságra is összpontosulnak, éppen olyan fontosak, mint a jelenlegi Magyarország területén lezajló, vagy éppen már lezajlott eseményekről, vagy helyekről szól.
2: Szerinted összekapcsolódhat a múlt és a jelen, akár egy gimnázium életében? Mert ugye te a múltat egyrészt kutatod, de ez adhat egyfajta támpontot ma az ott tanuló diákoknak, illetve pedagógusoknak, tehát segíthet abban, hogy megértsék az egykor több évtizeden működő intézménynek a struktúráját, és hogy mondjuk azt akár beilleszték a mai módszertanaikba.
4: Hát a módszertanaikba is beilleszthetik, azonban én azra szeretnék rámutatni, hogy egy pedagógus élete jóval túlmutat az oktatáson. Tehát a pedagógus élete, mint a Tiszakeresztúli gimnázium pedagógusainak is élete, nem csak ott fejeződik be, hogy délután 2 órakor letettem a tankönyvet, és hazamegyek, hanem itten kitérek olyan dolgokra, hogy szakköröket vezetnek, foglalkoznak a diákokkal az oktatási intézmény után is, ápolják hagyományaikat, ezeken a szakkörökön verseket tanítanak velük, vagy néptáncokat. Így rendezték meg a szüreti mulatságokat is régebben, vagy különböző helyi megemlékezéseket, és hogy ezek mind létre jöhessenek. Olyan pedagógusokra volt szükség, mint itt is, és nem csak gondolom, hanem tudom, Tiszakeresztúli gimnáziumon kívül is nagyon sok oktatási helyszínen így folyik, így Kárpátalján, és ezek a pedagógusok szívvel lélekkel pedagógusok, és én arra szeretném ösztönözni a mai pedagógusokat, hogy ők is ilyenek legyenek, hogy jóval túlmutasson az oktatás a tananyagon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pallai Katalinnal, a Rákóczi Egyetem docensével és Karmacsi Jana Dórával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító szakának első éves hallgatójával, Bekfi Mária beszélgetett. Ez a hely.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatika oktatása, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Ebben az intézményben emblematikus pedagógusai ennek a területnek Bergi Balázs és Lakatos Sándor, ugyanis a két informatika ágazatos tanár rendszeresen dolgozik együtt, és az utóbbi időben jelentős szakmai sikereket értek el diákjaikkal. Az informatikai oktatásról, a legutóbbi országos versenysikerről, a jövőbeni tervekről Berki Balázzsal és Lakatos Sándorral Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Kisvárdai SC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatikát tanító pedagógusok, hogy a szoftverfejlesztő munkacsoporton belül megjelenjen az informatikai ágazatban a szoftverfejlesztő tesztelőknek egy olyan csoportja, tudásanyag, amelyet a gyerekek használhatnak a hétköznapokban. Az informatika világ egyébként is rengeteget fejlődött, a fiatalok nagyon szeretik, benne vannak naponta, na de hogy helyesen használják, ahhoz olyan pedagógusok is kellenek, akik az ő munkájukat, tanulmányaikat irányítják. Két ilyen pedagógussal fogok beszélgetni, Lakatos Sándor tanárúrral, aki munkaközösségvezető is az intézményben, és Berki Balázs tanárúrral, aki szintén fontos feladatot tölt be a szoftverfejlesztők életében, és ugye itt a mindennapos tanulás mellett még egy versenyre is ki fogunk térni, az Országos Középiskolai Diákprojekt versenyre, ahol nagyon szép eredmény sikerült elérniük a diákoknak, és akkor kezdenénk Lakatos Sándor tanárúrral, hogy kicsit kitekintsünk, mert nekem laikusnak az, hogy szoftverfejlesztés sajnos semmit nem mond, de valószínű a diákjai már pontosan tudják, hogy mire gondolat ez alatt. Az intézményben ez hogyan jelenik meg gyakorlatban, hogyan tanítják, hogyan oktatják?
3: A szoftverfejlesztés tesztelő ágazatunk, ugyebár kimondottan a közvéleményben, vagy a köztudatban a programozók világát célozza meg, vagy őket jelenteni. A programozók Isten igazából mondhatnánk nyugodtan, hogy mindenki azt gondolja, hogy csak annyival lehet, hogy kódolunk, de természetesen egy nagyon hosszú és komplex folyamat. Ezeknek a szegmentációi természetesen a megfelelő tanmenetben tantárgyhoz rögzítve megkapják a diákok ezen ismeretanyagot, és maga a fejlesztési folyamatot is részekre bontjuk. Abszolút. Ezek a tantárgyak, amelyek már előre meghatározottak számunkra, tematikusan lebontják, hogy amikor 5. év végére kapják a szakmát, akkor teljesen egyértelműen a kezdetektől, azaz nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy aki még előtte informatikával esetlegesen nem találkozott, ő is akár nulláról is indulhat, és 5. év végére biztosítani tudjuk azt, hogy amikor a szakmai oklevelet megkapja, akkor annak a háta mögött igenis egy szoftverfejlesztő és tesztelő szakma áll, amely egy hosszú út, de még mindig egy piacvezető állás jelent.
2: Berki Balázs tanárónak volt egy olyan gondolata, hogy a hagyományos tankönyveket ebben az oktatási formában már el is lehetne hagyni, hiszen a fiatalok itt a digitális térben jobban is tudnak tájékozódni, vagy valami hasonló gondolat született, nem tudom, hogy jól vezettem-e fel.
4: Igen, jelentős ideje foglalkozok azzal a kérdéssel, hogy miért is fordulhat elő az informatikában lemorzsolódás. Előző diplomámnál, a mérnök tanári diplomámnál is ezt kutattam egy mikrokutatással, hogy mik lehetnek azok az okok, problémák, amelyek az informatikában lemorzsolódáshoz, pályaelhagyáshoz vezetnek. Többen is kutatták már ezt a témát, ugye kisebb-nagyobb célcsoportokon, és az egyik ilyen fontos problémát, magát az oktatási segédanyagok hiányát, főleg mondjuk a magyar nyelvű segédanyagok, vagy pedig a nem napra kész mi voltukat találtuk. És amikor a Petőfiben Lakatos Sándor kollégámmal ugye egy munkaközösségbe kerültünk, akkor egyeztettük, hogy neki is volt egy olyan régi ötlete, hogy valahogy válaszolni kellene erre a hiányra, erre a problémára, és 2024-ben úgy döntöttünk együtt, hogy elkezdünk egy online digitális tananyagportált fejleszteni, amely a jelenleg aktuális program tantervhez és a képzési és kimeneteli követelményekhez igazodik, és ebbe fel tudnak készülni a diákok a különböző megmérete üzemeltetésekre.
2: És látom a pólókat, amelyekbe a tanár urak érkeztek, hogy Code for You, ez lenne az a platform, az a terület, ahol mindez megjelenik?
3: Így van, a Code for You, hogyha lefordítanánk direktbe, ez pontosan azt jelenti, hogy a kódolást elősegítő platform. Ez egy olyan digitális platform, amely weboldal formájában elérhető online, de egyelőre kizárólag az intézmény diákjai számára. Ez egy zárt vonulatú közösség, viszont ez az a platform, amely számunkra univerzális teret biztosít, és ezáltal a diákok számára is. Miben jelenik ez meg? A platformon úgy kell elképzelni, hogy posztok formájában jelentkeznek az aktuális tananyag részek, természetesen struktúráltan. Adott évfolyamhoz tartozó, adott tantárgyon belül posztsorozat van, és a diákok ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint egy digitális tankönyv lenne. A digitális tankönyvnek a tovább bővített változatáról gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ez több, mint egy másik weboldal vagy platform. Jött az ötletünk, hogy természetesen feladatgyűjteményt kell hozzákészítenünk, amely nekünk hosszú évek munkáját reprezentálja. Továbbá gondoltunk arra is, hogy ugyebár közben 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesztek a diákok, illetve 5. éven pedig szakmai vizsgát tesztek, gyakorlati vizsgát többek között. És a gondolatmenet az volt, hogy végig kell vinnünk, nem csak kiragadunk, mondjuk 10. évfolyam még alapvizsgára készítünk, hanem teljes mértékben le akartuk fenni az 5 év munkásságát és a munkaanyagát. Ez volt az ötlet varázsa, ami elindított minket.
2: Hát ez az ötlet kinőtte magát, most már látom, hogy nagyon jól működik. A fiatalok körében mennyire népszerű egyébként manapság maga az, hogy szoftverfejlesztés? Mennyire szeretik, vagy kedvelik, vagy bátran vállalkoznak erre?
4: Mi azt tapasztaljuk, hogy nagy kedvel érkeznek hozzánk azok a tanulók, akik célirányosan a szoftverfejlesztéssel szeretnének foglalkozni. Amit egységesen tapasztalunk, hogy amit egy kicsit nehezen viselnek, vagy fogadnak be, hogy rengeteget kell ahhoz tanuljunk, hogy valami kis apró dolgot is meg tudjunk jeleníteni, ami mondjuk egy ilyen 2026-os felfogásban az ember szemének jó néz ki, illetve egy olyan dolgot prezentál elénk, vagy egy olyan történést csinál, amire már nem azt mondjuk úgymond, hogy gagyi, hanem tényleg a szemnek jó néz ki, ez egy minőségi dolog, és ez a kis türelmetlenség az az egyetlen egy dolog, amit egy kicsit nehezen viselnek, mert ők már szeretnének úgymond feljebb belemenni a kódolásba, és igenis csináljuk, és ez a legnehezebb feladatunk, hogy egy kicsit visszatartsuk őket, hogy meglegyen az a kis előképzettség, amelyen már úgy tudnak kódolni, hogy amit megcsinálnak, az már tényleg egy olyan produktum lesz, hogy arra azt mondja mindenki, hogy ez igen.
2: Ha a fiatalok már megszerezték a szakmát, és ez a tudás ott van a birtokukban, és van is hozzá képesítésük, tehát ott lesz majd a bizonyítvány a kezükbe, akkor hol tudják kamatoztatni a megszerzett tudást?
3: Bőséges tárház van az egyetemek tekintetében. Túlnyomó részt ezt vettük, ezt már a konklúzió számunkra, hogy amikor megszerezték, és olyan minősítést kaptak, és ezt most nyugodtan mondhatom, hogy 4. éve adjuk ki a tanúsítványainkat, úgymond, és a mi esetünkben, a mi ágazatunk esetén jeles eredménnyel végezték. Egyrészt ez egy visszacsatolás számunkra, akár ha a platformunkra gondolunk, meg valamilyen szinten számunkra is, hogy amit munkásságot végzünk, az tényleg minőségi és tartalmas is egyben. Az egyetemek tárháza, ahogy mondottam, volt bőséges, itt a mérnök informatikus, a programtervező informatikuson át, akár műszaki egyetemre is tud jelentkezni, és akár gazdasági informatikus, és még nagyon sok ilyen egyetemi rész van, ahol tudnának létesülni, és tudnak is ezt tudják kamatoztatni, és rengeteg diákunk visszajön hozzánk beszélgetés alkalmával, és elmesélik nekünk, hogy igen, jól mondtuk annak idején, hogy az az ismeretanyag, amit megszereznek nálunk 5 év alatt, annak jó nagy százalékát már fel tudták használni, vagy fel tudják használni az egyetemen.
2: Nagyon fontos a pedagógusoknak az is, hogy visszajelzések jöjjenek, nem csak jegyek formájában, hanem akár versenyek formájában, hogy ott a diákok, ha megméretik magukat, akkor az a tudás, amit kapnak a hétköznapokban, megjelenik, és ilyen az országos középiskolai diákprojekt verseny is. A diákok erről a versenyről nagyon szép sikereket jöttek haza, és Berki Balázs tanár urat kérdezem, hogy mi lehetett a sikernek a titka, hiszen itt gondolom nagyon nívós intézmények, hasonló tudásra rendelkező diákja is ott voltak, és mégis sikerült őket, hát mondjuk úgy, hogy legyőzni.
4: Így van. A siker kulcsa a Scrum, mint egy szoftverfejlesztési módszertan lenne. Én ezt a módszertant a kollégámtól, Lakatos Sándor tanár úrtól tanultam, ugyanis ő elvégzett egy ilyen képzést, amiben ezt a skillt sajátította el. Ő pedig megmutatta nekem egy ilyen nyári felkészülés során, hogy hogy is néz ki ez a modern, agilis szoftverfejlesztési módszertan, és úgy beszéltük meg, hogy a projektmunka esetén, illetve a projekt alapú versenyeknél próbáljuk meg alkalmazni ezt a agilis módszertant, ugyanis tulajdonképpen magában ez a szoftverfejlesztési fejlesztési módszertan nagyon hasonlít magára a projektmenedzsmentre és az ő életciklusaira, csak ez tulajdonképpen le van képezve konkrétan a kódolás, a programozás részére, és mivel ez a versenyez a projektmenedzsmentet valósítja meg, ez a módszer pedig ezt viszi át a programozásba, így úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a kettőt összehozni, és nagyon jól működött együtt ez a két módszer.
2: Milyen eredmény sikerült elérni?
4: A tavalyi tanévben egy országos harmadik helyezést értünk el, illetve kaptunk egy külön díjat is, méghozzá Neumann János Számítástechnikai Társaságtól, ami különösen inspiráló volt számunkra, ugyanis ők voltak az egyedüli olyan szponzorok, akik külön díjat adtak, és tényleg az informatika az ő fővonaluk.
2: Ez a verseny hogyan néz ki? Hiszen itt a rádióhallgatók nem tudhatják, hogy mit is jelent az, hogy országos középiskolai diáprojekt verseny. Lehet, hogy teljesen mást értenek, mint amit takar valójában. Lakatos Sándor tanár urat kérem meg arra, hogy úgy nagy vonalakban mondja el számunkra, hogy mit is takar, mit kell itt csinálniuk a versenyzőknek.
3: Ez az országos verseny központjában egy projektmunkaszemlélet dolgozik, illetve ezt várják el tőlünk. Hát ez egy elég absztrakt kifejezési módon, mivel nincs megfogva, nincs lekötve fixen az, hogy milyen ágazat vagy a szakmával kapcsolatban szeretnének tőlünk valami projektet elvárni, viszont mi ezt fel is használtuk a pozitív oldalról, hogy akkor mi kifejtjük és megpróbálunk projektszemléletet, amúgy is tanítanunk kell, van nekünk egy ilyen tantárgyunk, amelyen keresztül kötelező

0: A tematika viszont szabadságot adott ennek függvényében, hogy mivel foglalkozzunk. Így ilyen típusú korlátozás nem volt. Mi volt mégis, amit elvártak? Olyan projektet kellett létrehozni, amelynek konkrétan az idősávját, minden egyes lépését valamilyen szinten le kellett vezetnünk. Ezek a lépések természetesen a mi esetünkben fejlesztőként egy nagyobb intervallumot ölelt, és ahogy mondta kollégám, a Scrum Agris rendszert használtuk fel arra, hogy protokollszerűen ezeket szegmentáljuk, és tudjuk közölni utána a bírák elé.
1: A diákok ugye hazajöttek ezekkel a szép eredményekkel, és két diák el is jött ide hozzánk, majd hamarosan ők is elmondják a gondolataikat egy másik riportban. Miért pont ők jöttek? Ők a csapatnak a tagjai voltak?
0: Így van, így van. Kovács Milán és Dombokas Alex, ők ketten voltak, akik mondhatom nyugodtan, hogy már 9. évfolyamtól láttuk bennük az amplitudót, azt, hogy többet akarnak az informatika terén szuperálni, mint mondjuk egy, mondhatom így, átlag diák, és mi tehetséggondozásra is foglalkozunk, és ez egyik alapköve a CodeForU digitális platformnak és a mi mentalitásunknak, oktatási mentalitásunknak. Evidenssé vált, hogy a diákokkal, és akik képesek és fogékonyak rá, foglalkozni, ez szinte kötelességünk, hogy foglalkozzunk velük. És így már, ahogy mondotta volt, már 9. évfolyamban elindult egy olyan folyamat, hogy őket próbáltuk tréningelni, akkor még sajátos módon, és így, ahogy kinőtte magát a CodeForU, ez már nem tréningelés lett, hanem ez már a mi protokollrendszerünké vált. És így jött az, hogy többek között ők velük is egy ilyen nívós versenyre indultunk.
1: Most elindult a 2026-os és 27-es év. Erre az évre van-e már célkitűzés ezen a területen? Berki Balázs tanár úr, mit gondol erről?
2: Előző év végén összeállítottunk egy új versenymenetrendet, amelyet sikerült beilleszteni az intézménynek a szakmai programjába, és itt olyan síkokat határoztunk meg a munkaközösségünknek, hogy lesznek egyéni versenyek, lesznek csapatversenyek. Van egy nagyon komoly együttműködésünk, amely pont ez alapján, a projekt alapján indult meg. A Neumann tanársággal felvettük a kapcsolatot, és folyamatban az intézményünk akkreditációja és ICDL vizsgaközpont leszünk. Tehát szeretnénk az ICDL tanúsítványokra, vizsgákra is felkészíteni diákokat, és le is vizsgáztatni őket, valamint ezen kívül még az ösztöndíj pályázatok lesznek azok, amelyet a tehetséggondozáson belül szeretnénk megvalósítani. Konkrétan az egyéni versenyek közül a 13-os végzős évfolyamban az OSTV-t célozzuk meg, ugyanis hát ez az egyik legnívósabb verseny ebben a szemléletben, és itt nagyon komoly eredmények születhetnek, ugyanis egy 60%-os teszt, vagy adta magasabb szintű teljesítésen már a szakmai vizsga egyik vizsgatevékenysége kiváltható. Ezen kívül a Junior Skills webfejlesztő verseny az, amire szeretnénk készülni, ahol tavaly ismét jó referenciákkal rendelkezünk. Ezen kívül még a Neumann társaságnak van több egyéni versenye, a Zsakó László, illetve a Nemes Tihamér online programozói verseny. Csapatversenyek közül természetesen az országos diákprojekt verseny, amelyet ismét szeretnénk megpróbálni. Ezen kívül lenne a Dusza Árpád programozói verseny. Hogyha kiírásra kerül, akkor újdonságként a Neumann programtermék versennyel is meg fogunk próbálkozni, illetve ha kiírásra kerül, akkor a Szegedi Egyetem innovációs versenye is látókörbe került, illetve hogyha lesz olyan alkalmas projekt az OTIO-ra, talán még azt is megpróbáljuk. Ezek lennének erre a tanévre a nem kicsi célkitűzése.
3: A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatika oktatása, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Az informatikai oktatásról, a legutóbbi országos versenysikerről, a jövőbeni tervekről Berki Balázzsal és Nakatos Sándorral Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Chupa sogno così
1: dentro. Európa Rádió. Tisztán innen és tisztán túl.
2: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az érintett államtitkárságok, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Radostyáni Egyházközség összehangoltan dolgoznak majd a helyreállításon. Ebben állapodtak meg azon az egyeztetésen a résztvevők, amit még vasárnap tartottak a helyszínen. A látogatáson a kormány Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviselte. Jelen volt Cipa András országgyűlési képviselő. Az egyházkerület képviseletében Molnár Pál főgondnok és Szőnyi Tamás esperes fogadta a látogatókat. A találkozón Váradi Zsolt lelkipásztor és Rácz János polgármester is részt vett. A református.hu-nak Rácsok András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkára hangsúlyozta, amint biztonságosan megkezdhető a szakemberek munkája, felmérhetik a megmaradt épület statikai állapotát és meghatározhatják a további teendőket. A radostyáni műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt templom tetőszerkezete és a mellette álló barokk fa harangtorony szombaton késő délután égett le. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomszob ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomszob ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, Lénárt Vanda vagyok. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a Fülpesdarócon élő Szó Anikó több civil szervezetben végez példaértékű munkát, lelkiismeretes, elhivatott és széles körű társadalmi tevékenységét több elismeréssel is kifejezték azon közösségek, amelyek tagjaként végzi feladatvállalásait a szatmári hagyományőrző. Szó Anikóval beszélgetünk fél öt után, nem sokkal. Ez tehát a kínálatok 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma október 6-a van, a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat. A Bruno ófelnémet eredetű férfi név jelentése barna, barna medve. A Renáta latin eredetű női név jelentése újjászületett. Most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba, nézzük, mi minden történt a múltban október 6. napján. 1849-ben, október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. 1926. október 6-án Budapesten felavatták a Battyányi örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. 1289. október 6-dik napján született Vencel magyar király, harmadik Vencel néven cseh és lengyel király. 1459-ben október 6-án született Martin Behaim felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. 1863-ban e napon született Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. 1889-ben e napon Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1936-ban e napon Münchenben hosszas betegeskedés után meghalt Gömbös Gyula, aki 1932-től Magyarország miniszterelnöke volt. 1937-ben október 6-án halt meg Borostyánkői Mátyás vendéglős, a budapesti Mátyás pince alapítója. 1941. október 6-án halt meg Kabos Gyula színész, komikus. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. 1949-ben e napon született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes férfi tagja. 1395-ben október 6-án Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. 1848-ban e napon Bécsben kitört az októberi forradalom, a harmadik bécsi felkelés. 1908. október 6-án az osztrák-magyar monarchia kormánya bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 1910-ben e napon halt meg Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója. 1973-ban, október 6-án született Szekeres Adrien énekesnő. 1977. október 6-án hunyt el Kormos István költő, író, műfordító. 1995-ben e napon hunyt el Mándi Iván Kossuth díjas író. 2017-ben e napon halt meg Nep József, Kossuth díjas rajzfilmrendező, a Gusztáv sorozat és a Mészka család fűződik a nevéhez. Október 6-a Egyiptomban a fegyveres erők napja, hazánkban pedig az aradi vértanúk emléknapja. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

harmóniában élni. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk úgy rátalálni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalónk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent. Harmóniát Istennel. Harmóniát magammal. Harmóniát másokkal. Önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogad fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. október 6-án, kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulásra hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Nyíregyházán a Városháza Kródi termében rendezték meg a 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot, amelynek részeként egy helytörténeti pályázat eredményeit is kihirdették. A pályázatot több megyei és nyíregyházi intézmény közösen hirdette meg. A megmérettetésen külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító szakának első éves hallgatója.
2: A témával ekkor már korábban is foglalkoztam, és a Kárpátaljai Magyar Tudományos Diákköri Konferencián külön díjat is kaptam vele. Ezért én úgy éreztem, hogy érdemes lenne egy újabb szakmai megmérettetésen is bemutatni ezt a témát, és a pályázat témája nagyon jól kapcsolódott ahhoz, amivel már egy ideje foglalkoztam. Így úgy gondoltam, hogy jó lehetőség lenne arra, hogy az iskola múltját és közösségi szerepét egy szélesebb szakmai közönség előtt is bemutathassam. Emellett kíváncsi voltam arra, hogy a munkám hogyan állja meg a helyét egy ilyen pályázaton, és milyen szakmai visszajelzést kapok rá. Ezért végül örömmel vállaltam ezt a megmérettetést is. A Tiszakeresztúri Gimnázium tanítója vagyok, és talán épp ezért is kezdett el igazán érdekelni ez a téma, hogy milyen múltja is van ennek az intézménynek, hogyan alakult az évek során, és mit is jelent ez a helyi közösség számára. Munka közben nap mint nap én azt látom, hogy az iskola nem csak egy hely, ahol tanítás folyik, hanem a falu és a helyi magyar közösség életének is egy fontos része. Kíváncsi lettem arra, hogy régen is így volt ez, milyen szerepet töltött be az intézmény a különböző időszakokban, és hogyan tudott alkalmazkodni a változásokra. Ezért számomra ez a téma nem csak egy egyszerűen egy kutatási feladat volt, hanem egy olyan intézmény múltját dolgozhattam fel, amelynek én jó magam is részese vagyok, és ez végig nagyon személyessé tette számomra ezt a munkát.
1: A helytörténeti kutatásban és a dolgozat elkészítésében témavezetője Pallai Katalin, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője segítette.
3: Az indulás ötlete az tulajdonképpen abból adódott, hogy a pályázat tematikája nagyon jól illeszkedett Dórának a kutatásához. Fontosnak tartottuk, hogy kárpátaljai hallgatóként is jelen legyen ezen a programon, mert ugye a helytörténet nem áll meg az országhatároknál. Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története, társadalmi és kulturális kapcsolatai sok ponton összefonódnak. Emellett számunkra, oktatók számára az is lényeges, hogy a hallgatóink megtapasztalják, hogy az általuk végzett kutatásnak van helye a tágabb magyar tudományos és szakmai nyilvánosságban is, és Dóra elismerése azt is megmutatja, hogy a kárpátaljai helytörténeti témák iránt Magyarországon is van szakmai érdeklődés. Kutatás során többféle forrást is használt, kutatott a Kárpátaljai Református Egyház levéltárában is, és emellett nagyon értékes anyagokat talált egykori pedagógusoknak a magángyűjteményében, akikkel mély interjúkat készített. És ebben a magángyűjteményekben nem csak dokumentumok, hanem régi fényképek is előkerültek, amelyek sokat segítettek abban, hogy az iskola múltját azt szemléletesebben is be lehessen mutatni.
1: A Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy hangsúlyt fektetnek az informatika oktatására, azon belül is a szoftverfejlesztés tanítására. Berki Balázs pedagógust hallják.
4: A siker kulcsa a Scrum, mint egy szoftverfejlesztési módszertan lenne. Én ezt a módszertant a kollégámtól, Lakatos Sándor tanár úrtól tanultam, ugyanis ő elvégzett egy ilyen képzést, amiben ezt a skillt sajátította el. Ő pedig megmutatta nekem egy ilyen nyári felkészülés során, hogy hogy is néz ki ez a modern, agilis szoftverfejlesztési módszertan, és úgy beszéltük meg, hogy a projektmunka esetén, illetve a projekt alapú versenyeknél próbáljuk meg alkalmazni ezt a agilis módszertant, ugyanis tulajdonképpen magában ez a szoftverfejlesztési módszertan nagyon hasonlít magára a projektmenedzsmentre és az ő életciklusaira, csak ez tulajdonképpen le van képezve konkrétan a kódolás, a programozás részére, és mivel ez a verseny, ez a projektmenedzsmentet valósítja meg, ez a módszer pedig ezt viszi át a programozásba, így úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a kettőt összehozni, és nagyon jól működött együtt ez a két módszer. A tavalyi tanévben egy országos harmadik helyezést értünk el, illetve kaptunk egy külön díjat is, méghozzá Neumann János Számítástechnikai Társaságtól, ami különösen inspiráló volt számunkra, ugyanis ők voltak az egyedüli olyan szponzorok, akik külön díjat adtak, és tényleg az informatika az ő fővonaluk.
1: Lakatos Sándort a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumának pedagógusát hallják.
5: A szoftverfejlesztés tesztelő ágazatunk, ugyebár kimondottan a közvéleményben, vagy a köztudatban a programozók világát célozza meg, vagy őket jelenteni. A programozók Isten igazából mondhatnánk nyugodtan, hogy mindenki azt gondolja, hogy csak annyival lehet, hogy kódolunk, de természetesen egy nagyon hosszú és komplex folyamat. Ezeknek a szegmentációi természetesen a megfelelő tanmenetben tantárgyhoz rögzítve megkapják a diákok ezen ismeretanyagot, és maga a fejlesztési folyamatot is részekre bontjuk, abszolút. Ezek a tantárgyak, amelyek már előre meghatározottak számunkra, tematikusan lebontják, hogy amikor 5. év végére kapják a szakmát, akkor teljesen egyértelműen a kezdetektől, azaz nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy aki még előtte informatikával esetlegesen nem találkozott, ő is akár nulláról is indulhat, és 5. év végére biztosítani tudjuk azt, hogy amikor a szakmai oklevelet megkapja, akkor annak a háta mögött igenis egy szoftverfejlesztő és tesztelő szakma áll, amely egy hosszú út, de még mindig egy piacvezető állás jelent.
1: Idén is megnyitott a kapuit az Alkotó Idősek kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Ezúttal 33 alkotó 94 alkotását tekinthetik meg az érteklődők az emeleti galériában, ahol festmények, hímzések is várják a látogatókat október 25-éig, írja a nyíregyháza.hu. A pályamunkák műfai összetétele minden évben rendkívül színes, olajfestmények, akvarellek, népi iparművészeti alkotások, faragások, fényképek, horgolások, goblen és más különleges technikák is megjelennek. A 2012 óta működő idősügyi tanács számára kiemelten fontos, hogy támogassák a városban élő szépkorúakat különböző közösségi programokkal. Telepúckiné Farkas Márta a tanács titkára kiemelte, az idősek világnapjához kapcsolódó programok, mint a Múzeumfaluban október 1-én tartott rendezvény, valamint az alkotói pályázat mind azért jött létre, hogy a város megbecsülését fejezhesse ki a településen élő szépkorúak felé. Vasné Harman Gyöngyi, a Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke is köszöntötte az alkotókat. Mint mondta, minden korosztály számára követendő példa az, amit a tehetséges idősek megalkottak. Az Alkotó Idősek pályázati anyagából összeállított kiállítás október 25-éig tekinthető meg a Kulturális Központ első emeletén.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Fülpös Darócon élő Szó Anikó több civil szervezetben végez példaértékű munkát, lelkiismeretes, elhivatott és széles körű társadalmi tevékenységét több elismeréssel is kifejezték azon közösségek, amelyek tagjaként végzi feladatvállalásait a szatmári hagyományőrző. A Berekszem Egyesülethez csatlakozott, majd a Lubi Társaságban fogadták örömmel, de a Fergeteges Néptánc Együttesben is tiszteletbeli tagnak számít Szó Anikó, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Szatmárban járva mindig örömmel tölt el az, hogy rendezvényeken, programokon megtalálom azon embereket, akik lelkiismeretüknek köszönhetően oszlopos tagjai a civil szervezeteknek, egyesületeknek és emberi közösségeknek, hagyományokat éltetnek, és mondhatni hozzájárulnak a közösségeknek a fejlődéséhez, lelki egybentartásához. Ilyen ember Fülpös Darócon Szó Anikó, aki nem csak Fülpös Darócért és az itt élőkért munkálkodik, hanem több civil szervezetnek tagjaként másoknak a szatmári térségben is segít megvalósítani akár programokat, alkalmakat, vagy csak hozzájárul egy rendezvényhez nagyon szép versekkel, saját gondolatokkal és szervezői munkával, akár egy finom töltött káposztával. Ilyen egyesületeket említhetünk Anikónál, a Berekszem Egyesületet, a Lubi Társaságot, vagy a Fergeteges Néptánc Együttest Egyesületet, amelynek Anikó vagy tagja, vagy tiszteletbeli tagja, de a lényeg az, hogy ott van és a közösségeket segíti. Anikó, hát vegyük sorba ezeket az egyesületeket, civil szervezeteket, közösségeket, hiszen, ahogy szokták mondani, mindegyik megérne egy misét, de mi akkor így ámblok ezekről fogunk beszélgetni. Hogyan jöttek ezek az egyesületek? Egyik adta a másiknak a kulcsot vagy a kilincset?
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Végül is igen, a jó hír is elmegy, a rossz hír is valakiről. Én úgy érzem, hogy a Jóisten segítségével mindig azon vagyok, hogy a jó hír menjen inkább tovább, és számtalan helyről megkeresnek. A Berekszem Egyesületbe úgy kerültem egyébként, hogy a barátnőm, az iker barátnőm egyike, Székelyné Marika, ő már régóta tag volt, és hívott egyszer a Széchenyi iskolába, hogy gyerekeknek tanítsunk keresztszemes hímzést. Nagyon nagy örömmel csináltam, mert én is nagyon szeretek hímezni, régen gobleneztem, és hát ez nagyon jól sikerült ez a program, és tovább vittük azzal, hogy természetesen más iskolákba is, vagy ha gyerekrendezvények voltak, akkor mentünk és tanítottuk a gyerekeket. Hát volt olyan kislány, aki még a tűbe a cénát se tudta befűzni, na de hát azért vagyunk mi, hogy segítsünk. És a Berekszem Egyesület egyébként, ugye azt tudjuk, hogy a csodálatos kézimunka az Hungarikum lett. Na most olyan ügyeskező hölgyek, akik ezt hímezték, majdnem mindegyik a Berekszem Egyesület tagja. Nagyon szeretem én is a keresztszemest, de én többnyire gobleneztem. Nagyon sokat. Ehhez nem csatolható a goblen, mert ugye egy-egy kiállításon mindig csak inkább a keresztszemben érvényesítve. De szívesen részt veszek ott is. Most legutóbb, mikor volt Vásáros Noményben, az Ötvös Kúriában egy csodálatos kiállítás. Ott pedig egy szavalatommal, vagy egy ősi fohásszal járultam ahhoz, mert ugye régen, mikor hímeztek az asszonyok, akkor énekeltek is. Ugye ez minden régi időkben mind kalákában működött. Ott általában a jókedv volt. Természetesen volt bánat elmesélése is, de inkább a jókedvről szólt, és ezeket a csodálatos színeket azt színesítette, hogy a lelkük mélyéről is feljött az öröm, vagy akár a bánat, és akkor így egy olyan közösséget tudtak alkotni a hímző asszonyok, ami örök nyomot hagyott bennük. Na most ezt fontosnak tartom én is, meg Marika is, hogy továbbadjuk a gyerekeknek, és ahol ilyen gyerek rendezvény van, akkor mi oda szívesen megyünk. Önzetlenül semmit nem kérünk, csak ott lehessünk.
2: És gondolom ez a jó hír, amely megalapozta a Berekszem Egyesületben végzett tevékenységedet is, ment el teljesen dr. Kis Kálmánig, a Lubi Társaságnak az elnökéig, aki megkért, felkérte arra, arra, hogy a Lubi Társaságnak is legyél egy oszlopos tagja.
3: Igen, köszönöm a felkérést, hát a barátnőim, Eriker barátnőimmel általában majdnem minden egyesületben vagy csoportosulásban ott vagyunk, tehát ide is velük mentem el. Először érdekelt bennünket, hogy miről is szól ez a Lubi Társaság, ugyanis én egy kicsit érintett is vagyok a szülőfalomban, hiszen Lubi Zsigmond itt élt a családjával. Van itt mellettem, a házam mellett egy csodálatos kis Lubi kápolna, amit Lubi Zsigmond építetett. Éppen ebben a formájában most lesz 100 éves, és szeptember utolsó hétvégéjén szervezek egy évforduló ünnepséget. Most már részben benne van, kész vagyok a repertoárral, a szereplőkkel, és hála Istennek, hogy végül is sikerül összehoznom úgy, hogy ez mindenki örömére szolgáljon, és annyit

0: élet lesz, méghozzá kulturális élet. És minden évben szervezek itt vagy kórus találkozót, vagy irodalmi délutánt. Már volt olyan évem, amikor meghívtam Kolozsváról egy kolozsvári művészt, Marosán Csabát, Petőfiről tartott egy irodalmi délutánt. Fontosnak tartottam Petőfit, hiszen Petőfi nagyon sokszor járt itt Fülpösdarócon. Lubi Zsigmondnak a barátja volt. És teltház volt a kis templomunkba, és mondták a közönségből, hogy Anikó, szervez már máskor is ilyet, mert Petőfiről olyat tudtunk meg, amit eddig nem hallottunk, mert ugye Petőfinek mindig a felnőtt koráról tulajdonképpen arról tudtunk, irodalomból is, a múltból is, de most ő a csecsemő korától kezdve elmondott olyan dolgokat, amit ő ott Erdélyben megtudott, és nekünk ezt átadta. Ezt a rendezvényt úgy zártam természetesen, hogy mindig belevetem az én mondani valómat is, és akkor elmondom mindig a történetét a kis kápolnának. Egy picit a szülőfalumról is beszélek, mert vannak idegenek is, tehát messziről is jönnek, hogy egy kicsit tájékozódjanak arról, hogy milyen élet folyik itt. Fontosnak tartom azért, mert nagyon sok embernek nincsen kocsija, azért sem, hogy Máté Szalkára például egy kultúra valamelyik ágára elmenjen, hiába szeretne, de itt helyben egy kis sétával ezt megteheti.
1: Hogyan válik valaki, aki a Beregszem Egyesületnek is tagja, és ott van a hímzésben, vagy itt van egy Lubi kápolnának, a mindeneseként a Lubi Társaságnak is segíti a munkáját, az éves feladatvállalásait. Miként lesz a Fergeteges Néptánc Együttesnek, Egyesületnek tiszteletbeli tagja? Ezek szerint még táncolsz is?
0: Már nem táncolok, körülbelül 5 éve már nem táncolok aktívan, de ha a zenét hallok, természetesen asztal alatt is jár a lábam. 10 éves koromban kezdtem el a néptánc tanulást, ez akkor engem idézőjelben úgy megfertőzött, hogy életem végéig tart. Az iskoláim egy részét ott végeztem, Ökörító Fülpösön, és fontos volt az akkoriban, természetesen 31-es létszám, osztály létszámból, hogy a tánc és illemtanárunk bejött osztályfélnöki órára, és akkor körbeállított lányokat, fiúkat, és na tegyetek jobbra, kettőt, balra, kettőt, te jöhetsz, és akkor én így belekerültem ebbe a kiválasztásba. Utána engem nem lehetett elvinni, tehát így maradtam a tagja, amit aktívan csináltam elég sokáig, hát most nyugdíjasként pedig a nyugdíjas egyesületbe táncoltunk, jártuk az országot, hát ott is nagyon szerettem, mert ott a koreográfiába is azért besegítettem, vagy például szerveztem, mert én már ott jártam valamikor, és ismerősöm volt, szerveztem fellépéseket, hogy eljussunk oda, szóval ilyenben, és a Ökörítói Fergetegesben pedig fontosnak tartom azt, mint tiszteletbeli tag, hogy részt vegyek most abban, a 80 évest is megünnepeltük, tehát annak a szervezésében is, most leszünk jövőre 90 évesek, és az ország második működő tászcsoportja. Ez nagyon fontos, ez nem maradt abba soha. Hála egy olyan embernek, mint Kajus László, aki szívügyének tartja ezt a csodálatos hivatást, mert ez annak mondható, mert ő nagyon sok szabad idejét erre áldoz, kedden és pénteken van próba a gyerekeknek. Most egy kicsit fogyóba van a létszám, mert ugye elmennek tanulni a gyerekek, és nincs elég utánpótlás. De reméljük, hogy azért lesz. Most éppen itt van egy olyan nyomtatvány, amit már kitettem a bolt ajtajára, hogy próbálunk toborozni gyerekeket, hogy ez tovább éljen. Ez a tánccsoport messzeföldön híres volt régen is, most is, bárhol felépnek, sikerük van. Biztos, hogy elfogult vagyok, de én mindig a lábukat nézem, de olyan egyszerre, mint az Ökörítói Fergeteges táncoslábú gyerekei, nem táncolnak. Volt Erdélyből, volt más helyről, de én őket látom a legjobbnak. Kedvencem Reményik Sándor és Vas Albert, Petőfi természetesen, és itt szeretném a beszélgetésünket befejezni Szent István gondolataival, amit fiához írt Imre Herceghez. Én azt hiszem, hogy ez minden korban aktuális. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, és semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölet.
2: A Fülpösdarócon élő Szó Anikó több civil szervezetben végez példaértékű munkát, lelkiismeretes, elhivatott és széles körű társadalmi tevékenységét több elismeréssel is kifejezték azon közösségek, amelyek tagjaként végzi feladatvállalásait a szatmári hagyományőrző. A Beregszem Egyesülethez csatlakozott, majd a Lubi Társaságban fogadták örömmel, de a Fergeteges Néptánc Együttesben is tiszteletbeli tagnak számít Szó Anikó, akivel

0: el Széles Szabolcs beszélgetett.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 147. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Lelkipásztorként sok emberrel beszélgetek, olyanokkal is, akiket a világ nehéz embernek vél. Van, aki alig néz a másik szemébe. Van, aki mogorvának tűnik. Van, aki mindenkit távol tart magától. Van, aki mindig támad, mielőtt őt támadnák. És van, aki annyira bezárkózott, hogy már azt sem tudja, hogyan kellene megnyílni. Régebben talán én is könnyebben mondtam volna valakire, hogy ilyen a természete. Ma már egyre ritkábban gondolom ezt. Mert amikor az ember leül velük beszélgetni, lassan kibomlik egy történet. Egy gyermek, akit soha nem öleltek meg. Egy kislány, akinek mindig azt mondták, hogy semmit sem ér. Egy kisfiú, aki rettegve hallgatta esténként a veszekedéseket. Valaki, akit megvertek. Valaki, akit megaláztak. Valaki, akit cserben hagytak. És egyszer csak megértjük, hogy nem mogorva lett, hanem túlélő. Olyan, mint egy sündisznó. A tüskéi nem azért nőttek, hogy másokat bántson. Azért nőttek, hogy őt többé ne lehessen bántani. És milyen fura. Ami előbb megvédte, később sokszor már el is választja az emberektől. A tüskék távol tartják azt is, aki szeretné. Távol tartják azt is, aki segíteni próbálna. Sőt, néha még Istentől is elrejtik a sebeket. Pedig a gyógyulás nem ott kezdődik, hogy megtanuljuk ügyesebben rejtegetni a fájdalmat, hanem ott, amikor végre merjük megmutatni. Nem könnyű újra feltárni a sebeinket. Fáj, nagyon fáj. Viszont Isten nem azért tárja fel a sebeket, hogy újra megsebezzen bennünket, hanem hogy végre meggyógyíthassa azokat. Hiszen ő az, akiről ezt hallottuk az igében, meggyógyítja a megtört szívőeket és bekötözi sebeiket. Nem letagadja a fájdalmat, nem azt mondja, hogy lépj túl rajta. Nem siettet. Először lehajol, kitisztítja a sebet, bekötözi és szeretetével lassan új életet ad. Talán ma is sok sündisznó él körülöttünk. Lehet, hogy éppen az a munkatárs, az a szomszéd, az a családtag, vagy talán mi magunk. Érdemes néha nem a tüskéket nézni, hanem elgondolkodni azon, vajon milyen sebek rejtőznek mögöttük. És ha felismerjük a saját sebeinket, ne féljünk Krisztus elé vinni őket, mert nincs olyan mély seb, amelyet az ő kegyelme ne tudna megérinteni. Nincs olyan régi fájdalom, amelyet ne tudna átformálni. Nincs olyan összetört szív, amelyet ne tudna újjáteremteni. A világ gyakran megtanít bennünket tüskéket növeszteni, Jézus pedig arra hív, hogy lassan újra merjünk szeretni, mert az ő szeretete erősebb minden sebünknél. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a kereszténydemokrata néppárt a szombaton leégett radostnyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostnyáni templom leégéséről. A KDNP a tagjai körében gyűjtést indított, és fél nap elteltével már 1 millió forint gyűlt össze, közölte az alelnök jelezve, a gyűjtést tovább folytatják. A közleményben emlékeztetnek, a református templomban és a különálló faharangtoronyban szombat délután keletkezett tűz, a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első 3/4 évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A 3/4 évben is 2 számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A 3/4 év 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a 2/4 évi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyed év 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Balogh Csabával, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányával beszélgetünk a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol egy fél ponttal maradtak csak le a dobogóról.
2: És a hetedik hely is olyan, hogy alapból nyolcadik helyen voltunk kiemelve, és hát a hetedik hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen bennünk marad ez a tájész, hogy ott volt a kezünkben a harmadik hely, és nem sikerült élni vele.
1: Mai vendégünk tehát Balogh Csaba, a sakkválogatott szövetségi kapitánya. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak fél ponton múlt, hogy a magyar férfi sakkválogatott bronzérmet nyerjen a sakkolimpián. Az utolsó körben egy bravúros döntetlent játszottak India válogatottja ellen. Az indiai csapatban ott volt az aktuális világbajnok is, akit sikerült legyőzni, de végül a négy tábla összesített eredmények 2-2-es döntetlen lett, így a magyar válogatott a 7. helyen végzett. Ez egyébként még így is jobb egy helyjel, mint az előzetes kiemelésünk volt. Palok Csaba, a magyar sakkválogatott szövetségi kapitánya azt mondja, örül, hogy az első 10-ben végeztek, a 7. helyet szép eredménynek tartja, de idő lesz feldolgozniuk az elszalasztott érmet. A szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az olimpiai keretről, az India elleni fordulóról és a lehetséges jövőről is. Vendégünk tehát Balogh Csaba, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitánya. Mielőtt a sakkolimpia eredményeiről és történéseiről beszélnénk, engedje meg egy személyes kérdést. Az ön személyével kapcsolatban hogyan érintette önt a szövetségi kapitányi felkérés és feladat?
2: Én már 2017-18-ban voltam egyszer szövetségi kapitány, mert 16-ig játékos voltam, és utána, mikor a profisaktól visszavonultam, akkor 2 évig egy olimpián meg egy Európa-bajnokságon voltam, és 2024-ben volt a budapesti sakkolimpia, és azután lejárt az akkori kapitánynak a szerződése, és akkor ismét megtaláltam a Magyar Sakkszövetség, hogy lennék a kapitány. Igazából a játékosokkal mindig is jó kapcsolatban voltam, együtt is versenyeztünk többikkel, válogatottba is, és igazából mindig közel állt hozzám, hogy valamilyen formában segítsek, amikor már nem játékosként, akkor is. Úgyhogy 25-ben elfogadtam, és akkor tavalyi Európa-bajnokság után meg idén mentünk az olimpiára.
1: Akkor forduljunk rá az olimpiára. Hogyan választotta ki a csapattagokat, akikkel nekivágtak az olimpiának? Ha megtenné esetleg, hogy mindenkiről mond egy-egy gondolatot, hogy miért őt tartotta alkalmasnak a csapatba, akkor az szerintem úgy jó lenne.
2: Igen, hát volt néhány játékosunk, akinek alapból helye van a csapatban, mert hogy jobb játékosok a többieknél, és hogyha ők rendelkezésre állnak, akkor mindenképpen szükség van rájuk, és a szövetség megteremtette a feltételeket, hogy ők asztalhoz tudják ülni, tehát ők a Raptor Trihárt, aki ugye a legjobb magyar játékosunk, és hát volt a top 10-ben is, most kicsit visszábesett, de még mindig a legjobbak között van egyértelműen, mindenkit képes megvenni, tehát ő ugye a egyes táblásunk is volt. Hasonlóan Lékó Péter, aki már de most lett az olimpia előtt 47 éves, tehát ő már nagyon régóta a egyik legbiztosabb tagja a válogatottnak, most már itt félig visszavonultan is, még ugye korábban világbajnoki döntőt játszott, több mint egy évtizeden keresztül a világranglistán a top 10-be tartozottak, amit azért nem sokan mondhatják el magukról, tehát ugye a magyar sakkozás mindenképpen egyik legnagyobb alakja, talán Portis Lajos mellett. Tehát ő is, amíg még nem jelenti be végső visszavonulását, addig rá is mindenképpen nagy szüksége van a csapatnak. És a Gledura Benjamin volt a harmadik, aki fiatal egy játékos, szintén, hogyha elkapja a fonalat jó formában, akkor nagyon magas szinten tud játszani, és neki is igazából ilyen alap szerep jut a válogatottban. Tehát ők hárman voltak a biztosak, és akkor utána pedig volt egy keretünk, akik közül egy-két játékos kellett kiválasztani, egy alapból és ugye egy tartalékjátékos, de hát azt nem lehet tudni előre, hogy a tartalék az valóban tartalék lesz, vagy a végén még neki jut a komolyabb szerep is, ahogy ez történt is most az olimpián, tehát a két játékos az végül a Bánusz Tamás lett, aki a előző Európa-bajnokságon is végül mellette döntöttem. Nagyon jó csapatember, ő is külön, mint annak idején én is voltam, hogy amikor a válogatott esemény van, akkor igazából, tehát sokkal jobban előrébb helyezi a válogatott ad, mint a egyéni versenyeket, sokkal jobban fölkészül, sokkal komolyabb munkát végez el előtte, és emiatt az eredmény is meg szokott lenni. Biztam benne, hogy most is az olimpián, hát együtt edzőtáboroztunk, edzettünk még, de sokat készültünk, hogy most is elvégezte a munkát. Élő pontszám alapján nem ő jött volna, de így mindent figyelembe véve úgy gondoltam, hogy neki is egyértelműen helye van a csapatban, és a ötödik játékos pedig a Dudding Gleb orosz származású játékos, akik már 4 éve a családjával Magyarországon laknak. Tavaly 25 decemberében ő nyerte meg a magyar bajnokságot, nagyon jó játékkal, fiatal, tehát az szintén nagyon fontos szerep, hogy sajnos a csapat többi tagja már nem annyira. Tehát a Peti 47-37, a Bánusztami, Ricsi is 30, Benjamin is 27, úgyhogy hát jobb lenne ilyen 20 évesekkel, csak sajnos Magyarországon nincs olyan nagy lehetőség, mint mondjuk Üzbegisztánban vagy Indiában, úgyhogy jelenleg. Viszont nagyon jó, hogy van a Gleb, aki ezt a fiatal nyers erőt hozza a csapatba teli optimizmussal és energiával, és amellett olyan stílusa is van, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon sok partit is tud nyerni, úgyhogy ezért döntöttem mellette, hogy hát ha vele is jó formát fog kifogni az olimpiának.
1: És róla még beszélünk külön, mert az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, gondolom, az, amikor neki sikerült az aktuális világbajnokot legyőzni egy partiban, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy kérdés még visszamenőleg egy kicsit az ön szövetségi kapitányi munkájára. A most felsorolt csapatból, ha jól számolom, akkor 2 olyan játékos van, Rapport Richard és Léko Péter, akivel ön csapattárs volt Hajdanán, és 2014-ben ezüstérmet szereztek együtt sakkolimpián. Milyen érzés velük most így dolgozni, hogy ők még a aktív játékosok, és ugyanúgy küzdenek egy sakkolimpián, ön pedig már más szerepben, de mégiscsak csapattársa ezeknek a játékosoknak.
2: Igen, hát ez így jobban ismerjük egymást, tehát ez mindenképpen megkönnyíti a munkát. Érdekes, főleg úgy, hogy azért nálam van idősebb, tehát a Peti, a Léko Peti idősebb, tehát így ilyen szempontból kicsit furcsebb, hogy ő már a 2002-es olimpiai ezüstérmes csapatban is játszott, amikor én még messze voltam a válogatottból, és amikor már rég visszavonultam, ő még akkor is játszik, tehát ilyen szempontból kicsit furcsa, hogy nálam idősebb játékos, még játékos, a Ricsinél ilyen szempontból ez kevésbé, hogy én azért idősebb vagyok nála, és akkor ez úgy a normál folyamat, hogy amikor én még visszavonulok, akkor ő még játszik. A Benjivel is együtt játszottunk 16-ban, de kapitányaként most tavalyi Erdélyben, meg most először voltunk olimpián. Azt megkönnyíti tényleg, ez fontos szerintem, hogy a játékos és a kapitány jól ismerjék egymást. Én annak idején a Léko Petivel nagyon sokat éveken át dolgoztunk is együtt, úgyhogy az fontos tudni, hogy a saját játékosainknak mik a előnyei, gyengeségei, mikor érzi jól magát, milyen ellenfelek ellen kevésbé jó, tehát szerint lehessen tanácsot adni nekik, és az a tapasztalat, amit korábban gyűjtöttünk, azok ebben mindenképpen segítenek.
1: És elfogadják az ön intelmeit? Tehát mondjuk, ha azt mondja Léko Péternek, hogy ma, nem tudom, te leszel a tartalékos pihenő, nem tudom, most volt-e ilyen mostanában, ez csak egy fiktív példa, akkor azt ő gond nélkül elfogadja?
2: Igen, persze, tehát az általában úgy mindenki nyitott a pihenés felé, inkább a fordítottját kell elfogadni, hogyha valaki pihenni szeretne, de mégse tud. Úgyhogy, de persze végül elfogadják, tehát ebből most se volt vita, korábban se volt vita, hogy mindenképp pihenni akart volna, de nem kapta meg a szabadnapját, már lenne. Ugye mindenkinek nem csak a partik nagyon nehezek, hanem aznap este már elkezdődik a készülés, kijön a párosítás reggel 10-kor, azután reggel még egy 4 órát készülni, tehát itt ilyen napi 10-12 órákat kell sakkozni, teljes maximális odafigyelésre és nyomás alatt, meg nagy tét mellett, tehát ez elég hamar lefárasztja az embert, és nehéz a legjobbat kiadni magából, hogyha nyilván nem 100%-os, és akkor ezért várható, hogy szokták jelezni a játékosok, hogy most már kéne egy pihenőt, de hát ugye egy tartalék van csak, tehát egyszerre csak egy embert lehet kihagyni, és az így néha rossz felhívott, hogy a játékosba, hogy hiába kéri, nem kapja meg a pihenőjét, de nem volt probléma ebből most sem.
1: Mennyire sikerült kihozni a legjobbat mindenkinek magából? 7. helyen zárták most ezt a sakkolimpiát. Ha összevetjük a 2 évvel ezelőtti budapesti sakkolimpiával, akkor ez jobb hely. Mennyire elégedett ezzel a 7. helyen?
2: Igen, hát múltkor 11-ek lettünk. Ami érdekes, hogy hát ugye nyilván alapból a számokból ítélve nyilván sokkal jobb a 7. helyezés. Viszont hát jó, nehéz nagyon egy ilyen olimpiát értékelni, mert 2 évvel ezelőtt Budapesten az olimpián, ott végig a legjobbak között játszottunk, sokáig érmes helyen álltunk, de nagyon nehéz ott is maradni, mert hát jó, hogyha folyamatosan minden nap ott a világ legjobb csapataival mérkőzünk, akkor egyszerűen végére elfárad a csapat, és felőrölnek minket. Tehát a csapat összességében jobban játszott két évvel ezelőtt, és végig elő volt az élbolyba, és csak végén pehesre alakult úgy, hogy 10-ből is kiszorult, pedig tényleg az éremre is megvolt minden esély. És most pedig ehhez képest az eredmény jobb lett, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor nagyon közel voltunk az éremhez az utolsó fordulóban. Viszont a csapat sokkal rosszabbul játszott, azt így utólag be kell látni. Tehát csak a Dudding Lab volt, aki óriásit játszott, és a tábláján aranyérmet is szerzett, ő lett az egész olimpia legjobb teljesítménye, 10-ből 8 ponttal, és ő húzta hátán a csapatot, mindenki más pedig küzdött, nagyon küzdött, de nem tudott igazából kiemelkedőt mutatni, mindenki más vesztett is az időpontszámból, azt is jól mutatja, viszont ennek ellenére ott volt a kezünkben gyakorlatilag az esély, hogy dobogon végezzünk, és hát igen, nagyon bosszantó, hogy nem sikerült vele élni. De a számokat nézzük szigorúan, akkor játszhatott volna, egy jobban kellett volna játszanunk, viszont egyszerűen az volt, hogy a 11 fordulóból összesen 12 játmát vesztettünk, ami nagyon sok. Tehát annak idején, mikor ezeket az ezüstérmeket értük el, akkor ilyen 1-3 partit vesztettünk, és akkor valaki majd úgy is nyer a csapatba, mivel nagy lesz a csapatgyőzelem. De hát úgy, hogy 11 fordulóból 12-t vesztettünk, tehát gyakorlatilag mindig meg kellett fordítani a meccset, amihez mi nem vagyunk hozzászokva se ahhoz, hogy ennyit vesztünk, se ahhoz, hogy ennyit kell nyerni, mert mi mindig így ilyen stabil csapat voltunk, ahol sok a döntetlen, viszont valaki mindig nyer. Most ehhez képest valaki mindig vesztett, és kettőnek meg kompenzálni kellett azt. Hát ez nehezítette meg a dolgunkat, meg ezért is nem jöttek ilyen nagyobb arányok győzelmek, ami meg a holtversenyes számításainkat tette tönkre, tehát most is a 4-től 7-ig végeztünk, de 7. helyen zártunk végül, mert a legrosszabb volt a számításunk. Az a baj, hogy azt ilyen 2,5-másfeles győzelmekkel azt a holtversenyt eldöntő számításokat ezt tönkrevágja, tehát ahhoz minden nagyobb arányú győzelmek lett volna szükség, de hát úgy nem lehet, hogyha két meccs maradt, ahol nem vesztettünk valakit, a 11-ből és 9-en vesztettünk, tehát ez nagyon sok volt.
1: És mi lehet ennek az oka ön szerint, hogy most nem ment együtt a csapatnak olyan jól, mint máskor?
2: Mindenki akart, mindenki felkészült, sokat edzőtáboroztunk, de valahogy az a baj, nem lehet sokba garantálni a jó formát, tehát ugyanúgy, ahogy a Gábnél se számíthattunk rá, hogy most mindenkit meg fog venni, a többieknél se lehetett számítani arra, hogy most nem fog úgy menni. Mindenki igazából megteszi a kellő fölkészülést, de nincs semmire garancia. Igazából egy-egy lépés, ami eldönt egy eredményt, tehát mindenkinél elővehető egy-egy parti az egész olimpiáról, ahol valami hibát vétett, és hogyha azt nem követi el, akkor mondjuk egy teljes ponttal jobban végez, és akkor már az egész eredményt abszolút egyénileg is pozitívan lehet értékelni. Úgyhogy tényleg apróságok döntenek csak ilyenkor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányával, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk!

0: pega.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarország Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Szólagrácia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezése állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu oldalon.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Balogh Csabával, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányával, a mögöttünk lévő sakkolimpiáról, ahol fél ponton múlt csak, hogy a magyar csapat dobogon végezzen, végül hetedikek lettek.
2: És akkor még azt kérném, hogy segítsen megérteni a hallgatóinknak azt a két mondatot, hogy azt mondja, hogy az utolsó partinál még ugye az éremesé is megvolt, és aztán ebből hogy lett hetedik hely. Most részben megértettem a holt verseny tekintetében, hogy ott akkor a pont egyenlőségnél miért lett végül a hét, de akkor ez elmúlt, vagy itt még valamit nem értek, hogy akkor ez...
3: Igen, tehát nekünk az összes holtverseny, ezt már a verseny legelejét lehetett tudni, mert minden első négy meccsünket 2,5-másfélre nyertünk meg, míg az összes kiváló, vagy összes csapat az gyakorlatilag 3-3,5 meg 4-0-kkal kezdett be, ami végén ilyen utolérhetetlen előny számukra gyakorlatilag, tehát minden egyes holtverseny minden forduló után az nekünk volt a legrosszabb. Tehát nekünk csak úgy tudtunk elől végezni, hogyha minél több csapatgyőzelmet szedünk össze, tehát igazából, hogy teljesen mindegy, hogy 2,5-másfélre nyer a csapat vagy 4-0-ra, ugyanúgy két csapatpontot kapunk, ami az első számú kritéria eldönteni, hogy ki végez előrébb. Hát azt is lehetett tudni, hogyha korábban említettem, hogyha végig előjátszunk, akkor semmi esély nem lesz jó eredményt elérni, mert akkor tényleg ezek a legjobb csapatok fel fognak minket őrölni. Viszont hát igazából részben ilyen taktika is volt, hogy megpróbálni elkerülni őket, és csak a legvégén oda kerülni, amikor esetleg ők már fáradtak, nekünk meg még valamivel több energiánk van, mert nem játszottunk végig a legjobbakkal, akkor oda kerülni a legvégén. És ezt jól sikerült kivitelezni, mert ott volt egy, hát a Romániával játszottunk a 8. fordulóban, egy ilyen teljesen nyert meccset 2-2-re hoztunk le végül 3-1 helyett, de már akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen, Csehországgal, nem Romániával, és akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen kulcsfontosságú dolog lesz a későbbiekben, mert hogyha azt megnyertük volna, akkor azonnal jöttek volna megint a legjobb csapatok, viszont így kaptunk két ellenfelet, Ausztriát és Spanyolországot, ahol jó, Ausztria ellen egyértelmű favoritok voltunk, őket megvertük, utána Spanyolország ellen egy ilyen 50-50 meccsen tudtunk nyerni, de ők is mindenképp egy verhető csapat volt, és akkor gyakorlatilag úgy érkeztünk meg az utolsó fordulóba, amikor a Indiával játszottunk, akik a olimpiai címvédők, meg az első kiemelt csapat, tehát egyértelműen ők voltak a legerősebbek, a jelenlegi világbajnok a negyedik táblájukon játszott csak élőpontszám alapján, viszont ők már sokkal fáradtabbak is voltak, és egy meccsen meg bármi lehet. Tehát nekünk igazából az érem úgy lett volna meg, hogyha le tudjuk győzni az első kiemelteket, ami normál esetben, hogyha mondjuk így a verseny felénél csapunk velük össze, akkor nem lett volna a legjobb esély, de így a különböző egyéb körülmények közt ott, tehát bármi elképzelhető, bármi megtörténhet egy mérkőzésen ilyenkor már nagy tét mellett, és a meccs az meg tökéletesen alakult, tehát az utolsó táblán a Gleb a világbajnok ellen már a megnyitásban sikerült elkapni valahogy, nagyon rosszul döntött a világbajnok, és már nagyon korán lehetett tudni, hogy ezt a partit jó eséllyel meg fogjuk nyerni, tehát már egy ilyen fél egy óra játék után, és a két sötét partiban meg semmi problémánk nem volt, sőt, a Rapoltsicsinek is nagyon jó nyerőesélyt hozott ki az első táblán, és gyakorlatilag csak a Léko Petriért kellett aggódni, aki meg világosan játszott, és jó, hát tudtam sajnos, hogy nagyon fáradt, korábbi partjai nagyon hosszúak voltak, tehát ilyen több mint 6 órán keresztül játszott a felkészülés mellett, az teljesen ilyen hullámzó partikban teljesen le volt terhelve már, beteg is volt, úgyhogy igazából olyan szempontból bosszant, hogy próbáltam neki sugalni, hogy nem kell mindenáron megnyerni ezt a partit, tehát elég, hogyha egy döntetlent játszana, mert hogy ez a csapatnak fontos, és hogy jelenlegi állapotában, ahogy az utolsó parti előtt volt, nem volt indokolt, hogy próbáljon nyerni, és hát végül azt a partit nem tudtuk, a Ricsinél is azt a nyerő esélyt sajnos ott valami egy lépésbe ott hibázott, és az ellenfél megúszta, a Petinél meg kijött ez a fáradtság, és végül nem tudta megmenteni a játszmát, és abból a kettőből fél ponttal többet szerzünk, akkor meg lett volna a 2,5-másfeles győzelem, amivel harmadik helyen végeztünk volna, tehát a csapatponttal ott is volt verseny lett volna a második-harmadik helyen, csak mivel ott abban a pontcsoportban is nekünk lett volna a legrosszabb, így úgy is a harmadik hely lett volna, tehát nekünk mindig ez a holt verseny volt, ami nem kedvezett a verseny elején lévő 2,5-es győzelmek miatt, de hogy a csapatbontban nagyon jól álltunk, és akkor a győzelemben megelőztük volna Indiát is, meg az azerieket, meg örményeket is, akik végül előttünk végeztek, tehát második-harmadik helyen beálltunk volna. De érdekes, hogy 14-ben ugyanennyi pontot csináltunk, mint most, amivel másodikak lettünk, tehát a megszerezhető 22 meccspontból 17-et szedtünk össze, akkor is, és másodikak lettünk, most ezzel a 17 ponttal meg hetedikek lettünk, tehát lehetett volna így is érmet szerezni, illetve ez a záróforduló az India ellen, meg hát a 2,5 az mindenképp, de még akár a 3-1-es győzelem is benne volt, ami igazából mindegy, mert így is úgy is harmadikak lettünk volna, ez a 2-2 így a partik alapján egy nagyon szomorú eredmény volt, mert kezünkben volt gyakorlatilag a győzelem, és érmet jelentett volna. De alapból, hogyha bármikor összekerülünk Indiával, hát tényleg a kiemelkedő csapat 20 éves játékosokkal, világbajnokkal a negyedik táblán, tehát a 2-2 az egy szenzációs eredmény lenne, csak így, hogy tényleg ott voltak a állások, annyira jól alakultak, hogy a kezünkbe lett végül nyerés, így ez szomorú. És a hetedik hely is olyan, hogy alapból 8. helyen voltunk kiemelve, és hát a 7. hely az igazából így szinte végig bármikor aláírtuk volna, csak egyszerűen bennünk marad ez a tájhész, hogy ott volt a kezünkben a 3. hely, és nem sikerült élni vele. Meg a csapat is olyan, hogy 8. helyen voltunk kiemelve, de igazából a 15. csapatnak semmivel nem rosszabb. Van néhány, India, Amerika, Kína, Üzbegisztán, ők nagyon kilógnak az egész mezőnyből, és utána ott van tényleg tizenvalahány csapat, ahol hasonló játékerő erejű játékosok vannak, semmivel sem jobbak nálunk, vagy rosszabbak. Most azon közül, hogy 15-ek vagyunk, vagy 5-ek, az tényleg ahogy alakul. Annak örültem, hogy a elvárásunkat, hogy az első 10-be szeretnénk végezni, azt így sikerült teljesíteni, meg hát a 7. hely az nagyon szép eredmény, ő volt így is, csak tényleg ez az utolsó forduló, ami még idő lesz elfelejteni, vagy túltenni magunkat rajta, hogy ilyen esélyt elmulasztottuk.
2: És ezt hogy tudja a csapat kezelni? Most nyilván gondolok első körben Léko Péterre és Raport Riheldre, akiknél azt mondja, talán Léko Péternek a nehezebb, hogy ugye ő az egyetlen, aki ebben nem szerzett pontot, de amit mondja, hogy Raport Riheldnek is volt egy lépése, amivel akár ha azt nem úgy teszi, akár győzhetett van, az ők hogy vannak ezzel lelkileg, meg így az egész csapat ilyenkor haragszanak egymásra, vagy egy csapat tudja ezt kezelni, hogy akár más is kerülhetett volna ilyen helyzetbe, és nem marad harag egymás iránt?
3: Hát nyilván nem haragszunk egymásra, csak hát mindenkiben benne maradták, ez nem fogjuk így túltenni magunkat másnap, meg pár hónap múlva, hanem ez így lehet, hogy évek múlva is emlékezni fogunk erre mindannyian. Ricsi is nagyon-nagyon el volt, de mondta, hogy élete egyik legfontosabb partija volt, mert ő is tudta, hogy ott volt az esély. Én még vártam a Petit, aki utoljára fejezte be, vagy a Ricsi sétált vissza, és hát ő is nagyon mérges volt magára, hogy ott miért hagyta ki azt a lépést, ami igazából nagyon, hát ő is végig azt akarta lépni, de végül meggondolta magát, és azután lett volna nyerő esély, és magának is nehezen tudta megmagyarázni. Meg hát Petinél is ugyanaz, hogy ő is nem értette már egyszerűen a megnyitás részét a játszma elején, hogy lépett egy olyat, ami után így hirtelen nem tudta, hogy mit kell csinálni, összeszedett egy óra hátrányt, meg egy ilyen kellemetlen helyzetbe találta magát, ahelyett, hogy lépett volna egy másikat, amit szintén tervezett, és abból meg igazából nagyjából így kötelezően egy olyan állás jön ki, amit nem tud elveszteni. Tehát ott kb. Az lett volna, hogy az ellenfél pontosan játszik, és döntetlen él el, de az ellenfélnek kell jókat lépnie hozzá. És hogyha nyilván meglépte volna azokat, meg az ellenfél is tisztában volt vele, meg a Peti is tisztában volt vele, és akkor logikus döntetlen lett volna, de mivel fölcserélte ezt a lépést, így egy olyan kellemetlen helyzetbe került, amit végül nem tudott később megmenteni. És akkor egy lépésen múlik gyakorlatilag, hogy a harmadikok vagyunk, vagy hetediket. Tehát ez így nagyon bosszantó, és hát nyilván mindenki, egész csapat emiatt el van kenődve, de hát nem tudunk mit csinálni, tehát ez így elmúlt. Fel kell dolgozni, és akkor menni tovább.
2: Mindjárt beszélünk a továbbról, csak még egy kérdés, ugye itt az indiaiak elleni egyik táblán a Duding Lab legyőzte a mostani világbajnokot, ő Domaraju Gukesh. Ez mekkora teljesítmény, és mennyire lepte ez meg önt kapitányként?
3: Hát igen, ez óriási teljesítmény, tehát így magyar játékos regnáló világbajnokot nem sokat győzött le, tehát úgy nem is tudom ezt így megmondani, mert láttam valami

0: 10-ben 8,5 pontot szerzett, tehát ilyen nagyon-nagyon 7 partit nyert, 3 döntetlen, tehát ő hozta a meccseket nekik folyamatosan, viszont rengeteget kockáztatott, és többször is előfordult, hogy vesztésre állt, aztán később meg tudta fordítani, mert hát erősebb játékosa ott az ellenfelének. Viszont épp ebből biztattam én a Glebet, hogy rengeteget kockáztat, és ő is ugye a Gleb is nagyon jó formában volt, tehát ne higgyen el neki mindent, amit lép, tehát ne legyen az, hogy hú, ezt a világbajnok lépi, biztos jó, és akkor tehát ne higgyünk el neki mindent, hanem sokat kockáztat a világbajnok, viszont csomót hibázik is, csomószor eljut vesztett állásig, és onnan jön vissza, de hogy bízom magában, ne higgyen el az ellenfélnek, hogy amit tesz, az minden jó, ki fogja tudni használni, hogyha esélye keletkezik, és igazából ez úgy is történt, tehát már a nyitást elhibázta a világbajnok, nagyon jól jött ki belőle, a Gleb végig ő irányított, tehát igazából, hogyha valaki megnézi a partit, akkor azt gondolná, hogy itt a Gleb volt a világbajnok, az ellenfél meg nála papíron jóval gyengébb játékos, tehát egy végig elejétől pillanatban a kezébe volt a győzelem, 10 lépés után már így föl sem merült, hogy ezt a partit ne ő nyerje meg.
1: Ennek fényében...
0: Hát egy nagyon magabiztos győzelem volt, nagyon szép győzelem volt a részében.
1: Ennek fényében igazán fájó akkor az, hogy az a fél pont még nem jött össze a Likó Péter, igen, vagy a Rapport Riher tábláján.
0: Igen, mert ugye a pont az, hogy alapból az kérdés a győzelemhez, hogy hol tudunk partit nyerni egy ilyen csapat ellen, ahol csak világ legjobb játékosai vannak, de hogyha már ennyire gyorsan kialakult és látszódott, hogy azt meg fogjuk nyerni, többieknek már ugye nem kell semmit próbálkozni, csak tartani. Igen, így az bosszantó, hogy ezt nem tudtuk.
1: De akkor egy technikai kérdés sok verseny esetében kevésbé járatos hallgatóinak, hogy ilyenkor a játékosok a többi tábla állásáról tudnak bármit, vagy ilyenkor ön látja és odasúgja a fülébe, hogy az egyik tábla úgy néz ki, hogy megvan, hajrá nektek is, vagy ez ilyenkor csak az ön fejében áll össze?
0: Nem beszélhetek velük, olimpián elvették a jogokat, Európa bajnokságon adhatok nekik bizonyos információkat, de olimpián nem. Viszont ez tényleg annyira jó állás volt, hogy ők saját partijukból föl tudnak kelni, és megnézni, meg föl is kell kelni, és szétnézni néha, hogy mégiscsak egy bizonyos állásban mennyire kell kockáztatni, vagy mennyire jártunk stabilan, attól függően, hogy a többiek hogy állnak, tehát ezt itt magunknak kell megtenni, viszont tényleg az állása a Glebnél annyira jó volt már korán, hogy nem kellett, ugye itt azért komoly játékosokról van szó, részünkről is, tehát sokáig nem kell elmerülni benne, hogy ők is mindenki lássa, hogy ott nagyon jól állunk. Hát igen, én látom, meg úgy végig ott tudok lenni a csapat mögött, meg úgy nem tudom energiát sugározni, de nekik kell megbizonyosodni róla, hogy a csapat jól áll.
1: És miért vették el egyébként azt a jogot a szövetségi kapitányoktól, hogy beszéljenek a játékosokkal, ez mondjuk az EB megvan?
0: Igen, az EB-nek meg az olimpiának más a szervezője, mert vagy az olimpia az FIDE, az EB az meg a ICU, az a Európai Sakkszövetség rendezvénye hivatalosan. Korábban voltak csalások, ahol a kapitánynak még voltak különböző jogi, sőt, ahogy kiment a mondjuk ilyen frissítőt összeszedni a játékosoknak, kávé, víz, ilyesmi, akkor elhaladhatott nézők közt, akik tudtak kommunikálni feléjük lépéseket, majd ezeket a lépéseket valamilyen jelekkel, fülvakargatás, orvakargatás, valahogy lekommunikálta a játékosok felé. Volt korábban ebből botrány, ami miatt, hát igen, ennyire nem kéne szigorúan venni, tehát egyszerűbb EB-n is megoldható, az is lezajlik mindig botrány nélkül. Tehát igazából abban azt nem kellene elvenni a kapitányoktól azt a szeretet, hogy a döntetlenek ajánlása, illetve hogyha a játékos döntetlen ajánlatot kap, akkor meg tudja kérdezni a kapitányt, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítsa, mert ugye a kapitány az lát mindent, nem kell hirtelen döntést hozni, hanem látja, hogy mennek a játszmák, és akkor tudom mondani nekik, hogy hát ők nem állunk jól, úgyhogy ő játszania kell, a döntetlen utasítsa vissza, vagy hogy a többiek jól állnak, és akkor fogadja el, meg ugyanezt, hogy ajánlja a döntetlent, mert hogy a többi partin meg lesz a győzelem, vagy szóval ilyen dolgokat az EB-n lehet csinálni, és itt is nagy segítség lenne, ha lehetne, de ezt felvették az olimpiának.
1: Hogyan tekint előre? Sakkolimpia az 2 évente van, tehát 2 év múlva ismét lesz. Milyen reményei vannak? Hogyan néz előre?
0: Igen, hát 28-ban Abu Dhabiba lesz az olimpia. Nehéz. Tehát nekünk az a baj, hogy látni kell, hogy a magyar sakka sajnos nem előre megy, tehát a fiatalok nem úgy jönnek, ahogy kellene, és a játékosaink meg csak idősebbek lesznek, tehát a Ricsi is,

0: a Peti is, Benjamin, Tomi, mindenki két évvel idősebb lesz, ami ők abban a korban vannak, amikor már így nem fejlődik az ember az alatt a két év alatt, hanem a kérdés, hogy mennyire tudja tartani a mostani erejét. És nem nagyon látszik, akik a helyükre tudnának lépni ilyen rövid időn belül. Tehát hát igen, most nem hangzik jól, de én így a következő periódusban több éven belül most nem látok reális esélyt, hogy még egyszer így éremért játszunk az utolsó fordulóban. Most se lett volna reális, ezt hozzá kell tenni, tehát ez a hetedik hely, ez abszolút túl teljesítése volt az elvárásoknak, viszont hát csak valami hasonló, hogy minden addig szépen összejöjjön, és csak úgy tudnánk összehozni reálisabb, hogy így valahol így, nem tudom, 12-15. Hely környékén küzdünk, amíg nem jön föl néhány fiatal, akik úgy ezt a dudinglepféle lendületet tudnák adni a csapatnak, csak ez meg nem pár éven belül fog kialakulni. Úgyhogy hát egy hosszabb programot kell elindítani, aminek remélhetőleg előbb-utóbb meg lesz az eredménye, ugyanúgy, ahogy Indiában is ez a generáció most mindenkit lekefel, tehát a 24-es olimpiát is ők nyerték, most így jól megúszták az ellenünk lévő meccset, és akkor második helyre futottak be. Üzbegisztán nyerte a 22-es olimpiát, meg most nagyon biztosan a hazai pályán ezt a mostani olimpiát, de itt ezek mind ilyen 20 éves gyerekek tele energiával, és elképesztő nagy játéktudással, de ők is, hogyha úgy nézzük, akkor 10 éves, ahol nem voltak, és ezt így sikerült az országoknak különböző programokkal kialakítani, talán ilyen tehetségeket, és éjjel-nappal dolgozni velük, és végül felhozni őket ennyire. Tehát nekünk is egy ilyen hosszabb távú programra van szükség, hogy hát ugye nyilván sajnos Indiában 1 milliárd emberből van lehetőség találni ekkora tehetségeket, mert nálunk kicsit kisebb a felhozatal, de csak ebbe lehet a későbbiekben hízni.
1: És biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést most nem tudja megválaszolni, de csak fölteszem, mert kíváncsi vagyok. Két év múlva ön szerint Lékó Péter ott lesz még a keretben? Tehát, hogy mennyit számít a sakkban, hogy valaki a 47 évesen ott volt, akkor 49 évesen ott lehette, vagy ez inkább a játékos döntése, vagy az utánpótlás kérdése lesz, vagy mit gondol?
0: Igen, ez jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni. Igazából mindannyiunknak a szerződése az lejárt. Petivel beszéltem már, még bizonytalan, hogy lesz, sok dolgom múlik, igazából, hát nem tudom, nehéz megmondani, bízunk benne, hogy játékosként is tud segíteni, de hogyha nem vállalja, már úgy dönt, hogy visszavonul, akkor meg abban bízunk, hogy részt tud venni ebben a programban, amivel a fiatalokat fel tudnánk hozni, tehát így a utánpótlása, a kiemelkedő játékosok megtalálása után az ilyen fejfejlesztésében részt tud venni, tehát játékosként, hát nem tudom, 50-50% esélyt látok, hogy akkor még fog játszani, vagy nem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányát hallották.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forintgyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó-oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kult óra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kult óra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kult órát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Mágár Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral beszélgetünk a Kultúra mai adásában.
2: Próbálunk még egy picikét lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolít. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
3: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddig besett, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallják.
2: Próbálunk még egy picikét lubickolni a sikerekben. Nagyon jól telt a fesztivál, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván minden stáb, minden szervező stáb leszűri persze a következményeit is azoknak a döntéseknek, amelyeket időközben hónapokon keresztül meghozott. Nyilván ennek vannak tanúságai. Azonban azt gondolom, hogy olyan nagy sikerű programok voltak azok, amelyeket bonyolít. Az Arszakra Fesztivál összességében rendkívül sikeres volt sok-sok teltházas előadással, sok-sok rendkívül izgalmas programmal. Ugye nagyon sok mindennek nem lehet tudni szervezéskor a lefolyását, sejtjük, hogy ezek milyen szerencsés események lesznek, milyen felemelő érzést nyújtanak majd, de igazából az ember akkor tapasztalja meg, amikor ott ül a koncerten, érzi a sok-sok ember jelenlétét, szendét, azt, hogy mélyülnek el a zenében, hogy szurkolnak az előadóknak, hogy élvezik azokat a programokat, amelyek kiteljesednek egy-egy alkalommal, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülünk és elégedettek vagyunk.
1: Krisztina, főszervezőként hogyan összegezni a 4. Arszakra Fesztivált?
3: Én nem találok kifogást a teljes Arszakra Fesztivál programjaiba eddigbe se, tehát várakozás feletti volt a siker. Én úgy gondolom, hogy azért elég kritikusan nézzük a programokat, tehát akármilyen program eleve nem kerülhet be, csak a legmagasabb színvonalú, úgyhogy ez tulajdonképpen ennek mindenki megfelelt. Úgyhogy ez egy nagyon magas, éppen most az utcán néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy belépő, hát bizony az, amit itt a miskolci közönség kapott teljesen ingyen, az annak az értéke egyrészt, mint érték is felbecsülhetetlen, meg ha ezt kiszámolnánk anyagiakba, az is felbecsülhetetlen, tehát nagy érték volt, ami megvalósult. Hát bele lehet menni a programokba, részleteibe, és ugye az egészet az Értetőlélek Alapítvány indítatására még másik 20 civil szervezet, de a nagy intézményekkel, önkormányzattal, felekezetekkel együtt és iskolákkal együtt gyakorlatilag az egész város benne volt, és ez meg is látszott. Mindenki megmozdult lényegében, ami nekem még megelőzően a egyes műsorok méltatása előtt, ami nekem nagy meglepetés volt és nagy öröm, hogy nagyon sok iskola kapcsolódott be, és ez nem azt jelentette, hogy egy-egy programot előadtak valahol, hanem az egész iskola. Tehát iskolákban volt megrendezve például egy ikonfestészeti kiállítás, ami azt jelentette, hogy hozzá tettek egy műsorszámot, meg még köszöntések, meg virág, meg, és az egész iskola ott volt, hallgatta. Tehát mindenki részt vett benne. Nekem ez annyira meglepő volt, és ugyanezt tapasztaltok a Fáj iskolába, ugyanezt a Szent Imrébe, ugyanezt a Jezsuba, ugyanezt a Reform a Lévaiba, és ugyanezt a Fráterbe. Tehát az iskolák így készültek fel, hogy nem csak egy-egy előadás, vagy egy szereplés, hanem az egész iskola tulajdonképpen átadta magát ennek a szakrafesztiválnak, és végtelen nagy megtiszteltetésnek tekintették, hogy ebbe ők bekapcsolódhattak. De említhetem még most nem csak a egyházi iskolákat, de bekapcsolódott meg például a Ferenci Technikum, tehát ők nem egy egyházi iskolák, és olyan műsort adtak, ami igazán nagyon beleillett az arszakra gondolatiságába és lelkiségébe. És akkor, ha programokra térünk ki, akkor tehát nem lehetetlen felsorolni, de ami egyedülálló volt, például a zarándoklat, a miskolci zarándoklat, azért az országosan egyedülálló. Sehol nincs egy városban, kisebb, vagy hát ilyen Miskolc méretű városban 40 templom. Ezt a 40 templomot végigjárták ökumenikus szellemiséggel, és mindenhol megtisztelő fogadtatásba részesültek. Tehát ez azt jelenti, hogy a templomok is felkészültek arra, hogy ott zarándokok fognak megjelenni, és megkínálták, hol ezzel, ha van, volt egy kis pálinkával, vagy bármivel, megköszöntötték, énekkel köszöntötték, szentbeszéddel köszöntötték, tehát ez egy újszerű dolog, mert ez eddig nem volt, csak elmentek, aztán ahol fogadták őket, jó, és mentek tovább. Tehát ez egy egész más volt. De az egész Arszakra Fesztiválnak a lelkisége és a hangulata is más volt. Tulajdonképpen a maga program összeállítás is úgy történt, hogy csak a legmagasabb szint lehetett. És hát azokban is azért. Tehát irodalmi programok voltak. Akkor a egyedi program volt például a Petrás Mária és Máger Ágnes kerámia és képzőművészeti kiállítása. Akkora siker volt, hogy sorbáltak nem csak a ajtó előtt, hanem a múzeum előtt, hogy bejuthassanak. Ahhoz is kapcsolódott Petrás Máriának egy olyan műsora, ami lélegzetelállító volt. Tehát egyszerűen az az erő, amit az a zenekar sugárzott, az a megtartó erő, a magyarság múltját kifejező erő, egyszerűen a döbbenet volt, rengetegen voltak. Tehát
2: azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum is kitett magáért, hiszen nem csak, hogy ezeknek a programoknak helyet adott, segítette ezek megszervezését, hanem ugye visszatérő programunk most már évek óta az Arszakra műtárgya, amit szintén a Herman Ottó Múzeum választ, kimutat be, előkészíti, promózza. Tehát én azt gondolom, hogy a Herman Ottó Múzeum most már egy olyan stabil helyszíne az Arszakra Fesztiválnak, amire támaszkodhatunk, és ami nagyon sok izgalmas lehetőséget kínál számunkra.
3: És ha már helyszín, akkor azért mindenképpen említsük meg az akadémiát, Miskolci Akadémiai Bizottságot, mert nagyon sok program ott zajlott, aztán a második Rákóczi Ferenc könyvtárat, aztán a templomokat, aztán a zenepalota, a művészetek háza, tehát olyan helyszíneket is sikerült megszerezni, amik hát azért vonzották a maga a helynek a szellemisége, és vonzotta az embereket, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt az önkormányzat meg az egyetem rendelkezésükre bocsátott a térítésmentesen, mert ezt lehetetlen lett volna kifizetni, különösen akkor, amikor a pályázati pénzünket nem kaptuk meg, az Arszakrára vonatkozó pályázati pénzünket, úgyhogy így azért nem volt egyszerű megszervezni, hiszen számtalan költség van, nyomdaköltségtől elkezdve reklám, vagy a szereplőknek az utazási, tehát nagyon, nagyon sok olyan költség van, amit muszáj mindenféleképpen előteremteni, akárhonnan, de így együttműködnek a civil szervezetek, és ezt meg tudjuk azért oldani még akkor is, hogyha nem kapjuk meg azt az összeget, ami erre vonatkozott.
2: Még egy említés erejéig a helyszínekhez visszatérve volt egy új helyszínünk, ami eddig nem, a Szeleta Park, ahol nagy-nagy szeretettel vártak bennünket, kezdeményezték, hogy csatlakoznának az Arszakra Fesztiválhoz. Ott is volt egy rendkívül sikeres koncertünk Vihula Mihajló gitárművésszel, miskolci énekművészekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy vasárnap délután már az Arszakra Fesztivál utolsó napján, vagy az Arszakra Fesztivál vége felé, azt gondolom, hogy ott is sikerült egy nagyon jó hangulatú alkalmat, egy teljesen teltházas alkalmat produkálni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hiszen maga a Szeleta Park is egy különleges helyszín, egy kincsa lehet mondani a Bükk kapujában, és bár egy picikét elgondolkodtató volt, hogy milyen jellegű programot tudunk a Szeleta Parkba vinni, azért mégis azt gondolom, hogy jó döntés volt, jó választás az, ami történt, és hogy kellőképpen izgalmas helyszínként tudott működni a Szeleta Park.
1: Voltak olyan produkciók is, amik kifejezetten a fesztiválra készültek, íródtak?
3: Nem, volt, igen. Én pont azt most akartam, hogy ha már program, akkor menjünk bele a programokba egy picit részletesebben is. Hát nekem nagy várakozásom volt a nyitókoncert, de nagyon sok várakozásom volt. A nyitókoncert azért, mert a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítványnak egy versenyén kiválasztottunk Ágival együtt 4 versenyzőt, akik megnyerték a saját kategóriájukat, és a Jancsó Dórival és a Kovács Gáborral, meg a Nagy Nándorral, meg Regő Zsoltékkal egy fantasztikus ilyen fiatalos műsort csináltak, amitől egy kicsit aggódtam, hogy a közönség azért inkább konzervatív, meg hát ugye a püspökök ott voltak, a püspökatyák, hát gondoltam, hogy hát ha ők esetleg valahogy mást vártak volna, de nagyon sikeresen sült el, és nagyon, hát igazán olyan dalokat választottak, és óriási sikerük volt ezeknek a fiataloknak. És akkor hát hirdettünk zenei pályázatot, aminek a felelőse Orosz Tokár Edina volt, és olyan hihetetlen színvonalon tudta lebonyolítani ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy hát ha kitaláltuk ugyan, de ha nekem kellett volna ezt végigcsinálni, biztos, hogy nem tudom, de Edinában egy rendkívül jó szervezőt, egy kiváló művészt találtunk, aki minden művész elfogadja, és kértük a zeneszerzői pályázatot, 10 zeneszerző, 13 pályázatot adott be, ami mindegyik alkalmas a nagy közönség előtti bemutatásra, és lényegében a záró konferencián, vagy a záró rendezvényünkön, a gálán, alkotásokból 4 új alkotást mutattunk be, és nagy sikerrel lényegében, és ugye azért ez azt jelenti, hogy Miskolcnak a kulturális kincseit ezek az alkotások gazdagítják. De ugyanígy volt szavaló verseny, tehát több olyan öntevékeny és alkotó munka kapcsolódott ehhez, amit ugye a nagy közönség észre sem vesz, mert ez mind a háttérbe zajlik, csak már az eredmények jelennek meg. És hát az nagyon meg kell dicsérni, mert például a versmondó verseny az már évek óta megy, nehezen indult, de oly sokat fejlődött, hogy én magam meglepődtem, mikor a gyerekek kiálltak a záró rendezvényen a verseket elmondani. Ott is a nyertesek mondták el, de gyönyörűen egy egész kisgyerek olyan hosszú verset, olyan gyönyörűen mondott el, hogy nagyon nagy eredmény volt ez tulajdonképpen. Ez mutatja, hogy a sok fáradozás az évek óta összegyűlt tapasztalat, meg a tanulási folyamat azért az nagy eredményeket tud hozni. Ez, mint említettem, is egy felbecsülhetetlen kincse Miskolcvárosnak.
2: Amit nagyon szeret a közönség, és azt gondolom, hogy az idén is rendkívül hangsúlyos volt, és sok-sok sikert hozott, azok a templomi koncertek. A templomi koncertek lényege az, hogy tulajdonképpen az emberek nagyon szívesen hallgatnak komoly zenét, vagy bármilyen muzsikát igazából a templomokban, hiszen maga a millió is elmélyülésre, egy kis elgondolkodásra, befelé fordulásra, áhítatra késztet, és akkor, hogyha ez kiemelkedő zenei alkotásokkal és kiemelkedő alkotók bemutatóival párosul, akkor ez minden bizonnyal még magasztosabb, még felemelőbb. Úgyhogy az idén éppen a nagy érdeklődésre tekintettel a zsinagógában tartották azt a koncertet, vagy tartottuk azt a koncertet, ami korábban a zsidó imaházban volt, miután mindig még a Csilláron is csüngött a közönség, ezért most a zsidó templomba, a zsinagógába vittük be ezt a koncertet, ott is telt házzal zajlott, ez is egy nagyon érdekes, egy vidám koncert volt, nagyon élvezte a közönség, de lehetne szinte felsorolásszerűen említeni az összes templomhoz kapcsolódó koncertet. Ezek között több az belvárosi evangélikus templomban volt, és hát tulajdonképpen különböző helyszíneken, és akkor most Krisztina biztos fog beszélni arról a koncertről, a miskolci szimfonikusok adtak a belvárosi evangélikus templomba, ami egy egészen fantasztikus, különleges élmény volt Máger Ágnes festőművész javaslatára.
3: Amit előtte azért megemlítenék, mert nekem nagyon szívügyem volt, a Krédó együttesnek a koncertje. Én az őket nagyon vártam, mert hát ugye ők a nehéz sorsuk miatt volt ez a nagy várakozás bennem, hogy ugye Ukrajnában háború van, és hogy ők pedig kárpátaljai zenészek, hát már van, aki nem ott él, de van, aki onnan jött, mindenki sírt a templomba. Tehát olyan koncertet adtak, ami hát ugye ima énekek, meg ilyen hazafias énekek, meg az a elszakítottság, meg ennek a kifejezésé, hát döbben, meg se lehetett szólalni, igaz, hogy zene után mindig nagyon nehéz megszólalni, de ott el lehet mondani, hogy az egész templom sírt. Aztán ugye a Flatt Antalnak is különleges volt a koncertje a vasgyári Szent István templomban, azért, mert hát egyrészt hihetetlen nagy szereplőgárda volt, legalább 150 ember, aki szerepelt, és Flak Antalnak a szerzeményét, saját szerzeményeit, amit a Assisi Szent Ferenc 800 éves évfordulója alkalmából írt, és ennek a bemutatója volt, ős bemutató nagyon kiváló művészekkel. És akkor ugye, ami a csúcsa volt tulajdonképpen az egésznek, ez az evangélikus templomban a Kim André Arnézen Requiem for Solate című darabja, hát az egy döbbenet volt, tehát egyszerűen már fel is vetettem, mert ezt a szimfonikus zenekar adta elő, három miskolci kórus, és egy művésznő, egy nagyon kedves miskolci művésznő, Zamatocki Floriana, ő volt a szóló énekes, ennek olyan hangzása volt, hogy ez valami csoda volt. Tehát ez egy, tulajdonképpen ez egy gyászének lenne elvileg, de az egészet úgy adták elő, hogy a reménység látszott belőle, tehát nagyon a reményt és jövőt adok nektek mottóhoz igazodott az egész, mert végül is nem egy temetési dráma volt, hanem az életnek, tulajdonképpen az életnek a jelzése, hogy azért mindig van remény. Ez is nagyon szép volt. Aztán Regő Zsolt. Ha Regő Zsolt ő szól, akkor az biztos, hogy ott akármi történik, ott biztos, hogy jó koncert lesz. Aztán Gergely Péter Pál, hát tudjuk, hogy ezek mind Miskolc kiemelkedő zenei személyiségei, tehát meghatározó személyek a városban. Hát ő olyan igényességgel adott előképp kantátát, szóló énekesekkel, szóló zenészekkel, fantasztikus nagy siker, mindenhol teltház volt, minden koncertünkön, úgyhogy nagyon-nagyon sokat jelentett ez a koncertsorozat, meg ez az egész Arszakra Fesztivál.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikor Ágnes kommunikátorral.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
4: I quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux. Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. Most folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Cikora Ágnes kommunikátorral.
2: Nagyon sok dicséretet kaptunk, SMS-t, levelet, stb. De nekem most az volt a legérdekesebb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legtöbbet mondó, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy ő másnap reggel másképp ment be dolgozni. Ő más ember lett másnapra, másképpen ment dolgozni. Ez éppen egy orvos volt. Hát ettől nagyobb dicséret talán nem is létezik.
1: Szokták mondani, hogy ez egy folyamat, hogy szinte még véget sem ér az előző, de már a következő tervei is megvannak. Így van-e ez most is? Vannak esetleg tervek, ötletek? Lesz-e következő Miskolci Arszakra Fesztivál?
3: Én nagyon szeretném hinni, hogy igen. Nehéz elszakadni egy ilyen nagyívű programtól, amiben már ilyen rengeteg sok munka van, sok év munkájával, tapasztalataival építgettük ezt a programsorozatot. Ugye nagyon nehéz erről lemondani, hogyha lehet így mondani, még akkor is, hogyha ez rengeteg munkával, rengeteg törődéssel, nagyon-nagyon sok fáradtsággal jár, de akkor is az ember azokat a pillanatokat, amik ezeket a sikereket hozzák, azért nagyon nehezen tudja elengedni, vágyik rá mindenképpen, meg hogy tegyen valamit a városért, az emberekért, hogy adjon ezekkel a koncertekkel, ezekkel a programokkal, ezekkel a lehetőségekkel. Évelején kezdjük ezeket a programokat szervezni, úgyhogy ha vannak is sejtések vagy gondolatok ezzel kapcsolatban, azért ez még nincs az útján, azt kell, hogy mondjam, hanem mi még szeretnénk egy kicsit lubickolni ennek a sikerében, például ezzel a beszélgetéssel is. Úgyhogy azt gondolom, hogy még egy kicsikét arra fókuszálunk, hogy tudjuk még ennek a fesztiválnak az utóéletét egy kicsit egyengetni. Gondolok itt például arra, hogy nyitott a fesztivál több kiállítást is, a már emlegetett Petrás Mária és Máger Ágnes kiállítást, az Arszakra műtárgya bemutatót, de ugye visszatérő programunk is, említettük már a saját szervezésű kiírásainkat, pályázatainkat, így képzőművészeti alkotások készítésére is mindig írunk ki pályázatot, abból pedig nyílt egy kiállítás a Feledi házban, a Miskolci Galéria Feledi házában, ahol a tárlat még látogatható, tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezeket a kiállításokat még megnéznék. Ugyan nagy sikerű megnyitói tárlatvezetései voltak ezeknek az anyagoknak, tényleg nagyon nagy volt az érdeklődés, de hát azt gondolom, hogy Miskolcon azért él még mindig vagy 150 ezer ember, tehát hogy remélem, hogy sikerül még ezekre a kiállításokra bevonzani nézőket, hogy ők még azért nézzék végig ezeket az anyagokat, mert mindegyik különleges a maga nemében, mindegyik kiemelkedő alkotás. Akár csak arra a gyűjteményre gondolok, amit fiatal alkotók, vagy a pályázó alkotók, nem csak fiatalok vannak közöttük, ugye, sőt, határon túli alkotók is vannak közöttük, a Feledi házban bemutatnak, vagy Petrás Mária zseniális kerámiái, tényleg elbűvölőek, Máger Ágnes festményeiről nem beszélve, akit miskolciként azt gondolom, hogy Miskolc díszpolgára, nagyon szeretik a miskolciak, tehát tényleg, ha megmozdul, ha szól valahol, ha jelen van, akkor az nagyon sokakat vonz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az anyagokat mindenképpen érdekes még nézegetni, de ezen túl még más anyagokat is kiállítottunk az akadémián, például Dobos Klára, aki folyamatosan megfotózza az Arszakra Fesztivált, az ő képeiből készítettünk rollapokat, amiket kipakoltunk, hogy egy kicsit az Arszakra hangulatába be lehessen kóstolni, és még más anyagok is gyakorlatilag láthatóak voltak a fesztivál idején, és van, ami még mindig látogatható.
2: Azt hozzátenném, az előbb beszéltem erről a Requiem von Zolaté előadásról, ezzel a döbbenetes erejű előadásról, viszont nem mondtam be a karmestert, aki egy nagyon híres ember, és ide eljött, ide Miskolcra, Szabó Sipos Máté volt a karmester, tehát őt országos hírű zenész, és fantasztikusan vezényelte ezt a hatalmas nagy zenekart, a szimfonikusokat, meg a három hatalmas kórus, tehát 150-180 ember volt a színpadon, tehát nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon nagy hangulata volt, és óriási felállva tapsolt mindenki. De még én áttérnék még arra a részére is, hogy több könyvbemutató, folyóirat könyvbemutató, ami szintén miskolci új alkotások, tehát a Miskolc kultúráját ezáltal is gyalapítják, és az egyik, amit ajándékként kaptak a szereplők, mindnyájan, akik komolyabb szerepet vállaltak, ez a Máger Ágnes albuma, a Szent és Profán című album, ami Máger Ágnes munkásságát foglalja össze, és ezt a Éltető Lélek Alapítvány adta ki, és az Életfa Alapítvány finanszírozta, mert ez egy rendkívül drága kiadvány, és hát mindenki nagyon örült neki, mert hát ugye megjelent Ágnesnek ez az alkotása, életútja tulajdonképpen, a festői múltja, ami hát azért felbecsülhetetlen érték itt Miskolcon, de nem csak Miskolcon, ugye a templom festései, meg a keresztútnak a különböző falvakban, városokban, templomokban vannak elhelyezve, úgyhogy meg itt Miskolcon és a Jezsuita gimnáziumban, tehát ő egy olyan életművet tud magáénak, amit mindenféleképpen be kell mutatni, úgyhogy ez a könyv is be lett mutatva, ajándékba kapták sokan, megismerhetik ezáltal. Aztán a Kolorista című album, ez szintén egy miskolci, nagyon közismert, nagyon szeretett, sok embert megmozgató és sok ember lakásába ott levő album. Ennek a bemutatója is volt, aztán a folyóirat bemutató a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a kiadványa, a Miskolci Keresztény Szemle, amellett Gróf Lajosnak a kiadványai, amit ő rendszeresen most a reformátusokról írt egy kötetet, előtt a katolikusokról, tehát a nagyon nagy széles palettába volt az irodalmi műsor is. De még egyet hozzátennék, a Cikora Ági bekapcsolódott az Ártér programmal. Na hát ez én szerintem az egyik legjobb Ártér volt, annak ellenére, hogy azt végig nem hallgattam, de olyan témát vetett fel, amit szerintem a mai világban egy rendkívül fontos téma, hogy esik szét a világ, meg a föld el van szennyezve az egész, és ott volt egy fiatal ember, majd ezt Ági jobban elmondja, nekem annyira tetszett az ő mondani valója, mert természetvédelemről volt szó, és ezt a természetvédelem szót ő felcserélte teremtésvédelemmel. És ez teljesen más fogalom, mert ugye ebben nem csak a természet, az ember, az ember alkotó ereje, a fejlődő képessége, a tehetsége, a jövőbe vetett hite, tehát ez olyan széles kört foglal fel, hogy ezt azt tanácsoltam, hogy mindenki a természetvédelem helyett ezt a teremtésvédelem szót használja, mert ez fejezi ki azt a környezetet, amiben tulajdonképpen élünk, és amit meg kell óvnunk a jövő nemzedék számára.
3: Rendkívül izgalmas az számomra, hogy folytatódik ugye az Ártér találkozások sorozata novemberben két alkalommal és decemberben egy alkalommal keddenként. Lesznek majd Ártér találkozások, most a jövőről beszéltünk, de a jelenről, a múltról és az időről, az idő fogalmáról, ami ugye valamennyi fogalomhoz kapcsolódik, arról még beszélgetni fogunk Ártérben. És ha már Krisztina említette ezt a fiatalembert, ő a Mirehu munkatársa volt, egy olyan környezetmérnök, aki gyakorlatilag a munkatársaival együtt egy nagyon izgalmas dologgal rukkolt elő. Ők az idén támogatói, fő támogatói

0: következő ártérbeszélgetéseken még hozzá lehet ilyen régebbi kiadású könyvekhez jutni, aminek a nagy része bizony nagyon izgalmas és különleges kiadvány, remek regények, tehát nagyon, nagyon jó könyvek vannak gyakorlatilag ebben a gyűjteményben, úgyhogy akik ártérbe jönnek, azok ilyen ajándékkal is távozhatnak majd. Két dolog van még, amit én mindenképpen megemlítenék. A fesztivál nyitásaként volt egy szimbólumokról szóló konferencia, ami azt gondolom, hogy szintén megmozgatta a közönséget, hiszen ennek a tárgya rendkívül izgalmas volt, és egy mondattal említeném még a Nemzetiségek napját, mert ilyen még nem volt az Arszakra Fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos kezdeményezés, talán tudjuk majd folytatni a jövőben.
1: Tehát én azt gondolom, hogy lelkeséges innováció ez együtt volt ebbe az Arszakra Fesztiválba, és még, hogy ennyi program, mert mondták, hogy ez rengeteg program. Rengeteg, de nem volt szívünk egyet sem lemondani, mert ezek önként jelentkeztek. A jövő pedig már rengetegen jelentkeznek a jövő évi koncertre, és nem akármilyen dobásokkal. Szóval én már most meg vagyok lepődve rajta.
2: Negyedszer rendezték meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése volt a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várta a közönséget. A programok között több olyan volt, amely kifejezetten a fesztiválra készült, íródott. És több olyan is van, ami bár véget ért a fesztivál, az üzenetét még tovább viszi, vagyis még mindig nyitva áll, elérhető a közönség számára. Ilyen például a képzőművészeti kiállítás a Feledi Házban, vagy Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása a Herman Otto Múzeumban, de több kötet és folyóirat is megjelent a fesztivál alkalmából. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallották.
3: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. Váradi Zsolt lelkészt hallják.
2: A délelőtt során vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól, akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet, nem onnan terjedt át a tűz, elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva. Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a 10-es kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő 4 templomfal. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radostyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. Az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostyáni csoda, és ebben épülhetünk mi magunk is majd lelkiházzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: 2.600.000 forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással.
3: A Magyar Református Szeretetszolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt. Mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek. Másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom. Az biztos, hogy ebben a hónapban, és majd a továbbiakat látjuk.
1: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele második részéből a 26. verstől a 29. versig a következőképpen. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenet és olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenet és olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most gyermekei, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Ámen. Kedves rádióhallgatók, Isten igéje így igazít el minket a mai napunkra. Maradjatok meg ő benne, maradjunk Jézus Krisztusban. János 26. versében ezt mondja. Ezeket írtam nektek azokról, akik megtévesztenek titeket. Ez egy figyelmeztetés. A keresztény életben mindig voltak olyan hangok, amelyek megpróbálták eltéríteni az embereket az igazságtól. És ma sincs ez másképpen. Nagyon sokféle tanítás vesz körül bennünket. Az interneten, a közösségi médiában, könyvekben, beszélgetésekben, videókban rengeteg vallásos és lelki tartalommal találkozunk. De attól, hogy valami vallásosnak hangzik, még nem biztos, hogy biblikus. Ezért nem elég az, hogy valaki azt mondja, én hiszek Istenben. A kérdés az, mit hisz Istenről, mit hisz Jézusról, mit hisz a bűnről, a kegyelemről, a megváltásról. János azért ír, hogy megvédje a hívőket a megtévesztéstől. És ez ma is fontos. A 27. versben János ezt írja. Az a kenet pedig, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. János itt a Szentlélek munkájára utal. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk tanítókra, lelkipásztorokra, vagy Isten igéjének magyarázatára. Azt jelenti, hogy a keresztény ember végső tanítója és vezetője Isten szent lelke, aki az igén keresztül vezet bennünket az igazságban. Ezért nagyon fontos, hogy amikor Bibliát olvasunk, ne csupán információt akarjunk szerezni. Ne csak azt kérdezzük, mit jelent ez az igevers, hanem azt is, Uram, mit akarsz ma nekem mondani ezen keresztül? Lehet, hogy Isten megmutat valamit, amin változtatnunk kell. Lehet, hogy bátorít, lehet, hogy megfed, lehet, hogy megnyugtat, lehet, hogy egy olyan ígéretet ad, amelyre éppen szükségünk van. A Szentlélek Isten igéjén keresztül formálja a szívünket. És elérkezünk az egyik legfontosabb mondathoz, maradjatok meg ő benne. Milyen érdekes, hogy János nem azt mondja, legyetek mindig erősek. Nem azt mondja, oldjatok meg mindent. Nem azt mondja János, hogy soha ne legyenek problémátok, hanem azt, maradjatok meg ő benne. Ez a keresztény élet egyik legfontosabb titka. A Krisztussal való kapcsolat nem egyszeri döntés, amely után már nincs szükségünk rá. Nap mint nap szükségünk van rá. Tegnap is szükségünk volt rá, ma is szükségünk van rá, holnap is szükségünk lesz rá. És ez nem gyengeség. Ez a hit természetes állapota. Ahogy a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni a szőlőtőtől elszakadva, úgy mi sem tudunk Istennek tetsző életet élni Krisztustól elszakadva. Maradj meg ő benne. Maradj meg ő benne, amikor örömöd van. Maradj meg benne, amikor fájdalmat hordozol. Maradj meg ő benne, amikor választás előtt állsz. Maradj meg ő benne, amikor nem érted Isten útját. Maradj meg ő benne, amikor imádságodban nem érzel semmit. Maradj meg ő benne, amikor úgy érzed, hogy elfáradtál. Mert nem az érzéseink tartják meg Krisztust, hanem Krisztus tart meg bennünket. János így folytatja, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ez a keresztény reménység egyik nagy igazsága. A történelem nem céltalanul halad. Nem egyszerűen egyik nap követi a másikat. Van egy végső találkozás. Jézus eljön. Ez egyszerre lehet komoly figyelmeztetés és hatalmas reménység. Figyelmeztetés, mert arra kérdez rá, készen van-e a szívünk? És reménység, mert aki Krisztusban van, annak nem félnie kell az Úr eljövetelétől. János azt mondja, bizalmunk legyen. Milyen csodálatos szó, bizalom. Nem azt mondja, hogy amikor Krisztus eljön, akkor majd arra gondolunk, elég jó voltam, elég sok jót tettem, elég sokat imádkoztam, elég hibátlan volt az életem. A keresztény ember bizalma nem saját teljesítményén alapul. Krisztusban van a reménysége. Ezért ma is azt mondhatjuk, Uram, nem a saját igazságomban bízom, hanem te benned. Aztán így folytatja János, ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Itt János egy nagyon fontos dolgot kapcsol össze. Hit és élet. A Krisztusban való hitnek látható következményei vannak. Ha valaki valóban Krisztushoz tartozik, annak az életében idővel megjelenik Krisztus jelleme. Nem tökéletességet jelent. A hívő ember is hibázik. A hívő ember is elbukik, vétkezik, néha türelmetlen, néha önző, néha kimond olyat, amit később megbán. De van egy különbség. Nem akar végleg a bűnben maradni. Visszatér Krisztushoz. Bocsánatot kér, újra feláll. Újra követi az Urat. Ezért kérdezzük meg magunktól. Látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látszik-e a beszédemen, a családommal való bánásmódomon, a munkahelyemen, abban, ahogyan azokat kezelem, akik nem értenek velem egyet, abban, ahogyan megbocsátok, abban, ahogyan a nehézségekhez viszonyulok. A Krisztusban való élet nem maradt láthatatlan. Talán nem tudjuk, mit hoz a mai nap. Nem tudjuk, milyen hírt kapunk. Nem tudjuk, milyen beszélgetés vár ránk. Nem tudjuk, milyen próba érkezik. De egy dolgot tudhatunk. Krisztus ugyanaz marad. Maradjatok meg ő benne. Ne a körülményeidben bíz, ne a saját erődben bíz, ne az emberek ígéreteiben bíz. Kapaszkodj Krisztusban. Mert ha Krisztusban maradunk, akkor nem csak a mai napra kapunk erőt, hanem van reménységünk arra a napra is, amikor ő megjelenik. És akkor nem kell szégyenkezve állnunk előtte, hanem bizalommal tekinthetünk rá. Mert aki Krisztusban van, annak van reménysége. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra a sokféle hang és tanítás között, hanem szent lelked és igéd által vezetsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk benned. Megmaradjunk benned akkor, amikor kísértés ér, megmaradjunk benned, amikor elfáradunk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor vétkezünk, kérünk, adj bátorságot a megtéréshez. Amikor örömünk van, segíts, hogy neked adjunk hálát. Őrizd meg bennünket az igazságban, és segíts, hogy életünkben is látható legyen, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük azt a reménységet is, hogy egy napon újra eljössz. Add, hogy akkor bizalommal állhassunk előtted, mert nem önmagunkban, hanem benned bíztunk. Kérünk, segíts, hogy ezen a mai napon is igédben, imádságban és engedelmességben megmaradjunk.

Reményik Sándor, jó akarat. Én jót akartam, s minden rosszra vált. Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tördöfés, melyel a szív magának áthalált, s önnön hajába markó szaggatónak kétségbeesés? Én jót akartam, zefírt vetettem, és vihart arattam. Szóltam a földnek, gyorsabban forog, s az megindult alattam, mint a horkanó paripa vadul. Egy tégla nem tetszett a templom falban. Megmozgattam, s a templom összedőlt. Én jót akartam. Mikor eljö az ítéletnek napja, a végső nap, s a maga jussát minden szív kikapja, mikor a bíró rátekint merőn, egyensúlyozni bűnök tonnasúlyát, egy hópehely a másik serpenyőn, lángtengerek közt keskeny tejfolyó, kárhozat földjén üdvösség barázda, jó akarat. Elég lesz ez a szó.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Tomi izgalmas kalandja. Ugyanazon a napon, amikor Tóbiás 75. születésnapját ünnepelték, Tomi felült a csacsijára, hogy nagyobb kirándulást tegyen. Sütött a nap, a csacsi vígan kocogott ki a városkapun, aztán tovább, a ligeten keresztül a puszta mezőre. Tomi fütyörészett, rábízta magát a csacsira, és semmire se gondolt. Aztán, amikor már jó messze voltak a várostól, hirtelen meglátott valamit. Fura, magas tetejű, ócska ház állt az elhagyatott mező közepén. Tomi sose járt még arra, a házat se látta soha életében. Kíváncsi volt, üres-e, vagy laknak benne, és ha laknak, kik lehetnek? A ház körül egy teremtett lélek sem mozdult. Ezt a házikót meg kell vizsgálnom közelebbről, gondolta magában. A csacsit egy fához kötötte, ő maga meg óvatosan odaosont, és amikor a házhoz ért, a falhoz lapult, bekukucskált egy poros, mocskos ablakon. Amit most látott, attól a lélegzete is elállt, térde is megremegett. Hatalmas oroszlán feküdt az ágyban és aludt. A szobában más senki se volt, de halommal állt a sok szemét, szanaszéthányt kacat. No, ez furcsa, gondolta Tomi, és a falhoz lapulva megkerülte a házat, benézett a hátsó ablakon is. Abban a szobában három torzomborz fickó járkált ide-oda, turkáltak a limlomban, mintha keresnének valamit. Most már kitalálta, kik laknak a házban. A rablók. Akkor kelhettek fel, egyiknek a nadrágja nem volt meg, a másik az ingét, kabátját kereste, a harmadik a cipőjét, és morgolódtak, zsörtölöttek, van a nadrágom, van a kabátom. Mikor nagy nehezen felöltözködtek, az evésről kezdtek tanácskozni. Kenyeret nem találok, mondta az egyik. Az egész házban nincs egy darab kenyér, mondta a másik. Mit beszélsz, nincs kenyerünk, mondta a harmadik. Egy cipó vége, nem sok, annyi sincs. Hát kalács, hát püspök kenyér, se kenyér, se kalács. Ez már baj, én nagyon szeretem a kenyeret. Van sózott hús, meg füstölt hal és krumpli. Az is csak kenyérrel jó. Csak kenyérrel. A kenyér mindennél többet ér. Be kéne rándulni a városba, ajánlotta a legöregebb. A péküzletbe. Úgy érted most mindjárt? Kérdezte a másik. Nem most, majd este, ha már sötét lesz. És Tomi ezt mind hallotta, ahogy ott kuporgott az ablak alatt. De tovább nem mert hallgatózni, attól félt, hogy felfedezik a rablók. Óvatosan visszalopódzott a csacsiához, és elügetett haza a városba. Otthon mindjárt elmondott mindent az apjának, és Bergboltos, mert az volt Tomi édesapja, kapva kapott az újságon. Az ő boltjában is többször jártak már a rablók, és sok mindent elvittek. Cukrot, kávét, borsót, babot. Na, most akkor végre mégis kézre kerítjük őket. Sietett a hírrel a pékmesterhez, az meg a hentesért szaladt, aztán összegyűltek hárman, összedugták a fejüket, és próbáltak kifőzni valami jó tervet. Azt hiszitek, Bastián rendbiztos nélkül is el tudunk bánni velük? Kérdezte a pék. Miért ne? Mondta a hentes. A rablók hárman vannak, mi is éppen hárman vagyunk. Mindegyikünkre éppen egy jut. Te, Berg, a legnagyobbat fogod meg, én a középsőt, a pék meg a legkisebbet. Teljes? Teljes, bólintott a pék. Teljes, bólintott Berg boltos. Aztán elbújtak a pékségben, és alig várták, hogy jöjjenek már a rablók.
1: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, hagyjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatal által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű, a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk.
1: Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallhatják. Remélem, hogy velünk tartanak.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Megtiszteltük Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét. Kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz?
3: Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvirat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömet magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel, ugyanebben az igében megtalálható.
2: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
3: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, példának a munkáját, a Biblia fordítását azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Baújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
2: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
3: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak. És hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az Abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy fél mondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
2: Az abaúji református ifi nap délelőttjén nagy tiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
4: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagy tiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf és így tovább, és megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
2: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized táblatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
4: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a Magyar Református Egyház történet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károli családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, családi életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és a mi hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. Károli Gáspárnak, a kis Szenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jó lett Károlinak az élete vége felé vagyunk, a kis Szenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És ez majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
2: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említették, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
4: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelkitáplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igeidő sorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néz. Meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
2: Ugye a szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
4: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhetnek meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hogy hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártyatartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
2: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is, különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
4: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiatalok, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat. Ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágán, hogyha meglátok egy, én fociztam 19 évig, és kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8-15 000 forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 000 forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 000-ért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben 2 hal meg 5 kenyér, egy halas szendvics, vagyis 2 halas szendvics Jézus kezében, ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

0: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság Kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek, már akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe is, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek? Hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezik az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az Abaúji Református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő idő óta nem volt az Abaúji Egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
5: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatunk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a Lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisverdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
5: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
5: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
5: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifiúránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje, már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat esetleg, amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdéssel, amit beszélgetésünk végén?
5: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a dicsőítő zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi kis utára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretem, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi

nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte, nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk el, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal tovább vinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, állítatok üzenetében.

0: Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják, keressenek minket bizalommal. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első háromnegyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Zsoszti fiú esetleg.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
6: Mikor Erdélybe átjöttem a Királyhágónál, majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű galjain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzadtam. Medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó mihelyt kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemmel semmi sem jutott eszembe, önkéntelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépett fa keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. Meg vagyok mentve, kiálték fel, hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s alátaszítani a fát. A medve nem jöhet oda. Így is lett. A mackó utánam rohant, fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton. Én, a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet! No, és mi történt aztán? Kérdék, és lélegzett folytva hallgatták. Istennek ajánlottam a lelkemet. De hát a medvék mit csináltak? Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek. Ó, hát ilyen feleletre nem számítottak. Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket. Ejnye, kiáltál Laci nyakába esve, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket. Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled. Lefőztél cimbora, beismerjük. Kovas Óci a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No tehát te bebizonyítottad, egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket, és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor. Sorba kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a felett tréfa. Késő éjfél utánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Vér István: megöregedett az idő, fizessünk is, ígyük meg a Szent János áldását. Kovasóci Petkivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne méltányos nem hozni többé zavarba a szegény verest, hanem abba hagyni a tréfát és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga veres hozta elő. Bizony, már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, kifizet, aztán oszoljunk. Hadd lássuk, kifizet! Megszúrta ez a megjegyzés Kovasócit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni. No hát, próbáljuk meg. Nagy Gergely uram, fizetünk. Hej fiúk, mennyi pénz van nálatok? Kié a legkevesebb? Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s oda tartotta csörgetve. Ebben 120 arany van. Nálam is van vagy 100, mondá Petki, és kiszorta az asztalra a zsebei tartalmát. Veres Laci mosolyogva jegyzé meg. No már akkor látom, hogy nem én fizetek. Hogy? Kiálták csodálkozva. Miből látod? Miből? Hát mert nálam sokkal több pénz van. S kijönti a dolmánya egyik zsebéből az aranyakat és drágaságukat, úgyhogy mindnyájuknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára. Hiszen ez rengeteg pénz, szörnyűködik Vér István. Van annak, aki meg nem issza, felelte Laci tréfálkozva. Majd sóbálványá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláci farkas. Vald be, hogy bolondá tetted ma a fejedelmet. Mivel? Azzal a kopott ruhával. Laci nevetett, de nem felelt semmit. Mikor kimentek a kocsma ajtón, odafordult a fiúkhoz. Ki ad nekem közületek éjjel szállást? Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el. Hány órakor kelsz? Kérdé Petki. Korán, mert tovább megyek innen. Hová mégy? A testvérbátyámat keresni.
0: Hol van a te testvérbátyád?
6: Nem tudom, de fel kell őt találnom. Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyulafehérváriak, amiknek a fele igaz volt. Az a fele tudnélik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kiukadt zsebbel. A gyerekek apró tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drága kövek voltak. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híresztelés, úgyhogy ő nagysága maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várba néhány ilyen talált kövecskét. A legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyulafehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült, felhajszolta az egész város gyerekeit, hol találták, merre találták a kincseket. Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni. Míg végre déltájban, amint az aranymedve ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igaz gyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatalember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebe kiukadt, s abból ilyenek hultak a földre. De bizaz nem nagyon törődött velük, csak úgy immelámmal szedegette fel. No most már csak azt kellett kitudni, ki volt az a fiatalember. Olyan kisvárosban, mint Gyulafehérvár nem maradhatott sokáig titokban. Az éjjeli cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki Petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dűltek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemes embernek. Hát ebből aztán nem volt nehéz megszűni a többit. Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség. Hol venne a diák annyi kincset? Lopta tám valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek. A fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat. Mind jobban-jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi. De akkor mit keresett itt? Ej, hát, mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak? Feleséget. S ha már feleséget keresett, kire vethette volna vajon a szemét másra, hanem a hatalmas Teleki Mihály uram szép hajadon leányára. Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is sült, hogy a fenséges királyfi csak ugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették. Bezzeg meggyűlt a baja Istok bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé a királyfi hollétét kipuhatolni.

0: Tizedik fejezet. Nesselrót Ágnes. Laci Bécsnek vette útját. Ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban. Mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart. Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták útközben. Kolozsvárra jutva arról értesült, hogy Leopold császár most nem sokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény második Lajosnak a Cselepatakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult, azaz, hogy még rosszabb történt vele. Mindig volt egy mostoha apja, Bécsben. Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról. Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek látára ma sebesebben dobog minden magyar szív, bizazon nem sok néznivaló volt. Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falakkal és bástyákkal övezve csak három kapuja volt. A Váci kapu, a mai Váci utca végén. A Hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, s a Kecskeméti kapu, a mai Kálvin tér táján. Az emeletes ház ritkaság, a piaristák épülete volt a legszebb, legnagyobb háza Pestnek. A többi számos kolostor alig jöhetett figyelembe. A mai megyeháznak még semmi nyoma. A Károly kaszárnya helyén üres tér volt, ahol tavaszkor pocsolya állott, melybe kedvükre kurutyolhattak a békák. A plébánia templom már akkor is megvolt, és a fennhéjázó katedrále nevet viselte. A jámbor nyárspolgárok abban a hitben éltek, hogy ez a legszebb épület a világon. Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesselrót Tamás uram, aki minden áron ki akart magáért tenni. Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán, mely éppen azon a helyen állt, ahol a mostani városház, hogy miként kellene fogadni a császárt úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön, mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13.430 rénusi forint. Fölszólalt az egyik bátor magyar polgár. Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélra vezetőbb lenne, ha a polgármester uram ő kegyelmét fölakasztanánk a Váci kapura, ahonnan ő felsége jönni fog. Elérnénk mindent, mert ő felsége nagyon meg lenne lepve. A nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe. Nagy hahota támadt. Nesselrót uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársa gúnya és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hal mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így azután Nesselrót uram olyan fogadtatást csinált ő felségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háramlik majd kitüntetés, rendjel, akkor nem érdemes élni a világon. Bizony háromlott volna, ő felsége már bizonyosan bele is jegyezte a Nesselrót nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve. De az ádáz végzet, az is a forradalom javára dolgozott már. Nem engedte, hogy a Nesselrót hő óhaja teljesedjék. A legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá. Lehetséges-e ez? Igen. Mégpedig maga Nesselrót uram volt a sors kezében az eszköz. Ő vele esett meg, hogy amint a főségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva, özönnel nyújtogatták az érkező király felé, ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és mindennemű dekorációért, 2000 rénusi forint, ő kegyelme azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva, mikor már éppen a rendjelt várta, 2000 forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt ő felsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogyha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia. De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben, hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet, s ez Nesselrót kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon. Nesselrót Ágnes a legkülönbb hajadona volt akkor Pestnek, termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelídség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszer szebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribűnre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők ki fejjel, ki háttal a hegyes kövezetre zuhantak. Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapura egy szép, fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban, úgy szólván esés közben derékon kapta a halálra ijedt lányt. Ágnest még hallotta a deszkák recsegését, látta dűlni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott, és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele. Aléltan maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpölygött végig a tömegen, mint az áradat a kiáltás. Jön! Jön! Majd amerre jött, felzúgott a földrengető vivát. 400 bandérista lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szemet csukva maradt. A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a földre terítette, hogy reá fektesse. A zűrzavarban és tolongásban azonban majd agyon taposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjába kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával. Babó János uram, mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna biz az ezzel a lelkülettel a nemes csizmadia cébe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár bevonulását ment volna nézni. Látott ő annál külön burat is. Tököli Imre uram ő nagyságát. Még a leányait sem eresztette ki. Jó is volt. Legalább rögtön ápolásba vették Ágnest. Fellocsolták, melegített zabzacskokkal életre kényszerítették, kinyitotta a szép beszédes szemeit. Hol vagyok? Kérdé bágyattan. Itt van, jó emberek közt, felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését. Ne ijedjen meg, nincs semmi baja. Hogy kerültem ide? Hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen. Leszakadt az ülőke, kisasszony. Én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész. Jaj, Istenem, a néném! Kiáltott fel ijedten. A Franka néni! Jaj, Istenem! Emlékszem már! Mi lett a nénikéből? Nem tudom, felelte a lovak kedélyesen. Csak gondolom, hogyha a bordáit nem is, de legalább az orrát minden esetre betörte, mert nagyon magasan ültek. A gyermek leányka, mert valóságos feslő bimbó volt még, zokogásba fakadt, s keservesen siratta. Jaj, édes, kedves Franka néni! Örüljön, kisasszony, mondá az egyik szabó leány, aki Ágnes körül sürgött, hogy maga megmenekült. Mire Ágnes, mintha akár éppen Franka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének. Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értem tett, sohasem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálással lesz lekötelezve ezért. Ó, bárcsak a nénémet is megmentette volna.
1: Én csak önt láttam, kisasszony. Pedig mellettem ült szegényke, felelte Ágnes naívul.
2: Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint az utas a mezőn, ki millió fű között, ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl.
1: Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jelez, hogy túl csinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen, fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy neszerót Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani. Így, egyszerre.
2: Rideg pillantást vetett lovagunk felé.
1: Rosszabbul van? Kérdi az természetes aggodalommal.
3: Köszönöm. Sőt, inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni.
2: Elkísérem, kisasszony.
3: Nem szükséges,
1: szólt hidegen, elutasítón, de csak hamar megbánta, mert rögtön hozzátette szeliden.
3: Megszólnának, uram.
1: Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára.
3: Istenem, ezt értem teszi,
1: sopánkodott a leány.
3: Már most hogy adom én azt meg kegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram.
2: No bizony, nevetett fel a kedélyes úrfi. Hát egy kontraktust ad róla, jó lesz?
3: Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, s én nagy zavarban vagyok. Megálljunk csak!
1: Mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába. Valamit ott felejtett talán, kérdi az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle.
3: Én Nesszárót Ágnes vagyok, a polgármester leánya. Följegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az reám nézve.
2: Jól van, kisasszony, elfogadom ezt a papírost.
1: Emlékül. Ám bár úgy is emlékezném én erre a fél órára örökké.
3: Nem, nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmetnek mi a neve, hogy én is megőrizzem?
1: Kérdi aztán kissé szégyenlősen.
2: Fáradi Veres László.
1: A kapunál elváltak, balra ment Ágnes a Dunaparton hazafelé, mert Nesszárótik ott laktak valahol a török császár leányának a háza mellett. Laci pedig a hullámzó néptömeg közé keveredett, hisz itt van most boldog-boldogtalan, az egész ország. Hát, ha megtudhatna valamit a testvéréről, vagy ha talán össze is jöhetne vele.
2: Ó, beragyogóra színezte ki lelke ezt a találkozást. Gyulafehérvártól egész idáig ez volt egyedüli álma, ébren, alva, azaz, hogy alva minden éjjel összetalálkozott Pistával, mindenféle tarka viszonyok között. Egyszer, mint koldus találta útfélen fekve, líceum kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott, Pista, Pista! S felébredt.
1: Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva, egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva, itt nyugszik Veres István. Máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta. Egy szóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éjjeli tündérek rendesen elejébe hozták, vagy szomorú, vagy jó helyzetben, a saját szeszélyeik szerint. De a nappali tündérek lassú népség, nehéz csizmában járnak, nem csak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a Pista hollétét, pedig mennyire vágyott már utána. Milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki,
2: nemes ember vagyok, most azon felül gazdag,
1: úrrá teszlek téged is.
2: Van pénzünk, hál' Istennek, busásan. Ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért.
1: Megveszünk egy kastélyt, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron. Befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba Dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk.
2: Ó, beszép lesz, begyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak, bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink. Hanem a második utunk se lesz szám unalmasabb. Találd ki, no, Pista, hová megyünk a hinton, aztán? Ó, de nehéz fejed van, hát hová mennék egyebüvé, te gólyhó, minthogy beállítunk csengősen, bongósan Debrecenbe, a Szilágyi professzor uram udvarára. Ha még ott virít az a kedves jószág, aki valamikor a kartkötőt adta. De hát azután, azután, fogja kérdezni a Pista, no hát azután is lesz még valami. A harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod, mert ezt már csak én tudom, merre lesz. S utána nézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Bizaz már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta. Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon. Miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta, mert az is nagy mulatság. Hogy mégis jobb lenne talán, ha már Dobos néniéket a kastély udvarán fogadná a szép Szilágyi Magdaléna, mint háziasszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni. A szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi. Úgy bizony, a Magdáért megyünk el legelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hát, ha még Ágnes is ott lenne, a szép Nesselrót Ágnes, ha ő mondaná üde nyájas hangjával, Isten hozta Dobos néni, s megölelni, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könyperegne végig a ráncos arcukon. Úgy, úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk. Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nem csak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit. Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt. Az emberek csak azért hullámoztak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak. A pompát, a császár kinézését bizony nem volt elől, mikor az ábrázatokat osztogatták. A Nádasdi lovának csörgős pokrócát, az Eszterházi mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír, vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs. Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, akitán hírt mond Pista felől. De az óriás emberseregben egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta Rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében. Szíve nagyot dobbant, keresztül törte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúk szemére hágott. Rozsomák uram, Rozsomák uram! Kiáltá, és hozzáfutva bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak. Az visszafordult mogorván és végignézte. Miféle magaviselet ez? Mit akar?
4: Hát nem ismer már, Rozsomák úr.
2: Elment az esze, mordult rá Amaz bosszúsan. Én nem vagyok Rozsomák.
4: Nem Rozsomák, szólt ez kétkedő ámulattal. De hát ki akkor?
2: Én gróf Bercsényi Miklós vagyok.
1: Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogató, sőt, inkább úgy hatott Lacira a fölcsillant remény után, mintha egy dézsa vízzel öntötték volna nyakon. Búsan sompolygott el, s egész estig céltalanul ődöngött az utcákon. Éjjelben nem hunyt a szemeit, álmatlanul hánykolódott puha ágyában a budai Griffben, ahol szálva volt. Ágnesről ábrándozott. Előállította a kalandját a legkisebb részletekig, s átélte még vagy kilencszer. Miképp vitte be aléltan a szabóhoz, hallotta csengeni minden szavát, melyet hozzá intézett. Ott volt a fehér lap is, amit adott. Ezzel akarta megjutalmazni, s milyen finom, nemes modorban. Azt gondolta magában. Ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé néhány aranyat. Ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül.
4: hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a Nesselrót Ágnes név fölé. Én, alulírott, kötelezem magam Veres Lászlót holtomiglan híven szeretni. Akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesselrótékhoz. Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát, amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön, s nyájasan kérdi. Nem lát Óbuda felől egy lovas embert? Az én szemeim gyöngék kissé. Senkit se látok, egy csepp porfellek sincs az úton, gróf úr. Miért szólít grófnak? Hát nem mondta nagyságos uram tegnap, hogy gróf Bercsényi? Kérdé megütődve Laci. Én? Felelt azt szemmeresztve. Én Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns. No, hála Istennek, rikkantott fel Laci, csak hogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi. Mit, hát nem ösmer?
5: Nem én, uram. Kicsoda ön?
4: Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel. Tudja, mikor a nyulat megettük?
5: Nem voltam én ott soha, felelte Rozsomák idegenül, de a félreismerhetetlen őszinteség hangján.
4: A bátyámat, a Pistát magával vitte Bécsbe, folytatta Laci habozva.
5: Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy Bercsényi nevű grófhoz, tette hozzá némi kevésséggel, de nem is ösmerem azt a grófot.
4: Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát.
5: Teringette. Nem értem, ha csak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet, vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember. Nézze csak meg, kérem, jön-e már az a lovas?
4: A lovas most sem jött, minél fogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, otthagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól. De hát ki volt akkor az a Rozsomák? Két embere vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat? Ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy Rozsomáknak hívják? Megfoghatatlan rejtének látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal. E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit Rozsomák várt. Tajtékzó lovának patkói szikrázva csattogtak a köveken. Rögtön körülállták udvari szolgák, a lovak kantárját fogva. Szálljon lesebesen is, ne is öltözködjék át, ő felsége már türelmetlenül várja. Egy fél óra múlva csomagolni kezdett az udvar. A déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott második Rákóczi Ferenc megszökött a bécsújhelyi börtönből, s Lengyelországba menekült. Minden nap egy futár jött a császár után Bécsből. Az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, minden nap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat. A mai rossz hírt hozott. Az utolsó Rákóczi szabadon van. Sápadtan jártak, keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakályok a málhákat rakták a társzekerekre. A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpölygött a sokat jelentő hír. S ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténként nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől. Mindenki hitte, hogy piroslani fog. De Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesselrót Ágnes válaszával. Csak két szót írt, de az sokat ért. Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel. Láttam, megtartom. Felsikoltott örömében, bánta is ő most, hogy Rákóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
7: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
8: Abigén.
9: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólyakalifa.
8: Pacsirta.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
7: Reklámot hallottak.

dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még a hetedik, te magad légy.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbség ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
0: az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Veszelka Kommandó nevű formáció munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Veszelka Kommandó nevű formáció régi új színfoltnak számít a Kárpát-medence világzenei palettáján. A klasszikus rockzenei felállást egyéb ütősökkel, hegedűvel, brácsával, furujával, klarinéttal, dudával kiegészítő zenekar a világzene nyelvén fogalmazza meg mondandóját.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

A számok egyéni ötlet alapján születnek, de végső formájukat a zenekar közös munkája által nyerik. A népzenei feldolgozások témái elsősorban a betyárballadák. Minden megtalálható a repertoárban, a keserves daloktól a tánczenéig. Az eredmény minden esetben egy lendületes betyár jó koncert. A lemezen közreműködtek Herceg Flóra ének, Okos Tibor Duda furúja klarinét brácsa, Okos Gergely ütős hangszerek, Herceg Csongor kézidobok, Tóth Györgyi hegedű, Topolnicki Tamás dob, Jakab Tamás basszusgitár és Bóta Pál gitár.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Veszelka Kommandó nemű formáció munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Teljesen elpusztult a radostyáni műemléktemplom tetőszerkezete és a különálló harangláb a szombati tűzesetben. Váradi Zsolt lelkész azt mondta, abban már most biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a haranglábat és a templomot, amelynek költsége előzetes becslések alapján 1 milliárd forint lehet. 2 millió 600 ezer forint adomány gyűlt össze hétfőig a radostyáni református gyülekezet javára a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtésében. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint a határozat lehetővé teszi, hogy kiírják a 2027-es rehabilitációs foglalkoztatási pályázatot, amelyen a Budapest Főváros Kormányhivatala által akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Az akkreditáció a rehabilitációhoz szükséges feltételek meglétét igazolja, amit a kormányhivatal folyamatosan ellenőriz. A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen a decentralizáció célját szem előtt tartva, annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben, hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Az elnök jelezte, 2026-ra vonatkozóan azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A szövetség javasolta a kormánynak, hogy legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben, valamint kérték, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délutánra térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezet. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk, aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás.
3: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
1: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
4: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházkövet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek, valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40-30-40-50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a persejt, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persejpénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
3: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
2: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Fekete Ardóba, Kivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozunk mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
3: Fiatalság?
2: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élő hitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadar falván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
1: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére oktatásra pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Emese.
2: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
3: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
2: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
3: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
2: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermekkel, tehát a meddőséget.
3: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. És sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van. Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is. amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
2: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
3: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár, tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
2: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
3: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogy a maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk, ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe, éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres proféta Izraelben.
2: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
3: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ez a 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermekek. Ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
1: Az elmúlt percekben Német Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta. Emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
3: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz anya egy mesét nekem is, mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkoznak és élőszavas mesét hallanak.
2: Igen, láttam, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
3: Hát ugye a népmese, az mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket, a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
2: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatban is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
3: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző meseszereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint. És akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci, emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
2: A meseösvényen csapatokban dolgoztak. Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
3: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény, a csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönnyök.

0: programban szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
1: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmus gyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életben segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
0: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
1: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
0: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
1: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallotta, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy hogyan lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
2: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan, határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzálog hitel referencia kamatstop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a Bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett, rögzítette a pénzügyminisztérium közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Soha nem hittem volna, hogy ilyen történelmi jelentősége lesz a 2022-ben készített összeállításnak, amelyet az év nyarán készítettem a Radoscsányi templomban. Mint a Rádiónk és számos hírportál beszámolt, csak a falai maradtak meg a Radoscsányi műemlék templomnak, amely szombat délután pusztult el tűzben a mellett álló fa harangtoronnyal együtt. A Tiszán inneni református egyházkerület arra kéri gyülekezeteit, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett közösséget és lelkipásztorát. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indította a gyülekezet megsegítésére és az újjáépítés támogatására. A tájékoztatás szerint a temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb. A felújítás folyamán készült összeállításban Báradi Zsolt nagytiszteletű lelkipásztort, a Radoscsányi gyülekezet lelkészét és a felújítást irányító műemlékvédelmi szakembert, Paszternák Istvánt kérdeztem. Pontosan déli harangszóra érkeztünk ide a Radoscsányi református templomhoz Paszternák István műemlékvédő szakemberrel és Váradi Zsolt lelkipásztorral. Itt a gyönyörűséges harangtorony előtt álltunk meg, ami azt olvastam róla, hogy Kárpát-medence szerte egyedülálló a hatszögletű formájával.
2: Nem én mondom, aki ennek a szakterületnek nem vagyok valójában gondos mestere, hanem azok a Kárpát-medencei fatornyokról szóló monográfiák, kettő is, amelyek egybenhangzóan azt állítják, hogy ezzel az alaprajzzal és ezzel a felépítménnyel a Radoscsányi református templom mellett álló harangtorony teljességgel unikum és kiválik egykori Kárpát hazának az ilyenkorú létesítményei közül, de az egészen biztos, hogy a forma kincse, meg a forma világa tekintetében ez a Radoscsányi torony, ez keletre, a Kárpát-medencétől és a Kárpátok vonulatától keletre tekint. Az írott források alapján 1762 óta áll ez a torony ilyen formában. Ugyanakkor az elmúlt év végén a tiszteletes úr által megrendelt dendrokronológiai kutatások eredményeképpen, amely kutatások Grineusz András budapesti régész nevéhez fűződnek, azt találtuk, hogy ennek a toronynak a legalapvetőbb gerendái, ezek gigászi nagy tölgyfa gerendák, és a középső erősítését szolgálják ennek az épületnek. Az 1730-as évek közepéről 36-ból származnak, ami hát 3 évtizeddel korábbi, mint a források szerint maga a torony. Tehát itt vannak még feloldandó tudományos kérdések, és jobb esetben egy kutatásnak a végére fogjuk tudni ezeket feloldani, vagy esetleg a végére sem. Most azt tudjuk mondani, hogy ezeket a tényeket még most csak szépen rakjuk egymás mellé, és a szintézisnek az ideje majd a kutatás végén fog eljönni.
1: Tiszteletes úr, azt hiszem, hogy amikor egy ilyen templomnak a felújítása, kutatása megkezdődik, akkor az ön számára is kerülhetnek elő érdekességek, de tulajdonképpen milyen munkák folynak most itt?
3: Tulajdonképpen most még csak a tervezésnek a fázisában járunk, mindent alaposan elő kell készíteni, hiszen ez műemlék épület, mind a kettő, a torony is, a különálló torony és a templom, és itt különösen vannak ilyen műemléki előírások és kötöttségek, amelyiknek meg kell felelnünk, de az érdekesség is hajt bennünket, hiszen ezek nélkül, a kutatások nélkül ezekre a régiségekre nem is derült volna fény. Például itt a templomhajónak a nyugati részének a déli falán megtalálták a középkori ajtónak a helyét, illetve két középkori ablaknyílást is kibontottunk a fal szerkezetéből. Valamint egy gerendát találtunk, egy áthidaló gerendát, amit az említett, előbb említett Grineusz András megvizsgált, hogy mikori lehet az a gerenda. A 15. században 1449-es évszámot állapított meg, hogy a körül vágták ki.
1: A templomnak a történetéről mit tudunk?
3: Az első templomnak az építéséről nem tudható. Tehát se írott forrás, akkoriban még ez nem volt, se valamilyen olyan lelet, vagy amit felleltünk volna, ami datálhatná az első templomnak az építési korát, ilyen nem került még elő. Nem tudjuk.
1: Hát most itt oldalt egy kibontott fal részlet előtt állunk, és ahova a Pasternák István beteszi a lábát, ott rögtön valami falbontás történik, mert nagyon izgalmas rétegek lehetnek a külső fal alatt. Mit talált? Említette ezt a gerendát?
2: Így van. Azt már nagyon-nagyon régóta sejtettük, hogy a Radostyáni templomban, amely a mai állapota szerint egy késő barokk kinézetű templom, vagy legalábbis múlt év végéig az volt, benne rejtezik egy középkori épület. Hogy hol és milyen mértékben, hogy csak az építőanyagának a felhasználásával, vagy felmenő falakban, ezt vérmérséklet szerint gondolták az emberek. Viszont tavaly év végén volt arra mód, hogy az úgynevezett roncsolásos falkutatás módszerével a falszövet bizonyos részeinek a feltárásával, onnan a vakolat eltávolításával megnézhessük, hogy milyen korábbi építési periódusok rejteznek a vakolat alatt. Ennek eredményeképpen, hogy most csak a legfontosabb mondatokat mondjam el, kiderült, illetve bebizonyosodott az a korábbi sejtés, hogy a láthatóan két nagy periódusra, egy keletire meg egy nyugati részre osztható templomnak a nyugati fele az egy az egyben és gyakorlatilag falkorona szintig megegyezik a Radostyán középkori templomával. A középkori templomok ugyan sok eltéréssel, de bizonyos kánon szerint épülnek. Ezek szerint például a déli homlokzatuk közepén nagyon gyakran van egy bejárat, tehát ennek a megkeresésével kezdtük a munkát, és nagy szerencsével ezt sikerült is megtalálnunk. Egy viszonylag nagyméretű, egykor kőkeretes déli kapunak az elfalazott maradványait sikerült a templom falából kibontanunk. Ez egykor kőkerettekkel volt övezve. Ennek a kőkeret sornak, ami több kőből állhatott, sajnos helyszínen in situ nyomát nem találtuk, csak az egykori köveknek a kiszedett fészkeit tárhattuk fel. Nagy szerencsével azonban a Radostyáni parókia udvarán őrzött egy középkori gótikus kapu jobb alsó szárkövét egyértelműen beazonosíthattuk, mint egy ebből a kapuból származó kőfaragvány. Ez azért rettenetesen fontos, nem csak azért, mert úgy tűnik, hogy ez az egyetlen faragott kő maradvány köthető ehhez a templomhoz, hanem azért is, mert ennek alapján azért jó bizonyosság kapurekonstrukció készíthető majd. Tehát a most zajló, ahogy tiszteletes úr is említette, felújítás tervezésénél ezt érdemben figyelembe lehet majd venni, majd az okosok megmondják, hogy részleges, vagy teljes kapurekonstrukciót lehet ennek a gótikus faragványnak a segítségével készíteni. Illetve már a középkorban is egy templomot délfelül sütött leginkább a nap, tehát aki azt akar, hogy belül világos legyen, annak délfelé kellett a falban ablakot vágnia. Ennek megfelelően a középkori templomoknak leginkább a déli hajó homlokzatán szoktak ablakok sorakozni. Az északin gyakorlatilag sohasem, a délin jó pár, kettő vagy három minimum. Itt is sikerült feltárnunk kettő darab tölcséresen szűkülő és érdekes módon ilyen szegmentíves záradékú ablakot, amelyeket Hát ugye szerintem nem szaladok nagyon előre, hogyha azt elmesélem, hogy valószínűleg ablakként nem fogunk tudni, vagy nem is lesz rá szükség, hogy helyreállítsuk, de ugyanakkor ablak mélyedésként az egykori építészeti képét ennek a középkori templomnak itt a déli homlokzaton nagyon is nagy sikerrel fogjuk tudni helyreállítani. Az alapokhoz, tehát, hogy mikor épült a templom, valóban az írott források kevéssé járulnak hozzá. Maga Radostyán községének a neve és fennállása viszonylag korai forrásból igazolható, tehát a Váradi Regestrumnak, a Váradi Tüzesvas Próbák jegyzőkönyvének egyikében szerepel Radostyán ekkor a Borsodi Földvár tartozéka. Ugyanakkor legközelebb a késő középkor van, 15. században tűnik fel legközelebb, ekkor már mind diósgyőri várbirtok tartozék. A kettő között se a templomról, se a faluról nincsen adat.
1: Mielőtt bemegyünk a templomba, Váradi Zsolti szeretes urat, arra kérem, hogy egy kicsit fesse le nekünk a tájat, hiszen minden érdeklődőt és minden errejáró csak arra tudunk biztatni, hogy kapaszkodjon fel ide a templom dombra, mert csodálatos festői a látvány, mely hegyeket látjuk itt.
3: Itt velünk szemben a bükk vonulata látható, egészen örvénykőtől elkezdve. A Pitypalaty völgy, úgy hívják ezt a völgyet, 6 falu van ma itt a Pitypalaty völgyben. Volt még egy hetedik, a 17. században pusztult el, egy Ludna nevű falu, Kondónak a határrésze a mai nap. Kezdődik a Pitypalaty völgy Varbónál, ott egy csodálatos tó is ki lett alakítva, duzzasztott tó. Azután Parasznya, Radostyán, a Pitypalaty völgy közepén, Kondó, Sajó László falva és Sajó kápolna, és így érjük el Sajó Szentpétert. Valóban páratlan szépségű ez a völgy. Tulajdonképpen ennek az a különlegessége, hogy itt a nyögő pataknak a sík területéből ezek a dombok, amelyek relatív magasságukkal kitűnnek, de abszolút magasságuk nem olyan nagy, mert itt a Radostyáni nagyhegy is csak 301 néhány méter magas, de mégis olyan meredek oldalú dombok szegélyezik ezt a völgyet, különösképpen itt a délkeleti oldaláról.
1: Hát ön beleszületett ebbe a tájba, édesapja szintén református lelkipásztor Kondón is szolgált, azt hiszem, hogy az ő munkásságának a kutatását sem hagyta abba.
3: Igen, édesapám 1962. január 1-től volt kondói lelkipásztor, egészen halála napjáig, 2008. január 21-éig, amikor én megörököltem ezt a szent hivatást is tőle, és azóta Radostyának és Kondónak a lelkipásztoraként végzem itt a szolgálatokat.
1: Menjünk be a templomba.
2: Most is például simán felléptünk ezen a néhány lépcsőnyi feljárón, de nagyon úgy tűnik, és ez megint egy csoda Radostyánban, nagyon úgy tűnik, hogy ezek a lépcsőfokok, amikre lehet, hogy rá se tekintettünk komoly mértékben, hát lépcső, kőből van. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek a középkori templomnak valamiféle faragványai, amelyeket kibontás után legutóbbi időben lépcsőfokként alkalmaztak. Majd amikor nem sokára elindul a felújítás, akkor módunk lesz részletesen szétszedni ezeket a lépcsőket, odáig ugye így kell hagyjuk, hogy az emberek fel tudjanak jönni istentiszteletre, de hogyha szétszedjük, akkor lehetséges, hogy azt fogjuk találni, amiben reménykedünk, hogy ezek a középkori templom bontott és újra hasznosított faragványai, és ez megint egy olyan témához vezet át, amit én nagyon-nagyon szeretnék, hogyha itt is elhangozna. Tudnélik, ez a egyre nagyobb számú olyan parókiáknak az egyike volt, ahol a régi anyagok szép rendben megtalálhatók és összegyűjtve megtalálhatók voltak. És a tiszteletes úrnak a jóvoltából kaphattunk az építéstörténet összeállításakor egy olyan 20. század elejé fényképfelvételt, ami éppen egy felújítás közi állapotot mutat ezen a templomon. A fotóalkotói egyáltalán nem ezt akarták lefotózni, hanem ezt a vidám társaságot, ami azon ott éppen rajta van, itt ültek a fűben a templom előtt. Ugyanakkor szétszedett kövek halomba rakva álltak a templom előtt, amelyek nagyon úgy tűnnek, mint középkori faragványok, és utólag nagyon úgy tűnnek, hogy később ebbe a templom lépcsőbe lettek belefoglalva. Tehát minden mindennel összefügg, ha az ember megbecsül és összegyűjti a múltjának a dokumentumait, akkor gyakran nem is tudja, hogy milyen nagy szolgálatot tesz ezzel az építéstörténetnek és a gyülekezet múltja feltárása lehetőségeinek.
1: Radostyányi templom feltárásával vajon tisztában vannak-e a hívek? Tehát tudják, hogy mi folyik itt, nyilván, hogy az egyházközség figyelemmel kíséri ezt a nagy munkát?
3: Igen, azért tudják, akik egy kicsit is érdeklődnek itt a helybeli dolgok, a mi dolgaink iránt. Nem mondom, hogy sokan jöttek volna be megnézni, hogy itt belülről is mit találtak a falakon. Freskó részlet is előkerült. Itt a templomhajónak a régebbi nyugati oldalából, éppen ahol a külső oldalon a középkori bejáratot találtuk meg, attól nem messzire. Van, aki értetlenkedve nézi csupán, és csak azt látja, hogy mi szükség volt erre, hiszen eddig szép fehérre meszelt falak voltak, most pedig itt-ott ilyen leverések láthatók, a kutató nyílások, amiken keresztül próbálta a restaurátor megtalálni ezeket a középkori festés részleteket. Egy helyen sikerült.
1: A fakazettás mennyezet, ezeknek a mintázata egy csodálatos szimbólumrendszer. Hogy lehet leírni a fakazettáknak a mintázatát?
3: A radostyáni festett fa mennyezet, ez tulajdonképpen a borsodi és gömböri részekre jellemző medailonos motívumot hordozza magán. Ezek most mai állapotukban talán azt is mondhatjuk, hogy majd hasonló mindegyik, majdnem egyforma, de azért egyik sem olyan, mint a másik, mert kisebb különbségek vannak. Középen van a királykazetta, ezen a nap és a hold és a csillagok szimbóluma látható. Azonban, ami nagyon érdekes, és amit mindjárt meg is fogunk tudni nézni, hogy súrló fényben, amikor a napfény úgy esik be a templomba, hogy párhuzamosan, vagy közel párhuzamosan a mennyezettel, akkor előtűnnek virág növény ornamentikus díszítések a kazetták négy sarkában. Ezek viszont mindegyik más és más virágmotívum. Ezeket a 20. század első harmadában lefestették, amikor a nagy templom felújítás volt.
2: Azt is láthatjuk, hogy a deszkázatok egyszerre mindig két-két kazettát fognak egybe, tehát az a normális legyártható méretű deszka az két kazettára elég, és ezt osztólicccel osztják részletesebbekre. A mostani állapot szerint, tehát furcsa módon csak a medaljonnak a közepe látható, és a környéke mindenütt szürkére le van festve, de ez alatt, a szürke felület alatt is még ezzel egykorú, tehát én 18. század végi festés lehetett, amit ezzel egy 20. századi felújítás során elfedtek. A súroló fény pedig, ami sokkal érdekesebb, az ugye nem volt még erről szó, 1784-ben készült ennek a templomnak a gyakorlatilag a kétszer akkora méretére való bővítése. Tehát amiben most állunk az úrasztala környékén, az a középkori templom szentélyének a lebontása után a középkori templom hajó keleti irányba való egy újabb téglalap alaprajzú résszel való megbővítése során jött létre, és így egy ilyen nagyon elnyúlt hosszúkás téglalap alakult ki, mint alaprajz, és ez egy egységes tető alá lett vonva, és egy egységes deszka mennyezet borítja ezt. A emlegetett dendrokronológus kollégánk ezt is megfúrta, ennek egy sárgerendája szintén 1784-es dátumot adott, ami itt a fejünk fölött, a bejárat fölött elhelyezett építési emlékkőn is mind anno 1784 olvasható, tehát minden egyezik. A kutatási területek egymás eredményeit erősítik itt, hála jó Istennek. Tehát lényeg, hogy ekkor keletkezhetett ez az egységes kazettás deszka mennyezet, amit utána egy későbbi 20. századi felújítás során Rébszben átpingáltak, ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy viszont a súroló fényben előkerülő motivumvilág az egy évtizedekkel korábbi, tehát inkább a 18. század közepére, az 1750-es, 40-es, 50-es, 60-as évekre jellemző, inkább virágmotívumokat alkalmazó díszítés világra utal, ami hát csak úgy jöhetett létre, hogy ezeket a korábban itt a templomon lévő festett deszkákat az új, megnagyobbított templom lefedésénél újra használták, átfestették, és akkor medalionosan festették át, de fizikailag ezt megőrizték. Tehát lehetőségünk van arra, hogy ezeket feltárjuk, és valamilyen módon bemutassuk, illetve hát elméleti lehetőség van erre, hogyha megfelelő szándék és megfelelő finanszírozás rendelkezésre áll, odáig pedig mindenképpen az egy előrelépés, hogy regisztráltuk ezeket a fajta értékeket, és tudjuk, hogy ezeket különös módon őrizni kell minden egyéb behatástól, meg kell őrizni, és fizikai valójában megtartani, hogy egyszer, ha majd eljön az az idő, akkor tovább tudjunk lépni.
1: Ezzel akartam fordulni tiszteletes úrhoz, és maradjunk itt a karzaton, olyan gyönyörű innen lenézni, hogy tulajdonképpen milyen állapotban van a templom, mert hát valamiért elkezdték ezeket a munkákat.
3: A templom, mint középkori eredetű épület, több hibával is bír, hiszen amikor bővítették a középkori régi templomhajóhoz, hozzáépítették 1784-ben ezt a keleti nagyobb templomhajórészt, az alap az nem egy, tehát mindig külön alappal toldottak valamit hozzá, vagy a cinteremrészt, a bejárati csarnokot, ahol bejöttünk, így az teljesen természetesnek mondható, hogy ezek a toldás részek az épületnek a különböző korokban épített részei különböző módon mozognak, és ezért repedések óhatatlanul is előjönnek a leggondosabb felújítások után is 10-20-30 évvel. Én azt tudom mondani, hogy viszonylag olyan nagy baj nincsen, mert hegytetőn épült templom, vizesedés nem nagyon történt, ha csak annyiból nem, hogy nem volt csatornázva sokáig a templom, illetve 11 néhány éve van teljesen körbe csatornázva, hogy a tetőről lefolyt víz az pangóvízként a falak tövébe megállt, illetve az 1980-as években gondolták, hogy egy jó erős lábazatot kell építeni, mert az megvédi a víz felfrecskelődésétől a falat, de az nem jutott eszükbe, hogy ez ugyanakkor a kapillárisokon a falban felnyomja a vizet, és még magasabb magasságokba vizesedhet a fal, ami be is következett. Tehát ezeket ki kell majd küszöbölni, de én úgy gondolom, hogy alapvetően olyan nagy baj a templom statikájával sincsen, annál is inkább nincsen, mert eléggé falusi módon, de meg lett erősítve ez a fal, ankervasakkal, vasúti sinekkel össze van fogva a déli és az északi fal, tehát kidőlni nem tudnak ezek. Igaz, hogy ez látható és esztétikailag nem teljesen megfelelő vagy elfogadható, de akkor erre volt lehetőség, és a célját elérték vele.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy kiknek a háza ez a templom, a gyülekezeti életről.
3: A radostyáni reformátusoknak az istentiszteleti helyeként szolgál ez a templom, ősidőktől kezdve, hiszen a Sárospataki levéltárban az 1598-as, 95-ös templom összeírásban ez már, mint a reformátusok használatában lévő középkorból ránk hagyományozódott épület szerepel. 1598-tól anyaegyházközség radostyán. Ez azt jelenti, hogy folyamatos volt az egyházi élet, változások voltak a szomszéd községek irányába, hol innen járt lelkipásztor Kondóra, 200 évig filiája volt Kondó, most mi Kondón lakunk, most onnan járunk ide, de anyaegyházközség mind a kettő. A lelkipásztoroknak a névsorát is tudjuk a 16. századtól, 1577-től elkezdődően, mind a mai napig iskolája is volt ennek az egyházközségnek a Varbóival együtt. A Varbóvölgynek nevezték a 16. században a mai Pitypalattyvölgyet, és ez az iskola az iskola bezárásokig folyamatosan működött. Tehát 400 éven keresztül folyamatosan működött, a legutóbbi évtizedekben ugye állami iskolaként, de addig egyházközségi fenntartású iskolaként. A gyülekezetről annyit, hogy a falu a 2001-es népszámlálás alapján 70%-ban református volt, az egy elég jó megbízható népszámlálás volt a többiekhez, utóbbiakhoz képest. Azóta ez a százalékos arány is csökkent, de abszolút számokban is csökkent, nem csak az egyházközség, hanem maga a falu is. Amikor ide kerültem, 720-an laktak a községben, ma alig éri el a 600 főt, talán annyi sincs a lakosságnak. Egy lakók többsége református. A Pitypalattyvölgyön ma már sajnos az a jellemző, hogy heti egy istentisztelet van, vasárnap vagy délelőtt vagy délután. Hétközi alkalmaink nekünk az őszi időszaktól, tehát a reformáció ünnepétől húsvétig szoktak lenni bibliaóra. Helyben ugye nincsen iskola, így helybeli gyerekekkel csak azokkal találkozhatunk, én, mint lelkipásztor, akik a parasznyai körzeti református iskolába járnak, oda én is járok heti rendszerességgel. De szokott lenni hangverseny olykor-olykor, hiszen itt a templomban, ebben a csodálatos műemléki környezetben, meg itt, ahogy bejöttünk a panoráma, ami elénk tárult, itt van egy elég jó orgonánk is, ezzel orgona hangversenyeket szokott adni olykor-olykor egy-egy orgonista.
1: Szegény orgonáról nem beszéltünk eddig, de akkor mondja el, hogy hány manuálos mikortól szólalhat itt meg a templomban?
3: Ez egy manuálos, egy ez manuálos. Az orgona, igen, és úgy tudjuk mai tudásunk szerint, hogy a Makkos-Hogykai egyházközségtől vásárolta 1928-ban a radostyáni egyház ezt az orgonát. 1968-ban a fővárosi orgonaművek átépítette. Az eredeti orgonáról van egy fényképünk, egy régi templom belsőt ábrázoló fénykép, arról tudjuk, hogy teljesen más volt az orgonának a megjelenése.
1: Na hát, hogyan folytatódhat a munka?
3: A Bethlen Gábor alapítvány jóvoltából 15 millió forintot nyertünk a templom felújítására. Ezek az előzetes kutatások, tehát a dendrokronológiai, a talajszondázás, illetve a belső freskó kutatás, zsindely fa szakértőnek az igénybevétele, ezek részben ebből történtek. Hát a mai világban azt gondolhatjuk, hogy ez a 15 millió forint, ez nem nagy pénz. Szeretnénk ebből az összegből a középkori ajtónak, ablakoknak a láthatóvá tételét megoldani, illetve azokat az égetően sürgető feladatokat, amik a templom vizesedésére gondolok, illetve a bejárati lépcső felújítására, a nagyobb repedéseknek az eltüntetésére, amelyek nem halasztható munkák. Reméljük, hogy erre elégséges lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt héten szombaton leégett a radostyáni templom és harangtorony. Ennek a megrázó hírnek kapcsán kerestük elő 2022-ben készült felvételünket, amikor a feltárási munkák kezdődtek a templomban. Báradi Zsolt lelkipásztort és Pasternák István műemlékvédelmi szakembert hallották.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Miskolcon és Borsodabolyzemplén megyében idén minden eddiginél több energetikai és közműves helyszínen várják az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Vízművek, szennyvíztisztítók, távhő és energiatermelő létesítmények, valamint bánya is szerepel a programban. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án olyan helyekre is be lehet lépni, amelyek a hétköznapokban a háttérben biztosítják a térség víz- és energiaellátását. Víztornyoktól a bányákig ez a szlogenje, az energia titkait bemutató, immár hagyományos erőművek éjszakájának. Tisztelettel köszöntöm Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét. Jó napot kívánok! Hát nagyon színes programmal jönnek megint október 16-án. Nézzük itt a környékünkön, Miskolcon, Borsodabolyzemplén megyében mi várható.
2: Sok színes helyszínen várjuk az egész országban az érdeklődőket, illetve várják azok az intézmények, amelyek csatlakoztak az erőművek éjszakájához. Egy olyan nyár után vagyunk, amely sok mindenre felhívta az emberek figyelmét, a gazdálkodók figyelmét, a döntéshozók figyelmét, a vízgazdálkodás és az energia fontosságára, és természetesen a takarékos felhasználásuk fontosságára. Na de nézzük, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Nos, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is színes kínálattal várjuk az érdeklődőket. Fontos megjegyezni azonban, hogy a programokra regisztrálni kell, ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött, amit az erőművekészakája.hu oldalon keresztül tehetik meg. De nézzük a megyei programokat. Nos, nagyon sok vízgazdálkodással kapcsolatos helyszín várja az érdeklődőket. A Lázbérci vízmű, ahol az ivóvíztisztítás korszerű, úgynevezett ultraszűréses technológiájával ismerkedhetnek az érdeklődők, de lesz Sátoraljaújhelyen vízműtelep is, illetve lesz még Tiszaújvárosban 50 méter magas víztorony, ahova fel lehet majd menni, és aztán itt van még Hernádkakon a csúcsvízmű, és persze, ha már víz, akkor szennyvízről is beszélnünk kell, illetve ezek is megtekinthetőek ezek a helyszínen, ezek Kazincbarcikán, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Miskolcon is megtekinthetőek lesznek. Igen izgalmas megnézni azt, hogy a szennyvízből hogyan lesz olyan minőségű víz, amely már nem okoz kárt a környezetben. Berentén pedig a szennyvíz iszapból komposzt készül, ami szintén megtekinthető, és egy kicsit ugorjunk át akkor a energetika világába. Miskolcon a Kenderföldi Biomassa Kazánház működésébe tekinthetünk meg, a Bugárföldi Kazánházban pedig a fűtési rendszert lehet megismerni. Aztán itt lesz a Miskolci fűtőmű, ahol gázmotorok és kazánok rejtelmeibe, működésébe nyerhetnek betekintést a látogatók. Aztán még van egy bánya is, amely nagyon nagy kihívás szerintem minden látogatónak egy külszíni fejtéses bányát megtekinteni, de hogy ki ne hagyjam azért egy igazán komoly gázturbinás erőművet, ez a Sajó Szögeti, ami 123 megawattos úgynevezett gyorsindítású erőmű. Ha ezeken a lehetőségeken végignéznek, én azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőség van, és bárki megtalálhatja azt a helyszínt, ahova szívesen elmehetne. Ami fontos, hogy nézzük meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy az adott intézményben nem csak az, hogy van-e hely, hanem hogy milyen előírások vannak. Nagyon sokan szeretnének családdal menni. Nos, ezeket az információkat az oldalon megtalálják, hogy az adott intézményben, az adott erőműbe milyen korú gyerek, tehát milyen korú fiatal lehetséges, hogy bemenjen.
1: Én arra kérem, hogy térjünk már vissza még Bükkábrányba. Említette, hogy nagyon izgalmas a bánya, a külszíni fejtés. Ezt hogy lehet majd megnézni?
2: Nem csak a bánya tekinthető meg, hanem természetesen azok a berendezések, gépek is, amelyekkel a fejtést, a külszíni fejtést bonyolítják, és bizonyám egy ilyen gépre is fel lehet ülni a szerencséseknek, úgyhogy nem csak maga a bánya tekinthető meg, hanem annak az élő valósága, gépei működése igazán izgalmas programot jelent a látogatók számára.
1: Én úgy gondolom, hogy Miskolc azért az energiaellátásban élen jár, a biomassa fűtésével például, tehát sok olyan zöld megoldást tapasztalható itt, ami országosan is példa lehet. Mi erről a véleménye?
2: Így van. Miskolc több magyar várossal együtt igazi úttörője a zöld energia felhasználásának. Fontos, hogy a távhő sok más energiahordozó felhasználása mellett a zöld energia felhasználásának is fontos szereplője. Ezzel nem csak energiát tudunk megtakarítani, fosszilis energiát, hanem saját energiát tudunk felhasználni, például geotermikus energiát, amely nem csak helyben hozzáférhető, hanem bizony zöldíti az energiafelhasználást. Ez természetesen arra sarkal minket is, hogyha a fűtőművek megpróbálnak a lehető legzöldebb energiát előállítani, hogy mi is otthon próbáljunk meg takarékoskodni az energiafelhasználásunkkal, mert a legjobb energia az, amit fel sem kell használnunk.
1: Igen, hát az erőművek éjszakájához kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, és hát azért Miskolcon ez itt nagyon fontos a rengeteg panelház tulajdonosnak is, hogy megfelelő legyen a fűtés, hogyan ünnepelhetjük a távhőszolgáltatást.
2: Így van, egy nap rendezzük a távhőszolgáltatók szövetségével az erőművek éjszakáján a távhőszolgáltatás napját. Nagyon fontos a távhőszolgáltatás, nagyon sok nem csak lakás, hanem intézmény is a távhőszolgáltatásból nyeri a fűtését. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen energiahordozót használunk fel a távhő előállítására, és minél több a zöld energia, minél több a geotermikus energia felhasználás, annál inkább, annál kevesebb fosszilis energiahordozót használunk fel, és annál inkább függetlenedünk a külföldi energiahordozóktól.
1: Én nagyon szépen köszönöm, ismételjük át a fontos tudnivalókat, hiszen október 1-től már lehet regisztrálni, és hát általában mindig meglepően nagy az érdeklődés ezekre a rendezvényekre. Mondja el nekünk, hogy hol jelentkezhetünk.
2: Az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. Én azt kérem, hogyha kinéztek egy helyszínt, és a helyszín már betelt, akkor ne keseredjenek el, nem csak azért, mert jövőre is lesz erőművekészakája, hanem azért, mert számtalan intézmény van még, ahol még van hely a környezetükben. Kérem azt, hogy nézzék meg ezeket is, és akár egy kisebb utazással, egy kisebb kirándulással összekötve,

0: ezért nagyon sok helyszín nagyon gyorsan betelik. De mint mondtam, ha nem találunk a kinézett helyszínen már lehetőséget, akkor nézzünk szét a környéken, hát ha találunk még szabad helyet.
1: Az időpont pedig október 16-a, erőművek éjszakája Borsodabói-Zemplén megyében Miskolcon is. Nagyon szépen köszönjük az információkat Scherer Zsoltnak, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjének. Viszonthallásra!
0: Viszonthallásra, köszönöm szépen!
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatta.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamat különbözet ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd 100 millió forintot folyósítottak, írja az Agrárközigazgatási Intézet közleménye. Egészségügyi egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A központ főbb részei a gyógyszergyártó oktató-kutató középüzem, amely önálló ipari szereplőként alkalmas gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására, valamint a 2024-ben átadott pilot laboratórium, amelyben már folyamatban van a bakteriofág alapú készítmények fejlesztése, írta a közlemény. Az egyetem közölte, nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár, a projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást. A tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a gyógyszertudományi kar melletti területen, írja a Debreceni Egyetem közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután a térségünkben 23 és 27 fok között várható a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Veszelka Kommandó nevű formáció munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Veszelka Kommandó nemű formáció régi új színfoltnak számít a Kárpát-medence világzenei palettáján. A klasszikus rockzenei felállást egyéb ütősökkel, hegedűvel, brácsával, furujával, klarinéttal, dudával kiegészítő zenekar a világzene nyelvén fogalmazza meg mondandóját.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

A számok egyéni ötlet alapján születnek, de végső formájukat a zenekar közös munkája által nyerik. A népzenei feldolgozások témái elsősorban a betyárballadák. Minden megtalálható a repertoárban, a keserves daloktól a tánczenéig. Az eredmény minden esetben egy lendületes betyár jó koncert. A lemezen közreműködtek Herceg Flóra ének, Okos Tibor Duda Furúja klarinét brátja, Okos Gergely ütős hangszerek, Herceg Csongor kézilobok, Tóth Györgyi hegedű, Topolnicki Tamás dob, Jakab Tamás basszusgitár és Bóta Pál gitár.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Veszelka Kommandó nemű formáció munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretetszolgálat emlékeztetett, a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta átműemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy banki átutalással várják, a közleményrovatba kérik a tűzeset megnevezést írni. A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság 3,5 év stagnálás után lendületet vehet idén. 2026-ban 1,7%-kal, jövőre 2,5%-kal nőhet a GDP, írják legfrissebb negyedéves elemzésükben az OTP bank szakértői. A szakemberek 2027-re is 2,5%-ra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet. A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat egy további lökést, fogalmaz a közlemény hozzátéve, ugyanakkor a fogyasztás a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt alacsonyabb ütemben nőhet, ismertette az elemzés. Mint írják, a következő hónapokban sem kell a forint jelentős gyengülésétől tartani, nyáron a csökkenő kamatkülönbség ellenére 360 forint körül maradt az euró árfolyama. A kormány euró bevezetési terveihez szükséges az inflációs feltétel teljesítése, amihez stabilan erős árfolyam kell, ezért sem tartanak valószínűnek jelentős forint gyengülést. Az első fél évben 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet által közzétett összefoglalóban, amely a Magyar Államkincstár adatai alapján készült. Az elemzés szerint az agráris vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte, harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A